Ezek humbugosok, az igazi melegvíz ügynökök. Mi már akkor láttuk, hogy mifélék, mikor beléptek az étterembe. Hogy legszívesebben csak teletömnék a bendőjüket, aztán lelécelnének az ablakon át, néhányszor meg is esett az ilyesmi. Ám a legkedvesebb ügynök vendégünk a gumikirály volt, aki a drogériáknak adott el intim gumiárut, és a Primeros céget képviselte, és valahányszor megérkezett, mindig tartogatott valami újdonságot, meglepetést. És a törzs vendégek az asztalukhoz ültették, mert minden alkalommal történt valami, ami egyiküknek kínos, a többiek számára tehát mulatságos volt. Mindenféle színű és formájú óvszert osztogatott ez az ügynök, és én, bár csak pikoló fiú voltam, elképedtem és viszonyogtam emiatt a törzs vendégeinktől, akik az utcán valahogy olyan méltóság teljesen viselkedtek, de itt, az asztal mellett úgy duhajkodtak, akár a macskakölykök, sőt, néha olyan trágárok és nevetségesek voltak, mint a majmok. Így például, amikor ez a gumikirály ott volt, mindig egy Primeros koton csempésztek valamelyik asztaltársuk ételébe. Valahová a knédli alá. És mikor a vendég megfordította a knédlit, üvöltöttek a röhögéstől, mert legkésőbb egy hónap múlva rájuk is sor került. Egyáltalán szerettek kiszúrni egymással. Így mondjuk Zsivnosztek úr, aki műfogsort javított, minduntalan beleszórt valakinek a sörébe néhány műfogat, vagy egy protézis darabot. Ő maga meg majd megfulladt, mikor a saját fogait itta meg, melyeket a szomszédja kávés csészéjébe dobott, csak hogy a szomszéd kicserélte a csészéket, és Zsivnosztek úr kis hián megfulladt. De szerencsére az állatorvos iszonyú erővel hátba verte, és a fogak kiröpültek, és az asztal alá pottyantak. És Zsivnosztek úr, aki azt hitte, hogy gyári fogak, rájuk taposott, későn vette észre, hogy azok az ő saját méretre csináltatott fogai. Most pedig már Schlosser úr, a fogtechnikus foghatta a hasát. Szerette a sürgős javításokat, azokkal lehetett a legjobban keresni. Ezért is volt az, hogy az ő szezonja a nyúl meg a fácán vadászatok idején kezdődött, mert esténként a puffogtatások után úgy leitták magukat a vadásztársaság tagjai, hogy sok mesterlövész kiokátta, összetörte a fogsorát, és aztán Schlosser úr éjt-nappallá téve dolgozott, hogy helyre pofozza valahogy azt a fogsort, hogy a feleség meg ne tudja, hogy arra a néhány napra a család előtt valahogy elkenjék a dolgot. Ám a gumikirály máshol mit is hordozott magával. Egyszer hozott valamit, amit özvegyek vigaszának neveztek. Sosem tudtam meg, mi volt az, mert egy tokban tartotta, olyanban, mint a klarinét tok. Mindenki épp csak kinyitotta, ott járt körbe az asztalnál az özvegyek vigasza. Kinyitották a tokot, fölhördültek, és gyorsan megint becsukták, és már adták is tovább a következőnek, és bár én hordtam nekik a sört, nem tudtam meg, mi is az, ami özvegyeinket megvigasztalhatja. De egyszer aztán a gumikirály hozott egy gumibabát. A társaság a konyhában ült ekkor, tél volt, nyáron rendszerint a kuglizóban gyűltek egybe, vagy a függönnyel elkülönített ablak mellett, és ennek a gumikirálynak volt a gumibabáról egy mondókája is. Mindenki röhögött rajta, de én egyáltalán nem találtam nevetségesnek. És a gumibaba körbejárt, de ahogy kézbe vette valaki, hát elkomolyodott és elpirult, és már adta is tovább a szomszédjának. És a gumikirály úgy magyarázott, mint az iskolában. Ez itt, uraim, az újdonságok újdonsága. Ágyba való szexuális objektum, egy gumibábú, melynek neve Primavera. És ezzel a Primaverával azt tehetnek, amit csak akarnak. Hisz szakasztott olyan, mintha élne. Termete, mint egy kifejlett leányzói. A Primavera izgató, simulékony és meleg. Szép, és tele van érzékiséggel. Férfiak milliói várnak erre a gumi Primaverára, melybe saját szájukkal lehelnek életet. Ez a leheletből teremtett nő visszaadja a férfi önmagába vetett hitét, tehát új potenciával és erekcióval ajándékozza meg, de nem csak erekcióval, hanem gyönyörteljes kielégüléssel is.
A Primavera, uraim, különleges gumiból készült. A lába között pedig a gumik gumia, a bársonyos flokkolt gumi van, Vénusz domborítva és szemérem csücsörítve úgy, ahogyan annak egy igazi nőnél lennie kell. Apró, elemes vibrátor hozza gyöngéd s izgató mozgásba ezt a női ölet, és mindenki tetszése szerint érheti el a kéj csúcspontját, és ekképpen minden férfi a helyzet ura maradhat. És hogy ne kelljen tisztítaniuk eme női ölet, használjanak Primeros Offsert, tessék, s hogy föl ne dörzsöljék magukat, itt egy tubus glicerines krém is! És valahányszor a vendég minden erejét összeszedve fölfújta a gumi Primavérát, és átadta a mellette ülőnek, a gumi király kihúzta a dugócskát, és a baba újra leeresztett. Így aztán mindenkinek a maga lehelletével kellett újra felfújnia, minden vendégnek ott nőtt egyre nagyobbra a keze között, ahogy a tüdejéből a másik testbe áramlott a levegő, a többiek meg tapsoltak és nevettek, és alig bírták kivárni, hogy rájuk kerüljön a sor, és jó kedv volt a konyhában, és a pénztáros lány ízgett, mozgott, minduntalan keresztbe vetette a lábát, olyan nyugtalan volt, mintha minden alkalommal őt fújnák fel, és eresztenék le, és így játszottak az urak egészen éjfélig. De felbukkant az ügynökök között még egy, aki hasonló áruval jött. Csakhoz az még gyönyörűségesebb, még praktikusabb volt. Az ügynök egy pardubicei szabóságot képviselt, és a mi főúrunk, aki sosem ért rá, a hadsereg közvetítésével jutott el hozzá egy alezredes segítségével, az ajánlotta neki ezt az ügynököt, miközben a főúr felszolgált az asztalánál. Szóval ez az ügynök egy évben kétszer éjszakázott nálunk, és én láttam az egészet, és sehogy se tudtam elrendezni magamban a dolgot. Az ügynök először a főúr nadrágját mérte le, de aztán meghagyta, hogy maradjon csak úgy, mellényben, meg fehéringben. És a mellére, a hátára, a derekára, meg a nyaka köré pergamenpapír csíkokat helyezett, és ezekre a csíkokra írta föl a méreteket. És ott vagdosta őket a főúrón, mintha ezekből a papír csíkokból akart volna frakkot varni neki. De a szövet, az nem volt nála, aztán megszámozta, és gondosan egy zacskóba tette azokat a csíkokat, és leragasztotta azt a zacskót, és ráírta a mi főúrunk születési dátumát, meg persze a vezeték és keresztnevét, és elvette az előleget. És azt mondta, hogy a főúrnak most már semmivel sem kell törődnie, már csak az a dolga, hogy megvárja, míg utánvétellel megjön a frak. Nem kell próbára mennie, mert hát ugye azért is varrat ennél a cégnél, a főúrnak tényleg nem volt ideje az ilyesmire. És aztán hallottam, amit amúgy is szerettem volna tudni, de nem mertem megkérdezni, mármint, hogy miképp lesz ebből frak? Az ügynök maga mondta el. Az előleget egy dugig tömött briftasnyiba csúsztatta, és halkan magyarázta. Csak hogy tudják, ez egy valóságos forradalom, a főnököm jött rá, egyedül álló találmány az országban, Európában. Talán az egész világon, hogy a tiszturak, a színészek, és mindazok, akiknek kevés az idejük, akár csak önnek, tisztelt főúr, szóval én méretet veszek róluk, azt aztán beküldöm a műhelybe, ott ezeket a csíkokat ráaggatják egy próbababaszerűségre, a babában van egy gumitömlő, azt szép lassan felpumpálják, míg ki nem tölti az összeragasztott csíkokat, amik aztán a gyorsan kötő ragasztótól hamar megkeményednek, és amikor a csíkokat leszedik, az ön törzse egyszer és mindenkorra fölpumpálva fölszáll a szoba mennyezetéig, és egy madzagot kötnek rá, mint a szülészeten az újszülöttek csuklójára, nehogy összekeverjék őket, vagy mint ahogy a prágai nagykórházak hullaházaiban cédulát tesznek a halottak lábára, nehogy eltévesszék őket, és mikor eljön az ideje, leeresztik a mennyezetről ezt a levegős próbababát, és azon próbálják a ruhát, az egyenruhát, meg a frakkot is, megrendelés szerint. Aztán csak varnak és próbálnak, háromszor próbálják fel a ruhát, fejtenek és megint varnak, mindaddig, míg a kiskabát olyan nem lesz, mint amit a megrendelőre öntöttek, és mindehhez egyetlen próba sem kell a kedves kuncsavtal. És a kész ruhadarabot bátran el lehet küldeni bérmentve és utánvétellel,
és az a ruhadarab addig simul tökéletesen a viselőjére, míg a kedves ügyfél le nem fogy, vagy meg nem hízik, és aztán megint csak elég az ügynök, aki jön, s leméri, ki mennyit hízott vagy fogyott, és utána a megfelelő helyeken szűkítenek vagy bővítenek a babán a pillanatnyi szükség szerint, s végül elvégzik az igazítást, vagy új frakkot, új katonazubbont varnak. És még a kuncsaft meg nem hal. A bolt tele van a plafon alatt lógó figurákkal, jó pár száz színes törzsel. Elég, ha az ember bemegy, és rang szerint keresgél, mert cégünknél minden részlegekre van osztva. Tábornoki, alezredesi, ezredesi, őrnagyi, századosi, fizetőpincéri és frakkos részlegre. És elég bejönni hozzánk, és mi meghúzzuk a figurát a rákütött zsinórnál fogva, és a baba, mint valami luftballon alászáll, és pontosan látni lehet, ki hogyan festett, amikor legutoljára zekét, kabátot, varratot, vagy alakítatott át. És ettől olyan vágyakozás fogott el, hogy eltökéltem, ha majd túl leszek a pincérvizsgán, én is csináltatok magamnak ennél a cégnél új frakkot, hogy az én törzsem is ennek a boltnak a plafonján lebegjen, mert ennek a cégnek bizonyára az egész világon nincs párja. Ilyesmit csak a mi fajtánk beli képes kitalálni. Később gyakran álmodtam, hogy nem is a felfújt törzsem, de én magam lebegek a párdubicei szabászat mennyezete alatt. Néha meg úgy éreztem, hogy a mi éttermünk az arany Prága mennyezetéig emelkedem. Egyszer éjfél tájt ásványvizet vittem föl a szalámi szeletelőgép ügynökének a szobájába, a Van der Kert cég képviselőjének, aki azt a szinte patikapontosságú mérlegünket és a hajszálvékonyan szeletelő masinánkat szállította, és kopogás nélkül nyitottam be. És az ügynök ott ült a szőnyegen, mint máskor is, mert ahogy teletönte a bendőjét, mindig fölment a szobájába és pizsamába bújt, ott guggolt tehát a szőnyegen, és én eleinte azt hittem, hogy passziánszozik, vagy kártyát vett magának, de ő boldogan mosolygott, csak úgy sugárzott róla a gyermeki öröm, és végig a szőnyegen 100 koronásokat terített lassan szét. Egyiket a másik mellé. Már a fél szőnyeget beborította, de ez még nem volt elég, mert újabb kötekbankót vett elő az aktatáskájából, és a pénzt szép, pontosan sorba rakta, mintha a szőnyeg előre meg lett volna vonalazva, hálózva, mintha a százast mindig egy előre fölfestett téglalapba helyezte volna. És mikor befejezett egy sort, és ezek a sorok olyan pontosan metszették egymást, mint a mézes lép sejtjei, hát boldogan nézte a pénzt. Majd végig simított a gyermeki elragadtatásban úszó arcát, és így képét tenyerébe temetve gyönyörködött a bankókban. Aztán folytatta, és tovább teregette a pénzt a padlóra, és ha valamelyik százas a visszájára vagy fejjel lefelé volt fordítva, megfordította, hogy mind egyforma legyen, egyformán álljon, és én csak álltam, és még csak köhinteni, de elmenni sem mertem. Az a pénz egy egész vagyon volt. Egy szobányi hajszál egyforma csempe. És főként az a hatalmas lelkesültség meg a csendes öröm tárták föl előttem az én jövőmet is. Mert én ugyanígy szerettem a pénzt, de ilyesmi mégsem jutott az eszembe. Szinte láttam, ahogy az összes pénzt, amit megkeresek, egyelőre nem százasokban, hanem csak húszasokban, szóval, hogy azokat a húszasokat ugyanígy fogom rendezgetni. Iszonyú gyönyör fogott el, ahogy néztem ezt a kövér, csíkos, pizsamás, gyermetek férfiút, és már láttam és tudtam, hogy ez lesz a jövőben az én feladatom is. Egyszer ugyanígy bezárkózni, vagy elfelejteni kulcsra zárni az ajtót, és mégis a padlóra teríteni hatalmam és rátermettségem kirakós képét, az ábrákat, melyekben igazi örömet lel az ember.

0: Stanislav Lem hogyan kezdődött a ködök menekülése? A csillagászok azt tanítják, hogy minden, ami csak létezik, tejútrendszerek, ködök, csillagok állandóan távolodik, menekül egymástól. És a szüntelen távolodás következtében a világ mindenség évmilliárdok óta tágul. Sokan csodálkoznak ezen az általános menekülésen, és a gondolatban visszatekintenek, arra a véleményre jutnak, hogy hajdanában, nagyon régen, az egész kozmosz egyetlen pontba tömörült, egyetlen csillagcsöppecske volt, aztán érthetetlen okból felrobbant, és ez a robbanás máig is tart. Miután ezt kiokoskodták, persze furdalja az oldalukat a kíváncsiság, mi lehetett a robbanás előtt, de nem tudnak rájönni. Pedig egyszerű a dolog, és mindjárt el is beszéljük. Az előző világmindenségben élt két tervezőmérnök, a kozmogónia páratlan mesterei. Nem volt olyan csodamű, amit ők meg ne tudtak volna építeni. Persze ahhoz, hogy valamit építeni lehessen, először meg kell tervezni. A tervet pedig ki kell gondolni, mert különben honnan vennék. Így hát a két mérnök, Mikromil és Gigacián folyton folyvást azon töprengett, honnan tudhatnák meg, mi mindent lehetne még építeni azokon a csodaműveken kívül, amik eszükbe jutnak. Mindent meg tudok csinálni, ami az eszembe jut, kesergett Mikromil. De nem minden jut eszembe. Ez korlátoz mindkettőnket. Nem tudunk mindent elgondolni, ami elgondolható. Pedig talán valami mást lenne értelmesebb megcsinálni, nem azt, ami eszünkbe jut. Te mit szólsz ehhez?
1: Kétségkívül igazad van, felelte Gigacián. De látsz-e megoldást?
0: Bármit is csinálunk, anyagból csináljuk, elmélkedett tovább Mikromil. Tehát az anyagban rejlik minden lehetőség. Ha házat gondolunk ki, házat építünk, ha palotát, akkor palotát. Ha gondolkodó csillagot képzelünk el, azt is meg tudjuk csinálni. De az anyagban több lehetőség van, mint a mi fejünkben. Tehát én azt mondom, hogy szájat kellene adni az anyagnak, hogy maga mondja meg, mit lehet még csinálni belőle. Na.
1: Hát igen, szájra csak ugyan szükség van,
0: helyeselt Gigacián.
1: De ez nem elég, mert a száj csak azt mondja, amit az elme kigondolt. Ezért nem csak szájat kell az anyagnak adnunk, hanem gondolkodásra kell bírnunk, s akkor biztosan minden titkát feltárja előttünk.
0: Igazad van, szólt Mikromil. Ez a munka megéri a fáradtságot. De én így képzelem, mivel minden, ami létezik, energia, tehát energiából kell gondolkodást építenünk a legkisebb adaggal, vagyis a kvantummal kezdve. Na most a kvantum, a gondolkodás kvantumot pedig atomokból épített, minél kisebb kalitkába kell zárni. Hát ez egy atommérnöki feladat. Fő a miniatürizálás. Ha majd 100 millió lángelme könnyen elfér a zsebemben, akkor elértük a célunkat. Marék gondolkodó homok megmondja, akár csak egy számtalan személyből álló tanács, hogy mit csináljunk és hogyan.
1: Nem így kell eljárni, vitázott Gigacián. Ellenkezőleg, hiszen minden, ami létezik, tömeg. A világ mindenség egész tömegéből kell tehát egyetlen agyat építeni, gondolkodástól izzó gigászi agyat. Ha ezt vallatóra fogom, a teremtés minden titkát elárulja nekem, erre csak ő képes. Ha te zseniális porod, haszontalan szemét, mert a minden gondolkodó parány más valamit fog mondani, sohasem igazodsz ki rajtuk, és tudásod nem gazdagodik.
0: Évről évre, szóról szóra a két mérnök csúnyán összekapott, és már említés sem történt arról, hogy közösen lássanak hozzá a feladathoz. Elváltak hát egymás módszerét csepülve, és mindegyik a maga módján kezdte a munkát. Mikromil nekiállt kvantumokra vadászgatni, atomkalitkákba zárta őket, és mivel legszorosabban a kristályokban voltak, gyémántokat, kalceodonokat és rubinokat fogott gondolkodásra. A rubinok voltak a legtanulékonyabbak, annyi okosságot töltött beléjük, hogy csak úgy sziporkáztak.
1: Voltak mindenféle egyéb értelmes drágakövei is, bölcsen zöldellő smaragdok, gyors eszűt topázok, de mégiscsak a vörös rubinoknak ment a legjobban a gondolkodás. Míg ő csillogó, fényes kavicsokkal fáradozott, Gigacián az óriásoknak szentelte idejét. Roppant erőfeszítéssel munkába vett napokat és egész tejútrendszereket, olvasztotta, keverte, kavarta, összegyúrta őket, könyökig csillagporosan formálgatta művét. Végül olyan gigászi kozmúriást teremtett, hogy szinte már semmi sem maradt azon kívül, csak ő maga és Mikromilla drága köveivel. Mire befejezték a munkát, már nem is az érdekelte őket, melyikük tud meg több titkot a teremtményétől, hanem csak is az, hogy melyik főzi le a másikat, melyikük választott jobban. Versenyre hívták ki egymást. Gigacián ott várta Mikromilt a kozmóriás mellett, amelynek széle, hossza, magassága több fény évszázad volt. Sötét csillagfelhők alkották a szélét, lélegzetvételében napok nyüzsögtek, galaxis karokkal hadonászott, tejút lábakon topogott, gravitáció izületei könnyedén mozogtak, 100 trillió vasglóbuszból állt a feje, rajta napszörméből készült lángoló, bolyhos kucsma. Így kiöltöztette Gigacián a kozmóriását, nem hiába röpködött annyit egyik fülétől a másikig, noha mindegyik utazás 6 hónapig tartott. Mikromil viszont egy szál maga érkezett a versenytérre, üres kézzel, zsebében volt egy parányi rubin. Azt akarta szembeállítani a kolosszussal. Felkacagott erre a látványra Gigacián. Ugyan mit mondhat ez a morzsa? Hetvenkedett. Ugyan mit tudhat ez a galaktikus észóriáshoz, ehhez a végtelen csillagbölcsességhez képest, amelyben napokról napokra száll a gondolat, roppant gravitáció erősíti, felrobbanó szupernovák teszik világossá a koncepciókat, s az űr sötétsége mélyíti az elmélkedést. Öndicséret és hencegés helyett inkább kezdjünk hozzá, szólt Mikromil. Vagy tudod mit? Miért kérdezgessük mi a teremtményeinket? Hadd versenyezzenek ők egymással. Ütközzön meg az én mikroszkopikus géniuszom a te kozmóriásoddal páros viadalban, amelyben bölcsesség a pajzs, éles elme a kard. Legyen, mondta Gigacián. Magukra hagyták hát versenyzőiket a viadal terén. Keringett, keringett a vörös rubin a sötétségben, az űróceánok fölött, melyekben csillaghegyek úsztak a végtelen, fényes monstrum körül, és így csipogott.
2: Hé, te ormótlan fajankó, te túlméretezett tűzbarom, képes vagy te egyáltalán gondolkodni? Már egy év múlva majd elérnek hozzád ezek a szavak, mi?
1: Így is lett. Már egy év múlva elértek a szavak a kolosszus agyához, s abban forogni kezdtek a mesteri harmóniává szerkesztett firmamentumok. Elcsodálkozott a vak merő szavakon, s kíváncsi volt, kimerészelt így szólni hozzá. Arra felé fordította hát a fejét, ahonnét a kérdést föltették. De mi odafordította, eltelt 2 esztendő. Fürkészte a sötétséget fényes galaxis szemével, de semmit sem látott, mert a rubin már rég nem volt ott, hanem most a háta mögül csiripelte.
2: Jaj, de mamlasz vagy te, csillagfelhős naphajú haverom, de tohonya fráter vagy te. Ahelyett, hogy azt a napkitöréses, kócos, loncsos fejedet forgatod, mondd meg inkább, képes vagy-e kettőt, meg kettőt összeadni, mielőtt a kék óriások fele kiég az agyadban, vagy kialszik az öregségtől?
1: Megharagudott a kozmóriás erre a pimaszkodásra, gyorsan meg akart fordulni, hiszen a háta mögül szóltak hozzá. Egyre gyorsabban forgott, és testének tengelye körül örvényleni kezdtek a tejútrendszerek. Spirálissá csavarodtak a galaxisok egyenes karjai, gömbé formálódtak a csillaghalmazok, s minden nap és bolygó pörögni kezdett, mint a búgócsiga. De mire fénylő szemét ellenfelére villanthatta volna, az már a másik oldalról csúfolódott. A vakmerő kristály egyre gyorsabban keringett, a kozmóriás meg csak forgott maga körül, de semmiképpen sem tudta utolérni, pedig már pörgettyűként forgott, míg nem aztán akkora sebességre tett szert, olyan iszonyúan megnőtt a fordulatszáma, hogy meglazultak a gravitáció kapcsai, felhasadoztak a tér feszes varratai, amelyeket Gigacián oly nagy gonddal készített el, megrepettek a villamos vonzás abroncsai, s mint egy túlpörgetett centrifuga, egyszerre csak darabokra hasadt. És a világ minden tája felé szétrepült a kozmóriás, spirális csapokkal hadonászva, tejútrendszereket szórva, és ezzel a centrifugális erővel kezdődött a ködök menekülése. Mikromill ezután kijelentette, hogy ő győzött, hiszen Gigacián kozmóriása felrobbant, mielőtt egy szót is szólhatott volna. Gigacián viszont egyre azt hajtogatta, hogy a verseny célja nem a szilárdság, hanem az észmérése volt. Tehát azt kellett volna megállapítani, melyikük versenyzője okosabb, nem pedig azt, melyikük robban fel hamarabb. Ennek semmi köze sem volt a verseny tárgyához. Mikromill tehát galádul becsapta őt. Attól kezdve még áldázabbul veszekedtek. Mikromill mai napig keresi a rubinját, amely elkallódott valahol a katasztrófában, de nem tudja megtalálni, mert akármerre néz, vörös fényeket lát. Rögtön odaruhan, de mindig csak az öregségtől hamvadozó csillagok vöröslenek. Tehát előről kezdi a keresgélést, és megint hiába. Gigacián viszont egyre azon töri magát, hogy gravitációzsineggel vagy sugárcérnával újra összefércelje felrobbant kozmóriását, a legkeményebb sugárzást használva tűnek. De amit összevar, rögtön felfeslik újra. Olyan iszonyú erővel menekülnek már a ködök. És így aztán egyiküknek sem sikerült az anyag titkait megtudnia, holott gondolkodni is megtanították, szájat is adtak neki. De mielőtt a döntő beszélgetésre sor került volna, megtörtént a baj, amelyet a tudatlanok a világ teremtésének neveznek. Pedig csak Gigacián kozmóriása robbant fel Mikromill rubinja miatt, de olyan alaposan, hogy mind a mai napig szanaszéjjel repül. Aki pedig nem hiszi, hogy így volt, kérdezze csak meg a tudósokat, nem igaz-e, hogy minden égites szüntelenül pörög a tengelye körül, mint egy búgócsiga? Mert ebből is látszik, hogy minden azzal a kerge forgással kezdődött.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

0: találkozás. Göncz Árpád hangjátéka.
1: Na, hát ez bedöglött. Ez bedöglött, hogy az Isten akárhová tegye.
2: Istennek nevét hiába ne vegyed. És nem tudja megjavítani, kérem.
1: Mondom, hogy bedöglött. A franca, besült a henger.
2: Akkor kerítsen, kérem, szerelő.
1: Vasárnap. Késő este szakadó esőben. Az Istenit! A motornak.
2: Nézzen utána,

0: Jó estét! Ez lerohadt.
1: Ez le.
0: Hé! Ne csukja be azt a kukucskálót! Hallja!
1: No?
0: Lovuk van.
1: Mi?
0: Megfizetem.
1: Azt fizetheti.
0: Most mi az Isten kezdjek, azt mondja meg. A püspöknek el kell érnie a vonatot.
1: Nem ér.
0: A keserít magának, papa. A magáé ez a ház.
1: A madámé.
0: A madámé? Na, akkor menjen és kérdezze meg a madámot, akárki is, az, hogy bejöhet-e a püspök. Amíg eláll ez az istenverte eső. Hogy amíg kerítek valakit, aki... Na, miért nem nyitja már ki az átkozott kaput? Azt hiszi, ez a verdöni erődítmény. Vagy fél, hogy kiraboljuk, mi? Egy püspök.
1: Kerüljenek be. Mind a kettő.

0: Édes fiam, csupa sár lesz az ember.
1: Maga az? A püspök? Erre. Ez a kettő az, madam.
0: Elnézést, asszonyom, hogy hivatlanul és netán magányában zavarom. Igen, a kocsim, tudja, roppantul kellemetlen, és a sofőröm képtelen volt.
2: Na hát.
0: Kénytelen vagyok hát kis időre a vendég szeretetét, amíg ugyebár, ha akad a faluban gépkocsihoz is értő kovács, vagy Pierre-nek sikerül valahol egy előfogatott.
3: Attól tartok, atyám. Kénytelen lesz azzal a szerény vendéglátással beérni holnap reggelig, amit önnek, és természetesen a sofőrének itt, Isten háta mögött nyújtani tudok. Jack majd kerít önöknek egy pár lovat. Holnap kora reggel. Ma reménytelen, mert mi felénk még megszentelik az Úr napját, és a tyúkokkal fekszenek. Jack, a püspök úr csomagjait. És gondoskodj Monsieur Pierre-ről.
1: Jöjjön.
3: Erre, püspök úr. Óvatosan. Egy kissé gyér itt a világítás. Nincs nagyon átfázva. Éhes?
0: Nagyon kérem, asszonyom, csak semmi alkalmatlanságot. Így is mód felett röstellem, hogy...
3: Egy pohár burgundit azért megiszik velem. Egy pillanat, csak meggyújtom a csillárt.
0: Yeah.
3: Sok fényt éppen nem ad, petróleum. De villanyunk sajnos nincsen. 14-ben a front idején a németek beállítottak egy áramfejlesztőt. Egy hadosztálytörzs állomásozott itt. De amikor tovább mentek, magukkal vitték. Csak az őrséget hagyták itt. Én miattam. Egy darabig akkor is volt, amikor megálltak itt visszavonulás közben. De akkor is magukkal vitték. Akkor az őrséget is. Jöjjön! Melegedjék meg! Ide, ide, ide, a kandallóhoz.
0: Köszönöm, köszönöm.
3: Szereti a tüzet? Olyan szép. Tudja, én mindenfélét látok benne. Ha nagyon elgondolkodom, még hallok is. De foglaljon helyet. Érezze itthon magát. Iszik? Nézze, milyen vérvörösen villog a tűz fényében. Isten hozta. Sürgős útja volt?
0: Hát, vonathoz készültem.
3: Hallom, várják.
0: Rómába. Megvolt a hálókocsi jegyem. De hát, ember tervez, Isten végez. Ezt nyilván Rómában is megértik.
3: Ha megengedi, többnyire Isten tervez, és az ember végrehajtja, vagy megpróbálja keresztül húzni a tervét. De ez általában nem sikerül. Legalábbis végleg. Rómában illenék ezt is megérteni.
0: Hát, hosszú lehet itt egy téli este, így magányosan. Mit csinál? Olvas?
3: Egyre kevesebb. Aki talál történeteket, nem szeretem. Az igazak meg. Tudja, egy idő múlva már azok sem igazak.
0: Passziánszozik.
3: Hogy csaljak, csak hogy kijöjjön. Megosztja velem az estét. Igaz, hosszú?
0: Ha nem zavarom, akkor egy kicsit talán rendbe hozom magam. Isten éltesse, madam.
3: Meddig?
0: Ameddig az ő végtelen kegyelméből éltetni kívánja.
3: Ez szép volt, atyám. Jöjjön. Ha egyszer Isten terve az, hogy itt töltse az éjszakát, és ezt Renault mester se tudta keresztül húzni a gépszekerével, maradjon a nyomomban, sötét és hosszú a folyosó, a köve is töredezett. Tessék, Jack begyújtott a kandallóba. A Dunnának persze még melegednie kell. A mosdóvíz ott van. Visszatalál?
0: Egy perc csak. Kezet mosok, megfésülködöm.
3: Jó, akkor megvárom odakint. Csak magának is lámpát gyújtok.
0: Bocsánat. Ez a címer itt az öné?
3: Címer. Én szereztem. De az nagyon rég volt. Ismerős?
0: Nem is tudom. Nem.
3: Tudja, nem olyan nagy baj, ha az ember hisz a hitének. Ha mer hinni neki. Néha.
0: Na, így mindjárt jobb. Még ezt a cingulust is megigazítjuk. Így, és meg is fésük, de minden itt. Na, nézzenek oda. Kék mezőben két lilium. A aranylilium, a királyé, és középen a kétélű egyenes kard, ami a királyt védi. És fölötte a korona a kardhegyén, a kard a király támasza. Hát higgyen az ember a hitének. Ez a címe? Hát ez képtelenség. Mindegy. Az a fő, hogy jó meleg van. Jó ez a kis tűz. Hadd lobogjon. Úristen! Galamb! Galamb! Magam! Egy! Galamb! Galamb!
3: Az Galamb.
0: A tűzben.
3: Onnan? Miért van már megijedve? Tűzpiszkálót, igen, azt mondta a kezébe. Hagyja ide, legyen szíves. Nem hiszem, hogy szüksége van. Majd szólok Jacknek, hogy rakja meg rendesen. Már majdnem leégett, és ilyenkor szokott.
0: Szokott?
3: Ó, mindig. Onnét szokott kirepülni.
2: Almabor. Pohár. Igyék.
4: Egyedül.
2: Fél.
4: Frászt.
2: Tegye csak kényelembe magát. Melengető cég.
4: Maga angol? Mert hogy Jacknek hívják. Hogy került maga ide? És mi maga itt? Kapus? Kertész? Komornyik? Frájla?
2: Micsoda? Szemét. Maga mi volt a háborúban? Csicskás?
4: Sofőr, papa, sofőr. A tábori püspök sofőrje.
2: Puskaport. Szagolt?
4: Tömjénfüstet, papa. Hat lövetű tábori tömjénfüstölőből.
2: Ez a csuhás a tábori püspök?
4: Mi az, hogy ez a csuhás? A püspök úr. A tábori püspök úr.
2: Szóval most az.
4: Ösmeri?
2: Régről.
4: Ő is magát?
2: Csak nem akaródszik neki.
4: Találkoztak valahol?
2: Majdnem agyon csaptam.
4: Maga. Persze. A püspök urat.
2: Nem akarta megégetni a madámot.
4: Szép. És ez a madám magát még itt tartja.
2: És másodszor is majdnem agyon csaptam.
4: Nocsak.
2: Mert megégette a madámot.
4: Papa, begolyózott. Flepnie van.
2: Mikor a galamb a tűzből felszállt, azután, hogy megpiszkáltam.
4: Csupa szép emlék, kellemes emlék, és hányban volt ez, mondja?
2: 31-ben.
4: 31-ben?
2: 1431-ben.
4: Hallja, papa, nézzen csak ki, mintha elállt volna. Van a faluban fogadó?
2: Zuhog, mintha csöbörből öntenék. Ne féljen, magát nem fogom agyon csapni, sem megmérgezni.
0: Csak zuhog, zuhog. A pokol tüzét is kioltaná.
3: Ehhez maga ért. A páncélt nézi? Kinőttem. Üres.
1: Éhes.
4: Na hallja, erre ne éheztem volna meg. Erre, ami zöldséget maga itt összehort.
1: Ne. Sódar. Cipó.
4: Nem tart velem?
1: Mondtam, hogy nem mérgezem meg.
4: Papa, itt valami hírag van. Hogy maga, meg a püspök, meg ez a gazdag vénspiné...
1: Az ő fedel alatt, az ő kenyerét eszi.
4: Sonkáját, papa. És amit megeszek, az az enyém. Más se.
0: Johanna.
3: Az.
0: Szépen él itt.
3: Régen, annak idején. Tegezett.
0: Fiatalabbak voltunk, ha jól emlékszem maga, Johanna.
3: Te lány.
0: Most meg, ha meg nem sértem, miből él?
3: Kegydíjból, szerény állami kegydíjból. Tudja, azóta egyre romlik a pénz, és hol folyósítják, hol nem. A hazaszolgálatában szerzett hervadhatatlan érdemeimért. De hát erről beszélni sem érdemes. Maga viszont hallom, most is püspök.
0: Tábori. Csak tábori. És 19 óta rendelkezési állományban.
3: De miért álkoson? Foglaljon helyet. Ide szembe, bíró uram, és üljön beszteg, ahogy ildomos.
0: Megkérhetném valamire? Nem ülne arrébb egy kicsit?
3: Arrébb? Ó, persze. Nem szereti látni, hogy a tűz, hogy glóriát von a hajam köré. Glóriát... Johanna a némber, aki a szűznek is mondatik. Még emlékszem ám. A szajha, a céda, a cafka. Így jó lesz? Eltűnt a glória?
0: Köszönöm.
3: Kérem. Nyilvánítassék boszorkánynak, álprofétának, hamis jósnak.
0: Kivarázslatot űz, megidézi és életre kelti a gonosz lelket.
3: Hogy Szent Katalin Gábor arkangyal gonosz lélek, ugyan.
0: Hitehagyott szakadár, tagadja.
3: Koson.
0: Konspirál és bajt kever, tagadja.
3: Kivel konspiráltam én? Franciaországban, a francia királlyal, a franciák érdekében. Jó bajt, azt kevertem, azt nem tagadom, de az angoloknak.
0: Újtogatott vérontásra.
3: Tudja jól, Koson, hogy én sosem öltem embert.
0: Maga nem.
3: Ezt akkor is elismerte. Csak, hogy is mondták? Elveti női szemérmét, páncéltölt és férfi ruhát, derekára gyilkos kardot övez, testvérharcra uszít. Az angol a testvérem. Csúf egy perszóna ez a Johanna. Nem is tudom maga, miért áll szóba velem. Velem, aki gúnyt űz az Isten a természet törvényében.
0: És az egyház fegyelmét megtagadja, az egyház fegyelmét.
3: Én nem voltam papkoson, én katona voltam. Akkor már idézze a vádból azt is, hogy elcsábít és megront hercegeket. Elcsábít, mondja. Nem fér így kettesbe vele.
0: Én pap vagyok, nem herceg.
3: Tűri, hogy kezét, ruhája szegélyét csókolgassák. Ez így igaz, igaz volt. És még csak nem is szégyellem. Mind áll az utolsó szóig, mármint a vád, ugye?
0: Látom, a férfi ruhához most se lett hűtve.
3: A csizmámon, a csizmanadrágomon csodálkozik. Itt Isten háta mögött, ebben a sárban. Hogy ezt nem érti? Most én is haragudjak magára, hogy szoknyát hord férfi létére.
0: Egy pap? Mi mást hordana?
3: És én mit? Egy katona.
0: No látja, ez az, hogy katona. Lány léttére.
3: Várjon, Koson. Fogja ezt az albumot. Mutatok magának egy-két képet rólam. Érdekli? Jó. Akkor lapozzon egyet. Azaz?
0: Egy pillanat, szemüveg nélkül nem látom.
3: Rövid látó.
0: Sajnos.
3: A korral javul. Nos, megismert. Ez akkor készült, amikor Dunoával felszabadítottuk Orleánt. Istenem, Istenem. Fölötte is, hogy eljárt az idő. Ezt a ruhámat itt látja?
0: Férfi ruha.
3: A csatatéren tudja, mennyivel kényelmesebb.
0: Már megbocsásson, lehet, hogy én régi módi vagyok.
3: Mondom, ezt a ruhámat itt nagyon szerettem. Dunois is, mert ő az, ez a nagy orrú itt mellettem. Fehér atlassejem, aranyjal szegve, elől-hátul aranyliliomok. A tunika is atlasz, bíborvörös, elől végig aranyzsinorral fűzve. És fonott kardkötőt hordtam hozzá, mert rövid a derekam. A széles fegyver öv nem áll jól nekem.
0: Nő. Izig-vérig, nő.
3: Most meg az a baj, hogy katona létemre nő vagyok. Az imént még azt nehezményezte, hogy nő létemre vagyok katona. Nézzen a szemembe. Nem megy koson. Dunoának sem sikerült. Pedig az keményebb legény, mint maga. Az levágta, és nem megégettette az ellenséget. És az ellensége lovon, kardosan jött elébe. És nem bilincsben hozták. Bocsásson meg. Bocsásson meg, maga tulajdonképpen bátor ember. Ha jól meggondolom, talán még bátrabb is, mint Dunois. Maga Istennel szállt szembe, amikor...
0: Istennel? Magával, az eretnekséggel, a boszorkánsággal.
3: Mindegy, hagyjuk. Most lapozzon kettőt. Ez az. Ez az. Nézze ezt a lovat. Az én vagyok a hátán. Abban a páncélban, amit a folyosón látott. Akkor még rám jött. Szerettem az ilyen magas kápájú torna nyerget. Ha leengedtem a kengyelt, állni tudtam benne, így. És nem kellett fölhúznom a térdemet. Úgy olyan voltam, mint egy kis majom. De így, bátor kicsi nő a nagy bőmló nyergében. Utánam! Koson, maga pap, mit tudja ezt maga? Igen, a félsereg. Reménytelenül. Dunois is az Isten hadnagya. Mert vegye tudomásul, elcsábítani talán elcsábítottam azokat a hercegeket, de megrontani nem. Egyikükből sem vált anyámasszony katonája.
5: Anyámasszony katonája! A te katonád! Fügyfiri!
3: Dunois! Édes, de jó, hogy jössz!
0: Fügyfiri?
3: Mondd meg csak neki, miért fogadtál te szót nekem?
5: Megmondjam, ennek a papnak itt. Miközben?
3: Mondjad, mert Isten tervét...
5: Mert tenger sok eszed van, mert boszorka vagy!
3: De! Te tudod, ki ez? A kosom. Még tűzre talál vetni újra.
5: Bocsánat. Személyesen még nem volt szerencsém.
0: Csak hírből, tábornok. Koson, tábori püspök.
5: Dunois, lovassági tábornok. Örvendek.
3: Örvend?
5: A boszorkát ünnepélyesen visszavonom. Ide hallgasson, Koson. Miért jött ide? Mit akar maga itt? A maga szövetségesei már rég a mi szövetségesei.
0: Én a francia hadsereg tábori püspöke vagyok.
5: Nézze, azt a csatát, mikor az Istennel és a franciákkal szállt szembe, elveszítette.
0: Az adott erőviszonyok között...
5: Johanna viszont és csekélységem már akkor a francia hadsereg tábornoka volt. És akkor mi nem vagyunk azok, maga most az angol hadsereg tábori püspöke. Egyébként minden tiszteletem közös szövetségeseim.
3: Úgy beszélsz, mint Koson. Szövetség, erőviszonyok. És a hit, a hűség, ami megváltoztatta az erőviszonyokat, és átrendezte a szövetségeket.
0: Hit? Már megbocsásson, Johanna, maga a hit dolgában analfabéta. A maga hite, és ez bizonyítás nyert, zagyvaságok halmaza. Hogy ne mondjam, babonaság.
3: Miért ne mondaná? Ezért égettetett meg.
0: S mint a kártyavár omlik össze, ha a hittudomány próbájának alábe.
3: A hitnek talán nem a hűség a próbája? Az ember hűsége Isten tervéhez, s Isten hűsége terve végrehajtójához. És a kettő kölcsönös hűségének bizonyítéka nem az, hogy a terv megvalósul? Ugye ezért fogadtál nekem szó, Dunois? Mert ezt tudtad, előre tudtad, s hittél nekem.
5: Ezért is, Figyfirigy.
0: Figyfirigy.
5: Meg aztán, mondja, Kosom, látott maga már fiatal férfit, aki ne kakaskodott volna egy 19 éves süldőlány, egy süldőszent szeme láttára?
0: Süldőszent? Dunois? Dunois?
6: Jó, legyen süldő boszorka!
7: Papa, mit mondott? Hányban volt ez az agyoncsapósdi?
1: Mondom, 1431-ben.
7: Gyanús, nagyon gyanús. Valahogy ismerős nekem ez a szám, az 1431. Csak nem azt akarja mondani, hogy ez a spiné... Jó, na, szóval, hogy a madám, akinél szolgál, az... Hát, papa, hisz ebből a spinéből én feleltem. Maga angol? Azt mondta, mi?
1: Majd még francia.
7: Jó, ez a sódar. Gyanús. Gyanús, várjon csak. Szóval maga angol. Én nem vágnék fel rá. És mondja, ez ugyanaz a nő, akit megsütöttek angolosra, mert boszorkány, aztán pár év múlva felfedezték, hogy bazi nagy szent. Mi? Én megjegyzem, nem látszik rajta sem ez, sem az. Na nem, papa, ilyen nincs. Az ember csak akkor szent, ha már nem él.
1: Vigyázz, azt!
7: Tudja, ki az én gazdám?
1: Nagy az ember.
7: És éppen ez az.
1: Kérdezze csak meg tőle, hogy mit művelt a madámmal.
7: Kérdezi az öreg Isten. Miért mit?
1: Ítélni mert fölötte.
7: Ő mondta rá, hogy boszorka?
1: Ő!
7: Ráismerek. Pedig a spiné szent, ha igaz. Látja, róla a gazdámról elhiszem, hogy él. Az ilyet agyonverni se lehet. Egy bírót. Na, ég ágya, papa. Esik, nem esik, én elpályázom. Nem vagyok én angol, nem szeretem a kísérteteket. A szüzeket meg éppen nem. Hát még ha 1000 évesek.
1: 500!
7: Kérem!
1: Itt marad! Itt marad.
6: Tina!
3: Elijesztette, Kosson. Hiába kiabál. Hogy is mondta az a csúfvén ember?
0: Az ügyész.
3: Az ügyész.
0: És mondá, Jézus, én vagyok az igazi szőlőtő, és atyám a szőlőmíves. A szőlővesszőt, mely nem terem, lemetszi, a gyümölcsöt megtisztítja.
3: Aztán, amit lemetszett, összeszedik és tűzre vetik. Azt mondta.
0: Azt. És én mit mondtam? Mégis, emlékezzék csak.
3: Nem csak maga.
0: Hogy a lélek az első.
3: Hogy tagadjam meg minden tettemet, amit korábban büszkén vállaltam a magam Isten igazának tudatában. Hogy vonjam vissza minden szavamat. A lélek az első.
0: Az élet! Pedig azzal vádoltak, hogy mentem magát. Azt ordították, hogy halál a papra! Meg hogy lopom az angolok aranyát! Nem volt éppen veszélytelen dolog.
3: Azt ígérte, tisztességes börtönbe vitet. Vesd le a csizmát, a nadrágot is, pucérra, úgy, hajolj előre, húzz szét, úgy, föl, tedd szét a lábad. A testembe keresték a titkomat, Kosson.
0: Addig jól bírtam.
3: Férfi ruhában. De a szoknyámat lándzsával emelgették, éjjel-nappal, részegen.
0: A börtön az börtön. Az élet az első.
3: Vasban. Isten napja nélkül.
0: Csak egy kicsit kellett volna még bírnia.
3: Minden hívem tudta, hogy az a jel, amit én tettem, mit jelent. Hogy amit fölébe írnak, az nem érvényes.
0: Akkor meg mit akart? Miért kellett megtagadnia, hogy az eredeti vallomását megtagadta, ha egyszer maga meg a hívei szerint úgysem volt érvényes?
3: És az Isten terve, Koson?
0: Isten terve? De ez az egész olyan valószerűtlen. Én nem is tudom. Már az sem, én ki vagyok, és...
3: Én?
0: Igen. Most meg ez a Dunois is.
3: Látta, hallotta.
0: Igen, de... És most már azt sem tudom, hogy akkor...
3: Talán csak nem rossz a lelkiismereted.
8: Nem szeretném, ha a püspök úr felfedezné a lelkiismeretét. És, hogy is mondjam, csak ideológiai térre terelne egy merőben formális és teljességgel, ismétlem, teljességgel gyakorlati kérdés.
0: Borik!
8: Az. Ismételten szeretném leszögezni, hogy bájos házi asszonyunkat, akit mélységesen tiszteltem már akkor is, hogy királyom, angliai Henrik, enében hatodik.
3: A pisis kis Henrik.
8: Rouen-i várában volt szerencsém fogolyként őrizhetni, és akit 1431-ben a fennálló hatalmi egyensúly megőrzése...
0: Erkölcsromboló téveszmének kiirtása.
8: Érdekében óhatatlanul el kellett távolítani az útból. Világos? Ez, hogy is mondjam, csak nem erkölcsi kérdés. Ebből a szempontból tökéletesen érdektelen, hogy a mi bájos Johannánk szent vagy boszorkány, eretnek vagy hithű, sőt, hogy szűz volt-e, vagy...
0: De kérem!
8: Bocsánat, csak elméletben. Mint ahogy, engedje meg, püspök úr, a lányt a hangjaival lettek régen valóságos szentek, arkangyalok vagy felzaklatott képzeletének szüleményei tevékenységének az önáltal kierőszakolt megtagadásával, és e megtagadás fondorlatos visszavonásával egyetemben, elnézést asszonyom, nem érdekelte semmi más, mint hogy a fennálló hatalmi egyensúlyt megbontsa, és pillanatilag katasztrofális egyéni helyzetét győzelemre fordítsa. Így van, madam?
3: Engedje megjegyeznem, tábornok úr. Korán sem biztos, hogy mi, hogy is mondjam csak, győzelmen ugyanazt értjük.
8: Mert ez a lány katona volt. Ízig vérig katona. A haláláig, amivel mindenképpen számolnia kellett. Bár, meg kell mondanom, stratégiai analfabéta, mondhatnám, műkedvelő, aki teljesen szabálytalanul nyerte meg minden csatáját, amit a hívei persze csodának kiáltottak ki. Mondom, katona volt, kérem, frászt szent. S a háború az háború, abban meg lehet dögleni. A politika meg a háború folytatása...
3: Alattomosabb eszközökkel. Hallja, Koson?
8: Jön. Az ember nem válogathat az eszközökben. Azt használja, ami a keze ügyébe kerül. Ha nincs jobb, papot, teológiát, egyetemet, mágiát, isteni sugallatot. Na hát, erről ennyit. Jó estét! Jó estét!
3: Rorik! Rorik, kedves! Hát nem vette észre, hogy minden fontos háborút a műkedvelők nyernek. Ne legyen olyan szomorú, Koson. Most miért hallott? Semmi oka rá. Egy ilyen okos ember. Igaz, lángész sosem volt, arról nem tehette. Tudós, teológus.
0: Akinek Istenhez maga szerint semmi köze.
3: Hát van. Maga mindent tud róla, Koson, hírből. De ismerni nem ismeri őt. Persze egy valamit azért nehéz volt megbocsájtani.
0: A mágiát.
3: Ugyan? Hanem hogy kis héján sikerült megtagadtatnia velem.
0: A képzelgéseit.
3: Isten tervét, Koson. Az életemre. A lelkemre hivatkozva. Még most sem érti. Utálom ezt a nyálkás, nyirkos, szürke világot. Ezt el nem űzi más, csak a tűz. Hát valóban nem érti. Még mindig nem. Hogy nem a mágiát nem tudom megbocsájtani. Koson, maga sose hitt a hangjaimnak. A gyanús szentjeimnek.
0: ne vegye rossz néven, de azok a szentek, ugye?
3: Még elképzelni se tudta, hogy kicsi-e Szent Katalin vagy nagy. Átölelte meg Gábor arkangyal térdét, kézzel illette meg. Hogy maga mekkora szamárságokat tudott kérdezni tőlem?
0: És hogy maga mekkorákat hazudott, már megbocsásson.
3: De Warwickot csak elhiszi, és Dunoit.
0: Köd.
3: És engem?
0: Köd. Köd.
3: Köd? Mi köd, Kosa? Maga elhitte, hogy boszorkány vagyok. Hogy hite hagyott.
0: Johanna kedves, egy tekintélyes bírói testület, csupa nagy tudású egyházi férfiú, az előttük fekvő bizonyítékok gondos mérlegelése.
3: Tudom, alapján. Nem azt kérdem. A nagy tudású egyházi férfiak ítéletét már megbocsásson, ismerem. Hanem, hogy maga elhitte. De az sem, hogy Isten szól a számból, ugye? Köd, köd, köd. Nézze, nem gondolja, hogy mégis kínpadra kellett volna vonatnia?
0: Hogy is ne, hogy vérrel rondítsam össze azt a szép pert, ami a bizonyított vádak gondosan faragott kövéből épült és szilárdan állt, mint egy székes egyház?
3: Akkor talán bevallottam volna, vagy nem? És akkor maga egyértelműen eldönthette volna, hogy megöljön vagy mellém álljon. És eltakarodott volna a köd a lelkéből. Mert a lélek bizonyosságra áhítozik, Koson. Világosságra.
0: Az ész viszont kiutat keres a kutyaszorítóból.
3: A szépen, gondosan faragott bizonyítékok kövei közül.
0: Lássa be, maga mellé nem állhattam. De meg sem öledhettem. Nyugodt lelkiismerettel.
3: Mert ki tudja, az ördög nem, az Isten nem alszik. Tehát emészenek el inkább az angolok, rohadjak meg az ő börtönükben, a maga keze tiszta. Vagy emészem el én magamat. Mert a lélek világosságra törekszik, kivált a börtön sötétjéből, még ha az a mágia világa is, amit majd ők gyújtanak meg, és én adok szabad kezet hozzá. Mit is mondott akkor? Hogy is mondta az angoloknak? Ha, uraim, örülhetnek, kész, vége.
0: Hogyne, azt csak nem úgy, hanem így. Uraim, örülhetnek, kész, vége. Mert maga mindent elmondott.
3: Én.
0: Azt hiszi, a szájába rághattam, hogy mit akarok? Azt hiszi, én szerettem az angolokat? Én ne láttam volna szívesen az utolsó háta közepét? De amilyen makacs önfejű taknyos volt maga, tele éretten és türelmetlen politikai előítéletekkel. Azt hitte, Franciaországot csak egyféleképpen szolgálhatja valaki.
3: Isten tervéhez híven vagy?
0: Persze, üssük rá Isten pecsétjét. És az erőviszonyok? Az erőviszonyok, Johanna? Hát nem érti? Én a jövőnek akartam magát megmenteni. Élve.
3: Börtönben.
0: Az is jobb, mint a halál. Nem végleges, de maga keresztül húzta a tervemet.
3: Maga meg Istenét.
0: Istenét?
3: Legalábbis megpróbálta. Vele újat mert húzni. Az angolokkal nem. Mit gondol? Isten azért küldött engem Orleán alá vagy Remszbe, Károlykához a koronával, hogy paraszt legyek a saktábláján, hogy apró pénz legyek, ami kézről kézre jár, ami szatócs módra, bocsásson meg, ez egy kicsit még mindig érzékenyen érint, mert vegye tudomásul, nem azért küldött, hogy hatalmat, jogot vagy tartományokat adjanak, vegyenek a bőrömön. Királyok, burgundi és déli urak, papok, egy parasztleány, egy ki tudja honnét szalajtott nagyszájú parasztleány bőrén. Akkor már inkább a mágia. Onnét nagyobbat kiált az én számmal az Isten. Ígyunk egy teát, Koson, és ne haragudjon.
0: Ehhez a játékhoz, Johanna, a hűség nem elég.
5: Madame, a tea.
3: Mondja, miről prédikált maga katonáknak a fronton? Az erőviszonyokról?
0: A hűségről.
3: És amikor maga hűségről prédikált, akkor mi járt a katonák fejében?
1: Tető, sár, pergőtűz, gáz, tömegsír, tábori csendőr.
3: Jack, ne ilyen gorombán. Vendég.
1: Tiéd?
3: Épp azért. Tudjakoson, Jack, ha ideges, nyers egy kicsit, és előjön a beszédhibája. Orleánnal fejbe vágták a mélyeink. Mondja, emlékszik maga Jackre?
0: Sajnos nem.
3: Öregszik, koson. Pedig Jack rögtön megismerte.
1: Én aztán meg.
3: Íjász volt, angol. Ruánban ő rakta rám, és vette le rólam a láncot, ha maga fölrendelt vagy visszaküldött. Látja? Látja a csuklómon? Itt a nyom. Mondok ám, az ilyen nehéz vas. Jack hozott vitt láncvégen, és segített a piac téren megrakni a mágiát. Mi lesz, pap? Itt vacsorázunk? Nem emlékszik? Ez is ő volt. Mert a testemben nem találta meg a titkomat. És ő volt, aki a galambot észrevette. Hmm. Igen, igen, a fehér galambot, amelyik a tűzből támadt. Azt mondják.
0: És ez a Jack itt? Azóta?
3: Azóta. Persze. Csak épp, hogy most másoktól őriz. Mióta a galambot meglátta.
0: Azt?
3: Kár volt piszkavassal hajkurászni a koson.
1: Hajkurászta a galambot. Valamit mindig. Mindig?
3: Jack, mindenki. Valamit mindenki hajkurászik. Te is innen, koson?
0: Köszönöm, jó.
3: Tudja, szerintem az angol teának nincsen párja. Ebben valóban utolérhetetlenek. Az illata, a zamata.
0: Igen.
3: Ezt érdemes volt tőlük eltanulnunk. Cukrot? Milyen kedves, hogy most itt ülünk együtt magával, aki szintén tanúja volt.
9: Tanúja bizony.
3: Köszönöm, Jack. Talán lásd el Monsieur Pierre-t is.
9: Már elláttam. Azt el.
3: Hát ez az egész valahogy olyan iskolás. Néha még magamnak is. Mi az, Jack? Kértem, hogy...
1: Csuhás sofőrje.
3: Monsieur Pierre.
1: Békétlenkedik. Pedig nem is bántottam, csak elkaptam a nyakát. Meg akart lépni, most meg ordít.
10: Bele ebbe az egészbe. Mit gondol? Maga, mi? Maga féllótás kísérletet. Hát ki vagyok én, mi? Én párizsi gyerek vagyok.
3: Monsieur Pierre.
10: Vétjúk, maga azt hiszi, de lehet mászni a szobortalapzatról, ha egyszer leleplezték csak úgy. És hogy ennek a külföldi pribékének itt mindent szabad? Nem élünk a középkorban. Csak kerülje kínét, majd megmutatom én, hogy itt demokrácia van. Szólok a rendőrségnek.
0: Jézus Mária.
10: Igen, aztán nézhetik magukat. Maga kicsoda? Maga Vilmos császár. Hogy került ide?
9: Jack, igen, a karját. Hátra.
10: Szép dolog. A szemérmes pásztorlányka. Kastélyban, gonosz tevér között, németekkel paktál, tábornokokkal. Ennek örülni fog a rendőrség.
9: Jack, a nyakát?
1: Nem.
9: Jó.
3: Mondd száll, tábornok úr. Erre semmi szükség. Monsieur Pierre, itt valami félreértés van. Jack talán nem látta szívesen, nem kínálta vacsorával, borral.
0: Fiam, micsoda modorel, úri hölgyel.
10: Mit tudom én, hogy valódi volt-e, vagy az is olyan kisértett bor?
0: Beteggett tőlem. Most meg
1: herciáskodik.
11: Jó, jó, de ereje az volt neki, nem mondom.
3: Szundítson egyet, műszintén. Aludja ki a mérgét.
11: Én szeretem a valódi dolgokat.
3: Engedd el, Jack.
9: Asszonyom, ön könnyelmű.
3: Szundítson egy valódit, meglátja reggelre.
10: Reggelre? És ha álmomban ez az angol pribékje?
3: A hajaszála sem görbül, nekem hihet, Pierre. Pierre, nézzen a szemembe. Ne süssen el. A szemembe, Pierre.
7: Jó. De reggel akkor is kikérem a könyvemet.
10: Most azonnal kikérem.
3: Pierre.
10: Ennél a püspöknél egy ilyen molyos kísértetni nem szolgálok, egy percig sem.
0: Mit gondol, kérem? Én magammal hurcolom a könyvét, Róma, még hogy molyos kísértet.
3: Jó éjszakát, Pierre. Szép álmokat.
7: Jó. Magát nem jelentem fel.
10: De maga még szorul, papa. Maga pedig maga. Püspök úr, vegye tudomásul, hogy hulláknak nem köszönök. Ezt mind vegyék tudomásul!
3: Ó, önök urai még nem is ismerik egymást. Engedje meg, Koson, von Zahntábornok, hadosztályparancsnok, házam vendége 1914-ben.
9: Dörvendek.
3: Koson tábori püspök.
0: Von Zahn? Hónapokig feküdt a hadosztálya velünk szemben. Ön itt? Ön él? Hiszen...
9: Fülbelőttem magam, úgy van. Még akkor. Szégyenemben, hogy legyőztek. Maguk.
1: Meg mink. Angolok.
0: És minek köszönhetjük rendkívül szerencsét?
9: Gyalázták Johanna asszonyt. Johanna asszony becsülete Európa közös hagyatéka.
3: A tábornok velem kifogástalanul udvarias volt, kedves Koson. És krumplihoz is mindig hozzájuttatott.
1: Ha vételeztem tőlük.
9: Az embernek legyenek eszményei. Természetesen kénytelen voltam Johanna asszony szabad mozgását korlátozni.
3: Jó lehet, mondtam, hogy ehhez az undok vakont háborúhoz én úgysem értek.
9: Mert ön asszonyom a végérvényesen elavult mozgó háború híve.
3: Mégis gondosan őriztetett, ahelyett, hogy szobrot emeltetett volna nekem. Köszönöm, Foncán.
9: A jókor alkalmazott erély mindennél többet ér. Asszonyom, püspök úr.
3: Későre jár, Koson. Már csak parázslik a tűz.
0: Későre, Johanna. Ne is rakjon már rá. Bocsánat. Ide megnyújtóztatni öreg csontjaimat. Ennyi kép.
3: Volt, mikor összegyűjjön. A fiúkat nézi?
0: Csákó, Kokárda.
3: A két fia.
0: Fia?
3: 1793-ban estek el Vatinyinél, a forradalom védelmében, osztrák kéztől.
0: És ott is vannak eltemetve?
3: Verdönnél, tömegsírban.
0: Verdönnél?
3: Ott is elestek.
0: Másodszor?
3: Harmadszor. Másodszor Párizs alatt, 871-ben. A poroszok ölték meg őket. Negyedszer, 44-ben fognak. Ó, akkor már nézze ezt is, hogy női ruhában is lásson.
0: De lóháton, és ez a hegyes isakos fiatal íjász, itt maga mellett.
3: Aki a lovat tartja? Jack! Orleánban készült.
0: Orleánban? Hiszen Jack angol.
3: Azután, hogy megégettek. Évekkel azután.
0: És addig Johanna hol volt addig?
3: Nem tudom.
0: Mit csinált?
3: Nem tudom. Olyan szürke volt az egész, olyan félmúlt. De azért az fájt, tudja, hogy Párizsban pellengére állítottak.
0: Magát? Én erről nem is tudok.
3: Ó, hát nem is tudhat már. Tudja, írtam nekik, hogy szeretnék Párizsba bevonulni, ha Károlykának lehetett, és visszaírtak, hogy ne. Aztán mégis elmentem, és pellengére állítottak a város urai, mert hogy nem az vagyok, aki vagyok, Johanna.
0: És megköbdösték, kővel dobálta?
3: Virággal, a csőcselék.
0: És magam megmondta nekik, hogy...
3: Beismertem, hogy Ál Johanna vagyok. Tudja, megértettem, hogy Károlykának fontosabb az emlékem, mint én. Most ártsak neki, hogy azt állíthassák, mégiscsak boszorkánytól kapta a koronáját. De azért fájt. Azután már nem is mentem el sehová. Elhiheti.
0: Bocsásson meg, Joanna, egy kérdést még. Mostanában már nem szoktak szólni magához a szentjei?
3: Egyre ritkábban. De tegnap igen. Gábor arkangyal.
0: És véletlenül rólam nem mondott semmit?
3: Csak azt, hogy valami fontosat kell magától megkérdeznem.
0: Megmondta, hogy mit?
3: Minek? Azt úgy is tudtam, hogy mi a dolga Rómában. Hisz a pápa messze van.
0: Johanna, hát nem tudja. Clemenceau májusban leveri a németek torkán a békét, és addig magát szentté avatják. A Tigrisnek nemzeti szent kell. Maga. Mert maga nő is, katona is, győztes is, vértanú is. És én tudom magáról a legtöbb rosszat.
3: Akkor meg minek hívják?
0: Hogy megcáfolhassanak.
3: Hisz egyszer már rehabilitáltak. Egy tekintélyes bírói testület, csupa nagy tudású egyházi férfiú.
0: Lelke a tűzből felszállt a mennybe.
3: Vagy 12 éve meg boldoggá tettek.
0: A boldogságnak, Johanna, semmi köze a boldogsághoz. Az rendfokozat. Újabb háború, újabb előléptetés. Most szent lesz.
3: És mivel bizonyítják?
0: Csodákkal.
3: Nézze, Koson. Voltak éppen nem is volt az ott csoda Orleánnál. Az a csoda, hogy más meg nem tette már korábban. Vagy az, hogy a Pipogya Károlykát sikerült királlyá koronáznom. Úgy megijedt szegény, hogy nem mert nem hinni bennem. Inkább az a csoda, hogy olyan jó király lett, és végrehajtotta Isten tervét. De erről nem én tehetek. Legfeljebb, hogy előre tudtam.
0: Mint a szél fordulását Orleánnál.
3: Egy király talán nem szokott megváltozni?
0: Ritkán.
3: Ritkán?
0: Nem is ez a bizonyíték, hanem az öt csodálatos, igazolt gyógyulás.
3: Ki gyógyítottam én meg?
0: Kedvesem, maga most se járatosabb a hit kérdésében, mint annak idején. Nem maga, Isten gyógyított a maga közben járására. Soroljam? Két rák, fekélyes stádiumban egy csont-TB.
3: Inkább azokért jártam volna közben, akiknek Jack átlőtte a nyakát. Akiket én küldtem oda. De azok meghaltak. Jack! Elúszik a szoba, egész tó van a lábad alatt.
12: Itt vannak a lovak.
3: Fogd be őket az autó elébe.
0: És lesz szíves megmondani Pierre-nek, hogy a csomagokat...
12: Annak alika... Az már a falu felé inal. Hol mi a... Meg ne fájjon a feje. Ez nem... Latrok barlangja.
3: Koson, maga járatos Rómában. És maga tudja rólam a legtöbb rosszat. Megkérhetném valamire. Ne hagyja, hogy szenté avassanak. Nem szeretnék múlt lenni.
0: És az erőviszonyok, Johanna? Ha. Lássa be, most Isten sem mentheti meg. Lehetetlen. Lehetetlen. De egy valamit megígérek. Amint az erőviszonyok úgy alakulnak, nagyon szívesen megégetem. Megint. Tegezhetlek, lányom? Nyújtsd a homlokot. Ég veled. Boszorka.

Találkozás. Göncz Árpád hangjátékát hallották. Szereplők voltak: Johanna, Szemes Mari, Koson, Kállai Ferenc, Jack, Vajda László, Pierre, Szakácsi Sándor, Dunoa, Mécs Károly, Vorik, Tomanek Nándor, Foncán, Gellei Kornél. A hangfelvételt Kosárszki Péter és Madarász Judit készítette. Zenei munkatárs Szendrői Sándor. A rendező munkatársa Brajer Otto. Dramaturg Mesterházi Márton. Rendezte Mrsán János.

volt emberek. Ha nincsenek is vannak még. Csoda. Nem téve semmit, nem akarva semmit. Futók között tipegzetes megállók. A mély sötét vizetben német lassú állók. Képek már megmeredtek és örökre szépek. Nem élők, mindent felejtő, mindent borba ejtő henyérők, kiknek kezéből a harasztalat lassan kihult a dús tapasztalat. Nem tudja itt nyugni az egyszer-egyet, fejére tompa éjszaka borul, Kleopátra a csókokat felette, és Shakespeare elfelejtett angolul. Nem ismeri meg itt anya a lányát, sem a tudós ezerbogos talányát. Ábrándok ők, kiket valóra bűvöl az áhítat, az ima és a csók. Idézetek egy régi, régi művel, kilobbant sejtcsók.

liilehtyy liilehti. Allokot oblok mulle viisoko, som virhetetlen messäsiigen át, szemembe gyűjtöm össze egy szelíd, távol csillag remegő sugarát. Billió mérföldekről jött a fény, jött a jeges, fekete és kopár terek sötétjén lankadatlanul, s ki tudja, mennyi ezredéve már. Egy égi üzenet, mely végre most hozzám talált, s szememben célhoz ért, s boldogan hal meg, amíg rácsukom fáradt pillám koporsó födelét. Tanultam én, hogy által szűrve a tudósok finom kristályműszerén, bús földünkkel, s bús testemmel rokon elemekből ad hírt az égi fény. Magamba zárom, véremmé iszom, és csöndben és tűnődve figyelem, mi ősbúd zokog a vérnek a fény, földnek az ég, elemnek az elem. Tán fáj a csillagoknak a magány, a térbe szétszórt millióm árvaság, s hogy össze nem találunk már soha a jégen, éjjel, s messziségen át. Ó, csillag, mit sírsz? Messzebb te se vagy, mint egymástól itt a földi szívek. A Sirius van tőlem távolabb, vagy egy-egy társam. Jaj, ki mondja meg? Ó, jaj, barátság, és jaj, szerelem. Ó, jaj, az út lélektől lélekig. Küldözzük a szemcsügget sugarát, s köztünk a roppant jeges űrlap.

0: az idő metszeteiben. Éjfélre jár, nyitva az ablak, nyár van. Pillék lepik a neoncsövet a szobámban. Ablakban állok, idül a magány. Régi szobákat fogad be a szobám, innen meg onnan. Egymást keresztezik időbeli, térbeli vetületeik. És ez meg az, aki lakta. Velem maradtak az idő metszeteiben, akikkel többféle időben beszélek. Egyedül, a telítődő ének.
1: Ultima realitas. Tudom, te is egy kissé szégyeled, hogy nem úgy írok, mint az igaz. Néha magam is eléggé szégyelem magam, hogy így beszélek ilyen hétköznapian, hogy mindig ezeket emlegetem, a köznapi dolgokat, és nem az apokalipszist, a mennyet, a poklokat. Igen, nem tagadom, ha olvasom, mindig irigylem, mi minden zsúfolódik össze a verseikben. Ott gomolyog nyelvi varázssal, barbárul összedobálva a régiek alvilága, az újak galaktikája, a mítoszok összessége, plusz a robbanó atomok. Bevallom, mindezekre én alig gondolok. Betódul, félredobom sietve. Tudom, hogy úgy is jut majd elég időm ezekre. Tudom, ez zár magába időtlen időkön át a Hádesz, a holtak szigete, az unalmas szörnyvilág, mert én nekem hiába festik leleménnyel újonnan, ez az a régi granginyol, amit mindig előre untam, ez az a hátborzongató hatalmas ócskaság, a lét

alatti létek, vagy a transzcendenciák. Ezek azok, amiktől a lelkem émelyeg, ásít, új gőzön felmelegített maradék mitológiáik. Hiszen éltem ezt én is, mikor az árnyadatok hirtelen egyezése szívemre, agyamra csapott, a víjogó bizonyosság, hogy valahogy, valahol fut hétszer körbe a fekete víz, és tátog a puszta Séol. Volt, amikor feltört bennem is az alvilági láva, esővert éji kertben voltam Thanatos fuvolása, és beleillett az ősvilág gomolygó tájaiba az imbolygó világkép, a modern fizika, hogy az anyag, a két helyek fölé meredő szilárd tömeg vadul keringő villamos töltésektől rezeg, a sugárzás határozatlansági viszonya, hogy ami szilárdnak látszik, merő koincidencia, s ha a tényeket, a bizonyosat vélnéd érinteni, ezek is csak képletek, világvonalak metszései. És az okot és az okozatot, a merész kutatást magába nyelte az ősidőktől létező éjfél, a démonok kertje. De én nekem egyre megy őstojás vagy robbanó atom, hogy régi vagy új mitológiák között unatkozom, mert fütyülök én mindenre, ami változhatatlan örök, amibe majd eónokig oldódva elmerülök, a léttelen létre, az ősi sötét bálványra fütyülök. Nekem az a csoda, ami ide fel, az elmúló fényre lökött, csak az a csoda, ami elmúlik, ami egy percig marad itt, ami nem volt, nem lesz, és amíg van, folyton változik az életben tartó 37 alatti hétköznapi láz, a sokféleség, az egyediség, az ultima realitás, ami feltűnik, eltűnik, és ha volt, nem lesz többé soha. Eónok múlva se teremti meg még egyszer a világok ura.

eszmék és tánclemezek. Hol vannak már 20 év előtti eszméink? Megvalósulóban. Bár ne tudnám, hogy az egészben valaha én is benne voltam. Hogy kettőnknek valaha ez volt a legszebb ifjúság, az élet. Ha élnél e teljesedésből, átkarolva kimentenél. De most már hordoznom kell őket, mert bennük téged is a sírik. Volt eszméink számban, szívemben emlékedett megkeserít. De mosolyod mézét, megőrzi az, amire nem is figyeltem. A kopott lemezen recsegve forog, legyen a horvát kertben. Nem tudtunk mi táncolni erre, ütemei hozzánk verődtek, ahogy a Dunán lecsurogtunk, pihentettük az evezőket. Meghallottad, elmosolyodtál, a bukónapra visszanéztél. Mosolyod húnyó napsütését. Nem tudta betemetni. 20 tél. Költözés.

A független Magyarország őrült fejek buboréka, mely a hömpölygő valóság színét beragyogja néha. Harcok, hadak, határok, fellobban s egyszerre vége. Jó, ha tovább szivárok 10-20 bolond szívébe, 10-20 bolond szívébe, ki képbe, dalba zárják, megfesti százezrek vére a szertefoszlók pára.

Radnóti naplóját olvasva. Milyen kevés élet, mennyi irodalom, és hogy átcsap az élet a meddő szavakon. Három napja nézem, hallgatom, amint felcsapnak tajtékozva régi napjaink. Átszűrt, átszellemült fény villódzik, mintha csak áttündökölne rajtuk egy hajdani alkonyat, és mintha a régi erkélyen ülnék újra vele, előttünk a Duna hídakkal, és napjaink szégyene szívünkből, szavainkból felcsapna hirtelen. Egy országnak, egész világnak szégyene kiben élt akkor úgy, mint bennünk. És hallgatom dühét. Ez volt az ifjúságunk. Ez a keserűség, ez a becsület próbája, ez a megszégyenítő, gondolatot szorító, csapdába csaló idő. Ezek a félszeg helyzetek, ezek a kínos érvek, bemocskoló bizalmak, ezek a rettegések. És szemérmes irodalmát bühök tanácstalan sistergései mögött. Hiába hősies igyekezett az ész. Terjed, mint a mocsár, az ólom nehézkedés. És akármilyen más volt az övét meg az enyémet, összefonták örökre a napok, az események, a szörny szülő folyó, a múltá vált jelen tajtékai között felfelbukó nevem, és az első háborús őszbe kövült kínszenvedés. És az a ravatal és az a temetés, az a mellékmondatban felhörgő éjszaka, hogy ott voltál, hogy a sírtól együtt jöttünk haza. Ó, az a halál hörgéstől hangosodó világ, egymásba kulcsolódó testvér agóniák, s a lapok közt, ahol az övé véget ért, ott látom haldoklásod lopódzó kezdetét. Soha senki hozzám hűséges ne legyen, ha kínjaitokat valaha feledem. Ne legyen soha többé egy derűs pillanatom, ha azt, amit akartunk, valaha megtagadom. Világtalan legyek és süket, mint a föld, ha valaha visszakívánom azt, ami titeket ölt. Ti szegények, ti szentek, ti bátrak, kedvesek, száradjon el az agya, ha hozzátok hűtlen leszek. Két nap múlva, ha azt, amit akartunk, valaha megtagadom. De akartad-e, amit akartunk, meredek utadon, az evangéliumi utolsó ösvenyen? A szememmel követném, belekáprázik eszem. Te rád a kínhalál várt, a végső tisztaság. Én szöktem, menekültem a szennyen, a tőrökön át. Mennyi bujkálás, színlelés, mennyi cselés, csalás. Aztán az a világ vég, az a szabadulás. Később a kénköves mocsár, dögvésszel vert öböl, a hagymáz, mely mindennél alattomosabban öl. És az, amit akartunk, így úgy valóra vált. A szándékot a teljesedés szégyennel itatta át, és ez a szégyen, az elkárhozás már vérünkben kering. Kiki másképpen süllyed el öntörvénye szerint, mert visszájára fordul itt a védekező akarat, itt még a rettegéshez is a cinkos bűn ragad, nyálkájával bevonja a tiszta eszméletet. Ehhez kell hűnek lennem, hogy hozzátok hű legyek. Én szöktem, menekültem, és életben maradtam. Baráti és idegen kéz, hány segített utamban, hány bízó, biztató arc ragyogott rám azóta, felnyíló új szem, új szív mentett meg mosolyogva,
Mennyi új lehetőség ölelt magához engem? Hány erős új szövetség az újabb förtelemben? És az, amit akartunk, özönvíz ellenük, már lassan öli őket, vagy azt, ami lényegük, mint ahogy ölni azt is, ami legszebb volt bennetek. Lehetek-e hű hozzátok, hogy hűtlen ne legyek? Nekem egy és oszthatatlan az ide fenn, odalen, és köt az, ami meghalt, és köt, ami eleven, és hűnek lenni ahhoz, amit akartunk, nem elég, mert minden, amit élek, új és új kötelék, hiába tudom, hogy minden hűségem mást jelent, hiába fogadna magába két ádác csatarend, mert nem az az én dolgom, hogy rendet teremtsek itt. Agyam, szívem őrzi ellentmondó hűségeit. Két pillanattá válik minden pillanatom. Száradjon el az agyam, ha az egyet megtagadom. Summa fidei. Két pillanattá válik minden pillanatom, és engem kétfelé feszít egy időtlen kínpadon, és én nézem pontosan józanul, mert nem az öntudat, a hűség, létem tengelye az, mely bennem meghasadt. Mondják, a karóba húzott hajdani magyarok között nem egy akadt, aki a karón pipázgatott. Így kínpadra feszített keserű tudatom erőt vesz még a két felé igyekvő pillanaton. Az egyik hűség ide ránt, a másik húz oda, feszít a kín, vagy ezt, vagy azt. De nem, és nem, soha, nem amíg én vagyok én, amíg érzem, hogy egy vagyok. Egy hűségemet sem nyelik el ezek a vagy vagyok. Ha szorít az egyik förtelem, és beleroppan az öntudatom, és szűköl létem lényege, és magamat feladom, és felhördül rettegésem, hogy akármi, csak ne ez, ha csak a kívánságom is a másik cinkosa lesz, vagy félek attól, ami jön és elborul agyam, és azt mondom a pillanatnak, maradjon az, ami van, nem én vagyok, nem én vagyok, csupán a rettegés. Nem változik a hűség, az időtlen, egy egész. Hűségölő, tébolyba vivő sátáni vagy vagyok. Száradjon el az agyam, ha egyet is elfogadok. Két pillanattá válik minden pillanatom. Nehogy széthullni őket megtartó irgalom, te mindenkihez másképp hűséges szeretet, te, kihez minden új szív újképpen hű lehet, te rejtelmes megértést, te sugárzó titok, te, aki a hűtlenséget is hűségre fordítod, te, akihez a száz felé húzó hűség vezet, fogad szívedbe ellentmondó hűségeimet. Te, akiben tudásra talál a tévejgő tudat, vezesd magadba annyi felé elveszett útjaimat, te minden hűség pásztora, fogadj be oda, ahol egészé egyesülhet az, ami itt részekre hull, ahonnan kinrekednek a zsarnoki vagyok, hol mindent megtalálok, amihez hű vagyok, hogy ami két felé hasadt, örökre egy legyen, te ezer alakban egyetlen

have by ilyenő szabadság. Tudd meg, szabad csak az, akit szó nem butít, fény nem vakít, se rang, se kincs nem veszteget meg. Az, aki nyíltan gyűlölhet, szerethet, a látszatot lenézi, meg nem óvja, nincs letagadni, titkolni valója. Tudd meg, szabad csak az, kinek ajkát hazugság nem fertőzi, aki üres jelszókat nem visít, nem áltat, nem ígér, nem hamisít. Nem alkuszik meg hű becsületéhez, bátran kimondja, mit gondol, mit érez. Nem nézi azt, hogy tetszetőse, sem azt, kinek ki volt és volt-e őse. Nem bámul görnyedőn a kutya bőrre, és embernek nézi azt is, aki tőle. Tudd meg, szabad csak az, aki a neve nincs is, mégis valaki. Vagy forró, vagy hideg, de sose langyos. Tüzet fölöslegesen nem barangoz. Van mindene, ha nincs is semmije, mert nem szorul rá soha senkire. Nem áll szemére húzott vaskalappal, mindig kevélyen szembenéz a nappal, vállalja azt, amit jó társa vállal, és győzi szívvel, győzi vállal, helyét megállja mindig mindenütt, többször szirógat, mint ahányszor üt, de megmutatja olykor, hogy van ökle. Szabad akar maradni mindörökre. Szabad. A megszentelt nevet, könnyelműen ingyen ajkadra nevet. Tudd meg, szabad csak az, aki oly áhítattal mondja ki, mint Istenének szent nevét a jóba. Szabad csak az, kit nem rettent a holnap. Ínség, veszély, kín meg nem tántorít, és lelki békjó többé nem szorít. Hiába őrzi porkoláb slakat, az sose rab, ki lélekben szabad. Az akkor is a koldus, nincstelen, gazdag, hatalmas, mert bilincstelen. Ez nem ajándék, ingyen ezt nem adják. Hol áldozat nincs, nincs szabadság. Ott van csupán, ahol szavát megértve meghalni tudnak, s élni mernek. De nem azért múlt érte harc, hogy azt csináld, amit akarsz. És mindazt, miért más robotolt, magad javára letarold, mert szabadabb szerettél lenni másnál. A szabadság nem perzsavásár, nem a te árut. Milliók kincse az, mint a reménység, napsugár, tavasz, mint a virág, mely dúskejét kitárva ráönt illatát a szomjazó világra, hogy abból jó testvér jusson, minden szegénynek ugyanannyi jusson. Míg több jut egynek, másnak kevesebb, nincs még szabadság, éget még a seb, amíg te is csak másnál szabadabb vagy, te sem vagy még. Te is csak gyáva rab vagy. Részletek, Vénusz.

Arsenio. Az irodalmi lépegetőt hallottátok. Könyvcárpádra emlékeztünk. És jön egy kis műsorajánló. Aki holnap korán kell, 7-től 8-ig műsor lesz. A Real Shit. Izgalmas témákkal. Például a börtön telefonhasználatról és ilyenekről két hetente fogjátok hallani. Keljetek korán. További utilosozást. To understand and as needed.

Jó napot kívánunk mindenkinek! A rádió tanextadását halljátok, innen a távoli Kispestről jelentkezünk, hamarosan farsangi előkészületekkel, Jóci Attila, Rebeka és Feri a házban, rádió tanext, ébredjetek!

0: Jó napot kívánok mindenkinek, szevasztok a rádió tanácsadását, halljátok, innen a távoli Kispestről jelentkezünk, egyfajta farsangi előkészületekkel, ahogy erről már volt szó. Itt van velünk Rebeka, itt van Joci és itt van Attila is. Rebeka, egy picit kérlek, hogy foglald össze azért a hallgatók számára, hogy mi is lesz ez a pénteki farsang, mire készüljünk.
1: Pénteken 3-tól 7-ig lesz a sulis farsang, ami nagyon várunk, mert a dökösök már hónapok óta készülnek a nagy eseményre. Lesz ki mit tud, jelmezverseny és tombola.
0: És minek öltözöl be?
1: Én a főszervezőnek öltözöm.
0: És nem öltözöl be?
1: Meglepetés a jelmezem, amiből tavaly az lett, hogy nem vettem föl semmit, mert annyira izgultam. Úgyhogy
0: mert idén... semmilyen jelmezt nem vettél.
1: Nem, de a táskámban volt végig. Úgyhogy tartalékban volt nálam jelmez,
0: és
1: most
0: mi volt
1: is
0: az?
1: Lesz nálam. Tavaly ananásznak akartam öltözni.
0: Ne.
1: Nagyon fantáziadós.
0: És ez hogy volt kialakítva?
1: Hát van az a fesztivál haj, amikor beraksz egy üveget a fejedre, és így felrakod a hajat.
0: Hát már mint én nem, de...
1: Te nem, de én igen. És meg van egy ilyen ananászos felső, meg egy ilyen zöld fűszoknyaszerűség, és ezt hordoztam magamnál, majd utána megfutamodtam.
0: De végül elfelejtetted, vagy egyszer csak nem akartad?
1: Nem, csak annyit kellett rohangálnom, hogy úgy voltam vele, hogy nem lehet menedzselni ezt mind egyszerre, úgyhogy úgy gondoltam, hogy átadom a lehetőséget a többi gyönyörű jelmezes alaknak.
0: És mire számíthatunk? Milyen jelmezek lesznek? Mit tudom, dobozba fognak beöltözni emberek robotnak, vagy ősember, vagy mik a jellemző jelmezek?
1: Tavaly volt ilyen takarítónő, akkor kalóz, volt... mik is volt, valami Pokémon, vagy valami hasonló, de idén is hallottam már, hogy mik lesznek, de nem akarom ellőni a poén.
0: Nagyjából hány jelmezre számíthatunk a jelmezversenyben?
1: Szerintem a benevezők olyan 10 körül lesznek, de általában többen szoktak benevezni.
0: Hát az egész hosszú azért.
1: Igen, de attól is függ, hogy mit alakítanak, amikor kijönnek a porondra. Mert volt tavaly olyan, aki előadott egy számot.
0: Performance
1: igen,
0: volt?
1: Igen, úgyhogy nem csak egyszerűen a jelmezőt vonultatta fel, de nem tudom, ez mindig. Igen, volt koreográfia, meg ugye hát persze a Ki mit tudban is van, aki egyszer a Ki mit tudban is, meg a jelmezversenyben is részt vesz, ez mindegy nagy koncepció része.
0: Mi lesz ez a Ki mit tud?
1: Hát a tehetségeinket felvonultatjuk, lesz táncprodukció, lesz éneklés, rappelés, remélem.
0: Oh.
1: Úgyhogy ilyenek, van ilyen gitáros szám, ami tavaly is volt, és szerintem a Betty idén is fel fog lépni. Ő egyébként magánénekes, de biztos lesznek még ilyen meglepetés vendégek.
0: Hát akkor itt óriási show fog kibontakozni, ez világosan látszik. Itt van velünk Attila is, aki majd ennek az egész napnak a technikai menedzsere lesz velem együtt. Attila, te voltál tavaly már, vagy te most jöttél először a Tanexba?
2: Ja, nem, hát én már egész régóta itt vagyok a Tanexban. Hát én már ide jártok, 9. óta igazából. Hát egyszer sajnos megbuktam, sajnos.
0: Spongja rá, én is egy párszor.
2: Igen, igen, úgyhogy, na mindegy. Voltam már farsangon amúgy az iskolában. Egész jó kis bulit tudnak összehozni. Szóval, hogy én beöltözve, nem tudom, talán egyszer voltam beöltözve.
0: Minek öltöztél?
2: Hogy minek? Lehet nem is voltam beöltözve, nem tudom. Viszont most tervezek beöltözni.
0: Ne, és minek? De...
2: Hát igazából...
0: Ha nem titok.
2: Nem titok, de én azon gondoltam, hogy lehet, hogy ez még engedélyt is kéne kérnem így a suliból, mármint valakitől, mert hogy hát az a lényeg, hogy én nyomok egy olyan sportot, aminek az a neve, hogy airsoft.
0: Aha, ez amikor ilyen lőni kell.
2: Igen, igen, igen. Na és hát nekem ebből van egy ilyen full felszerelésem, szóval hogyha fölveszem, akkor úgy nézek ki, mint egy ilyen SWAT ügynök, vagy nem is tudom, szóval tényleg egy ilyen kommandós
0: valaki. És
2: milyen terepruhában
0: a világosabb nyári?
2: Sötét, fekete.
0: Ne, ne.
2: De fekete.
0: Hát az beöltözőben mindenki.
2: De hogy rendes ilyen taktika is isak, meg szemüveg, meg maszk, meg minden van hozzá mellénnyel együtt, és hogy a fegyver az, ami ugye...
0: Azt nem lehet behozni.
2: Kérdeztem az osztályvezetőt, a Gulyás Tamást, hogy hát az van, hogy ugye most ráadásul ez a fegyverem most nem is működőképes, mert a motorsorról le van csúszva, lényegtelen, nem tud lőni, és azt mondta, hogy szerint elképzelhető, ugye, hogyha töltény egyáltalán nincs a képben, hát nem is terveztem, szóval igazából, hogyha be is hoznám, annyi lenne, mint egy játékpisztoly, szóval nem tudsz vele semmit csinálni. De hogy azért ezt majd mi megkérdezem, szóval én ennek tervezek beöltözni.
0: Hát csak azért mégis azért érzés szintjén az embernek mindig összeszorul a gyomra, hogyha az iskolába bármilyen módon fegyverkerül. És hogyan ismerkedtél meg az Airsoft-tal?
2: Hú, az Airsoft-tal? Hát úgy ismerkedtem meg, hogy én 18 évesen hát utógondozásba költöztem a 18. kerületbe, és ott megismerkedtem egy-két tök jó arccal. És volt ott egy gyerek, akinek a bátyja egyszer földobta, mert autóval elmentünk, nem is tudom hova mentünk, valahova elmentünk, hát csak így autóztunk, kirándultunk egyet. És azt beszéltük a kocsiba, mert egy ilyen egyórás út volt, elég hosszú volt, hogy egyszer csinálhatnánk olyat, hogy veszünk ilyen fegyvereket, és akkor így kimegyünk játszani. És akkor ebből végül az lett, hát először az volt megbeszélve, hogy ilyen kis 1-2000 forintos pisztolyokat, aztán végül nem úgy lett, hanem ilyen, hát ilyen 80-100 forintos gépfegyvereket vettünk. Ugye
0: 80-100 ezer forintba kerül egy ilyen airsoft cucc.
2: Hát igen, vannak olcsóbban is, de megéri minőség, mert igazából mi járunk ugye rendes rendezvényekre, versenyekre, most is fogunk menni, és igen, hát...
0: Ez ilyenkor olyan, mint amikor a számítógépes játékban egy ilyen küldetés végre kell hajtani?
2: Hát megmondom neked, ez nagyon komoly, szóval, hogy ahogyha játszod ezt élőben, akkor tényleg annyira háború élménye van az egésznek, szóval hogy, három ilyen testület van a játékban, van a NATO, az ENSZ és a szerb haderő. Na, mi a szerb haderőbe szoktunk lenni, mert annak van a legjobb ilyen feladata. Például legutóbb az volt, hogy 5 rakétát kellett elvinnünk egy kilövő állomásra, ahol minimum 3-at ki kellett lőnünk, és ezt a másik a NATO-nak meg kellett akadályozza. Oh. És akkor ez egy óriási, nem tudom hány hektáros terület, ott Imrén, egy hatalmas nagy terület, erdővel, épületekkel, romos épületekkel, meg minden egyéb, és akkor hát ilyen tényleg ilyen egész jó, nagyon komoly játékok vannak megcsinálva, és minden egyes fegyvert meg lehet találni a játékban, amit az életben, csak ugye ez megcsinálva ilyen, szóval gránát is van.
0: Nagyon érdekes, én voltam katona, és én azt gondolom, majdnem mindennel lőttem, amivel lehet lőni a...
2: Nekem egy M4A1-esem van, meg egy G36C-m.
0: Nálunk az egyik sem volt hadrendbe állítva, úgyhogy én AK-67-essel lőttem PA-pisztollyal, lőttem RPG-vel. Hallom dologgal, és én, aki egyébként pacifist vagyok, és nem mélyen elítélem az erőszak minden formáját, megdöbbentem, hogy mennyire feltölt energiával az, amikor tényleg úgy csattog a gépkarabély a kezedben, hogy úgy érzed, hogy tényleg valami nagyon-nagyon durva erőt birtokoz. Szóval azért a sport, a küzdelem, meg ez a harc, itt az Airsoft-ben azért Airsoft esetében nagyon-nagyon elmosódik a határ. Biztos vagyok benne, hogy fogunk még beszélgetni az Airsoft-ról, mert rendkívül izgalmas. De itt van velünk Joci is. Joci, te már öltöztél be valaha farsangon valaminek?
3: Hát igazából nagyon sokszor.
0: Na, és minek szoktál beöltözni?
3: Hát ez változó volt. Például, hogyha jól emlékszem, tavaly előtt, akkor anime figura voltam.
0: Melyik?
3: Gaara.
0: Ki az?
3: A Naruto-ból. Az egyik jelmez Attila csinálta.
0: És melyik volt a kedvenc jelmezed eddig?
3: Hát a Gaara, az Narutós.
0: Győztél vele?
3: Nem, de igazából nem is az számított nekem.
0: Megmondom az őszintét, nálunk anyaméknak nagy becsípődése volt a jelmezversenyen való pozitív szereplés, ezért állandóan nagyon, nagyon jó jelmezeink voltak, de sose bírtam menni, pedig esküszöm, egyszer szépségkirálynőnek voltam beöltözve a negyedik általános iskolai osztályban. Arra gondoltam, hogy most ezzel, mert ez akkor is, ami Csicska ősember nyert, és nem akartam elhinni, hogy tényleg... Tényleg az ősembernek annyi ember beöltözhet, és biztos voltam benne, hogy valami bunda lehet, hát hogy ott voltam egy szál fürdőruhában, parókával, magas sarkom, és még így sem sikerült nyernem, pedig hát előtte indiánnak is, és még csikós gyereknek is be voltam öltözve. Na, jó a farsang, jó dolog. Itt van velünk Piroska is. Piroska, te beöltözöl valaminek?
4: Semminek.
0: És öltöztél már be valaha? Királylánynak, nem?
4: Nem.
0: Pedig a lányok beszoktak mindig királylánynak öltözni. Köbben megérkezett Chester, aki viszont úgy tűnik, hogy igen, ott übe a srácok közé, és akkor ha odahúzol magadnak egy széket, akkor őt is addig Piroskát fogadom tovább, hogy de öltöztél már be valamikor?
4: Hát kiskoromban.
0: És minek?
4: Ma nem emlékszem.
0: Érdekes, pedig az emberek szoktak emlékezni arra, hogy minek öltöznek, mert lányokat azért általában így a gender jegyében királylánynak szokták beöltöztetni, hópihének, meg ilyen hasonló dolgoknak. Azon gondolkodom, hogy hello. Talán láttam, hogy bármilyen más jelmezt az általános iskolában a lányok esetében, ami más lett volna. Chester, kérted a mikrofont.
5: Egy pillanat.
0: Te leszel a konferencia ugye a pénteki eseménynek, hogyan készülsz erre. Kérlek, hogy ismertesd a programot a rádió hallgatókkal, élőben vagy. Ne fújj kell, élőben vagy.
5: Hello, hello. Én nagyon szeretem a farsangot. Már csak azért is, mert gyermekkoromban volt, hogy fiú-lánynak költöztem be. Egyszer fiú, vagyis na, fiú-lánynak, hogy az egyik.
0: Akkor mások is vannak itt, mint én, aki ezzel játszik.
5: Ja, ja, ja.
0: És mi lesz a program?
5: Pénteken?
0: Aha.
5: Hát én bejövök 8 óra előtt, 5-10 perccel, vagy 4 órával.
0: Már reggel?
5: Igen, miattad, aha, meg a rádió miatt, radio.
0: Nagyon jó, mert te leszel a konferenci, azt vágod?
5: Nem egész nap, de reggel akkor... meg délután.
6: Az reggel is egész.
0: Hát az kb. Mi reggel, hát reggel készítünk egy reggeli rádió műsort.
5: Talk show.
0: Így van, egy talk show-t. Ebben felvázoljuk majd, hogy mik lesznek nagyjából. Ez egy 10 óráig tartó program lesz. Ide érkezhetnek
5: és
0: majd vendégek.
5: És hozod a számot, igaz?
0: Melyik számot?
5: Stretched out.
0: Igen.
5: Köszönöm.
0: Átküldted?
5: Felírtam a plafonra, és le.
0: Jó, megbeszéljük külön ezt technikai részt. Jó. Tehát 10 óráig lemegy majd egy ilyen rádió műsor. Azt követően szétbontjuk majd ezt a stúdiót.
5: Hú, de jó hangod
0: van. És egy úgynevezett pop-up rádió keretén belül fogunk rádiózni, levisszük a 7-8-as teremben, nézek Rebekára, jól mondom el. A 7-8-as, igen, a 7-8-as a 7-8-as teremben lesz akkor a rádiókészülék, vagy a rádió stúdió felépítve, és akkor oda fognak majd érkezni a versenyzők.
5: Sajnos nincs itt velem Herner Tünde, szóval kicsit szomorú vagyok, nem tudom, hogy látszik-e rajtam.
0: Ketten lesznek majd a Tündivel ilyen speakerek?
5: Reggel?
0: Aha. Remélem. Nem reggel, hanem...
5: Nem, ő beöltözik, meg gondolom tanítása lesz.
0: De azt tudod, Cseszter, hogy utána, ha jól látom, nézek föl ide, te vagy az az általános konferenci, aki végig nyom a... Én ebben foglak támogatni Rebekával.
5: Köszönöm szépen.
0: Az Attila lesz a másik
5: technikus.
0: De a Chester
5: meg a Piroska az miért kisbetűkkel elméletek keresztnevek?
0: Jaj, ne gágyóskodja meg, komolyan mondom. Mert
5: jó van, cigány vagyok, roma vagyok, nem tehetek róla, hogy itt szeretem a magyar.
0: Az azért van így írva, ezek becenevek, meg nicknevek, hát ott se írjuk ja. Ezeket nagybetűvel.
5: Ja.
0: Jó. Van-e neked szükséged valamilyen segítségre a konferenci szerepedet illetően?
5: Igen.
0: Mire?
5: Például kellene zene alap, de szerintem hoz majd a fellépő is, mivel hogy szeretne Rácenikő szeretne majd énekelni a Kimitjúba, és hogy neki kell majd zene alap.
0: Azokat be kell neki akkor majd szereznie?
5: Szerintem behozza.
0: Jó.
5: De telefonon az
0: a
5: nem
0: Kimit... A KimitTud esetében nyugodtan, hogyha valaki hallgatja az adást, akkor természetesen lesz kiállás mobiltelefonra, mint ugyan most is van, és akkor ezeket majd be tudjuk oda tenni. A KimitTudot követően a jelmezverseny jön majd, de mindegyiket megelőzi még egy esemény, erről lehet beszélni, Piroska?
1: Igen.
0: Piroska, kérek foglald össze, hogy mi történik veled pénteken?
1: Hát akkor töltöm be a 18. életében.
0: Aj, de jó lesz. Tehát Piroska 18 éves lesz a farsang és a Kimit tudnak a napján, ami azt jelenti, hogy ott is lesz majd egy ilyen kis esemény előtte, de erről most többet nem beszélhetünk szerintem, legyen ez meglepetés. A jelmezversenynek mi lesz a lefolyása, hogyan fog majd minden pontosan történni?
5: Hát ugye vannak a zsűritagok,
0: igen,
5: mint például én.
0: Nem, te a konferenci leszel, Chester.
5: De én zsűritag is vagyok.
0: Jó, akkor ott ezt megoldjuk. Amikor kiesek, az Attilában mindig meg fogjuk oldani a konferenciáskodást.
5: Megoldjuk. Lesznek jó. Beöltöző emberkék, akik beöltöznek. Mint például a szupercsapatból Flora.
0: Oh. Minek öltözik?
5: Onnét tudjam.
0: Ezek titkosak ilyenkor egyébként? De te
1: igen,
0: tudod?
1: Igen.
0: De te
5: most
0: tudod?
5: Van értem,
1: nem,
5: hogy
1: ez titkos szokott lenni. Majd akkor dőle.
0: És akkor ez hogy van ilyenkor, Piroska, hogy az ér külön pontot, hogyha nem ismerjük meg azt, hogy ki van a jelmez mögött?
1: Hát megmondom az őszintét, hogy nem tudom, mert ugye tavaly voltam elsőnek, az legelső tanács farsangján, és így most lesz a második.
0: Aha.
5: Az a legjobb, mivel hogy a farsangnak ez a lényege, hogy öltözzünk be, és ne tudják, hogy kik vagyunk a való életben.
0: Te úgy fogsz beöltözni?
5: Én nem öltözöm be, mert zsűritag vagyok, konfermester.
0: Konferenci. Attila?
2: Csak akartam mondani egy nagyon jó, csak hogy, mert ugye, hát nem titok szó, hogy én nem izélek vele, Na, hogy ugye, amikor én gyermekotthonban laktam, ugye ott nekünk nagyon sok farsang volt. És volt egy nevelő, és eszembe jutott erről, hogy annyira egyszerű, de mégis akkora dolgot talált ki.
0: Láthatatlan légió.
2: Láthatatlan ember volt, és így akkora jól megcsinálta, hogy ugye bent voltunk a teremben, ahol voltunk, és akkor ott volt ugye a konferenci, és akkor ő tartotta csak így a levegőbe a mikrofont, és közben ugye beszélt, és közben a nevelő pedig kint voltam úgy hátul, és ott volt nála a mikrofon, és ugye fülesen hallott, hogy mit kérdezik.
0: Azt
2: és tök jól meg volt csinálva, hogy tényleg olyan volt, mintha ilyen láthatatlan
0: ember. Hát ilyet most is csinálhatnánk.
2: És így tök kicsik voltunk, és tök elhittük, hogy ő láthatatlan. És
0: hát úgy tudnánk csinálni, hogy előtte fölveszünk. Tehát például azt úgy tudnám megcsinálni, hogy lemodellezzük előtt, mondjuk tegyük fel, hogy Piroska lenne mondjuk a láthatatlan lány. És akkor a láthatatlan lány, fölvennénk előre az alábbi párbeszédet. Szerbusz, hogy hívnak téged? És akkor te elmondod, hogy Piroska, vagyok a láthatatlan lány. Utána megint kérdezek, és te válaszolsz. De az egészben csak a te válaszaidat rögzítjük, és én mindig fölteszem tulajdonképpen egy ilyen rögzített felvételnek a kérdéseket. Szeretnél láthatatlan lánynak költözni?
2: Ez tök jó ötlet szerintem. Szerintem tök végre, nagy poén.
0: Végre egy védett szerep.
2: Mondom, mi tökre így nagyon rajta voltunk.
0: Chester, te szeretnél láthatatlan lány? Chester, te nem lesz láthatatlan lány. A Piroska volt, aki először ráborított, akkor bele fogjuk megcsinálni.
2: Igazából azt terveztem, hogy én csinál meg, mert nem igaz, viccelek. De nem amúgy lesz azért jó. Is dobtam fel, mert akkor legalább...
1: Mert zsűritag leszek.
0: Nem. De jó, de hát attól az, várjál, az azt
1: jelenti... Felvesztjük a zsűri reakcióját.
2: Addig beülök zsűrinek.
0: Vagy akkor a láthatatlan lány, másik Piroska a láthatatlan lány.
1: Tényleg legyen ilyen.
0: Jó, akkor lerögzítjük a héten, megcsináljuk akkor ezt, és akkor ezt lejátsszuk ott, ami azt jelenti, hogy ez egy ilyen 4-5 szavas dolog. Ez jó, ez nagyszerű, akkor a láthatatlan lány, Piroska a láthatatlan lány lesz majd. Joci, te beöltözöl most végül akkor?
3: Nem fogok beöltözni.
2: De meg, azt mondtad, megcsináljuk.
0: Milyen jó rappernek.
3: Joker. Na igen, szóval, hogy hát nem tudom, mert ugye a P9-es csoport, az a vendéglátó is, ők főzni fognak, és én is abban vagyok benne, szóval most így nem tudom, hogy milyen kavarodás lesz, vagy mi.
0: Hát meglátjuk, hogy kik lesznek akkor, akik még beöltöznek majd a farsangra. Most van 15 óra 14 perc, egy picit zenélünk, és akkor utána további részletekkel szolgálunk majd még itt a Tanex farsangot illetően, a rádió Tanex adását halljátok.
3: Mondtam volna valamit.

0: Jó, Tanex Rádió, jó reggelt kívánunk mindenkinek, sőt, jó reggelt, hanem már jó napot kívánunk mindenkinek, innen a távoli Kispestről jelentkezünk. Hát én azt gondolom, nagyjából egy ilyen 4 óráig tart majd ez a műsor, addig beszélgetünk itt farsangról, beöltözésről, Tanexes dolgokról, itt van pedig a stúdióban Piroska, itt van Chester, itt van Attila és itt van Joci, az én nevem Feri, így együtt fogunk majd rádiózni. És hát arról kezdtünk el beszélgetni, hogy mi lenne, hogyha ezt az Attila által említett láthatatlan sztorit most újra elővennénk, és hát csak bízhatunk abban, hogy senki sem fog majd elárulni minket, aki hallgatja ezt az adást akár felvételről, mert csak a Piroskával fogjuk ezt az egészet megjátszani. Kérlek, Piroska, foglald picit össze, hogy akkor pontosan mi is lenne ez a láthatatlan jelmez. Van valaki, aki nincs ott, ugye őt fogjuk majd bejelenteni. Te bent ülsz a zsűriben.
1: Igen.
0: Ugye ez fontos.
1: Igen.
0: Akkor ez azt jelenti, hogy miközben a konferencé vagy én az interjút készítjük, addig neked az arcoddal nem szabad elárulnod, hogy ez a te hangod. Tehát most játsszuk el úgy, hogy én vagyok a kérdező, te pedig a láthatatlan lány.
1: Jó.
0: Jó? Na. Szia! Neked mi a jelmezed?
1: Szia, én a láthatatlan emberke vagyok.
0: Miből készült a ruhád? Láthatatlan szövegből.
1: Igen, láthatatlan.
2: Aurából.
0: Aurából, tényleg. És lehet segíteni, hiszem azt, hogy össze. Aurából készült ez a szöveg. Jó. Igen, igen. Mit kérdezzünk még?
3: Nem mióta tudom. Vagy láthatatlan?
0: Ez nagyon köszönjük, Chester. Hát akkor tessék, akkor Chester kérdezzen.
1: Hát...
0: Mióta vagy láthatatlan?
1: Már régóta.
0: Mondjuk legyen az, hogy a hétfői adás óta.
1: Igen.
0: Na és akkor ezeket lerögzítjük, és akkor utána úgy csináljuk, hogy annyi helyet hagyunk ki a válaszait között, amennyi az oda illő kérdésnek a helye.
1: Rendben.
0: Én azt gondolom, én be fogok öltözni, de...
3: És ezt tudhatjuk, hogy minek?
0: Igen, én kecstárgyas Ferinek fogok beöltözni.
1: Ez jó.
0: Kecstárgy díler leszek, aki különböző kecstárgyakkal üzletel. Ideverek, odaverek mindenhol a feszületek, és hasonló mottóval fogok majd dolgozni, ami azt jelenti, hogy egy sapka lesz rajta, ami amúgy is szokott, illetve meglátom még, de hogy ki fogunk majd akkor sorsolni valamilyen kecstárgyat a tombolán. Sikerült ezt a projektet megszerezni magamnak, tehát tombola sorsoló leszek.
3: És te amúgy tombolázol már, mint hogy vettél tombolázat?
0: Nem én vettem, hanem az Ivett megvette a 7-es számú szelvényt, a szerencse számom is egyben, úgyhogy ha én nyerek, akkor majd más fogja.
3: Nekem van egy 6-os.
0: Ó, amik az is jó, 6-os is.
1: Nekem egy 6-os,
3: meg egy 10-esem van.
0: Chester?
4: Nekem van egy 13-as.
0: Aha.
4: Meg van 2-21-es, szóval az egyik 21-es remélem a torta lesz.
3: De nem, azt majd vissza kell adnod, ha 2 van. Azt mert az vissza. Egyik az, ami nálad van, a másik az, amit beledobnak a dobozba, a harmadik
1: nem.
3: Pedig... Nem. Hogy
4: több szín van.
1: Két szín van, kék és
0: elnök
1: piros.
0: Elnök azt mondja, hogy mondja, hogy van.
3: Ja.
1: Kék és piros, és ha például a kékből szeretnél, akkor ugye ott mond a számot, és abból kapsz.
3: Ja, hogy külön lesz a kék, meg a piros is. Szóval,
1: nem,
3: hogy külön...
1: két szín van, igen. És abból választhatsz.
3: Igen. Azt számom. Tudom, na. Azt tudom, oké, de hogy a kék tombola, meg a piros tombola, az külön lesz? Külön húzás lesz
1: nem.
3: A kettő?
1: Nem, egybe lesz egybe. A kalapba.
3: De
1: kettő.
3: Akkor lehet benne kék 21-es, meg piros 21-es.
1: Igen, és hogyha a piros 21-est húzták ki, akkor az megy ki, vagy ha a piros, akkor az.
3: Értem, és akkor neked egy kék, meg egy piros van.
4: Igen, és lehet, hogy az egyikkel levegőt nyerek, a másikkal meg
3: egy
4: tortát.
3: Igen, a legjobb.
0: Oh. Jó, akkor szerintem, akkor legyen az, hogy akkor az a projekt, hogy a láthatatlan lány, az tulajdonképpen az akkor a Rádió Tanexnak a jelmeze végül is. Akkor ez az első közös projekt jelmezünk, igen. Hiszen közösen jött létre.
3: Igen.
0: Minden rendben van? Csak körben jó van. Nem is tudjuk, de azt gondolom, nem mindent kell bemondani a rádióban.
3: Nem.
0: Jó, közben visszaérkezett hozzánk Rebeka. Rebeka, mik az idő határai, az idő korlátai, mik az pontos időpontok a farsangi napot illetően?
5: Farsangi napot kb. Úgy terveztük, hogy
2: A ki mit tud, a tombola, meg a jelmezverseny, azok kb. Ilyen fél óráig fognak tartani.
0: Elég lesz az idő arra?
2: Hát reméljük. Pörgetni
0: kell majd, nem?
2: Igen, de hát attól is függ, hogy hányan lesznek, mert a tavalyiból kiindulva az így nagyjából elég volt, de lehet, hogy itt ilyen sokkal többen jönnek, mert
3: és mi van, ha többen jönnek, akkor hát húzzátok akkor... az időt vele, vagy...
1: Na, akkor meghosszabbítjuk.
2: Hát akkor meghosszabbítjuk, hát mert amúgy értem. A... Igen. Hmm. Hát a végén kb. Ilyen 2 órát hagytunk a táncolós részre, de hogy abból nyilván le lehet csippenteni.
3: 2 óra volt a táncolás?
2: Mikor?
3: Vagy mit mondtál még?
2: Hogy 2 órát terveztünk most a táncolást.
0: Ó.
2: De tavaly,
3: és ez a tánc, ez a tánc, amúgy ez hogy lesz? Itt ez is ilyen fellépések és verseny lesz? Vagyis ilyen zsűrizés a táncban is? Vagy csak simán táncolnak?
2: Hát erről lehet beszélni, de eleve úgy terveztük, mint tavaly is úgy volt, meg általában szokott menni, hogy van ilyen szabad tánc.
3: Ja, hogy arra gondol. Igen.
2: Amikor mindenki táncol, ahogy szeretne, de ajaj. Lehet persze azt is zsűrizni, hogyha minden áron mindent zsűrizni akarunk.
3: Nem feltétlenül, én csak kérdeztem, mert hogy nem tudtam.
2: Nem, ezt
0: így. Megpróbálom addig még elhozni a keverőt is, mert állítólag a Bagoly Vivi meg tud keverni. Ja. És akkor hát, ha rá tudnánk venni, hogy egy picit akkor villancson abból. Vagy bárki, aki tud keverni, de mintha róla hallottam volna, hogy egyébként ő akár még keverni is. Tehát ezt megláttam még, de minden esetre kitelepítünk ide egy keverőt 2 CD-vel. És akkor CD-re rá lehet tenni a zenéket, és akkor lehet itt kevergetni egész nap. Azért lenne, hogy valaki tudna keverni, mert akkor megtaníthatna engem is legalább valamennyire.
2: Van itt ez a srác, akinek nem tudom a nevét, de itt ül az ajtó előtt, és ő volt ez, aki még a múltkor mondta, hogy ő a szcenikus képzésre jár, és amúgy szokott
0: diszkózni. Itt most 3-an ültek kint a közül.
2: Igen, közülük az egyik, aki most éppen rajzol. Úgyhogy esetleg még
0: jó, bevonjuk majd még őt is.
3: A Simonra gondolsz?
0: Te nem csinálsz a keverni, Attila?
3: A másik fiú, mert a Simont...
0: Nem csinálsz a keverni?
3: Hát... Próbáltam, de annyira nem dzsanázom.
0: Nagy nehéz egyébként.
3: Tudom, én inkább énekelek. Aha. Szóval, hogy én azt szeretem, hogyha nekem csinálják a zenét.
0: Nem. Én meg szelektorkodok. A szelektor ugye az, aki nem DJ-zi, csak egymás mögé rakja ezeket a számokat. Hát nagyobb biztonság mégis, mert a DJ-zés az művészet, mert hát én elképesztő ritmusérzéke, meg
3: ilyesmi. Van egy ismerősöm, aki versenyszerűen DJ-zik.
0: Mert nem is a rádióban vannak ugye tilos rádió DJ-k, és tényleg én legutóbb így ízébe lekukkantottam, nem gondoltam volna, hogy ez ennyire nehéz. Tehát tudod, hogy így látod, potikat csavargatnak jobbra-balra, semmi.
3: Hát kívülről minden olyan könnyebbnek tűnik, nem, mint hogyha meg már benne vagy, az már úgy már nem olyan egyszerű.
0: Így van. Jó. Joci, hogy lesz? Lesz egy kis reppelés, lökjünk-e be esetleg egy kis alapot? Lökjünk. Nem elegítésnek. Nem hát, tudom. Ha lát, ha?
3: Persze,
0: jó, mindegy, és akkor jó. Meglátjuk, hogy mi lesz. A rádió Tanex adását halljátok. Most innen Kispestről, most innen mindig Kispestről rádiózunk, tehát ez nem egy ilyen most, és akkor zárásképpen egy picit egyik kedvenc alapunkkal fogunk majd most foglalkozni. Leesett a?
1: Tábla.
0: Óriási vagy.

0: azért meg sem merem kockáztatni.
1: Én sem, soha nem is próbáltam.
0: Belefutottam, és tényleg a Joci hozzám képest egy rappelő, a kín rímeknek a legszélét hoztam össze, és valóban az van, hogy akkor, akkor működött, hogyha káromkodtam én is. Tehát, hogy valahogyan ez annyira érdekes, hogy ilyen erős érzelmeket kell beletenni ahhoz, hogy az ember valóban tudjon mondani valami tényleg ilyen releváns dolgot, túl azon, hogy ilyen Petőfi anyám tyúkeszerű rímekkel próbálkozik az ember.
2: Meg amúgy most meg is erőltettem magamat, mert olyan, mert most így az érzés nehezebb kiadni így csúnya beszéd nélkül, meg minden, szóval, hogy így furcsa. És így azért nagyon parás volt, meg ilyesmi.
0: Igen, mert nekem is például, ami érdekes, hogy ami jobban megy, az az, hogyha így valami ismert számra saját magam által költött szövegeket énekelek rá, és akkor ki is jönnek a rímek. De abban a percben, hogy el kéne kezdenem ütemre mondani, abban a pillanatban hasonlóan Jocihoz én is elveszítem a fonalat. Valószínűleg ez amúgy gyakorlás kérdése. Tehát minél többször, minél inkább, aztán azt nem tudom, hogy mikor kinek jobb a freestyle, vagy kinek a megírt szöveg, mert a Benji például mindannak ellenére, hogy nagyon tehetséges, nagyon jó nyomja, azért ő is panelekből dolgozik. Mindannyian paneleket szedünk elő, ilyenkor 2-3 jó megírt szövegünk van, és akkor utána azokat próbáljuk így előhozni. Rebeka, te próbáltál már rappelni?
3: Hát ez túlzás, de régen nagyon sok rappet hallgattam.
0: Na, és miket szerettél?
3: Hát igazából a negyedikesen az MC Ducky volt a hatalmas példaképem.
0: Az MC Ducky, ő a...
3: Aki az Emergency House-ban, vagy valami ilyesmiben volt énekes.
0: Nagyon ritka magyar MC-k egyike.
3: Igen. Ez csodálatos volt ez a kazetta.
0: Ő volt az, aki ilyen autóbalesetet szenvedett, nem?
3: Nem
0: tudom. Ő az a lány, aki...
3: Az nem a Judy.
0: Vagy az a Judy?
3: Igen, azt szerintem.
0: Akkor sztorikat összekevertem.
3: Igen, az MC Dekivel fogalmam sincs, hogy mi van, aztán egyszer még visszatért azon kívül, az egy közetten kívül, és ennyi. Nem voltak olyan nagy számai utána.
0: Megnézzük mindjárt, hogy mi újság mostanában MC Dekivel, bár nem lepődik meg, hogyha az MC Dekivel egy picit valami több lenne van. Egyébként, vagy legalábbis... MC Ducky, az igazi. Na hát akkor most akkor szóljon nekünk. MC Ducky, Nőből vagyok című száma 5 évről ezelőttről.

0: Jó napot kívánunk mindenkinek, a rádió Tanex adását halljátok, innen Kispestről jelentkezünk a Tanex szakképzőből, ezt a rádiót a stream.tilos.hu/radiotanex linkre klikkelve tudjátok hallgatni, és azon beszélgettünk itt Piroskával, hogy milyen jó lenne egy ilyen kívánság műsor, vagy egy ilyen szemküldős műsor a Facebookon. Hogyan tudod ezt elképzelni, hogyan tudnak ezt megvalósítani vajon?
1: Hát úgy tudom elképzelni, hogy kérjük ezt Facebookra,
0: mert és egy,
1: akkor kommentelve odaírják, hogy kinek, és hogy milyen zenét.
0: Akkor legjobb talán ilyen Facebook live-val összekötni ezt, ugye?
1: Igen, igen.
0: És akkor lehet küldeni számot mindenkinek, és neked egyik már lenne, akinek küldenél, úgy lehet.
1: Na, igen.
0: És kinek küldenél számot?
1: Az egész iskolának.
0: Já. Já. Küldöm. Szóval, és melyik számot, akkor Attila most ilyen technikusunká vált, és akkor ő megmond...
1: Még nem tudom, melyik számot.
0: Ja, még nem tudjuk, hogy melyik számot. Neked már megvan egyébként a kis készülő performance.
1: A Chester mondja.
0: Igen. És akkor Chester, kérlek, hogy akkor mondnak, hogy akkor melyiket. Neked tévézne kéne, Chester, egyértelműen látszik, hiszen...
2: Hello, hello. Szép jó napot minden embernek. Innen a távoli Kispestről jelentkezem. Chester Brightmore vagyok. Chester Chet Brightmore.
0: TV műsor neki.
2: Fecó, hello Fecó. Feri.
0: Szóval?
2: A 21 Pilots-tól kérném szépen a Hate Hands című számukat. Küldeném Herner Tündének és csak neki. Szeretlek, babám. Nem vagy a babám.
0: De úgyis, hogy bepötyögöd, hogy ne kelljen itt a... Igen, 21 Pilots.
2: A legelső.
0: Ki ez egy rock banda, vagy kik ezek? Igen?
2: Ők egy kéttagú zenekar.
3: Uh-huh.
2: Az énekes az egy fiatal, szép hangú bácsi.
0: Aha.
2: A másik tag pedig egy dobos.
0: Jó, nagyszerű, akkor szóljon nekünk a 21 Pilots. És akkor kinek, küldöd? Piros kezd, te küldöd.
2: Még tudok beszélni az énekesről, ha gondoljátok.
0: Szerintem külön rock műsorban majd. Jó. Amit úgy látom, hogy így a külsődet, illetve most így ilyen, elmondom a hallgatóknak, hogy egy nagyon divatos napszöveg és egy rendkívül trendi sapi az, ami Chesterre fölkerült, és azonnal úgy néz ki, mint az, ami MTV-s rock műsor készítő lenne. Biztos vagyok benne, hogy ilyen műsor is lesz. De kinek küldi Piros kezd a számot?
1: Hát én ezt senkinek. Nem ezt a számot szeretném.
0: Hanem melyiket szereted volna? Akkor azt küldjük, hogy te találtad ki. Ezt most a Chester mondja, hogy ő küldi, de egyébként a Piroskának volt az ötlete. Úgyhogy Piri?
1: Egy remixet.
0: Melyik remixet?
1: Nem tudom.
0: Jó, akkor ameddig Piroska kitalálja, hogy mi addig elküldjük akkor a Chesternek a szemet. Chester, te kinek küldenéd?
4: Herner Tünde.
0: Kinek?
1: Herner Tünde.
0: Herner. Akkor Herner Tündének szól néhány másodperc, akkor most ebből a számból.

0: Sajnos bekapcsolom. Jó napot kívánunk mindenkinek, a Rádió Tanex adását halljátok, továbbra is folynak a próbaműsorok, a próbaadások. Jelenleg Jóci, Attila, Chester, Rebeka, Piroska és jómagam Feri rádiózunk itt. Ez egyfajta ilyen kis, hogy is mondjam, farsangi előkészület. Most jelenleg éppen a számküldés próbálgatjuk, arra figyeljünk, hogy ne nyúljunk hozzá a mikrofonokhoz. Itt elsősorban most magamra gondolok, illetve Piroskára, aki ráhajol, de kérlek, így van. Nagyszerű, és akkor közben már is Horváth Tamás Kék Végtelen című száma. Kinek küldöd ezt, Piroska?
1: Ezt az egész iskolának és mindenkinek.
0: Jó suli, ezt szeret ide járni?
1: Igen, nagyon.
0: Óriási királyság szerintem, és egyébként itt végre lehet rendesen rádiózni.
1: Sok szeretettel hallgassátok.
0: Hajrá!

0: és már is itt vagyunk, Horváth Tamás Kék Végtelen című számát hallhattuk, amit Pirosa küldött az egész általa rajongásig szeretett Tanex szakképzőnek, és hát akkor már is utolsó programelemünkhöz érkezünk, ami mi lesz most, Attila?
1: Ja, hát... Hát a Rebbi megkért engem még a múltkori adásnál, hogy énekeljem el a... Mert hát sajnos kimondtam, hogy el tudom, de mindegy, a lényeg az, hogy azt megkért, hogy énekeljem el az Oroszlán királyból az Egyek vagyunk című dalt, és japánul.
0: De egyébként te foglalkoztál énekléssel, vagy ilyen fontos szerepet töltve az életedben az éneklés?
1: Én 4 évig tanultam énekelni. Magánéneken ugye itt, meg én eleinte is, szóval én nagyon szeretek zenélni, meg nagyon szeretek úgy hangszeren is játszani. Nem nagyon tudok, de mondjuk zongorán eléggé megyeget, de amúgy igen, szóval szeretek énekelni. Már mondjuk egy ideje kijöttem a gyakorlatból, mert már egy ideje nem próbáltam, úgyhogy biztos, hogy lesz benne hamis, biztos, hogy lesz benne egyéb, de megteszek mindent tőlem telhetőt. A japán nyelv az meg hát furi lesz, meg lehet, senki nem fogja biztosan érteni, de nem halandzsázok, azt megígérem. Szóval tényleg japánul fogok beszélni.
0: Föl sem merült bennünk.
1: Rendben.
0: Akkor
1: annyi, hogy
0: kis előkészületek zajlanak Joci segítségével, és akkor induljon a show.

0: 私たちは親子なんだから。
1: いいでしょ。

0: Fantasztikus. Fantasztikus volt, nem tudom, kérünk. Hát azt gondolom, ez a Tanex Rádió, ez, amit tényleg épp észre felfoghatatlan, hogy ebben a rádióban tényleg japánul az oroszlán királyt hallottuk Attila előadásában. Az is lehet, hogy ezt megvillantott a farsangon, ki tudja. Erő lesz készítve, úgy mondom.
1: Bár mondjuk egy kicsit izé volt, mert ugye énekelt alatt a... Hát ugye a playbackről ment, és ugye egy picit nehezebb ilyenkor, mert... Ugye van, hogy az ember ugye megtanul valamit énekelni, és egy kicsit olyan sajátossá teszi. Szóval, hogy ugye nem lesz mondjuk az eredeti, hanem mit tudom én, mondjuk mások egy kicsit más hanglejtéseket csinál, más ugye, és ugye én is így vagyok például ezzel a zenével, csak ugye így nehéz volt, mert ugye énekelt alatta, de hát jó, igen, ez volt.
0: És lám-lám, hogy repül az idő a Tanex Rádióval, már is mindjárt 4 óra van, ami azt jelenti, hogy 1 órás adásunk most itt véget ér, nincsen más hátra, mint hogy a terveinket megbeszéljük a jövőt illetően. Ami biztos, az az, hogy pénteken akkor farsang van, giga kitelepülés, 7-8-as terem, ha jól emlékszem, fellépők, Chester konferenci. Ami biztos, még péntek reggeli rádiósót nyomunk akkor Chesterrel és Attilával így 3-asban, mert technikai személyzete szükségünk van. Jó, akkor Chester nem, azt mondja a kezével. Nagyszerű, akkor a kifordulás nagymestere, akkor a piroska viszont meg kell csinálnunk a láthatatlan jelmezt, és ha meglátjuk, hogy akkor azzal meg, akkor holnap fölvesszük a láthatatlan jelmeznek a szöveget. Mikor lenne jó neked?
2: Holnap azt hiszem délig van órám. Úgyhogy...
0: Nagyon jó, prima. Én itt leszek már holnap szinte egész nap, és akkor lerögzítjük ezt egészet. Igen?
3: Én viszont, ha a pénteken tényleg nem jönnék, akkor csak egyetlen egy kérést szeretnék, hogy teljesítsetek, hogy reggel, vagy a talkshow előtt, vagy a talkshow után egy számot szeretnék küldeni egy személynek, a Bíró Vivian Enikő nevezetű hölgynek, a legjobb barátomnak szeretném küldeni a Stretched Out című számot a 21 Pilots bandától.
0: Jó, akkor vagy küld el nekünk, vagy gyere be, és akkor szerintem én azt javaslom akkor... neked egyébként, hogy erőszakold meg magad, és akkor gyere be talán morning show-t csinálni együtt, és akkor akár vele is, de az fontos, hogy ez az adás, ez 8 órakor fog kezdődni, 8-tól 10-ig, és mivel legalább 3-an kell lenni minden egyes alkalommal, mert technikai személyzete van szükségünk, illetve 2 speakerre, és akkor ezt már valószínűleg Facebook Live-on is meg fogjuk majd lökni. A mai napon Joci volt velünk, Attila, Chester, Rebeka, illetve Piroska, az én nevem Feri, és akkor közben... Igen, Attila, mondja. Láttam, hogy közben, mint hogyha lett volna egy
1: ilyen... Nem akartam semmit mondani.
0: Jó, és akkor közben itt kisebb stúdió átalakítások, és akkor már is folytatódik zenével, illetve hát véget ér mai napra a Rádió Tanex aktuális próbaadása itt a kispesti Tanex szakképzőben.
3: Rádió.

0: FM XXX. Tilos Rádió. Gonzo Stream. Stream.tilos.hu.
1: Per Radio Vamp FM XXX adását halljátok, a stream.tilos.hu-n közvetítjük, innen az Erzsébet térről egy teráriumba álmodott pop-up stúdióból közvetítjük az adásunkat. Ennek megfelelően különböző misztikus vonalak, illetve sistergések akadályozzák a munkánkat, de ezeken átviszeljük ezeket a problémákat, és újra nekivágunk egy nagyon fontos kerekasztal beszélgetésnek, amiben a bringás divat lesz végre a középpontban. Én még ennyire szerencsés helyzetben nem voltam, azt gondolom, hogy ennyire sok lány legyen egy kerekasztal beszélgetésben, szemben a másikkal, ahol csak borostás férfiak vitatkoztak egymás között arról,
2: mennyire, hogy mi lenne jó. Mennyire erősíti a sztereotípiát tényleg? Közlekedésről van szó, és hogyan legyen a közlekedés majd, és hogy lesz jó? Férfiak? Divat, meg ilyen izé, csajos, eljöjjenek csak lányok.
1: Igen,
2: van egy táska, ami olyan határmesdjéje a férfias és nőies dolgoknak, akkor oké, ott jöhet egy fiú.
1: Mint hogyha nem lenne egy a férfiak részre is egy nagyon konkrét törekvés arra, hogy reggel rendesen föl tudjanak öltözni, és ők is eljuthassanak arra a szintre, hogy legyen annyi ruhájuk, akár kerékpáros, hogy reggel dönthessék el, ne pedig este kelljen összerakni azt a három változatból valamelyiket, ami egyébként működőképes. A vendégeink Gerébi Zsófi az Urban Legendtől, Vesmás Júlia Bláncsiktől, Kerrú Zsuzsanna a Szerinnek mondják? Serin, bocsánat, Serinnek. Illetve Pusztai Szabolcs, a Cross Town Bex-től. Hogy a Gender Studies egyében tovább folytassuk a nemi szerepek osztását, kérlek, hogy fussunk egy kört arról, hogy ki milyen termékkel van jelen ezen a piacon, illetve hogy mivel foglalkoztak. Tényleg csak egy pár szóban, Zsófi, kezdjük veled, te már voltál hétirítőben, tehát gyakorlott rádiós vagy. Másik mikrofont szerzünk, azonnal kérek a
2: nem. Nem, az nem bekapcsolós, meg ki.
1: Úgyhogy akkor egy...
2: Ezt azt be kell viszont kapcsolni.
1: Próbálkozunk egy ilyen, nem? Hát, hogyha ez nem fog menni, ezt kérem szépen vissza, nagyon jó. Most nézzük meg még egyszer.
2: Akkor bekapcsolós.
3: Hello.
1: Nagyon jó, köszönjük.
3: Sziasztok! Én vagyok az Urban Legend tervezője. Ért ez a megtiszteltetés, hogy ebben a hónapban én vagyok a hónap tervezője. Ezt köszönöm a Vampnak, hogy ezáltal kiemelt helyen így rögtön a Bláncsik és a Serin között lehetek itt a fekete doboz előtt, ahonnan szólunk. Ahogy szerintem már több szó volt erről a mai nap során, és ezt köszönöm, hogy elsősorban biciklis ruházattal foglalkozom. A MOMÉ-n végeztem ruhatervezőként, amúgy bicikliztem már sok ezer éve, amikor rájöttem, hogy ez egy csodálatos együttállás, és nagyjából jól fel tudom mérni, hogy mik azok a ruházati szükségletek, amikkel egy bicikliző nő bír, vagy amire szüksége lehet. Így kezdtem el az Urban Legendet 2011-ben, 4 évvel ezelőtt tervezni, azóta kiegészült férfi ruházattal, illetve egyre jobban érdekelnek különböző más sportok, városi sportok iránt való nyitás, úgyhogy erről szívesen beszélek majd.
1: És üzletasszonyként is viszed a boltot?
3: Hát muszáj.
1: Mindent
3: muszáj, jó vagy nem jó, de hogy továbbra is az oroszlán részét az egyszemélyes márkának azt magam csinálom.
1: Köszönöm.
4: Sziasztok, Vesmás Júlia vagyok, és én a Bláncsik képviseletében vagyok most itt. A kollégám Nezsa, egy szlovén lány, vele együtt, igen, itt van, mindegyettőnek itt van a doboz túloldalán. Együtt alapítottuk a márket 2011 január, és gyakorlatilag az egész márka úgy indult, hogy egy biciklis túrán vettünk részt, Ljubljanától Budapestig tekertünk, és ott találkoztunk, és a túra után a Nezsa úgy döntött, hogy Budapestre költözik, és együtt kezdtünk el dolgozni egy műhelyben, és később kialakult egy olyan közös tevékenység, amiből kreáltunk egy terméket, kialakult mellé a márka, és elég gyorsan nemzetközi figyelemre tettünk szert, és így...
1: Meglepően gyorsan.
4: Így sikerült beindítani gyakorlatilag a márkát. Ami elsősorban a városi kerékpárosokat célozza meg, a funkcionális hátizsákokkal. Most már kezdünk egy, hogy belefolytunk egyéb termékfejlesztésben is, tehát egy biciklis kabátot is, a jacket is készítettünk, és apránként majd szeretnénk egy-két egyéb területen is
2: De te egyébként is divattal foglalkoztál? Egyébként is divattal, vagy ilyen textilművességgel, vagy tervezéssel, ruhatervezés?
4: A Nezsa, ő meg grafikát, és sosem ilyen intermédiás területeken tanult kint Ljubljanában. Úgyhogy mind a ketten külföldről jöttünk, ilyen szempontból az oktatási rendszerből.
1: Köszönöm szépen, Zsuzsi!
5: Sziasztok, Kerő Zsuzsi vagyok, a Seri márkát képviselem most itt ebben a beszélgetésben. A márka gyakorlatilag egy 10 éve jött létre, én gyárilag bölcsész vagyok, szóval semmi közöm nem volt ez az egész ügyhöz. 12 évig dolgoztam, mint könyvtáros, és akkor elkezdtem varni tanulni, és mivel ebbe a biciklis szubkultúrába csöppentem belőle egy fiúnak köszönhetően, akkor még nem biciklizett itt Budapesten senki, csak a futárok, meg egy pár őrült. És gyakorlatilag elkezdtem biciklis sapkákat készíteni, teljesen hobbiból, amiből gyakorlatilag egy pár év alatt kinőtt egy márka, és most 3 éve készítem ezeket a dolgokat főállásban. Elsősorban egyedül, de most másfél éve a férjem nagyon sokat segít ebben a dologban, hogy azokat a terheket, meg olyan dolgokat, amik ezért nem értek, azokat ő csinálja helyettem.
1: Ez konkrét bringás sapik?
5: Ezek elsősorban biciklis sapkák, mert ezeket Magyarországon én készítem így egyedül, legalábbis az ilyen kézműves kategóriában, tehát amik nem ilyen csapat promóciós sapkák, amik Kínában készülnek. És gyakorlatilag ez bővült a kezdeti időkhöz képest. Mindig valami mással, amiket vagy inspirációk hoztak az életemben, vagy pedig a vásárlók kezdtek el nyaggatni azzal, hogy ez meg az legyen, és akkor így lett például most ez a hátizsák vonal is az életemben.
1: Igen, a sapka egyébként nagy kihívás, legnagyobb férfiként, vagy számomra jó sapkát találni, és hogy utána azt használni, maga funkcionális, mert nagyon nehéz,
5: Nekem is nagy a fejem, nagy a hajam, tehát minden hülyén áll rajta gyakorlatilag, úgyhogy hát én is hátrányos helyzetben vagyok, de szerencsére nem mindenki ilyen, mint én, úgyhogy ők hordják helyettem.
1: Köszönjük. Szabolcs, te mint tilos támogató föltűntél már ebben a rádióban, kicsit mesélj majd erről is, mikor meg bemutatkozol.
6: Sziasztok, én Pusztai Szabolcs vagyok, én képviselem itt a Crosstown Bags táskákkal a táskaipart egyrészt, másrészt meg a férfiakat is, mint ahogy itt a sok nő között.
1: Nagyon szerencsés vagy.
6: Én egyébként azt szeretném még elmondani, hogy én felvevő piacként is jelen vagyok, és nagyon-nagyon örülök annak, hogy végre vannak Magyarországon is olyan tervezők, akik gyártanak kerékpárosoknak ruhákat, mert én nem főállásban csinálok táskákat, hanem én egy irodában dolgozom, irodai környezetben, és nekem szükségem van például arra, hogy amikor bemegyek a munkahelyre, ne kelljen átöltöznöm, ne kelljen úgy kinéznem olajosan, csatakosan mondjuk egy téli latyakos biciklizés után, hogy ezzel menjen a munkaidőm, hanem nagyon-nagyon fontos az, hogy ilyen megfelelő anyagokból, megfelelő minőségű ruhákat tudjak fölvenni.
2: Igen, erről... Ja, bocsánat, mondod.
6: Ennyit azért arról, hogy és a másik az, hogy a...
2: Jó, szóval, hogy erről beszélgetünk már korábban itt is, meg szerintem életünk folyamán nagyon-nagyon sokszor, hogy például, aki nőként biciklizik, és most én itt magamról beszélek elsősorban, nagyon sok mindent el kell, hogy engedjen a nőiességéből, akkor, amikor úgy dönt, hogy tényleg közlekedési eszközként fogja a biciklit vagy a kerékpárt használni. Ez kezdődik úgy, hogy vagy nálam úgy kezdődött, hogy én nagyon szerettem magas sarkúba, meg magas talpú cipőbe járni, de tényleg én télen nyáron azt hordtam, és még az első 2 évet azt hiszem, hogy így is bicikliztem végig, ilyen platform cipőkben, akkor elkezdtem egyre hülyében érezni magamat úgy. Nem az, hogy nem lehetett biciklizni, mert tök jól lehet vele, ugyanúgy egyenes az embernek a talpa, semmi gond nincsen. De hogy egy ilyen idiótának éreztem magamat, aki pipiskedik, azért se hajlandó a magas sarkút, meg a magas talpút letenni. És akkor ezt így levágtam. És aztán folytatódott azzal, hogy jó, hogy akkor táska, de hogy akkor kell egy hátizsák, mert hogy így mindig előre esik, ez a messenger táska nekem nem jó, mert nyomja a mellemet, kényelmetlen, jó, akkor kell egy rendes hátizsák. Vettem egy hátizsákot, ami nem biciklis hátizsák volt, hanem olyan, amit így igazából ilyen női táskaként is lehet hordani, hogy egy fél év alatt tönkre ment. Jó, akkor kell egy másmilyen rendes hátizsák, kell egy biciklis hátizsák, és akkor eljutok odáig, hogy csináltatok egy hátizsákot, de abból egy ilyen fiúsabb fajtát, mert ugye nagyon sok dolgot viszek magammal, meg laptop, meg hogy vízálló legyen, hasonlók. Jó, ez is levágva. A szoknyát ezt már kezdetén elfelejtettem, mert hogy én általában ilyen szűk szoknyát hordtam, szűk szoknyában lehetetlen. Mindegy, az a lényeg, hogy óriási áldozatokat kell hozni nőként szerintem ahhoz, hogy biciklizni tudjál.
1: Meg fog ez változni.
2: Igen.
3: Szerinted, hogyha nem biciklizné, még mindig platformcipővel járnál?
2: Igen.
3: Biztos?
2: Igen.
1: Tényleg lehet, hogy ez élethelyzetváltás.
2: Dehogy élethelyzetváltás, nem.
3: De én pont azt akartam mondani, hogy nyilván, hogyha az ember 20 km-t teker, akkor az más, de azért tudjuk, hogy vagy nem tudom ti, hogy vagytok ezzel, de hogy a statisztikák szerint ezek 5 kilométerek vagy 10 kilométerek naponta, amit fűsarkuban és selyemszoknyában is bőven le lehet tekerni szerintem. Nyilván, hogyha esik az eső, meg amikor tél van, akkor ez nem így van, de én azt gondolom, hogy egyrészt igaz, amit mondasz, de azt gondolom, hogy ez nagyon egyéni történet, és az embernek iszonyatosan sokat változik az ízlése is, és a nőiességről alkotott képe, és a ruhatára mondjuk 15-től 40 éves koráig, tehát hogy ez mindez igaz, amit elmondasz, de ugye ez nem feltétlen csak és kizárólag a biciklizés számlájára. Én azt szeretném hozzátenni, van egy olyan, tehát hogy van egy irányzat a divatban az elmúlt 5 évben, ami abszolút a sportosság felé viszi a hangsúlyt, és hogy nagyon sokan járnak futócipőben, akik tudjuk, hogy nem joggingolni indultak el
2: reggel. Persze,
3: tehát, hogy rájöttél, hogy kell egy, most ezt nem azért mondom, mert ezt nagyon sokat hallom, ezt a narratívát, amit te mondasz, és én csak ezzel azt szeretném mondani, hogy ez nem feltétlen a biciklizés számlájára írandó, vagy nem a biciklizés hibája. Én szerintem tökre lehet szoknyában biciklizni, és biciklizek is akár ennyi éve. Az, hogy valaki nem szeret szoknyában biciklizni, az egy másik kérdés. És hogy szerintem a nőiesség definíciója nem a magas sarkon elkezdődik. Ez a másik.
2: Nem, ez kétségtelen.
3: Illetve azt gondolom, hogy ez mindenkinek a saját ügye, hol definiálja a saját nőiességét, és nyilván, aki ott definiálja, hogy nagyon szűk szoknyát szeret például hordani, és annyira dekoltált felsőt, amiben nem illik biciklizni, az valóban nem fog biciklizni, mert azt mondja, hogy ez neki annál fontosabb, de hogy mondjuk, ha azt vesszük, egy nagyon elegáns téli kabát, ami mondjuk mély ilyen gombolódik, azt gyalogosan se tudod valóban hordani, hiszen ott is fázni fog. Tehát, hogy igazából az van, hogy a nagyon-nagyon-nagyon nőies divatlabból kilépett klasszikus értelemben vett ruházat, az csak a taxival való közlekedésre alkalmas.
2: Ez így tehát, van?
3: Az a BKV-re hogy,
2: igen,
3: se jó.
2: Igen, igen. És itt nem is feltétlenül a nőiesség elvesztéséről van szó, hanem inkább bizonyos ruhadarabok mellőzéséről. A nőiesség az egy dolog, én egyébként soha az életben nem voltam különösebben nőies nő. Voltak bizonyos ruhadarabok, amik egyébként nőiesnek számítanak, és nagyon szerettem, és azokat valahogy el kellett engedni. Egyszerűen én egyébként, amikor nem biciklizek, ez csak a téli mondjuk ilyen 3 hónapot jelenti, akkor én még mindig csak és kizárólag ilyen 15 meg 20 centis talpú csizmákba meg cipőkbe járok.
3: De nem amikor... folyik be a hollé.
2: Micsoda?
3: Ez folyik be a
2: igen. Hollé. De hogy egyszerűen felülök a biciklire, és ez az esztétika miatt is valahogy nem tudom, nekem olyan otrombának tűnik, vagy nem odaillőnek, és így ezt így elengedtem. De itt nem is a nőiességről van szó, hanem hogy bizonyos dolgokról le kell mondani. Bizonyos ruhadarabokról.
3: Igen, de én csak azt mondom, hogy szerintem ez egy személyes történet, és én csomó embert ismerek, akinek hasonló a személyes története, mint a tiéd, és egy csomó olyat, akinek meg nem. Tehát, hogy vannak bőven tűsarkuban sok évet tekerő csajok, és vagánya.
1: Zsuzsi, Gyuli, mennyire találnak meg benneteket a V-ügynökhöz hasonló karakterek ilyen típusú kérdésekkel? Hogy mikor lesz minden nagyon jó?
4: Alapvetően ez a kompromisszum kérdés, ez nyilván meghatározó. Tehát én is most már 8 éve biciklizek rendszeresen télen-nyáron, és nekem is rengeteg kompromisszumot kellett hozni. Nem véletlenül van ez az alapvető probléma, amit aki itt jelen van, most ezt próbál megoldani a saját szakterületén. De én is egyetértek a Zsófival abban, hogy alapvetően a nőiességet ezt meg lehet tartani, attól függetlenül, hogy
1: azt mondom, hogy van a nőiesség
4: fogalmának? Hogy alkalmazkodik el a kerékpározáshoz.
1: Maga a nőiesség fogalma van átalakulóban, és ilyen szempontból a, tehát maga a nőiesség fogalma van átalakulóban, és a kerékpározás, vagy a kerékpározó nők képviselnek egy más típusú nőiességet?
4: Is.
3: Szerintem emberek képviselnek bizonyos típusú nőiességeket, és ezek az emberek közlekedhetnek snowboarddal, vagy biciklivel. Ezek, tehát, hogy ez, én csak azt akarom mondani, hogy így kategorizálhatjuk az embereket közlekedési eszköz szerint, de szerintem az ember az... Tehát, hogy előbb van az ember, aki valahogy gondolkodik a saját nőiességéről, vagy férfiasságéről, és hogy az ember ez után fog közlekedési eszközt választani, vagy váltogatni folyamatosan.
1: De hát a kerékpározás nagyon speciális karaktert hoz azért létre, annak okán, hogy maga, amit tevékenységet végzek, annak vannak speciális követelmények, és ennek meg kell felelni a ruházatnak.
3: Igen, de hogy az van, hogy mondjuk, tehát ugye a kerékpáros ruházatot is hogy nézzük, akkor így, akkor feloszthatjuk mondjuk békeidőre, meg krízisidőre. Tehát, hogy amikor tél van, meg hó van, meg esik az eső, az egy teljesen másféle hozzáállást kíván, mint amikor ilyen kellemes nap van, mint a mai, és igazából teljesen mindegy, hogy az emberem mi van. Amikor hőség van, ugye ez megint egy másik kérdés, mert akkor meg pont az izzadság és a hő problémájával állunk szemben. Nyilván, amikor az esik az eső, akkor egy olyan esőkabátban érdemesebb elindulni, ami nem fog beázni és nem fog szétszakadni a hátamon, mint egy olyan, ami igen. De hogy azért itt is elég széles a skála, szerintem.
1: Zsuzsi, téged szokta megtalálni?
5: Szoktak megtalálni. Elsősorban olyan ismerősök, akik először kezdenek el talán biciklizni. Egyébként az előttem szólókhoz képest nekem is tök hasonló meglátásaim vannak. Egyrészt az, hogy teljesen korspecifikus, tehát tényleg az, hogy pár évente akár teljesen megváltozik valakinek az öltözködés kultúrája, kezdve mondjuk a kamaszkortól, egészen mondjuk a életünk végéig, és azt hiszem teljesen természetes és rendben is van. Másrészt pedig az, hogy milyen közlekedési eszközzel megy az ember, nyilván vannak dolgok esetleg, amiről le kell mondani. Én ismerek olyat is, aki soha életében nem fog lemondani a magas sarkúról, iszonyatosan ragaszkodik hozzá. Szerintem az a legfontosabb, hogy ő maga miben érzi komfortosnak magát. Tehát van, aki egyszerűen annyira tud magas sarkúval is biciklizni, mert neki ez a világ legtermészetesebb dolga. Én biztos, hogy nem tudnék, mert szerintem kétszer volt rajtam összesen magas sarkú. Minden tiszteletem azoké, a nőtársaké, akik ezt teljesen természetesen tudják viselni. Én mondjuk nem tudnám. Mondjuk talán a Zsófi közülünk a legtapasztaltabb ebben, hiszen ő konkrétan ezzel foglalkozik, és talán a legtöbb ember nála mondja el a véleményét ezekről a dolgokról. Egyébként szerintem, hogyha nem is esetleg, tehát mondjuk lemondunk egy-két öltözékről a biciklizés kedvéért, akkor mondjuk nagyon ragaszkodunk nőiességünkhoz, annyi kiegészítő áll rendelkezésre, hogy ezt simán vissza lehet pótolni valami mással.
1: Kerékpáros körökben eleve megvan az, hogy a... Nem is kerékpáros körökben. Alapvetően Budapestről él egy olyan kép az emberek fejében és bennem is, hogy Budapesten tényleg elképesztő mennyiségű csinos, nagyon sok jól öltözött nő van, ezt ki kell mondanunk. Ezzel párhuzamosan él egy másik elképzelés, hogy legalább ennyire rosszul öltözöttek a férfiak. Mennyire van ez a különbségtétel úgy általában szerintetek, és hogyha van, akkor mennyire jelentkezik ez a kerékpáros divaton belül? Leszűkítem, jól öltözöttek-e a kerékpáros fiúk?
4: Alapvetően szerintem nagyon stílusosan tudnak öltözni a kerékpáros fiúk. Elhangzott a délelőtt folyamán egy olyan mondat, hogy gyakorlatilag csak a nők számára vannak ilyen remek kerékpáros kiegészítők és ruhák, amit én megtelepolnék, mert hogyha a nemzetközi piacon körbenézünk, akkor gyakorlatilag zéró vagy zéróval határos azoknak a márkáknak a száma, melyek kifejezetten a városi kerékpáros nőknek alkotnak ruhákat, illetve gyártanak ruhákat. Úgyhogy a Zsófi ez egy nagyon-nagyon...
1: Tényleg ez milyen furcsa, hogy a dizájnerek meg az alapvetően a kis, nem, most úgy értem a dizájnereket, hogy akik egyébként tehát a kis alkotók vagy kisebb cégek inkább a nők számára kínálnak, én úgy látom, vagy arra reflektáltak gyorsabban, míg például a Levi'snek van kerékpáros kollekciója, a Charge-nak van egy tök erős kollekciója a férfiak számára.
5: De szerintem ez azért alakult ki, legalábbis én úgy gondolom, mert gyakorlatilag minden ilyen kiegészítő, mint például a biciklis sapka is, hát nem a városi öltözködés kultúrában jelent meg először, hanem a versenyző ők, akik ugye sporttevékenységképpen végzik ezt a biciklizés dolgot, nem 5-10 kilométerre, hanem 100 vagy akár több. Ez gyűrűzött be a városi öltözködésbe, és azt gondolom, hogy amikor elkezdtek a városban biciklizni az emberek, akkor gyakorlatilag ugyanezek a dolgok gyűrűztek be a városi öltözködés kultúrába is, és mivel a sporttevékenységet azért többségében férfiak végzik, valószínűleg ezek a nagyobb márkák kicsit későn kapcsoltak erre a dologra, hogy hoppá, itt vannak nők is, tehát hogy nem csak a férfiakban érdemes gondolkodni.
2: Mit gondolsz te?
1: Szabolcs, egyetlen férfi tervezünk.
6: Annyit tennék még hozzá, hogy amit most mondtál, hogy a sporttevékenységet igen, a férfiak lehet, hogy többen végzik, de a nőknek van igénye arra, hogy amikor bemennek a városba és valamilyen dolgozni munkahelyre bejárnak, akkor csinosan nézzenek ki. Tehát egy férfitől sokkal inkább el tudom képzelni azt, hogy ő sportruhába bemegy munkahelyre, sokkal több ilyen férfit is látok a városban egyébként. Szépen cicanadrágba bemennek biciklivel, és utána mondjuk bent a munkahelyükön, ha tehetik, akkor átöltöznek, zuhanyoznak. Szerintem egy nőnél sokkal nehezebb ezt elérni, hogy ő mondjuk így menjen be a munkahelyére és átöltözzön például. Tehát inkább ezért, én ezt gondolom, hogy ezért van ez az igény, ami a nőkön keresztül terjeszti ezt a kerékpáros divatot, hogy így mondjam.
3: Ez változó szerintem továbbra is, de amúgy végül minden elhangzott, amit mondani akartam, mert hogy, tehát, hogy az, hogy az Urban Legend alapvetően női márkaként indult, az semmi másnak nem az okán történt, mint az, hogy végeztem egy piackutatást, amiből az derült ki, hogy a biciklis divattal foglalkozott cégek 98%-a az férfiaknak tervez ruhákat, és akkor azt gondoltam, hogy magyar férfiak, hogyha tényleg csinosan szeretnének kinézni, és érdekli őket, hogy ne latexben érkezzenek a munkahelyükre, akkor majd megrendelik Angliából. És amúgy pont az derült ki az elmúlt pár évben, hogy a magyar férfiak nem ismerik ezeket a cégeket, és nem rendelik meg Angliából. Tisztelt a kivételnek persze, aki valószínűleg minden másik ruháját is a külföldi webshopokban rendeli meg, de hogy ez egy nagyon érdekes tapasztalat volt számomra, amennyire azt tanuljuk, hogy ez a nemzetközi piac, ez egy létező fenyegetés kvázi, ami saját magyar kis piacunkra nézve, ez nem minden szempontból igaz. És hogy ezért kezdtem el férfi ruhát csinálni, ami nagyon változó, tehát hogy fogyása van. Tehát, hogy van, amikor csak férfi ruhák fogynak, vagy amikor nagyon aktívak a férfiak, és rendszeresen találkozom. Mindenek felveszem az isőkabátuszt, jó lesz hangulattal is. Amikor az ember újra elgondolkodik azon, hogy nem kéne visszaadni a Rafának inkább ezt a stafétaboltot, és gyártsolva a férfi ruházatot inkább.
1: Már többször felmerült itt, hogy azért valamennyire speciális kategóriát is jelent a kerékpáros ruházatnak, vagy a kerékpáros öltözetnek az elkészítése. Ez mennyire okoz problémát a technológia megszerzése, a textilek beszerzése, a maga az, ahogyan ez elkészül, hogy funkcionálisnak kell lennie, mennyire probléma, vagy mennyire van ennek piaca az alapanyagnak?
3: Amióta nincsen textilgyártás Magyarországon, azóta egyre nehezebb alapanyagot és rendes gyártót találni. Azt hiszem ezzel talán, vagy legalábbis a Juli, tehát a Blind Chick és az Urban Legend is nap mint nap szembesül, hogy mind bőrös készítőket, mind varrodákat egyre nehezebb találni, ami nem azt jelenti, hogy nincsenek, mert abbra is vannak, és nagy nyugati divatcégek gyártatnak Magyarországon, Ukrajnában, Romániában, bár egyre inkább az másik két országban, akik ugye nem engedik be a kis magyar cégeket a gyártósoraikra. Viszont a kicsi varrodáknak meg általában nincsen meg az a fajta infrastruktúrája, ami nekünk kéne, mert egy leggings gyártásához nagyszerű, meg egy pulóver gyártásához bőven elég tudásuk és gépparkjuk van, viszont onnantól kezdve, hogy egy bonyolultabb gyártási eljárást kéne megvalósítani, már rögtön bukik az egész, ami egy ilyen 22-es csapdájába csalni
1: kell. Mit jelent a bonyolultabb gyártási eljárás pontosan?
3: Az, hogy mondjuk vannak patentológépek, amik nem a 70-es években készültek, hanem azóta, vannak olyan forrasztógépek, vannak, tehát hogyha megnézzünk mondjuk egy North Face kabátot, csak hogy ne essek túlzásokba, egy ilyen egyszerű példát hozva, hogy hányféle gép kellett ahhoz, hogy ez előállítódjon ebben a minőségben, ezt 25 varrodából se lehet Magyarországon összeszedni általában. És ez problematikus. Arról nem beszélve, hogy
4: Hát ugye egy ilyen kabátnak az előállítása az egy elég nagy mennyiséget kell berendelni. Tehát 1000 darabnál kezdődik mondjuk, és egy ilyen kis szériás márkánál ez természetesen
2: nem rentábilis. És egyébként hogy zajlik nálatok a termékfejlesztés? Az így mindenkihez szól, mert hogy itt egy nagyon funkcionális, vagy nem egy, hanem nagyon funkcionális termékről van. Ahol ugye az, hogy mennyire jó egy termék, leginkább a gyakorlatban dől el. Tehát ahhoz, hogy valami működjön és jó legyen, azt gondolom több fázison megy keresztül a termék a fejlesztése során. Van egy demoverzió, vagy van egy ötlet eleve, meg egy igény. Elkészítitek a mintadarabot, és aztán ezt kiadjátok tesztelni bicikliseknek?
5: Volt erre is példa mondjuk az én esetemben. Nem mindig van szerintem erre ilyen hosszabb ideig lehetőség. Én mondjuk volt, hogy a biciklis sapkákat futároknak adtam, vagy versenyzőknek adtam, de nagyon sok dologban ez nem kivitelezhető, csak abban az esetben, hogyha valaki nagyon szériákat gyárt, tehát mondjuk ugyanazokból az anyagokból csinálja a dolgokat, abban az esetben, hogyha mondjuk folyamatosan más anyagokat használsz, akkor erre egyszerűen nincsen idő, mert mindegyik darab más, és mindegyik anyag másképpen is viselkedhet.
2: De mondjuk itt lehet különbség abban, hogy akkor te valószínűleg rendelésekre dolgozol, aki meg teszteltet, ők meg ti kollekciókat készítetek, akkor ez szerint.
4: Igen, gyakorlatilag mi folyamatosan hozunk ki termékeket, illetve vannak ilyen klasszikus darabok, amik már benne vannak ugye utóbbi pár évben, vagy rajta vannak a palettán, és nálunk nem egy olyan termék volt, amiből kiosztunk egy első verziót, és utána egy év után kiderültek róla dolgok, akkor kiosztuk a második fejlesztett verziót, majd a harmadik évben egy harmadik fejlesztett verziót. De például a Jackit azt kiadtuk tesztelésre, és több mint egy évig teszteltettük, és tervezgettük, míg a végleges darab elkészült.
3: Szerintem ez elengedhetetlen minden olyan magára adó sportmárkánál, aki mondjuk egyféle terméket azt egy szezonnál tovább szeretne gyártani. Tehát, hogy nálunk egészen hasonló a helyzet. Most az, hogy egy kabátnak nem ugyanaz a színe, mint, vagy egy kicsit máshol van a zsebe, az nem azt jelenti, hogy az alapvető problémái azok maradnak minden évben, és minden évben próbálunk tanulni az előző évek hibáiból voltak teljesen egyértelműen zsákutca próbálkozások, de szerintem ez borzasztó fontos maga a tesztelési folyamat, és az, amikor már forgalomba kerül egy áru, akkor a folyamatos kapcsolattartás a vásárlókkal, a bizonyos
2: elégedettség felmérés.
3: Hát igen, mert az ember nyilván kap e-maileket évek távlatából, hogy még mindig ez a kedvenc kabátom, és köszi, és akkor ugyanarról a kabátról megkap egy review-t mondjuk 2 hónap után, hogy ezért meg ezért nem tetszik. És nem lehet mindenkinek igaza, meg nyilván akinek 20 centivel hosszabb a keze, mint az átlag embernek, azt nagyon nehéz átlag mérettáblázatban kezelni. De ettől függetlenül azért vannak általános érvényű megjegyzések, amikre érdemes odafigyelni, de csak hogy visszacsatoljak egy kicsit ehhez a beszerzési, gyártási kérdéshez, hogy azért nagyon sokszor az anyag maga, vagy a technológia maga is problematikus. Tehát, hogy nyilván van, akkor így 3 részre mondanám, tehát, hogy van maga a tervezés, meg a modellezés, ami talán a legkönnyebb megváltoztatni, mert a szabás minden 2 centivel arrébb tenni valamit, az sokkal könnyebb, mint elmenni Svédországba a gyárba, és azt mondani, hogy az 5. szállítmány az miért volt rossz, amikor az első 4 tökéletes volt.
2: Még közben az jutott eszembe, hogy Szabolcs, te nem beszéltél arról, hogy te egyébként hogy kerültél kapcsolatba, vagy nem a biciklizéssel, hanem hogyan merült fel benned, hogy te akkor kerékpáros táskákat gyártasz, mert hogy mondtad, hogy ez neked egy másod foglalkozás, hogy irodai munkát végzel. És egyébként van kakuktojás is vagy lányok között, mert hogy te ilyen messenger táskákat csinálsz, és szerintem egy férfiasabb, ilyen keményebb vonalat viszel, mint ők. Tehát, hogy mi volt a motivációd egyébként?
6: Nekem egyszerűen kellett egy táska. Tehát ennyi volt a motivációm, hogy amikor elkezdtem táskákat készíteni, akkor még nagyon nem volt divatban Magyarországon ez a futár zsákát. Ez ilyen a 2000-es évek elején kezdtem el én ismerkedni a varrógéppel. Otthon nagymamámnak a régi Zinger varrógépe volt az, amit én pedállal hajtogatós azon csináltam az első táskámat, és az még nem is egy biciklis táska volt, hanem csak egy ilyen sima övtáska, amíg akkor jöttek divatba ezek a Jansport táskák Magyarországon, meg a hátizsákok, és ez nekem nagyon tetszett, de csóró egyetemista voltam, és nem volt rá pénzem, úgyhogy akkor gondoltam, hogy varrok valamit. Volt barátnőm, lenyúlta, mert nagyon megtetszett neki, és akkor így begyűrűzött ez az egész táskacsinálás, és az egyetemen meg elkezdtem biciklivel járni. És kinyílt a világ, és onnantól kezdve meg szükség volt valamire, ami a kerékpáros igényeket kielégíti. Elkezdtem hátizsákokat csinálni magamnak, azokat is így, amikor valakinek megtetszett, akkor eladtam, de abszolút csak ilyen hobbi szinten, és akkor utána végül is, amikor így láttam, hogy hú, hát itt vannak ezek a biciklis futárok, tök vagányak ezek a táskák, amiket hordanak, de hogy jó lenne valami olyat csinálni belőle, ami mondjuk egy irodai környezetben is megállja a helyét úgy, tehát nem ez a sportos vonal, hanem hogy legyen benne egy kis bőr, vagy egy kicsit sötétebb tónusú legyen, ne legyen annyira színes, tehát hogy ilyen komolyabb legyen. Ez motivált, igen.
7: De egyébként ez az egész kerékpáros termékgyártás, vagy öltözékvitorozás, ez kiugrási lehetőség amúgy a fiatal dizájnerek, tervezők, vagy vállalkozók számára? Vagy inkább egy ilyen tök erős piaccal kell szembenézni? Arra akarok kiukadni, hogy jelentkezik-e ez egy ilyen viszonylag könnyebb beszállási lehetőségként mondjuk a ruhaiparba, vagy inkább már ez egy ilyen nehezebb és hogy kevésbé járható út?
3: Én azt gondolom, hogy ha az ember ruhákat tervez, akkor, vagy bármit tervez, a dizájnnak az a lényeg, hogy valakinek ezt csinálnia kell. És hogy az nyilván mindannyiunk számára jól jött, hogy amikor ez az ötletünk jött, ami nem véletlenül nekünk is akkor történt, amikor, akkor éppen a célközönségünk, az egy exponenciálisan növekvő célközönség, nem csak Európában, vagy nem csak Magyarországon, hanem világszerte. Tehát, hogy ilyen szempontból szerintem bizonyos szempontból könnyebb, de hogyha valaki mondjuk síruházatot tervez, vagy tehát hogy ugyanígy vannak szerintem hasonló ilyen, nem szeretném a szubkultúra szót használni, hát de mondjuk adott problémára választ ajánló ruházati cégek. És ilyen szempontból nem látok különbséget. Az biztos, hogy könnyebb. Tehát, hogyha az ember pulóvereket tervez, akkor mondjuk könnyebb azt mondani, hogy ez biciklis. Csak akkor viszont meg kell indokolnia, hogy miért az, és szerintem ez a fontos.
5: Szerintem, amikor egy, nevezzük most egy kreatív ember hozzá fog bármit is csinálni, akkor többfajta típus létezik. Szerintem az a legfontosabb, hogy mi a motivációd arra, hogy elkezded ezeket a dolgokat csinálni. Nyilván, aki mondjuk csak üzleti szempontból kezd el, mert mondjuk nem tudja befektetni a pénzét valamibe, vagy tudom is én, akkor más szempontok motiválják, de azt gondolom, hogy talán akik itt ülünk, mint kiderült gondolom, nyilván abból a közegből inspirálódtunk, amiben mozogtunk, és ez a biciklizés volt teljesen egyértelműen. Az is egy más kérdés lenne, hogy nyilván, hogyha azt gondolnánk, hogy ebből nem lehet megélni, vagy nem tudom, éhen halnánk, akkor lehet, hogy holnap azért abba hagynánk, hiszen mindenki pénzből él egyelőre, részben barterből szerencsésebb esetben, de vannak dolgok, amiket nyilván pénzben kell kifizetni. De szerintem, hogyha ez teljesen testidegen lenne számunkra, mivel itt kismárkákról beszélünk, és most is itt vagyunk kint a Vampon, és mindannyian ott állunk a saját kis standunknál, hogyha egy teljesen testidegen dolgot gyártanék, akkor egyszerűen nem lenne hiteles, és ez elég gyorsan kiderülne.

0: Be voltunk Londonba, járunk ki mindenféle eseményekre, ahol több szálon is összekapcsolódnak ezek a közösségek Európában. De gyakorlatilag Európában iszonyatosan picik ez a... Hogy is mondjam? Tehát, hogy nagyon könnyen lehet vagy összekapcsolódni ezekkel az emberekkel. És így minden ilyen típusú márkát, vagy ilyen szinten álló márkát már ismernek Európában.
1: Hol pörög itt a lóvé? A showroomban, vagy a webshopban, vagy pedig a vásárokon?
0: Nekünk a webshop mindenképpen.
2: Nálunk változó, a webshopban is van egy boltunk a Calvin téren, és most már azt mondhatom, hogy ott is elég masszívan érzékelhető a személyes vásárlás.
1: Azt gondoltam volna, hogy azzal indul, vagy hogy az egy ilyen nagyobb kapu a vásárlók tömegére.
2: A személyes vásárlás. Igen. Hát igen, csak ugyanak ugye van egy olyan hátulütője, hogy oda csak az jön, aki Budapesten van.
3: Hát nekem az elmúlt 10 évben most az tisztult le jelen pillanatban, hogy a webshop az nagyon megy. Magyarországon is, hiszen nagyon sok vidéki ember van, aki nem tud személyesen eljönni, de az internetes felületnek köszönhetően tud vásárolni. Ez vonatkozik a külföldre is. Elsősorban Amerikában, hiszen Amerikában már nagyon nagy kultúrája van az internetes vásárlásnak, nem csak pár éve kezdődött, mint itthon. De azt gondolom, hogy az emberek nagyon nagy részének még mindig nagyon fontos, hogy személyesen tudja megnézni ezeket a dolgokat, vagy felpróbálni, kipróbálni. És az én esetemben a bolti értékesítést gyakorlatilag, tehát ezt a viszonteladóst, ezt leépítettük, és inkább kivettünk egy nagyobb lakást, ahol a műhely és gyakorlatilag a bolt is jelen van. Oda lehet jönni, vannak mindig ilyen, gyakorlatilag egy állandó árukészlet van, hogy mindenből meg lehessen nézni méret, szín, ilyesmi, és ott gyakorlatilag még ha valakinek nem tetszik egy színösszeállítás, akkor gyakorlatilag teljesen egyénit is tudunk készíteni.
1: Szabolcs már egyszer a rádiónak a tombolaján egy táskát, amit kisorsoltunk. Egyrészt nálad mi pörög jobban, meg arra lennék kíváncsi majd egy másik körben, hogy mennyire vesztek részt valamilyen szintű szponzorációban. Ez jelentheti akár kerékpáros véleményvezérek megtalálását, különböző szintereken felbukkan egy-egy sapival. Hát is akkor milyen módon megy ez a reklám?
4: Nekem eddig, amit szponzorációnak lehet nevezni, ez a Bike Mafiának történő felajánlás volt. Tehát egyszer véletlenül egy túl nagy táskát csináltam, amit azért adtam oda nekik tavaly karácsonykor, mert senki nem tudta hordani, annyira hatalmas volt. Azóta többször láttam a városban, úgyhogy nagyon örülök neki, hogy
1: őket ezt
4: hordják. Meg most ajánlottam föl nekik egy övtáskát, amit remélem, hogy már eladtak.
1: Jó, de ez tudatos márka, vagy brandépítés, vagy pedig jótékonykodás? Ezt válaszol ketté.
5: Ez brandépítés. Annak a kiválasztása, hogy kinek ajánlott fel, vagy hogy ad hoc történik?
4: Ad hoc történt egyébként, de olyan embernek szerettem volna felajánlani, vagy olyan tevékenységet végző szervezetnek, akiről tudom azt, hogy ezt fogja is használni. Tehát nem, mivel én annyira kicsibe csinálom, hogy igazából nem beszélhetünk igazi brandépítésről, vagy márkáról szerintem, az csak azt szerettem volna, hogy jó helyre kerüljön, ha már van, akkor legalább lássák, hogy jó. És én általában úgy is értékesítem a táskákat, hogy én szájhagyomány útján megrendelésre valakinek eladok egyet, az szól egy másik embernek, aki utána visszajön hozzám és rendel egy másik táskát. Úgyhogy én ezt úgy gondolom, hogy ez igazából ilyen tesztelésre, de gyakorlatilag arra lett odaadva nekik, hogyha lehet így fogalmazni.
5: Tilost hogy választottad ki?
4: Szeretem a Tilos Rádiót, tehát szoktam hallgatni, és arra gondoltam, hogy ha már pénzadományt azt nem tudok, vagy nem akarok, vagy nem tudom, mindegy, szóval nem ajánlottam fel, akkor legalább legyen az, hogy felajánlok egy táskát, végülis a rádió sem ingyen szól, úgyhogy...
1: Ezzel sokkal többet hozzátettél, mint a pénzzel, a tombola egy Tilos Rádió maraton alatt 1 millió forint bevételt hoz a rádiónak.
5: Azért, mert hogy ennyire nagyon jó és nagyon menő ajándékaink vannak egyébként.
1: Igen.
5: De tényleg.
3: Én gyakorlatilag szinte amióta ezeket a sapkákat fabrikálom, azóta így szponzorálgatok. Először csak ilyen nagyon

0: underground ilyen szubkultúrás eseményekre, és igazából azóta már elég sok ilyen szponzoráció volt. Három, ami így legjelentősebb és számomra legkedvesebb. Gyakorlatilag a legelső ilyen talán nagyobb az a Psycho Me Home-nak az első projektjében volt, ahol sapkát adtam a Leviéknek, és akkor Budapest sapkában tekertek.
1: Barcelonából?
0: Igen. És amikor ő megkeresett, akkor azonnal azt mondtam, hogy persze, igen. Tehát, és úgy is éreztem végig, hogy mint hogyha én is tekertem volna, pedig sajnos nem. A másik kettő, az nevezzük Holt versenynek, az egyik a Tilos Rádió biciklis sapkáit készítem most már harmadik éve
1: a maratonra. Ezt nem mondod,
0: hogy ezt
1: te csinálod.
0: Igen.
1: Hát ezt nem tudtuk,
2: hát először sem volt róla.
1: Senki nem tudott volna szólni.
0: Igen, ja. Mert Papóval nagyon így fű alatt intézzük ezt a dolgot.
1: Beszélünk el a méretekről.
0: És a másik pedig az tavaly volt, amikor egy fiú szponzoráltam, aki a 66-os úton végigtekert, ő is volt már igen, ő meg a férjem lett közben ennek a szponzorációnak köszönhetően. Tehát...
1: És mi elzárkózunk a szubkultúrás.
2: Nagyon jó biznisz volt család. Akkor.
0: Hát neki nagyon. De nekem is egyébként.
1: Ez szinte hihetetlen. Ja,
2: de hogy ezt még rá lehet kötni a szponzorációra is, csak amíg a biznisz szó a fejemben van. Mekkora biznisz ez egyébként?
0: Maga a szponzoráció?
1: Majd menjünk azért végig a
2: Jó, azért együtt lehet a szponzorációval is kezelni, mert ugye a szponzoráció, hogyha nagyon professzionálisan értjük, akkor ez egy befektetés valamibe. És hogy például mennyire érzitek azt, hogyha ti szponzoráltok valakit, vagy hogyha akkor azt van esélyre, hogy visszakapjátok.
0: Szerintem is. Tehát van, nyilván biztos van minimális üzleti indítatás ennek a dolgnak, de szerintem ilyen kis cégeknél nagyobb része inkább ilyen szívügy, nem? Amire azt mondjuk, hogy igen.
3: Tehát így úgy vagyunk ezzel, hogy igyekszünk támogatni a közösséget, a kultúrát, és ilyen távlatokban, tehát mondjuk 3-4 év után, meg ilyen méretű cégeknél ez nem mérvadó. Tehát, hogy itt abszolút inkább szívügy és támogatás kérdése, mint hogy ez bármilyen szinten megtérül majd nekünk anyagilag.
1: Úgy látom, nagyon jó targetált támogatás, tehát nem csak úgy általában valakit, hanem nagyon pontosan, tűpontosan választhatok, hogy kik azok a véleményvezérek, vagy kommunikációs nagyhatalmak, akik egyébként...
3: Ez így van. Tehát, hogy mi... Most ugye Bláncsik nevében beszélek, tehát hogy gyakorlatilag mi kerékpáros versenyeket szoktunk támogatni. Ebben élen jár a recikli egyébként, elő szoktak legtöbb ilyen kerékpáros versenyt szervezni, illetve a Cycle Me Home, ami nekünk egy, ugye hát onnan ered a történetünk, mert azon a túrán ismerkedtünk meg a Nezsával, tehát hogy onnan indult ki az egész márka. Úgyhogy az összes Cycle Me Home-os versenyt is támogatjuk.
1: Hát ez a Cycle Me Home, ez tiszta ilyen spirituális út. Hogy hívják az utat, amin a keresztények mennek? Mindegy, ez a másik lesz.
3: A másik, amiről beszélni szeretnék, amit most nyáron összefogtunk a Zsófival, és szerveztünk egy olyan eseményt, amit alapvetően egy angol márka, most meg igazából Zsófi említette, hogy a Raffáról van szó, tehát hogy ők indítványoztak 3 éve, hogy évente egy napon összehoznak egy ilyen világszintű eseményt, online eseményt, ahol mindenki csatlakozhat, és mindenki a saját városában szervezhet egy túrát. És az egésznek az a célja, hogy a női kerékpárosokat támogassa, és amit teljesíteni kell, a 100 km egy napon belül. És gyakorlatilag ez volt az első év, hogy mi itt Magyarországon, Budapesten összeszerveztük ezt a közösségi kerékpározást, és több mint 50 ember jött össze, 50 lány.
1: Nagy projekt.
3: És a Dunakanyarba mentünk, mert a szponzorációról van szó, mert gyakorlatilag az 50 lány közül nem ment haza egy ember sem, aki nem kapott volna valamilyen nyereményt a tombolán.
1: Nagyon dicső.
4: Igen, azt hiszem, ezt a Women's 100 szponzorációt ezt teljesen túldimenzionáltunk, de azt gondolom, hogy ez is egy hosszú távú befektetés, mint minden szponzoráció. Szóval kérdeztétek, hogy ez hol térül meg. Ez mindig hosszú távon térül meg. És általában nem maga a bevételi számokban való növekedés, hanem az a fajta hozzáállása, hogy az emberek a márkához kezdenek el viszonyulni. Tehát azt gondolom, hogy mindannyian tudjuk, hogy egy márka építése nem merül ki annyiban, hogy elég jó-e a termék, vagy elég jó minőségű-e, vagy szép-e, vagy megfelelő a célnak, hanem iszonyatosan fontosak azok az értékek, amiket egy márka a termékein, a márka tervezőin keresztül, vagy az aktusokon keresztül megpróbál továbbítani. És hogy azt mondom, hogy azért is nekünk például van az Amnestivel egy ilyen régi együttműködésünk, a Fretlenben fénypont vagyunk, nekem az a leg... tehát, hogy az egy olyan típusú felajánlás mindig az ő tomboláikra, amik ugye jótékony célra mennek, ami abszolút kiesik ezen a tűpontosan meghatározott célközönségen, viszont azt gondolom, hogy ezek ilyenkor egyrészt messze érnek ezek a farok, másrészt pedig egyszerűen nyugodtan fekszem leadudni, mert tudom, hogy ez most valami jóra ment, és természetesen azt is tudom, hogy jóra ment, amikor a 100 kilométert vidáman kacag vele, tekerő csajoknak adunk ajándékot, de hogy mind a kettő jó érzés.
1: Mennyire tartotok kapcsolatot más budapesti akár tervezőkkel, akik nem közvetlen kerékpáros divathoz kapcsolódnak, vagy akár olyan showroomokkal, olyan ilyen budapesti kultikus helyekkel, ahol mondjuk nem a konfekció árusítják. Mennyire zárt ez a kerékpáros tér az esetetekben?
4: Mondjuk én azáltal, hogy a Moméra jártam, nekem elsősorban inkább ez a divat közeg volt az első, vagy hát én sosem tartottam maga közegemnek, de hogy kénytelen vagyok. És úgy ismerem ezeket az embereket, vannak volt osztálytársaim, évfolyamtársaim az egyetemről, illetve nyilván az ő általuk ismert emberek, akik, tehát hogy ez sem egy nagy kör azért, és hogy nyilván mindenki mindenkit ismer, és mindenki mindenkinek adja tovább az információkat, úgyhogy ez ugyanolyan zárt és nyitott, mint a kerékpáros.
1: Hogy látjátok, hol van a legnagyobb verseny? Melyik termékben? A kabátban, a táskában? A táskára direkt akarok rákérdezni, hogy van-e élet a Bagabun túl?
3: Én nem tudok másra egy nyilatkozni, de alapvetően a hátizsák ez egy olyan termék, ami mi egyszerre fogtunk meg két trendi vonalat, önkéntelen is ugye a bringázás, ami szívügyünk volt. A hátizsák az megjött, és a hátizsáknak a trendje az egy időben indult el, ahogy a kerékpározás a csúcspontját élte. És nem csak kifejezetten kerékpárosok számára, hanem a mindennapi városi ember számára ez egy nélkülözhetetlen kellék volt. És nyilván ezt nem csak a kerékpáros ipar fedezte fel, hanem nagyon sok divatmárka is, és iszonyatosan sok hátizsákmárka született meg az utóbbi 4 évben, úgyhogy leginkább külföldi márkákról beszélek, de igen, elég nagy.
0: Hogy szerintem eleve nagyon sok a kreatív ember Magyarországon. A biciklis szubkultúrában is vannak ilyen, nevezzük konkurens cégeknek, bár szerintem ez annyira nincsen így jelen, vagy talán mi nem éljük meg ennyire tudatosan ezt a dolgot.
1: Olyan nagy a piac?
0: Tessék?
1: Olyan nagy a piac, hogy nem éritek a konkurenciát?
0: Nem tudom, én nem szoktam ezzel túlzottan így foglalkozni. Persze, vagyis én például követem a többiek tevékenységét, amennyire ez lehetséges, de én azt gondolom, hogyha mondjuk itt a biciklis szubkultúrában nézzük, és mondjuk a táskában nézzük, talán táskás van a legtöbb, vagy abban van így legnagyobb ilyen konkurens ügy, akkor szerintem borzasztóan más fajtát csinálunk mindannyian. Tehát egyrészt ez a vásárlóknak is jó, mert mindenki megtalálja azt, amire valójában szüksége van. Másrészt pedig szerintem nekünk is jó, mert biztosítva van az a közeg, aki valószínűleg remélhetőleg mindig meg fog minket találni. És nem tudom, én például, hogyha hozzám jön valaki, akkor már nem egyszer volt olyan, hogy máshoz küldtem el, azért, mert úgy gondolom, hogy az, amit ő keres, az más készíti egyszerűen. És szerintem én hiszek abban, hogy ez vissza fog térülni. Tehát nem kell, hogy mindenki nálam vásároljon, az vásároljon nálam, akinek tényleg arra van szüksége, amit én készítek.
1: Ilyen szép, szelíd kapitalizmus.
0: Igen, néha mondják, hogy ilyen iszonyat idealista vagyok, de egyébként
1: nem,
0: tényleg.
1: Jó,
0: tehát, hogy nem tudom, én nem szeretek ezekből az idealista, meg némileg néha hippi gondolataimból feladni, mert azt gondolom, hogy nem tudnék minden nap a tükörbe nézni, hogyha ez nem így lenne, és a saját márkámnál is így vagyok ezzel, hogy addig csinálom, ameddig én ebben jól érzem magamat.
4: Szerintem egy lépés hátra kell lépni, amikor erről beszélünk, mert hogy itt nem csak a biciklizéshez kapcsolódó kreatív iparról van szó, hanem úgy általában a dizájnról Magyarországon, ami mindannyian látjuk, hogy milyen iszonyatosan nagy változáson esett át az elmúlt 15 évben, és hogy itt azt gondolom, hogy az, hogyha már valaki belép abba a körbe, hogy elkezd dizájntárgyakat vásárolni, az már mindenkinek jó. Tehát, hogy lehet, hogy az egyik táskamárka az papíron konkurenciája a másik táskamárkának, de hogy akármilyen csodálatosan szuper minőségűek ezek a táskák, egy idő után megunja, más szín kell, mégse hátizsák, hanem oldaltáska, mégse oldaltáska, hanem hátizsák, és hogy akkor már viszont benne van ebben a vonzáskörben, és benne fog maradni. Tehát, hogy szerintem elsősorban az, hogy amit mondtál, hogy nem vesszük ilyen véresen komolyan ezt a fajta versenyt, de szerintem ezért van, mert mindenkinek, aki design terméket árul Magyarországon, az elsődleges célja az, hogy az emberek hozzászokjanak annak a gondolatához, hogy magyar tervezők által készített terméket vásárolnak, és a következő lépés az, ha már benne van valaki ebben a körben, hogy meggyőzzem arról, hogy az enyém jobb, vagy az ő igényeinek éppen most jobban meg fog felelni, de szerintem erre még van egy kis időnk. Van egy ilyen klasszikus vicc, amikor a Kohn meg a Grün találkozik, és azt mondja, hogy hát te mit csinálsz, Kohn, nem álltál a 20 évet? Tudod, kijöttem ide Amerikába, és jutottam egy cukorkaboltot. Végig sétáltam az első sugárúton, és láttam, hogy nincs egy cukorkabolt. És te Grün, mit csinálsz? Hát én végig sétáltam az 5-en, miután kihajóztunk ide, láttam, hogy tele van cukorkabolttal, és akkor én is jutottam egy cukorkaboltot, gondoltam, biztos megélek én is. Mind a két verzió igaz, és hogy azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos ez, és ezt szupernek érzem, hogy egyelőre nincs ilyenfajta egymás ellen dolgozás, és nem csak mondom a biciklis körökben, hanem, tehát hogy én is a korosztályom, vagy nem korosztályom, de hát elsősorban véletlenül a korosztályom által tervezett márkákhoz küldjük át a vásárlókat a Flatlabben, amikor azt látom, hogy nem itt találja meg azt, ami neki megfelel, az én üzletemet nem fogja rontani, hogyha valaki a Garden Studio-ban vásárol, sőt, mert akkor tudja, hogy jó helyre irányítottam, bízni fog bennem, és vissza fog jönni legközelebb.
1: Nagyon szép üzleti tudatosság, azt kell mondjam, és kicsit úgy is érzem, hogy a nagy budapesti kerékpáros márkáknak az alapozás zajlik éppen, és biztos vagyok benne, hogy ha múlva fogunk itt beszélgetni, akkor az lesz majd a központban, hogy mi volt az óriási sikernek a receptje, ami Budapesten kialakult. Van még bármi, valami, amit szeretnétek hozzátenni, mert hogy szorít minket az idő, úgyhogy el kell zárnunk ezt a kerekasztalbeszélgetést.
0: Annyira nagyon nincs. Én még ez a témához csak egy dolgot szerettem volna, hogyha már itt vagyunk a Vampon, és szerintem ez tök fontos bizonyos szempontból, hogy az emberekkel való kapcsolattartás, meg ebbe a konkurenciába, hogy én például nagyon sokszor tapasztaltam azt, amikor jönnek ide hozzám a vásáron, vagy akár személyesen a műhelybe, hogy például elrejtenek egy-két olyan megjegyzést, ami a másik márkával kapcsolatos nálam, és akkor némileg egy vállalkozási alapismeretek 5 perces tanfolyamot szoktam tartani, hogy az X márka az miért drága, ami valójában nem drága, és remélem azzal, hogy itt vagyunk a Vampon, és még jobban találkozunk az emberekkel, és nem egy ilyen divat fellegvárából tekintünk erre az egészre, ami valójában egy hatalmas lufi, ezzel is hozzájárulunk ahhoz, hogy ez, amit mi készítsünk, ez tényleg az emberek mindennapjainak a része legyen.
1: Köszönjük szépen! Aki itt az FMXXX Radio Vend rádióban, innen az Erzsébet térről sugározzuk az adásunkat. Köszönjük szépen Geribi Zsófi, Urban Legend, Vesmás Júlia Bláncsik, Keru Zsuzsanna, Sherin, Pusztai Szabolcs, Crosstown Bex. Ha valaki még kijön, akkor még találkozhat velünk bőven este 7 óráig itt a Vampon. Hamarosan folytatódik a műsor itt a Tilos Rádió FMXXX műsorán.

0: FM XXX Tilos Rádió Gonzo Stream stream.tilos.hu.
1: Mert mi lesz ezután?
2: Kertakaró.
3: Jó.
2: Kertakaró.
4: Sanyi, Atesz és Varek.
2: Kertakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
5: Kettős vállalkozás.
2: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
6: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
2: Régi könyvek életre kelnek.
1: Nem értem.
2: Hallgass.
7: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
4: Tilos Rádió.
2: Jó.
1: Ez nagyon jó.
4: FM 90.3. Hallgass.
2: Na kell takarolni.

napszállat, nyugat. Egy asszony rőtegér kalapban, és görbe tű van szúrval abban, akár egy képes régi labban léptet fakón a rőt kalapban. Szalagja kis csokorra jár még, habár a végső bogra vár rég, két szemében két kurta nyárvég, zalámi végben szalmiák ég. Mint villanyújság erbetűje, kigyullad olcsó görbetűje az elefántláb alkonyatban, menet mani, sőt pedikűrre, egy vérlak cukrászdába ül be habra, te ólom úszik abban. Hold banán. Banánon élek, mint a hold, mondta, és lassan elcsúszott. Zakója ujja kréta volt, a szíve héj, száraz lucsok. Tűzoltó volt egy hajnalon, sivatag volt és Flórián. Törődj velem, mert hajlanom nincs ki elé és ki után, mondta, és zárvány lett megint. Átnézni rajtam semmi ok, és már önnünk is lupéja volt. Én így végződöm rendszerint, a héjon élek, mint a hold, mondta, és lassan elcsúszott. Gesztenyeméz. Zölden zsúrnak a gesztenyék, ikrásodás a május, ikrásodik a veszteség. De ne félj, báróvájus, meg vagy már, mint a lomb, az ég sormintája a bőrön, vedlik az árnyék, semmiség, ne félj, elrendeződöm. Zölden zsúrnak a gesztenyék, ne kérdezd, hogy mi végre. Lemertük habját és tejét, tehát jó vég a vége, és ne sajnálj semmit, kedvesem. Mi műméz volt, ma mézmű. Arcvíz. Ellib bennünk, s a dolgokon mit fog az ónus égi máz? Állnak a lázas dobrokon, állnak, mint mázsaház. Zavart és nyírkos miért belül, kérded? S nem lenne hazádnak rendületlenül jobb nyelve, s mérlege, kérded? Miért a vértusok? A lábtapost a kása fölött a szentelt arclucsok, az arcvíz elragadtatása. Ellib bennünk, s a dolgokon nagy jégpuhány futos. Bagatell. Makábr. Ülök csak itt. A számban nagy lapát toll, akárha már a szárnyait, bár épp e meghányattatástól félek kicsit. De csit, de csit. Papír jött a haláltól, köszöni jól van, küld sínes kocsit, zenekarostól, paripástól, várjak csak itt, nincs félni mit. A lényeg megy magától, barackot nyom fejemre, ad pacsit, gurítójára szépen zízú, rátol, s a megtaszít a mélyvasút sikong a kacagástól, hogy ösztökélem paripájait, a mókás nyalka bambit tolboástól, és a mocit.

Nocturne KM oldalvizén. A szája árva, két morás, ab óvó csönd és elvonás, vízmélyi hosszú pá. Ezzel kezdődik el a néma hal. A két szeme Pirichius, pici, sebes és kisfiús. Pikkelyt pipál lejjebb a síkos boltú, hengergő fújtató kopoltyú, és így tovább, a hát, cipeli öt molosszusát, s mert andalgó, mert éjszaka, á ezt át mond. Mit mondana? Megállhatnék, de hát úszok, proceleuzmatikuszok röpítenek hajót adi, sok színezüst futamodi négy szám szerint. Ha legyen, s mert be kell fejeződnie, a farkán is van két szeme, mely farka ismét két morás búcsúszkodás, vízmélyi hosszú pá. Szabó Lőrinc. Ó, sebes andalgót, alamuszi hengergőt, futamodi ókat mond, de a szeme nem mozdul, didereg a varsában sebes ó. Ó, puha félholdnál öleli az árnyékát, tovasot a lakbőrönd, utazik a szív mélyén, teli-teli ikrával, puha ó. Ó, picit ússzunk hát a fasot a félmúltban, futamodi gyepposztó, babakori klotnadrág göbődik almuskán picit. Ó, ó, mama, szálkából fakanala megfúlunk, kiveszik itt torkunkból, bereped a sírástól kenyeret a héjáért, mama, ó. Ó, suhogásából kirohad a beltartam, kiveszik a bordákból, mi az, ami konkávex seleli a formáját, suhog, ó. Ó, mozi, alvat vér, csupaluk a gyöngyvászon, krimi van a mellényén, megölik az ikráért, lehetele cápává, mozi, ó. Ó, morajos halk hang, zavaros a tenger mély, mit iszik a Müllerné, futamodi sebb benzint, hova fut a torkán át, moraj, ó. Ó, gumiszáj padlás, de a szíve száraz jég, mi marad a nyelvhúsból, ha a fog a rákcsapdák, ha az agya kaucsukká, gumi, ó. Ó, soha nem lesz már nyugalom ez orkesztben, szükületi karmester vezeti a főpróbát, bikula a trombussal, soha. Ó. Ó, stora halszíból viszi haza mátkáját, nyaka füle véres csík, iszamos a holdfénytől, püföli a nászasztalt, stora. Ó. Ostoba nokturzás kikerekül éjjévé, vízizene szájzárból, ide-oda bádok tű botorog a túltükrén, stova, ó. Ó, lika hálóból kifolyik a belkántó, de a szeme rajtad van, de a szeme szájállás meregeti csillagként, likacs, ó. Ó, hova tűnt el hát ön, aki a ókat mond, ez a fura pontyornú, kireped a burkából, hova, hova, Morgenstern, hova, ó. A csorba kert. A kertből vers lett, s még a vers él, e kert erősebb lesz a kertnél. Csorba győző. A csorba kertben bolyhos délután volt. Aludt talán a gazda, és a fák valamit éppen tárgyaltak az éggel, ősz volt, hiány, és nem híja semminek. Nem volt kerítés. Bárki kompilátor bejuthatott, ha éppen kedve volt egy versre való kertet lopni tőle,
hisz nem kifosztható, mi adva van. És mégis, mint a slaug vagy körte tolvaj, úgy ácsorogtam ott. Kölcsön veszek, gondoltam néhány szétszórt kerti holmit, mitől lett vers a kertből, megtudom, és mitől erősebb hát e kert a kertnél. Leskiccelem magamnak pontosan, a mintázat hogyan lesz szerkezetté, a vadméz napsütésben lomb és ág miként vetül kavicsra, földre, őrá, formája így és terjedelme úgy, területéhez képest mennyiszer több. És akkor lesz egy prima raszterem, a többi zsákmányt belegöngyölöm, majd hazalopom, és belőlük lesz a mű. Egy nagy ponyvára kiterítem őket, elbíbelődöm vérük napra nap, addig pászingatom, csoportosítom, mi tartozik, hogyan, miért s mihez, míg átdereng a napsütötte formán az a kert itt, és versé összeáll. Vagyis, gondoltam, nyűvöm szépen addig, míg új széltéhez ismét mélyen nő. De nem nőtt. Semmi sem nőtt. Kirakózni kis kompilátum, tisztes plágium hevert előttem, bármi olvasattá, ezer másikká összerakható, de műanyag csak. Zizgő pálca mágia, nem kert, csak kérgek, rostok halmaza. Még ha egész hét, mindjét ide lopnám, ha minden színét is, csak színtelen makett maradna, pontos és idétlen, idő nem volna benne, telt idő, a titka nem, a belső nap sütése, a tér, a távlat, az a 75 duplája épp saját időmnek év nem, mit ünnepelni alkalmamban áll. E kertet el nem tanulhatni tőle, a többiét, még egy alkalomra sem. Az ember érik, s rájön, hogy hiába, a telt anyag mögött a szerkezet nem lesz övé, a kölcsönt vette kölcsön, hát jobb, ha mindent szépen visszavisz, s egy cédulát ír, gazda, Isten áldjon, a több te vagy, és több nem mondható. Utánzatok. Bertók Lászlónak a hatodikon. Tologatok egy vonatot, te raktad le a sínjeit, s ha épp az izgő sín vagyok, te futsz át rajtam, mint ez itt, e kattogás, iram, ez itt. Utánzatos tél, ablakok homályos menetrendjeit átnyálazzák a csillagok. Nyolc szótagos viszonylatok érdes, heges térképeit tapogatom, mint a vakuk a kintornadok bütykeit. És mire a vers megérkezik, bőrrel hallom a dallamot. A dallam síkos rácsai, ahogy az új begy körbe jár, mint a szúrós karácsonyi halacskákat pattintanál. A mindig egyszer is talán körkörös irányai, a struktúrák mélyén a nyál egymássá föl tud oldani, de önmagát forogja ki, mikor a nyelvigér a száj, a beszéd buborékjai a szájpadon mind elszivár, és ott van a vers az asztalán, kívüle nincs mit mondani. Parte cédula, Pákulic István emlékére. Emléke nyelvíz, versorok kátrányi szívpor illata, apró képekben otthonos derű szorongás, egy szoba, megdobbanó vörösborok, egy füstös mézes délután, mint a dió, csörög, morog pár kézirat az asztalán. Emléke hosszú alkonyat, vízállás Pécs és Paks alatt, a túlvilágon a Duna, úgy aznapi, hogy végleges, akár egy parte cédula.
Ikebana a túlvilágra. Az ihlet megbocsátja a verset. Koncz István. Nagy házban nagy iroda, por, amolyan nadrágbarna por, sejem sakál álomból hátravetve. Áttetsző kvarcbogarak, opsitos törpe tolongás a szusszanásnyi léghuzatban. A fotelekből kilóg az idő áthuzatlan. Talajt akartam írni címnek. A lomaföldi felrőg, fel sínautók és sönkutyák. Valami hakófélét visszakiált, széltalan idegen a nyár, a végtelen párhuzamosokról, ha-ha-ha, mondja, ha-ha-ha, délután 3 órakor. Nagy házban nagy iroda, por, valami érdes ködlikőr, üvegpupilla, mentafű, puskagolyókék poharak, elszáradt angyalok műszemei kéken a szürke likőrben. Fényes simítású tája pamlog, a zsíros hajdanán szatén. Kies vidék, visszafogott ütem. Plébánia vagy osztályterem, valami szőke tájszomorú bor és szikvíz jár dünnyögve föl le. Az egyik csígerül papol, a másik szénsavával oktat. Lepke és bánat úgy kopogtat, mint aki hazatért. Kopog egy öregasszony lepke tapsa, akkor a taps, mint a két toll, pihekarambol kék kupolában. Látom a fán a baglyot, papagáj szerep csak a visszhang. Halott medrek közt vérzik a fogam, dadog az álom, száraz virágzat. Ikebana a túlvilágra. Egy lopott kádé, Magos Györgynek szívből. Ha 50 éves elmúltál, egy éjjel egyszer fölébredsz erre, s eltűnődöl, hogy 40 év vagy 50 áll a versben, és hogy bármi álljon, Jézusom, kiírta, mint akkor pont nem volna mindegy. De épp mert mindegy, fölkelsz és mezítláb átmész, ahogy a csillag megy az égen a könyvespolchoz. Persze, Kosztolányi. S na, hogy 40. Bár mi az a 10 év? Az idő tömblekvárja oly drabális. Egy frém az sokszor hosszabb, mint egy év. És ha erre gondolsz, rögtön arra gondolsz, hogy el kell szívnod még egy cigarettát. 40 körül jársz, vagy volt 50 is. De ez most fontos, hogy mi az a 10 év, ha percben számolsz, persze sokszor annyi, vagy pláne frémben. Ez izgatni kezd. Olykor egy-egy zajt hallasz künn az utcán, kigyúrt kozákok lágy debilje pittyeg, a szeles Bartók Béla rossz bazaltján, vagy átnevezték, egy taxi épp bedübben. Minden zajról tudod, hogy mit jelent. 3 sem múlt, mint hogy a stúdióból mennél volt épp haza, s még átsorognál a föld, s a csillagok közt egy parázsnyit. Tehát a frém. A frém, hogy osztható-e, s hány másodfrémet ver egy porszem szíve, s a másodfrém, ha már a frém a másod, szóval mi az, mi osztogatható? Talán a frémség. Itt kicsit megállnál, eszedbe jutna egymás semmiség is, hogy miért a mértek ott, hol frém a mérték, hogy miért szöszöl az ember eltökélten szénás szekérnyi magnószalagok közt valami furcsa gombos tűzajért, hogy oka van bár, s ez van céljaképpen, mégis mi végre?
s mi értelme van. És más ilyesmik. Kissé vág a szélük, babrálsz velük, megunod és elejted. Még bús se vagy, csak józan és figyelmes, már-már nyugodt. Egyszerre fölsóhajtasz és visszafekszel. Majd megint előről. Ha 60 éves elmúltál egy éjjel, ha 70 éves elmúltál egy éjjel, ha 80 éves elmúltál egy éjjel, bár végig kell majd gondolni egy éjjel, hogy egy éjjelbe hol fér ennyi év. Tandor írt vers. Kedves Dezső, ki mindent Tandor írtál, amire szó volt és lett volna rá, erdőnyi fát ki nyelvvé géppapírtál, ahogy a nagy Reimerling mondaná. Kedves Dezső, ki ennyit írni bírtál, a mesterünk vagy így és úgy, naná. Te Isten büféjében dús papírtál, el sem bírná, ki körbeordaná. Hát körbeállunk kiskanálni szépen, kedves Dezső, hisz áll a mű középen az ismerős és titkos tandarab. Felnőttünk rajtad, mintha nyelvkovászon, lobogjon néked 60 rőfnyi vászon, ki egymagad vagy nálad tandoribb. Köszöntjű. Egy hanva hulló februári est, mely holdas is, sőt lesz még több manír, s ha hív, mert felhív Szigeti Laci, az ember, itt én, naná, hogy megír, ja, nem lesz versezetre rest, s mint 50 tagú fúvós katonák, e köszöntjűvel szépen fölmasír. Mert ez esetben mondjuk mondatot meggondol az, ki, s meg hatán idéz. Jön a tavasz, e kosztolányi déz, a nyak körül a szél elsálladoz. Sejmelj hazám, te, tömpe ormokon, kinek ajánlom szirt tetőn delel, 50 tavasz déríti föl legott, de baj talán, ha ősz egy üstökös. A nyelv, mely benne művelőre lel, csontig emelhet néki kalpagot. Eszterházi Péternek. He, a fán körül, hol elprusztozgatunk, es, majd egyre több a morzsa és a tunk, té, mely átaranylik rajtunk, általunk, e, míg meghalunk, R, majd egyre többször hallgatunk belénk, H, szívszaggatásunk, fonnyat kebelénk, A, a múlt, amit már mind kizsebelénk, Z, reánk tehénk, Y, s még halk konyakkal futtatott teánk, P, tükrén az égből bámulunk le ránk, E, hogy ott ülünk, T, hogy sívó porcukorral eltelünk, E, s a lomha felhők elszállnak velünk, R, mint könnyű fánk. Réz a Duna fölött. Sokáig nézze Réz Pál a Dunát, hogy hallgathassunk Réz Páli Dumát. R. Efrén. Ki vízre lát, az jó sokáig él. Egy víz fölötti hosszú nyári dél lassabban hajlik farkas rétre át. Vígan tűnődjön rajta százig el, hogy 70 év az sok, netán kevés, s hogy bizonyosság versus kétkedés az égvizében egyként ázik el. Plafonján este fények fussanak, ha lába fáj, ölükben fürdessék meg a szirén barbi villanyhirdetések, e rakpart szert ez izgő hussanat. S ha bár kívánja mind pokorra tán,
ne fogjon el a rézi asztalon a flotta képes kézirat halom, papírhajókat gyártson holmi szám, ki vízre lát, az tartson armadát, s ha már nem ír, hát legalább beszéljen, s egy szó mint 70, jó sokáig éljen. Alaplap. Mészöly Miklós halálakor. Csak mint egy táj, mely belém olvasódott. Csak mint alaplap, granulált egész. Egy húsvér térkép, földabrosz, vigasz, csirketoll, hószag, nyelvszag, puskaporszag, vérsült vadászok, melltartók, egy ország, mint éltető is szép reménytelenség. Azt kéne megköszönni, hogy volt, s csak úgy lehet, lehetne, hogy leszünk. Rókatárgy alkonyatkor. A róka az róka, az róka, az róka. A rókatárgy, hogy menekülsz, a luftod és a laufod, zsombékra ülsz, vagy lóra ülsz. A rókatárgy az az, hogy egy rókatárgyban mennyi vér, egy rókatárgyban meghalok. Mit ér a nyurga, könnyű prém, mit ér a bordalok? A rókatárgy egy fragzakó, nehéz étrend a mellén, a rókatárgy fagyas, fakó felhők egy őszi kelmén. A rókatárgy szivarhamu, hanyag lukaktól ékes, eléggé rongyolt állagú, éppen úgy partiképes. Egy rókatárgy mit is mutat, mellén zsebében óra, méri a szőlőpartokat, és vér csorog le róla. A rókatárgy az őszi nap, idő és tér tudója, a pontos lomha alkonyat órása és szabója. A rókatárgy az őszi ég lomposka lobbanása csak, kopott reverje zsírral ég, mikor a szőlő lángra kap. A rókatárgy egy szélcsiszolt, szélseprett sonkanadrág, mint durrezüst, csizmára tolt üleppel rogy le majd rád. A rókatárgy alant repül, kötésig csizmaszárba, s a éjj vad vértóba gyűl, vértóba lóg a szárnya. A rókatárgy egy kürti nyál, köhögve és zokogva a csókos száj két oldalán lecsorgó részborotva. A rókatárgy, hogy frakkot ölt, és ritka már ha nyelvet, hogy fél, ahányszor újra tölt, sűrűn kér engedelmet. A rókatárgy a mellkasán kárpáló körme, karma, a frakk alól kinő a mál, akarja, nem akarja. A rókatárgyban mennyi bor, és mennyi másnapos vörös. A rókatárgy a férfikor, s hogy éjszakára eltörök. A rókatárgy, hogy elnehéz, mikorra könnyű volna. Hiába némi elmemész, ha lomha, lomha, lomha. A rókatárgy apró kacsók csontroppanása mufban, hogy már a lusta puskacső elől is földre puffan. A rókatárgy egy rókacsók a föld meleg hasára, a rókatárgy szőlőkacsok szempilla vakkanása. A rókatárgy, hogy megvakul, csarlóból sajttá már sose, szembogara a ravaszul kiképzett új hold hűvöse. A rókatárgy egy villanás, egy puskacsővel írt tükör, a látványt rakja össze más, a szél söpörje föl. A rókatárgy a csönd, a must, gerezna és vidéke, bor és hamu, muslinca füst, a lőpor könnyű béke. A rókatárgy az alkonyat, a dolga végez lóra száll, porban a gyöngy, piros fogak, vércsík és rókaszáj.
kis őszi rádióvers. Balassa Péternek. A rádióban nincs adás, reggelre vers kell, hát legyen. Fáradtságát csavarja át, mint potmétert az éteren. Húzza a föld veszélyesen. Vizes kabát a kedv, mi támad, de 39 évesen tud némely rutinériákat, és csukott szemmel teljesít, ott belül vak van, békalencse. Öngyulladásig préseli, s a kegyelem ezentúl csak szerencse. Eszi a föld az őszt, eszi, rágja fehér botját, a tollat, húzza a föld, s már-már hiszi, ha térden áll, el sem botolhat. Húzza a föld veszélyesen, 39, az néha szinte 70, egy szonettet talán megír, teli az ősz vizes szonettel, egy bőrönt komposztált papír marad utána, s egy szünetjel. Irokéz, űrlap csupán, nem távirat, s a kottalap sem én, uram. A tollazat sürgönyve drót, és adnotam göcögteti a távirót egy fecskeraj, s bár fogvacok, hisz néha szúr a fecskemész, és félrever, nyerskodta még. Morzsárium, nem én iram, csak morzejel, ügybuzgalom, hogy félrenyel. A türkiz ég, mint könnyű nyál az indián partedlién, elmúlt a nyár, nem sírok én, de írokéz. A sok fecsér szleng nem suhan, az őszi ég már extra lights, s elmúlti field prompt 40 év, mint kotta még, csak drótozat és némi toll, nem én írom, de távirat. Kevés, uram, duplázható. Őszi Hedvigek, Trágyali. Hedvig napján a szélre, holdra volhatna, még sincs szép szavam. Ki a disznószart viszi, hordja, annak nehéz árnyéka van. Szívében vagy sertések ülnek, s a caplat Wiepersdorf felé, csizmája orrán úgy vegyülnek az égi fény és a trágya lé. Mint útban elhányt modoros hangzatkám, egyrészt csiganyája, másrészről múzsám tündesája, s midőn a durva traktoros, a körmös éjféllel reája, engem folyt meg a rátapos. Vadászhímzés. A blondel, erre hírhet dúska hely, mind bűre sziszen tükrében beretvád, az őszi ében vértolult kehely, hol minden nyikhő londinér eretvág, a kaffád gróf és bárók főzetik, kepednek ott a nadrák és zekék, merre szíván a hús vad gőzeit sikolytoznak a szobaőzikék, a pisszoárban bazdű vadkanok, bár sliccükön csak véres szőr ragyog, egy lepkeért a holdat felverik, s elvircsolódván fényes reggelig, nyakuk körül a foncsor zúz nyakörve, ott lógnak fejjel a törött tükörbe. Faul. Magát, ha olykor összetuszkolá, miért kér engedelmet, Istenem, e porhüvely, ha csálén engedem egy maszk alól, egy másik maszk alá, s miért reszket, mint a nyírkos halk faol mélyén a mérges húsú állatok. Akit legyűrnek fütykös bánatok, vagy bugykosába gyűr az alkohol,
az birkamód miért engedelmekeg? Hisz így vagy úgy, de egyként meglakol, ha alkohol, ha mélakor beteg. Rossz önrugó, kit önrugója nyom, egy elsovárgó, lelkedő barom. Bocsásd, Reá, fertőtlen felleged. Hula hopp. Hallom, mondád, a halnak nincs hazája, nem köti könyv, veranda, szilvalekvár, hogy élethosszan zérót mond a szája, s hogy nincs is szabadabb a halaknál, hogy siklik, ám nem ősi rögbe siklik, s nagy hulahop, csak éji éneke, bikkelyzetén a küllők, fisbiciglik merő hideg vér, oxigén zene, oxigén zene. Holott a halban

Bennem dőre hév sóhajokkal őszi délután múzeum lelkem buzgó teremőre. Rángad bévüle bősz oráng után, zablátlan kedve kicsorog a kőre, s még én legyek a lupanárja tán, bennem ugorjék septén rá a nőre, a blondelben is pucérban levőre, mely lóg a húsban természet után, fél homályomban, hájban és keretben, épp nem rikoltja bennem, hogy előre, sziasztok közben, míg én hőg után alatt guborgok, őre áll meretten. Oldas kisolló. Látományimra semmi ok, falam vad tölgyfák mancsa pedzi, hiába párba és birok, e morfi rém elmém kikezdi. Ó, árnyak istennéje, Hedvig! A szurtos őszmély papírok alól a lélek nyírka meddig fölér ma, játszódván nyírok belőle medvé, ciszen éles, holdas kisollóm. Úgy bírok csak ó, nedig meglenni édes, mint árnyátéki mártírok. Vám, ennyi kell a szenvedéshez. Ár, olló, játék. Ősz, nyirok. A hattyú és a szú. Az ember végül, kövér vagy sovány, pucája jégbe hűl vagy fönlobog, előnyereg a Szent Mihály lován, felejtés ellen szemfedőn a bog. A hattyú, mely tán benne barcogott, ki sem köhint a kormos szárny alól, s mi rózsafényben hév tüzet fogott, a szent poézis fészke már csak ól, peshet odó, mely régtől tart lakót, s nem elvert grófot, űzött herceget, hanem a szút, ki buzgón perceget, s egy nap föláll a gyászos satnya porból, leporol térdet, könyököt, zakót, s kikéri majd legfő részét a torból. A vaddohány. Harisnya barna gyapjas csónakok Hedvig napján a réteken. A vaddohányok, vad kisasszonyok, eveznek vőlegénytelen. Befurcsa hely egy vaddohányi sajka, betelve van harappal, szenvedéllyel, miképp az angyalok nagy ajka, kik holdas kacabákban rínak éjjel. Elülnek pudvás őszi ágtövén, szép sejmük délrel eldidergetik, és téli vőlegényük megjövén, mint birka ollót halkan szétteszik, és megint előről. Így jár mind a hány, a vaddohány. Gázolaj. Hedvig napján erős dohányzom, kátrány magamban gubbadok, csak elnyelem, ki nem bocsájtom, mint bányattó a csillagot. Szegény szívem, nyirokba gázol, vak hogy nyirokba, s bármi ez, legmélyemül nem is hiányzol, és nem foghatlak semmihez. De ha az égnek kutya nő, hol hajdan ágak volt, ere az éjidőn a rekkenő hűs gázolajban feldereng, mint vadlibák szakálla leng, ölednek csípős kendere. Ártány és szerelem. Ahol a hibban titkok égnek, száj arról úgyse szólhatik, minek kell nékem több elégnek, mintha a sertés jól lakik. Setét likán rongyos égnek nem látok csak az ólakig, mi végre akkor szenvelegnem, miért tiszta alsó, tiszta rím. A Hedvig napi fellegekben körülvesznek a disznaim.

Sunshine, azt meg nem perzseli. Körmöm törött, szívem süket. Egy brandenburgi berzsenyi. Vakargatom a szőrüket. Egy hosszú kávé. Ma ősz van és vasárnap, avarszag és dohányzom. Az asztalkán fajanszban még gőzölög az égbolt. Egy öntött vas fotelben ülök a cifra balkon, kavarva hosszú kávét. Míg végre lusta tükrén eloszlik, és bedrappul, mint kondenzált ökörnyál, a kedvem égi mása. Pedig szép itt a herbsztág, ahogy körülkeríti, mint birtokát a gazda, a parkot és a kertet, hogy majd planíroz ásat, és térre házat épít, zöldből és vörösből, ahonnan úgy hiányzol. Hisz csak neked, ha egyszer még, neked csak, valami házat, allé, napórát lusta tűvel, hová a hosszú árnyék magát befűzni boldog, s szakad zakom zsebébe a forró őszi holdat, bevarja éjszakára. Tejút. Öt égtáj sarka gyúl ki épp a tankok tompa homlokán, mikor a restiből kilép egy kisgyerek. Loncsos medvék a síneken, a békeharcnak menni kell, talpából dől a gázolaj, hernyúja bőg. Az üllő esti táj fölé a holtsarló és kalapát csordítja fáján és vasán rőt tej fölét. Lábára lehajtja tehén, egy kanna sputnikot cipel, habzó éggel a tetején, a sör, a tej. A füles kanna kék acél, két kézre fogja, s szárnya van, próbálja varjú Vilmosan, kis bajkon úr. Mint egy lakatban, alkonyul, csörömpölnek az estikék, róló zörög, a restié, és lezuhan. Az állomáson vasra vas, folyik a sürgős bevagon, a helyőrségi zenekar Kubát nagyon. Taszáron túl ott van Kuba, szájsarkában rakétagöb, USA-nak meg kell halnia, áldott a rög. Tud-e a vasút eszpanyol, páncélvonat hét éjen át, a tenger lábához hajol, Ruscsovnak úsznia. Tűzoltó leszel, vasutas, Lenin, ki csak népének élt, a szabadság nem alja nép, és Kossuth is. Nehézkedik a bamba lé, forgatja körbe óriás kerékgyanánt a kisfiú, hogy zúg a plé. Pörög a csillagmiriád, pattognak fent a nitszegek, úgy szédül, mint a részegek, horgany, te bád. Forog vele a nyárfasor, jó sputnikom, repülj, repülj, s a jő az éj, se tej, se sör. Csak épp a fül. Három bárzong, két trotli kéz, s bár mannikűrre futja, elmúlt a múlt, hol 10 sovány agár, ma már az új, csak lusta póni kutya, és csak tapirgál holdas éjszakán. Még szebb jövőbe szágult Pink Mariska, ágyő, ágyő, kis traktorista lány. A ráza vasbak, büszkén rázza vissza, és élvez még a traktorista lány. Mert bár zsebében másfél munkaegység, a kis szíve az mindig mást akar,
hisz ifjú még, és benne a sebesség, a száguldással sétál, karba kar. A Montmartre-on abszinttal, kalvadosszal tölthettem volna még hány éjszakát, de eljöttem a négyes villamossal, hogy bámuljam a hajnali Blahát, és leéljek itt. Rossz presszó, rossz zenésze, ahol az ősz, e tonnaszám avar, e könnyű árva trágya tengerésze meg annyiszor pöhölyként felkavar. Megforgat, és levág a sárga földre, ma erre rángat, holnap arra lök. Elhullott lombok rácsát járja föl le, mint kotta rácsot részek dallamok. Rutingli Tang, egy zenemasinista, protkói gályafüstben nyekteti, a köhögését kátrány veri vissza, s két keshet hangfalkont rázgat neki. Szép pink mariskánk szájjel hattyú szárnyan, öntött vas hattyúnk űri hamutal, mint falka csikk az öblös éjszakában, ugat, szorít és piszkosul kapar, és így tovább, a szív elszorulásig. Taknyába fúl itt minden dalszöveg, egymásra csúsznak máslik és a fáslik, és ez így lesz már, míg meg nem halsz, öreg. Notes. József Attila öregkori versei, Firkák, keltezetlen töredékek feltehetően 1960-ból. A Notes Acél György hagyatékából került elő. Fedőlapja és korábbi sorsa ismeretlen. Az illatos tejából száll a gőz, szegény J.A. most hátulról előz. Rosszog, törik, ha kaparok, csak áll, és fáj, és nem csorog, mint teli tölgyű, vérbarom, farom, öklelet, mi lehúzza karom. Aranyból csörgő aranyrögelet, a púpozott kanál, a mézre nézve annyi, hogy megöregedett. E március középi este nagyon öreg a teste. Egyszer kilestem, tehette volna, és nem hagyott el engem. Most már minek? Többé magam nem rombolom, és mint amolyan haszonállat hisz, enni, inni, azon átkap, az ólajtót rám gombolom. A nadrágomra nem kell szíj, s papucs cipőmre sem kell fürge pertli. Bent megyek ki, ha ki kell menni, hisz nincs hova fuss. Úgy élek itt a jó külön szobába, hány éve annak, mint akit itt vett ki a bába, és itt rakott hűlő, meleg hasára szép, véres édesanyámnak.

szobámban szépen lakom. Gondolom, hogy jó legyek. Körben a budai hegyek, s nincs rács az ablakon. Mint nyakkendő tükörbe kéz, a ujja görbe is nehéz, köréje hurkolja korát. Kucsinozzák a vacsorát. Kis nénikék a sírokat, mint a moslék elsírogat. S úgy hull alá, mint rácsai közül a virsli húsba lőtt csacsi. Tetűt mutattam nékik, és rühött, dühöngtem is. Mondták, megbölcsülök. Ha még az elvtárs, bár a trágár, mégse erősebb a pártnál. Eretter ügy, ribanc legyél, ne légy, csecs, eredj virág, szalonna légy, ne mécses. Kemény dikód, e dúsan bőrözött, nem keres, mégis rád talál az oltalmazó, gondos őrizet. Hát miért remegsz, mint tejben a halál? Fekszem, mint arcára borított éjjeli szekrény. Jaj, ma ne sok! Meg miért naftalinoztatok engem? Ha eljön néha a Gyuri, van kaviár, Ramazuri, kezet fog, dr. Rámpai. Közöl, s kihez közöl? Jó lenne néha taxival a Svábhegyre, hol Bambival öblítném Bamba délután a nyálam és a szám. Talán egy elvtársnő is jönne. Szabadnapján galléria gyönge paruliára hajtanám 10 ujjamat, s a pizsamám halkan szájába tömném. Talán egy elvtársnő is jönne, szabadnapján galléria gyönge paruliára hajtanám a homlokom, és még a szám zsávoly mellén leföl karistol, megoldozná övén a pisztolyt, s úri kedvében beleölne a forró főhadnagyi ölbe. Éme hát végül újra Pista, egy karbolszagú kicsi kommunista. Nézem az öcsöm. Nem nézem. Szőrös ősz avar, reterált nyár kertvégi mása. Köpet, tükör, már nem zavar. Borotva surranása. Az örök rend, keserű mandula. Gyomromban mind a kínóin, ne neves szegény kínain. Hajlong és ökrend, saját át hull ki a. Teli tüdővel vagyok itt, ugye? S ez mindannyiunk ügye, a nyugalom, azt mondta dr. Rámpai, nem fog vele mordítani. Nekem jobban fájt az a csönd, ami. Szegény csöre, mint pöfögő zsuzsi vonat falucska állomásán, széles farával betolat, húzza a kását. Piros szemébe tűzve mesztelen, míg brosúrákat böngész és makog, ötújú sírós csillagom világol. E villakertben, hol kísértetem a Zsdánov allé szontyolt havasán, elkél ma még a sapka és a sál,
míg nyújt kabátban sétálmat teszem. Tapsi fülemmel takarom a szám, s a nő a fogam, magamhoz fenem, de kurta farkam, édes Istenem, felé csóválom népünk tavaszán. Fölém s alám, tarfáid marka nyúl, fehér a törzsük, hogy ne rágjon nyúl. Jaj, nagyon könnyű, engedelmesen, és nem kell többet villanyozni sem. Önnön, meszemmel, engem óv az állam, hogy kérgét el ne rágjon. Ma lágy tojás volt, mintha egyszer nyáron a nap s a hold remegne egy kanálon a zöld hajnalban, azután lecsöppen kenyérrel és ketchuppal. Szép ifjúság, ha távolról felött lesz, csak úgy, mint kócos fúdokló a mélyből, ki nem tudja még, hogy az oxigén öl, s hogy jobb egy kája, benne lom, ha széngáz, és jobb, ha békén lábat lógáz, mikor az ember ül, és 55 lesz. Mint a szamárnak, hogyha bőg is, szürke bőre, nyilván budánul, lombok közt gugol, s nincs gondja nőre, kinyújtja érdes, dallamos, a Svábhegyig a villamos. Hány még árva jéha, ha mind a halál foajéja. Nyikorgó kocsikán csöre bebetolja a vacsorát. Hogyha ennéd, és térdeire rácsorogna gyengét, de azért csőre. Miért gördül kicsikém a szád? Mint a folyam, ne tanfolyam, legyen olyan, ne aktatáska, bő, de sás, ne sáska. Esténként molyból és gyapjúból van a testem, ágyékomban a vágy csak lappat, zsák, puha korpa. Épp rebbennek a molylepkék, ha kinyílik az ajtó, s remegős tejbe daráthoz lópörkölt el az asszony. Megmondták, ilyen állatot elvtársnő sose lát már, vérbirkát sose lát. Hát van riadalma szegénynek. Oda óvakodik mellém, csécsi szalonna az arca. Lomha pucája kigyullad, cöcöget, hát ha nem alszom, pedig én alszom, mint holtak, téli kabátok. Ekkor halkan, vérveresen bekotor pizsamámba, s megmarkolja a húsom, mint etetéskor a korpát markolt, aki nemrég Orpad falujában az ólnál. S bambán, jóhiszeműen pergeti ujjai közt, míg felcsap a rongypuha árnyék, szétmálló szövedékem, s mint a kicsin gyerekének merne vasárnap, a kondér legsűrűjéből méri ki nékem ilyen korakoztot. De ha visszaölelném, belelőne. A szelíd szürke pobjedából az én kihízott disznó szeme bámul. Mától nem ér el az összes rója fel hibámul. Töpörtyű tesz töpörtyű, már megértem, szépen, belülről. Mióta itt vagyok, nem jönnek értem. Bár nem hagytam fel még a húsevéssel, kanálla leszek, nem villával késsel. Mint vérmedve,
akit rágnak a molyok. A vénségemre megkomolyodok, odahagyom csupán, de nem vetem le. Nézzetek loncsos régi szvetteremre, szemem helyén a gomb vidáman ül még. Hát mi elől is menekülnék? Ó, kicsikéim, rövid életük, majd moly leszek, és elszállok velük, mintha cseresznyefa hamuban repülnék. Kitéptem, elfogyott. Tárcsalomb. Képleírás krumpliért, egy Szécsi Magda képre. Akár egy mozgó képregény gyufásdoboznyi házai, kattog a vásznon fényre fény, teher, személy vagy kertmozi. Futnak a fülke ablakok, pereg a filmragyás sötét, filcpuha holdak, laknapok, szurokmezőben tarka rét, tenyérnyi földek és egek, világ, mely folyton elgurul, textil mintán a rétegek, széjjel választhatatlanul. A képen számos tarka jel, hajlat, hurok, fog és kerék, ha van közép, tán így terel közép felé a tarka kép, s ha nincs, hát nincs. A hűlt helyén a tárcsalomb elforog, egykedvű, forró tengelyén futnak le tarka jelsorok. Aviatikus vers Kejés Aranka Máriához. E szöveg hitelességéért nem szavatolhatok, talán valódi, talán nem. Alig, hanem a legjobb Csúszó Sándor terminusával valódisítványnak nevezni. Az idős hölgy, akitől a versmásolat származik, a következő levelet írta. Kedves Parti Nagy Lajos, önnek írok Jelenkor című laphoz, kivel több levelezésben állottam, ha emlékszik, mikre egy vagy kétszer írott választ, többször nem, melyekben inkább lebeszélt vers írásáról, mint biztatott. Ezt én nem vettem rossz néven, ezért is fordulok önhöz más, bár vers írással kapcsolatos ügyben. Ezúton nem egy saját költeményemet küldöm el önnek, hogy legyen segítségére publikálásban, hanem egy élő irodalomtudományi személyét, kiről véletlen folytán hallottam Magyar Rádióban. Az illető neve, ha ez önnek mond valamit, Csúszó Sándor, kiről jóleső érzéssel hallottam, hogy a magyar irodalom egyik jelese és elfeledettje lett. Szeretném közölni, hogy ezt a személyt, amennyiben nem tévedek, én, illetve családom egyik tagja futólag ismerte. Szegény és azóta bőven elhalálozott édesanyám féltestvéréről van szó, ki született 1916. március 4-én Sárbogárdon, és háztartásbeliként 4 polgárival a háta mögött halt meg 1961 évben. Én hajlamaimat az amatőr művészethez aligha nem tőle örököltem, ki lelkes pártolója volt művészetnek, s hozzám hasonlóan ismert írók, szerkesztők egy vagy több soros leveleit őrizhette tarsójában, kikre most nem térek ki. Ez az én nagynéném, Kejés Aranka Mária, kinek hajadonsága fölötti bánata otthonunkra rányomta bélyegét, hol vélünk lakott édesapám, ki posta tisztviselős önkéntes tűzoltó volt kegyelméből. Ő rá, kire inkább nem sütött nap, mint igen, érthetően nagy hatást tett egy rendkívüli esemény. Egyszer, talán a véletlen folytán, talán nem, meglátogatta őt egy budapestiesen öltözött, kissé palócosan beszélő fiatal személy, bizonyos Sándor, ki egy csalló közbe elcsatolt ismerősünknek hozta üdvözletét és kézcsókjait, s kivel majdnem tüstént irodalmi témákra terelődött a szó, mi nem volt idegen házunktól, s kivel utóbb édesanyám beleegyezésével sétát s uzsonnát tettek.
Én 1933-ban a történtek során 11 esztendős voltam, s határozottan emlékszem ennek a bizonyos híres Csúszó Sándornak sárga cipőjére és égnek emelt kútfúró tekintetére. Továbbá hegyes álla volt, kutatóknak ez talán mond valamit. Hogy mi történt felnőtt nagynéném és ő közötte, az csak részben tudom, övezze egyelőre homá és három pont, amivel nagynéném titkos füzetét bőven teleszúrta. Annak dacára, hogy ezt az esetet sem a követő napokban, sem további életében előttünk szóba nem hozta, és rá a feledés, mondhatom, fájdalmas ténye borult. A rádióadás vételekor az ismerős név hatására vettem kézbe nevezett Kej és Aranka Mária emlékkönyvét, és benne meg is leltem egy szép és igenis hagyományista költeményt, Csé Sándor aláírásút, mely kék tintával, valamint kifogástalan betűkkel íródott. Ennek másolatát küldöm el ezúton önnek. Az eredetit, mely birtokomban van, őrzöm, válasza és főleg irodalomkutatás reakciója esetén megtekintésre bocsátom. Ezennel zárom soraim, mit önnek is szívből kívánva üdvözli, Özvegy Kanalas Béláné Puszta Szabolcs Damjanics utca 43. Melléklet, egy darab vers másolat küldemény. Ah, mely homály borul a lanka táj, láng fallosával szerte kaszabolja, mint varrógép, amely nyugodni tér a dús szívet, mi balja hajlatán röpül az útporában, mint a vér. Feledve szűk, kinőtt artériát, kiárad, mint ártéri rét, és spriccel az, ha kell, ha nem. Ha mosdótája nem leszel kebel, a vándornak ki jobbodon honol, hanem csak mély és hanveder. A kárpitot a pusztai kutyák már mélabúsan megszaggattaták foguknak nyálzó tűivel. Mi által nékem ő üzen, így szaggat engem meg a szép, mi vetkezék és öltözék. Én eltűnök, midőn vagyok, nyomomba bottal verhetel, habzó vörös propellerel, mint napfény, amely áthatol és ütlegeli felhő kuvaszát. Bennem dugattyú sűrül és higul, és minden fekhely műtő asztalom, és sebesség a vacsorám, bárhol vessem ki horgonyom. Belém egy aviatikán operáltak B robbanó motort, egy aeroplán sétál jobbodon, akibe röpke lány, belé karolsz, siszed, telész a szárny. A sétanékem nem kenyér, vadabb tempó a falatom, nem kuglóf, aztán kakaó, kit látott Párizs, Makaó, annak bár földig ér a láb, az folyton légi útra vágy. Hazudhatok, de csókom nem hazug, azt vágyak acél öntödéje öntötte súlyosra és nehézre, hogy lassan el se bírja pillám, ha rád néz két kokillám. Ki voltam, aztán újra nincsek, hadd szakítok egy kósza tincset, hogy aztán végső búcsút intsek, mert embert ember meg nem érti, csak békjózza és nehezéki. Én elrontolja semmi jónak, hadd fussak inkább néki, néki, s röppenjek el, mint lebukó nap. Kezét csókolja, s köszöni a szép ozsonnát és eszmecserét 1933 pünkösd vasárnapján Csé Sándor Pozsonyból. Emlékmű. Mint Háncs papucs, hogy mégse kőre lépne. Oly elhagyott, oly megmozdíthatatlan. Égnek mered már szúrós, pőre lépte a bőrkemény,
kórtermi alkonyatban. Két rüszt, egy orr, egy ágyék műemléke. Test, ágy, kanül, a gyűrött ágyhozat van hűlő helyén, az exit pár kelléke, a léten túlról áramló húzatban meglebbenő, a körmök fésűjébe a kurta sóhajtáskor benszakadt haj. Mintha még ott is, most is nőni kéne, hogy gyűrűt vett, és elsimul a léte, hol fut tovább, s ő elvegyülni abban, már siklik át az űrön, mint a szappan. Kacat, bajadzó, részletek egy szőnyeg verstamból, daktilikus sorok, hexameter, surrog a lába körül csupa daktilikus kacat és rongy, úgy töredék, ahogyan töredékese téli vasárnap. Ormótlan csalogányként csattog a gépben a metrum, készül a hegzameter, kicsomóz, becsomóz, vacakolgat. Sorról sorra merőleg fűzi a húrba a textust, táncol a téli szövőszék, dünnyög a hárfa kabátba. Pentameter áll, s piperézett, mintha a bamba idő konfettie volna, hullik alá ez a vers, szín pentameterből, mind a közép fele lejt fél spondeuszokkal. Öt lábán fut a tél szárnyas bicebóca, rejti a talpa szívét, és tánca a lúdé, mert hideg itt ez a kő, hogy megfagy a lélek, fut le a földig a húr, kóc, árva, zsinórzat. Azt hiszi, ver maga át. Látom a sánta kutyát, hánya a hót, nem metert, ötlete oly kitekert, s bent a meterje, ha minc. Nézd be szobámba, kazinc. Csorran a tolból a tint, hullik az égből a pent, ül a sötét idebent, gyűl a fehér odakint. Az, mit az úr idekent, orfacsaró piperent, az kutya kölni megint, mondja a költ és a vint, szárnya alól kitekint, vén, dühösen búcsutint. Áll, disz, tihon, nak, riadó, leánya. Gombolyog íme a rongy belezúzni a versbe harisnyám, síkba teríteni szét, és mégse vacogni. Ennyi a trükkje talán. No, az úzdai disztihonokkal fűteni télen a padló drága mulatság. Forralt bornak aszút a balont tölcsak fazekába. Lángott a lőre is át, s fánál jobb a fahéj. Adóneusz. Felleg az égen, tónaludátusz, esteledik már, páva is tátusz, holdliba csúszkál, gágog a jégen. Vajba a kés megy, daktilusz és egy spondeusz alkot kólon adóniszt, mint ez a strófa, büszke adótiszt, egy kutya srófra jár kell a lába, gágog a jégen, tramplik a páva, illik-e jó kis téli vasárnap. Jambikus sorok, jambikus trimeter, hatan vagyunk mi, jambikus triméterek, a cél, a terh, az út, ha volt is elmaradt, úgy nyiktatunk a tompa téli ég alatt akár lovatlan és kocsitlan féderek. Befagyva mind a vadfolyók, sötét erek, kenőcs a lőcs, miért, kiért, nem vetve lat, rabog velünk a tonna súlyú alkonyat perpétum, debil, a did van, és dereg, és mind megfagyunk. Hat jambikus triméterek a menny alatt, a puszta téli menny alatt. Jambikus tetrameter,
6:20. Sajnáltatom magam, pedig csak ültem itt, zenet se leltem, némi port szitáltam át 6:20. Mi szaggat így a kar talán, akár a megnyúlt tetramét? Fáradt vagyok, tán zsákolók fáradnak így el. Este van, 6:20. A téli ég már tinta hal, s a vér alá futásokat lomhán viselve mind a 8 szenes tevék terpezben állnak. Szájukon borosta nől, nem csillagok, de színaranyként 8 sugára fölbuzog, nem semmi az, bár elkonyul, hisz minden el, s akár egy csonka 8-as. A satnya hóban sós perec, világol árva húgyuk. Anakreoni 7-es. Hogy hát, ha megvigasztal, negyed felest meg itt áll, Anakreon, te bamba. A csonka vers meg itt áll, a 3 is feles jamb busul a kocsma asztal piroska műanyagján. Akár a könnyes orcsöpp, kis árvasági taknyod. Se súly, se terjedelme. Letörli majd az asztal. Anakreoni 8-as. Hol az ősz a tiszta égkék? Belehult az űrbe végkép, ami régi kékje volt csak. Smogalomban áll a város. Ez a furcsa szürke lejtés, ez is ím Anakreoni. Sor előn akár tehénkék, anapesztusok legelnek. Ma napestig állt a szél, és kutya hulla szállt fölébünk. Fehér tetőkre lassan, Budapestre lomhasz mok szállt. Jambikus szeptenárius. A hullahó szemedre hull, ne félj, fehér sötét lesz. Tetőkre számolatlanul, ne félj, ha végre fény lesz. A tűzfalak ma mind fehér, a jégcukor galambok, kubusban áll a tél, ne félj, a licht, a hóf, a gangok. A hold az udvar 4 szögén éjfélre átevickél, fehér, akár az egyszer egy, a négyzet Málevicsnél. Jambikus oktonárius. Akárha régi levlapon a kása szürke oktogonsa volt sugárút bágyatak találkozása éjszaka. A hókövérje, mint slicet, bacon, pehely, szalonna száll. Fiakkerünk, el sem hiszed, bakon beburkolózva ül az oktonárius, derék tokája holdpuhán dereng. Lapátnyi lószar gőzölög, felizzik némi szénafény az oktogon 8 szögletén, de forma ez csak posztromant, akár a régi levlapon csókolja önt Kovács Hugó. Alexandrin. 6 lábú vers. Adzsib kutyák liegnek így, 6 gázolaj titán, 6 nyelve lánggal ég. A szót felől az út, akár a szót felé. Titá, titá, titán. A téli éjszakán benzinkutak tanyák, egy tántorgó személy. A hold besüt kicsint, s a lanyha fülke fényben ül, betuskinunk. A rángatás titán, eltűritek? Vonat sosem cibálhat úgy a sors, ahogy cibál. A Komszomolszka könny rángatósdítól lébe szétkurul. Titán, titán, titán, a téli éjszakán nem sírtok így. A szót, akár a gázolaj. Na és mi van, ha 7 a láb, elúszni épp elég? Talp alá a gondolát fel van szerelve rég. Velence híres útja itt, te púpozott kanál. Magad mögéje gondolod, a lényeg abban áll. Ahány kanálon elsuhansz, ablak ki annyi nyíl, s ha épp elég a nonsalansz, repülsz, akár a nyíl.
Nibelungi zárt Alexandrin. De mára itt bevégzem. A Nibelungi nyers, már fáradnak se érzem, és már a vers se vers. Amit megjambizáltam más. De furcsa forma számtan, csak abszolválhatás. Igyekvő szurrogátum, tán annak is seké. Most kattan át a dátum. Lefekszem, téli éj. Hanvá bohul a hold is. De ez csak ráadás. Löncsölő kislány. Négy strandard évszak Balla Zsófiának. Az élet úgyis szívószál. Ha végre itt a vasz, és rügyre rügytapos, s az ajkunk föl lejár, mint Barbie villamos. Ne légy új Bambi már, ma lájt a pep szívem, a feelingemre nincs szavam, csak fújom és megszívem. Jaj, úgy élvezem én az élet, ottan annyira vas and go, annyi fitnesset látok, hallok, és még hambi is kapható. Ha végre itt a nyár, az vadi háj nekem, ölelj magadhoz, ó, hatalmas Big Mac-em, és még fullig ér a száj, a boldogság lecsöpp, I love-tól égsz az ajkamon, te extra ingyen ketchup. Jaj, úgy élvezem én az élet, minden annyira fessen, jó? Annyi fitnesset látok, hallok, és még hambi is kapható. Ha végre itt az ősz, a nagy pizzériás, deres fején halas, meg csonkás és tojás, az elmúlás szele már épp beten neki, de Red Bull mindig csúcs szuper, és vígan megkergeti. Jaj, úgy élvezem én az élet, ottan annyira fresh and go. Annyi fitnesset látok, hallok, és még hambi is kapható. Ha végre itt a tél, az tiszta beautiful, popcornunk, mint a hó, mely szájról szájra hull, és tökre úgy ropog, hogy más se hallani, hát így lehet koncert alatt mindvégig csak tapslani. Jaj, úgy élvezem én Vivaldit, ottan annyira szépen jó. Annyi fitnesset látok, hallok, és még hambi is kapható. Parapet. A Szív utcában minden este fát vág egy asszony hitvány, tarka pongyolájában semmi teste, egy kés, egy bárd, egy tompa balta végén sikong, se kora, se neme, csak ez a tűz, mi eluralta, és csak a házak parapet szeme, mintha az Isten nézne rajta, nézné bárányát és a fát, ahogy cibálja, hasogatja, a bárd, a kés, a tél, a balta, a tarka, pongyolács, magát. Még egy halom lesz, asszony és fa, s így mindegyik determinált.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

45-ben felvettek a rádió irodalmi osztályába munkatársnak. A szilveszter estét mindenki a családjával szerette volna tölteni. De valakinek, legalább egy embernek bent kellett maradni a szilveszter éjszakai tánczene közvetítéséhez. Rám ez sehogy se tartozott, de vállaltam helyettük mindenki örömére. Nem jóságból, nem nőzetlen kartársi szolidaritásból. Egyedül akartam maradni. Ez jól sikerült. A rádió pagodának becézett Sándor utcai épületében tánclemezeket rakosgattam a széles dupla vagy tripla gramofonra. Egy árval élek sem volt rajtam kívül az épületben. Az egyik gramofonra több lemezt lehetett egyszerre felrakni, sorba rakva. Kongott az épület az ürességtől. Teremtett lélek sehol. Játszottam a tánczenét a magyaroknak, a talpalávalót. Egy szál cigány, vén cigány, vén 33 éves egy szál cigány, ha egyszer velem húzatták. Jó volt, hogy miért volt jó? Csak hallgatni volt kedvem, magamra maradni. Jó volt, jó keserű, mint az epe. Ezt egymagamba kellett megrágni, elfogyasztani, nyelni a tangók, rumbák, kariókák, kopogó, lüktető, vágtató hangjaira. Lehetett, ettől volt jó.

nekem a rumba, egy atombomba, tilosa szerelem, éppen ezért kell. Jaj, ez a rumba, tök talán ördögök csinálták. Mikor a táncokat, a szép lányokat kibánták. Engem a rumba döntöget

Attila Sárjó. Az irodalmi lépegetőt hallgatjátok. A bevezetőben Ottlik Géza hangját hallottátok, aki május 9-én lett volna 100 éves. Most pedig folytatjuk az örkényfeldolgozásokat. Nem sokára kezdődik a macskajáték.

0: Jó estét kívánok, kedves nézőink! Most a szünetben az alkotókat mutatjuk be önöknek, Örkény István írót és Székely Gábor rendezőt. Jelentős mű kezdte meg színpadi életét, írta 1971. januárjában Csik István a Filmszínház muzsikában az ősbemutató után. Majd a következő sorokkal fejezte be kritikáját. A szolnoki Szigligeti Színház ezzel a bemutatóval, amelyet alig hanem még sok vidéki, fővárosi, külföldi bemutató követ majd, valószínűleg az évad, és nem csak az évad, egyik legjelentősebb magyar drámáját segítette színpadra. Vállalkozása tett volt, tett a magyar dráma ügyének szolgálatában. És azóta, hogy csak néhányat említsünk, bemutatták Marosvásárhelyen, Újvidéken, Helsinkiben, Prágában, Londonban, Varsóban, Bécsben, Berlinben. Hogyan indult el a macskajáték világsikerű útján éppen Szolnokról?
1: Ez úgy történt, hogy volt egy előző darabom, aminek Tóték volt a címe, amit a pesti bemutató után Szolnokon Székely Gábor barátom rendezett. Mégpedig olyan jól rendezte, olyan

0: Úgyhogy Várkonyi Zoltán tanár úr megnézte a bemutatót, tetszett neki, és nagyon nagy örömömre fölkért, hogy itt is rendezzem meg ugyanezt az előadást.
1: Miközben az előadást nézzük, úgy érezzük, hogy a szereplők közeli ismerőseink, mintha a hétköznapokból léptek volna át a színpadra. Milyen élményből született a macskajáték?
2: Hogy milyen élményből?
3: Semmilyenből. Kitaláltam. A képzeletemből. Hát ez épp olyan valóságos dolog, mint ez a mikrofon. Nekem ez a mesterségem, ez a nyersanyagom, ez a szerszámom, kitaláltam. Semmiféle valóságos alapélményem nem volt hozzá.
1: Miközben mi nézzük az előadást, mi már a megöregedett Erzsivel és Gizával találkozunk, de a darab folyamán egész életük kitárul előttünk. Mit akart elmondani a Skalla lányok történetével, illetve hagy utaljak arra a bizonyos pillanatképre? Hová szalad a két Skalla lány?
3: Hát hová? Ahova mi mind. Ahogy mi elképzeljük mindenki másképpen fiatal korában az életet, és ahogyan aztán leéljük, ugyancsak megint egészen másképpen az életünket. Ez a két nővér, a darab két hősnője, ezek nagyon szeretik egymást, nagyon ragaszkodnak egymáshoz, és még nagyon hasonlítanak is. Azt mondanám, hogy úgy hasonlítanak, mint egy fénykép, pozitívja a negatívjára. Egymásnak tehát pólusai, fordítottjai. Az egyik, az idősebbik, Giza, aki Münchenben él, az a fajta ember, aki tudott mit kezdeni az életével. Mindig józanul élt, mindig okosan élt, meg tudta óvni az erkölcsi méltóságát, meg tudta óvni a tisztaságát, a lelki egyensúlyát, és ha valaha arról álmodott, hogy gazdag lesz, akkor ez az álma teljesült. Ő már olyan gazdag, hogy bármit kívánhat magának, megkapja. És amikor ide eljutunk, akkor már nem tudunk kívánni semmit. Ez a jólét magánya, amiben Giza él. A húga, Orbánné, az, amit mondottam, pólusa, mindenben pólusa. Ő viszont az a fajta ember, akinek egy élet kevés. Ő az élet teljességét akarja magának kiharcolni, és nem válogat az eszközökben, komédiázik, hazudik, hadd dübeljön, odavág egy gorombaságot. Neki az élete egyetlen szakadatlan harc, rendetlenség, összevisszaság, kuszaság, mert neki az, hogy az igényét, amit az élettől követel, megkapja, mindennél fontosabb. Ezért gondolom, hogy ő hős, méghozzá tragikus hős, bár tejcsarnoki méretekben. De az én rokon szemem az övé, és úgy érzem, hogy az az élet, amit mi élünk itthon, itt most, az egy kicsit az Orbánné élete, a maga rendetlenségében, bizonytalanságában, és mégis örökös, soha örökös és soha el nem fáradó harcában.
1: És tulajdonképpen Orbáni élete tragikus. Úgy is lehet mondani, tragikus, illetve ezt a történetet meg lehetett volna írni tragédiának is. Milyen írói meggondolás vezette, amikor tragikomédiának írta meg?
3: Hát azért lett tragikomédia, nézzük csak meg tulajdonképpen, mi ez a darab, miről szól. Ez a világ legbanálisabb története. Az ezerszer megírt szerelmi háromszög. Két ember szereti egymást, és akkor jön egy harmadik, és elkezdődik a baj. No mostan ez a darab csak abban különbözik a sok ezer elődjétől, hogy nem fiatalokról, hanem öregekről szól, és azáltal, hogy öregekről szól, minden, ami itt elhangzik, átszíneződik. Ezért lett, amiért ezt a szerelmet öregek élik, a tragédiából tragikomédia.

0: Ön bizonyára több külföldi előadását látta a macskajátéknak. Hogyan értették, értelmezték ezt a nagyon is pesti történetet?
1: Hát, ezt nem mondom nagy örömmel, de őszintén, hogy sajnos, ahogy a körök tágulnak, ahogy a földrajzi távolságok nőnek, úgy a mi mondani valónknak a teljessége is elfátyolosodik. Azért minél messzebb néhány előadást láttam, távol mi tőlünk, és minél messzebbre mentem, annál kevesebb szűrődött át abból a tartalomból, amiért én tulajdonképpen az egészet írtam, ami engem izgatott, amiért az egészet megteremtettem, amit mi félszavakból értünk egymás beszédéből, annak egy része bizony idegen nyelvre áttéve, más égövek alatt nem hangzik olyan teljesen, mint idehaza.
0: Akkor most hadd kérdezzem meg Székely Gábort, aki itthon Magyarországon, Szolnokon is és Pesten is rendezte a macskajátékot. Mint hogy beszéltünk róla, azt mondta, hogy amikor találkozott a macskajátékkal regény formájában, nagyon tetszett neki. El tudta akkor képzelni, hogy ebből egyszer színpadon lesz színpadi mű?
2: Igen, de hogy milyen színpadi mű, erről fogalmam nem volt. A formájáról nem volt elképzelésem. Nagyon egy nagyszerű regény volt, kiváló regény volt, minden szava, minden mondata mögött olyan megszenvedett igazságok vannak, amelyeket úgy éreztem, hogy függetlenül kitalált vagy létrehozott formától, ha ezek élő, nagyszerű színészek szájából elhangzanak, akkor ezeknek valahol meg kell fogadniuk, ezeknek a mondatoknak, ezeknek a gondolatoknak. Így aztán a darabnak úgy van formája, hogy nincs. A levelek, a telefonok elhangzanak szembe a közönséggel, a közönség a hallgató, és a közönség a tulajdonképpen a dialógus másik partnere. Ő hallja, és ő közvetíti a dialógust, amit a színész elmond.
1: Persze a Gábor most nagyon szerény volt, és a közönséggel való dialógusról beszélt. Itt azért a döntő az volt, hogy ő ezt, amit elmondott, rettentő szuggesztíven tudta megcsinálni. Úgyhogy nem úgy van, nem arról van itt szó, hogy mi szépen megkérjük a közönséget, hogy játsszék velünk, hanem meg tudta ezt, úgy tudta színpadra vinni, hogy muszáj mi velünk együtt játszani. Itten olyan erős, olyan magabiztos, olyan kemények a rendezés szándékai, annyi erőt sugároz, hát muszáj visszaadnom a bókot, bocsáss meg, te dicsérted a regényt, én dicsérem a rendezést. Hogy itt a közönséget belesodorja, beleviszi ebbe a közös játékba, ami csak ugyan...
2: Ha meg lehet ugyanezt a formát próbálni sokkal nagyszerű rendezővel, más szöveggel, nem biztos, hogy sikere lesz, és nem biztos, hogy...
1: De az egy másik darab. Az egy másik darab. Most erről van szó.
0: Ezzel kapcsolatban hadd kérdezek még egyet. Valóban a színpadra fogalmazás tényleg nagyszerű volt, és volt egy különös erénye, hogy itt az idő és térbeli eltolódások, egymásba játszások elég bonyolultak, és ennek ellenére, miközben nézzük, minden jelenetnél pontosan tudjuk, hogy mikor, hol játszódik. Például Orbánné a lakásában jön, megy, tesz, vesz, közben beszél, majd felveszi a kabátját, leül a saját asztalához, a saját szobájának az asztalához, de akkor ez az asztal már egy presszó asztala.
2: Hát hadd mondjam meg, hogy ennek az a trükkje, hogy a darab először regény formában íródott, és ilyenkor az író az instrukció, a helyszín instrukcióit is valahol elrejti. Na most ezek ez a sűrítésnek egy érdekes formája, tehát erre egyszerűen lehetett építeni. Minden monológban és minden dialógusban is megvolt a hely. Na most ezt úgy éreztem, hogy ez bőven elég, ezt nem kell külön megmagyarázni, nem kell a telefon, nem kell minden telefonbeszélgetésnek telefonnal történnie. Vannak olyan beszélgetések, ahol lényeges az, hogy telefonon beszélgetnek. Az interurban a távolsági beszélgetés, ami München és Budapest között van, ott két ember vall önmagáról, ahol nem a telefon az érdekes, hanem azoknak az embereknek teljes testi valóságuk, idegállapotuk, mozgásuk, vérmérsékleti differenciájuk, helyzeti differenciájuk, hogy az egyik egy tolókocsiból beszél az életéről, a nyugalmáról, a látszólagos nyugalmáról, a másik pedig fölrobban a saját kis szobájában, és úgy próbálja elmondani, vagy úgy próbálja elhazudni azt, amit megpróbál magyarázni, vagy amit elpróbál magyarázni a testvérének.
0: Nagyon köszönöm az alkotóknak, és hagyj gratuláljak most még egyszer abból az alkalomból, hogy most, mikor felvesszük az előadást, 151-szer megy a macskajáték.
2: Köszönjük szépen, köszönjük szépen.
3: Macskajáték. Törkény István tragikomédiáját közvetítjük a Pesti Színházból. A szereplők: Orbánné Sulyok Mária, Giza a nővére, Bulla Elma, Paula Simor Erzsi, Egérke Halász Judit, Ilus Orbánné leánya Földi Teri, Csé Bruckner Adelaida Sándor Iza, Csermlényi Viktor Gregus Zoltán, Józsi Orbánné veje Szatmári István, Pincér Fógt Károly. Történik napjainkban. A színpad két részre oszlik. Egy kis sarka a fiához München környékére kivándorolt Giza területe. A többi Budapest, elsősorban Orbánné lakása. Egy divány, egy spanyol fal, egy telefon, egy fogas. Valamint egy asztal három székkel, egy komód telefonnal, melyek különböző helyszíneket jelenthetnek. A színpad hátterében hatalmasra kinagyított homályos fénykép jelenik meg.
4: Ez a pillanatkép 1918-ban, vagy 1919-ben készült. Szolnok megyei létán, kint a Holtiszánál, a cukorgyári lakótelep közelében, ahol lánykoromban laktunk. Fönt a gyár féderes kocsijának hátsó fele látszik. A lovak nem, az ereszkedőn pedig két lány alak szalad befelé. Azok mi vagyunk. Szolnok megye szépei, a Skalla lányok. Amint az első tülruhánkban szélfúrt a hajjal, kacagva, integetve szaladunk a víz felé. A képet már eredetileg túl exponálták. A két homályos leány alak azóta megsárgult, kifakult. Arcunk is alig kivehető.
3: Begördül Giza tolószéke.
5: München ide csak nem 100 kilométer, de azért este 8-kor német pontossággal, csak nem libasorban befutottak az autók a parkba. 8:30-kor a lány, nem a sveszterem, a szobalány, kinyitott az ebédlőajtót, elsőnek engem gurított az asztalfőre, aztán én mutattam meg mindenkinek a helyét. Ilyen kisebb estélyen nincs név szerinti ültetés, így hát odaifattam magamhoz Rauschenik professzort, aki nem csak orvosnak nagyszerű, hanem társalgónak is. Persze nem azért volt meghívva, mert az én kezelő orvosom, hanem a bátyja miatt, aki a Bajor Kereskedelmi Kamara alelnöke és Misinek fontos nexusa. Rauschenig rögtön, ahogy létem felül érdeklődött, mondtam neki, ami nem lehet változtatni, amiatt nem érdemes panaszkodni. Gratulált, hogy milyen erős vagyok, és nagyon okos dolgokat mondott. Amikor elfáradok, kihagy a memóriám. A Schwester hozza az altatómat, majd holnap reggel folytatom.
3: Orbánné éppen hazaért, leveti kopott nagykabátját, a ruhája is kopott, jellegtelen, a lábán fekete magas szárú cipő.
4: Rémes napom volt. Egy csomó hosszúságért és mindegyiken fölizgattam magam. Ismert drága Gizám, a sok bajomban fölgyűlik bennem a méreg, és mintha egy égő kanócot húznék magam után, minden átmenetnéki fölrobbanok, mellesleg Vistót néha, tejcsarnokos nő, már régen a 14-re megy. Pont ahol a szeme előtt a csatárba utcai tejcsarnokban képzelj el, drága Gizám, a bal karomon, a társbérlő macskája a jobb kezemben, egy joghurtos üveg, benne fél deci tej, a fél lábamon papucs, és a másikon magaszárú fűzős cipő, és a fejemen egy vadidegennő kalapja, ami véletlenül rajtam maradt. Én kiabálok, és nem nagyon válogatom meg a szavaimat. Vistótné szintén a mögöttem álló négy öregasszony is kiabál, mert az egész környéken tejcsapnok ellenes a hangulat. És képzelje, drága Gizám, hogy ennek az űrzavaknak a tetőfokán nyílik az ajtó, és ott áll egy nő. Kérlek, Gizám, szőke haja volt, de olyan természetesen szőke, mint hogy egy pohár tiszta vizet se lehet festeni.
6: Magyarószín Jersey angol kosztüm volt rajta, amire rá volt írva, hogy nem Budapest.
4: Na de mindez nem érdekes, drága Gizám, hanem az, hogy meg sem szólalt, csak állt és nézett, és abban a szempillantásban csöndett. Mindenki őt bámulta, és mindenki szégyelte magát. Nem ismertem meg. Ő kezdett engem nézni, aztán megkérdezte, ha nem tévedek, ugye Orbán Béláné. Nekem meg nem jött ki hang a torkomon, csak a tejcsarnokos nő kezdett magához térni, és folytatni próbálta a pofázást, de csak egy fél kukorékolás jött ki belőlem, akkor Paula ránézett, és azt kérdezte, mit óhajt, asszonyom, mi tudnék abban a pillanatban erkölcsi halottól, és egy hang se jött ki a száján. Fizetés nélkül elszállottam Paulához, és a nagy fölfordulásban még a pénzemet is ott volt elérkezve. Haza kísér, aztán utána kérdezett. Mondtam, hogy az állapotod sajnos változatlan, pedig Gármispárci Kirtinben a legjobb orvosok felügyelnek rád. Azt üzente, hogy csókoltat. Aztán megjegyezte, hogy milyen remek kis kalapom van, és milyen fiatal vagyok benne, és tényleg igazán ajta bevallottam volna, hogy ez egy vadidegen nő kalapja, és véletlenül maradt a fejemen. Azt meséltem, hogy a belvárosban vettem 250 forintért. Aztán megbeszéltük, hogy kedden találkozunk a Narcisban, és kedd óta minden nap ott találkozunk. Furcsa, hogy tulajdonképpen semmi különöset nem mond, és mégis mindig a hatása alá kerülök. Azt hiszem, ő olyan hatással van rám, mint te. Gizám, drága Gizám, végre találtam valakit, aki figyel rám, aki törődik velem, érdeklődik, kérdez, mennyit kérdez, mindent tudni akar, és akármit mondok, érdekes. Én tőlem már senki nem kérdezett semmit. Amióta téged elvesztettelek, most érzem először, hogy fontos vagyok valakinek. Azóta vagyok magamnak is fontos. Most befejezem, mert rólnak a Narcisba holnap megint írok, amit sok szeretettel csókol, hugod, Erzsi.
3: A Narcisz. Paula a leírásnak megfelelően elegáns.
7: És volt egy lovagod?
8: Erre rosszul emlékszel?
7: Pedig nem tévedek.
8: Szegény urammal voltam végig.
7: Épp ő emlegette.
8: Ő mikor?
7: A házmesterét az óvóhely legmelegebb zugában tanyázta. Karácsony este föltettek néhány lemet.
8: Rémlik valami?
7: Mind oda húzottunk, és akkor a férjed azt mondta, hallod a lovagod?
8: Biztos, ez egész illamon se tudta, mi a fiatékmesség.
7: Nevetve mondta.
8: Akkor lehet.
7: De nem nevettél.
8: Milyen jó fejed van.
7: És a lovagod? Én?
8: Én.
7: Szoktad még látni?
8: Szoktam, de nem gyakran.
7: Milyen gyakran?
8: Nálam vacsorázik minden csütörtökön.
7: De hiszed szép!
8: Szép, na hiszed csak látnád.
7: Miért ilyen?
8: Csupa has, mint a föl lenne fújva, mint a csak beszívna a levegőt, de nem lélekeznék ki.
7: Mi is a neve?
8: És a modorát, tudod, erre igazán nem vagyok kényes, de a rosszul lét környék ez, amikor udvarol.
7: Ebben is van valami megható.
8: Ebben csak a te gyengéd lényed talál valami megható.
7: Hogy is hívják?
8: Kizárólag tele szájjal beszél, igaz, nem is tud másképpen, a jóformán állandóan érzik.
7: Te túlzol.
8: Még szépíten is, búcsütörtökön, megered. Egy levesbe főtt kappant, másfél kiló rántott karajt, és befejezésügyi tepsi rétes.
7: Nekem ez imponál.
8: Miközben az egyiket ette, be kellett hoznom a másikat, hogy lássa, mi vár rá.
7: Jó kopa lehet. Nem akarod megmondani a nevét?
8: Még nem mondtam.
7: Még nem? Ígyunk valamit. Szerint én hozzon két hubert.
8: Ne, köszönöm, én nem szóltam.
7: Az én kedvem érke. Hozzon csak pedig én. Ott, hogy nem akartad megmondani a nevét?
8: Alig hiszem, hogy ismerlél.
7: Na jó, nem mondd, ha nem akarod.
8: Csermlényi Viktornak hívják.
7: Csermlényi Viktornak, persze. És őt ne ismerni?
8: Tud, tudom, te nem vagy operabarát.
7: Hiszen ez mindenki ismeri. Világhírű.
8: Volt! Most a Pamut iparban korrepetál szegény.
7: Kevés anyuk fia.
9: Nem a pénz miatt csinálja.
7: Ez is tetszik nekem. Mondd, és föllépni nem szokott.
8: Már csak esztrád műsorokban, már csak egy-két rövid dalra futja a lélegzete.
7: Miért?
8: Tüdőtágulása van.
7: Ez is szép.
9: Mi ezen a szép?
7: Hogy mégis énekelni akar.
8: De a hangja se a régi már.
7: Talán ez a legszebb az egész.
8: Ezt már nem értem.
7: Tetszik nekem, ha valaki dacolni akar a tüdőtágulásával. Kiáll egy külvárosi pódiumra és énekel, amíg ki nem fullad.
9: Erre nem gondoltam.
7: Szeretném megismerni.
9: Ó, nagy csalódás érte.
7: Miért?
9: Mert amit te Viktorba belemagyarázol, az csak benned van meg. Ő pontosan olyan, amilyenek én látom, hogy lármás, rendetlen, mocskos, kibírhatatlan alak.
7: Furcsa, hogy szegény férjedről csupa jót mondasz, őt pedig folyton pocskondiál.
9: Miért furcsa?
7: Hát, mintha őt szeretted volna jobban.
9: Melyiket?
7: Itt a cseppét.
9: Na, ugyan, te már ne nevetsz. Kiválasztok. Ha én neked ezt az én Viktoromat egyszer teljes életnagyságban megmutatnám, nem mondanád többet ilyen őrültségeket.
7: Hát mutasd be!
9: Még csak az hiányzik, de már az első kézcsóknál rosszul lennél.
7: Miért?
9: Mert mint egy vizslap összenyalná a kezedet.
3: Orbánné ismét otthon van, leveti magas szárú cipőjét, papucsba bújik. Közben telefonon beszél Gizával.
10: Halló! Halló! Halló! Hallasz engem?
11: Igen! Na. Hallok!
10: Ne kerülgesd a kását! Mit mondott a tejcsarnokosnő?
8: Nem köteles kiszolgálni fél deci tejet!
10: Ha miért nem vettél többet?
8: Mennyi elég a macskának?
10: Ezen vesztetek össze?
8: Még nem! Erre a lehető legudorosabb megkérdeztem, hol van ez kiírva magánál, angyalom?
10: Erre mit mondott?
8: Hogy ezt nem kell kiírni, mert ez természetes.
10: Erre mit mondtál?
8: Hogy mindent ki kell írni.
10: Erre mit mondott?
8: Hogy különben is a tejcsarnok vasárnapi nyitvatartása csak a csecsebők és gyermekek tejlátása szolgálja, nem pedig az állatok etetését. Ettől meg kezdett egy kicsit melegem lenni.
10: Miket mondtál neki?
8: Azt kérdeztem, hogy mindig udvariasan is. Ez hol van kiírva magánál, angyalom?
10: Erre mit mondott?
8: Hogy ezt sem kell kiírni, mert ez is természetes.
10: Erre mit mondtál?
8: Ha ki van írva, hogy a sütemények fogdosása tilos, akkor ezt is ki lehetett volna írni.
10: Erre mit válaszol?
8: Hogy nem lehet mindent kiírni.
10: Erre mit mondtál?
8: Hogy lehet.
10: Erre mit mondod?
8: Hogy nem lehet.
10: Erre mit mondtál?
8: Hogy lehet.
10: Kiabáltál vele?
8: Még nem.
10: Ő kezdett el kiabálni?
8: Én kezdtem el kiabálni. Mert felszólított, hogy azonnal hagyjam el a helyiséget. Kezdve milyen jogcímen? Az, hogy azon jogcímen, hogy a tejcsarnokba állatokat behozni tilos. Mondom, és ez hol van kiírva, angyalom? Azt mondta, pont a fejem fölött.
10: És tényleg ki volt írva?
8: Tényleg ki volt írva.
10: Hát akkor neki volt igaza?
8: Ettől lettem dühös!
10: Miket mondtál neki?
8: Micsoda?
10: Miket mondtál?
8: Ami már hónapok óta fölgyűl bennem.
10: Goromba voltál?
8: Akárok, vigyázok, ilyenkor valami kiszalad az álmom.
10: De mit mondtál neki?
8: Hogy dupla maga.
10: Mit jelent ez?
8: Semmi különösen.
10: Sértő szó?
8: Hallottál már tőled sírtő.
10: Még rád is kellett szólni.
8: És azért szeretted az erős kifejezéseket.
10: És ekkor lépett az üzletbe az a bizonyos Paula.
8: Miért mondod ezt ilyen gúnyosan?
10: Hol itt a gúny?
8: A hangfordozáson van a
10: gúny. Képzelőd.
8: Úgy látszik, Paula barátnőm valamiért nem tetszik neked.
10: Tényleg? Nekem az nem tetszik, hogy te hiányos öltözékben szaladgálsz az utcán.
8: Nem volt időm felöltözni, mert megszökött a macska.
10: Egy macska nem szokott megszökni.
8: Nem is az én lakásomban szökött meg, hanem a szomszédnőd lakásában.
10: Hogy kerülsz te félig felöltözve a szomszédnőd lakásában?
8: Hány perce beszélünk?
10: Nem törődj vele.
8: De mégis.
10: Nem számít. Talán beteg a szomszédnő?
8: A szomszédnő nem is volt otthon.
10: Hogy kerülsz te félig felöltözve a szomszédnőd üres lakásába?
8: Kizám, miért fontos ez?
10: Én tudni szeretnék.
8: De miért kell neked mindent a legapróbb részletig tudni?
10: Mert féltelek.
8: Engem nem kell félteni.
10: Lehet, hogy az egész nem más, csak a nálad szokásos felfordulás. De a leveledből úgy veszem ki, hogy több.
8: De miből veszed ki?
10: Inkább csak érzed.
8: De miből érzed?
10: A szavaidból is érzed.
8: Drága, ki... Jó, jó. Én mindent elmagyarázok, Kizám, csak nyugodj meg.
6: A szomszédnőm egy drága kis szerencsétlen teremtés, mindenki csak egérkének nevezi. Tudod, van egy játékunk, amikor hazajön a hivatalából, akkor átnyávog nekem. Én beeresztem az agyunktuség macskáját, az visszanyávog, egérke felel a macskának, a macska felel egérkének. Nem is játék ez, ez van szokás. Na szóval, nálam van a lakás a kulcsa, mert egész nap dolgozik, és a szabad idejében foglalkozik kalapokkal. Én öltözködtem, amikor az egyik vevője telefonált, hogy elkészült-e már a kalapja. Amikor átmentem nézni, akkor a macska itt a kalomon ült, de persze letettem, mert csupa kíváncsiságból fölpróbáltam annak a nőnek a kalapját. Hát abban a szempillantásban leszaladt a lépcsőn.
10: És te utána?
6: Persze!
10: Abban az öltözésben.
6: Így is csak a harmadik utcában értem utol.
10: Hogy tettél ilyet?
6: Te nem ezt tetted volna.
10: Nincs olyan macska a világon, amiért én hiányos öltözékbe szaladgálnék az utcán.
6: Tudod, hogy a macska nem az enyém, hanem a társgérlő méki. Azt is megírtam neked, hogy mennyire ragaszkodik hozzám, és képzeld, mit szóltat volna az agyunktusék, ha megszökik az ő imádott macskájuk, amivel úgyis féltékenyek volt.
10: Ezt nem érted?
6: Mit nem írtam?
10: Te csak azt írtad, hogy az agyunktusék végtelenül finom és udvarias emberek. De azt nem írtad, hogy féltékenyek.
6: Nem érdekes.
10: Az érdekes, hogy miért féltékenyek?
6: Állítólag elcsábítom a macskájukat.
10: Mivel csábítod el a macskájukat?
6: Mennyibe kerül egy perc?
10: Mondtam már, hogy ne törődj vele.
6: De engem idegesítő, nem tudom, hogy ez a beszélgetés mibe kerül.
10: Semmibe.
6: Az nem lehet.
10: A telefonszámla Misi vállalatának költségszámlájára.
6: Vállalat Misié?
10: De a telefon a rezsiterem.
6: Akkor is ő fizeti.
10: Misi örül neki. Minél nagyobb a telefonszámla, annál kevesebb az adó.
6: Ezt már nem értem.
10: Mivel csábítod az agyunktuség macskáját?
6: Fél deci tejet szoktam neki adni.
10: Mást nem?
6: Ő csak kis hús.
10: Szerinted ez helyes?
6: Ők nagyon finom emberek, de túlérzékenyek.
10: Akkor én is túlérzékeny.
6: Te is megsértődnél.
10: Én is megsértődnék.
6: Akkor te is túlérzékeny vagy, drága Gizár.
10: Ezt most hallom először.
6: Na most vagy először megsértődnél.
10: De honnan veszed?
6: Ebből a telefonbeszélgetés.
10: És semmi jelét nem adtam annak, hogy megvolnék sértődni.
6: Mert nem vagy őszinte hozzá.
10: Tudod jól, én mindig őszinte
6: vagyok. Ne lehet, hogy érzem, hogy valami bánt.
10: Nem tudom, mire célzol.
6: Paulára célzol.
10: Megint képzelősz. Ha neked egy új barátnőd van, akivel jól érzed magad, annak én csak örülök.
6: Tudom, hogy örülsz, de valami mégis megzavarja az örömmel.
10: És semmi. Legfeljebb a levelednek egy passzusát érzem kicsit elhamarkodottnak.
6: Melyik passzusát?
10: Amelyben azt írod, hogy ez a bizonyos Paula pont olyan hatással van rád, mint én.
6: Nagyon csodálkozom, édes Gizám.
10: Miért csodálkozol?
6: Legnagyobb elismerésnek szántam, az ő finom lény a lelki nemessége emlékeztet rá.
10: Csak hogy a te Paulád mogyorószín Jerseybe jár és szőkére festi a haját, de ebben is hasonlítunk.
6: Te nagyon fogadott az öltözködése, Gizám!
10: De reprezentálok a fiam házában, de hidd el, a legdrágább párizsi ruhám is mindig a koromhoz illőek. És az én hajam nem szőke, hanem ősz.
6: Mert neked abban is szerencséd van, hogy gyönyörűen őszültél. Na se bűn, ha valaki feszti a haját.
10: Még véded is.
6: Paula nem szorul védelemre. Milliók és milliók járnak festett hajjal.
10: Mondd ezt még egyszer.
6: Mit mondjak még egyszer?
10: Amit most utoljára mondtál.
6: Azt mondtam, hogy milliók és milliók járnak festett hajjal.
10: Sejtettem.
6: Mit sejtettem?
10: Hogy ez a Paula milyen hatással lett?
6: Milyen hatással?
10: Te is szőke lettél.
6: Megáll az eszem.
10: Igen vagy nem?
6: Meg kell mondanom. Édes Gizám, kicsit furcsálom ezt a feltételezést.
10: Úgy nyugodjon békében, drága jó apám.
6: Nem szoktam ilyen futaságokra esküt tenni.
10: Akkor mégis szőke vagy.
6: Nem.
10: Más szint ajánlott a drága Paula.
6: Arról beszélsz így, aki az ostromban a szegény férjemmel együtt megmentett bennünket az éjhaláltól?
10: Ki mentett meg az éjhaláltól? Ezt most hallom először.
6: Barátnőm, de fog Kaosz Istváni a Paula. Mi ugyanis együtt vészhettük át az ostromot egy budai pincében. Szegény, drága jó Bélám, amilyen múlja volt, nem gondoskodott az ellátásunkról. A Paula nincs, ott fordultunk volna föl éhen mind a ketten.
10: Én most csak rólad beszélek.
6: De Paulára jut vissza?
10: Engem csak a te sorsod aggaszt.
6: De ne aggasszon az én sorsom!
10: Ötveszulva szégyelni fogod ezt a veszekedést.
6: Soha életemben nem veszekedtem!
10: Egész életedben imádtál veszekedni.
6: Fejezzük ezt a beszélgetést,
10: drága. Igen, én is éppen ezt akartam
6: kérni. Misit üdvözlöm.
10: Átfogom a...
6: Hildegárdot és a két unokádat is.
10: Köszönöm szépen.
6: Csókollak, Gizám.
10: Csak vigyázz magadra!
6: Tess, mire vigyázzak!
10: Aludj jól.
6: Te is. Ja.
3: Szokásos szürke ruhájában belép Egérke, női kalapot tart a kezében.
12: Erzsike, drága, nem szabad?
6: Nem.
12: Biztos, hogy nem?
6: Mondtam már, hogy nem.
12: Akkor inkább holnap jövök, látom, hogy zavar.
6: Hányszor mondja még, hogy nem zavar, mi kell?
12: A matusz még kalapjuk. Már kétszer alakítottam, és még mindig túl sportosnak.
8: Túl sportos, ott tegye meg a fene. Megmondtam neked, hogy majd én beszélek vele. De te minden hülye hiszterikának beadod a derekadat. Fogadni mernék, ha nekem nem mentem volna visszaadni ezt a kalapot.
12: Nem tetszik felpróbálni?
8: Minek?
12: De tehát, ha neki van igaz.
8: Ahhoz nekem egy kalapot nem kell felpróbálni, hogy lássam, kinek van igaza. Azt fogod neki mondani. Asszonyom, Orbán Béláné üzeni, hogy ez a kalap nem túl sportos. És ha lenne még valami megjegyezni valója, akkor fordulj egyenesen ő hozzá.
12: Köszönöm szépen.
8: Szívesen.
3: Eltűnik a spanyol fal mögött.
8: És most szeretnék egy kicsit egyedül maradni.
12: Erzsiked rá. Csak nincs valami baj.
8: Nincs.
12: Hát akkor én
8: elmondom.
12: Miau!
3: Orbánné elegánsan, magyarószín jerseyben és körömcipőben jön elő.
8: Drága kizám, nagyon szégyellem, hogy olyan ingerült hangon beszéltem veled a telefonba, épp veled, aki legdrágább vagy nekem a világon. Néha, amikor te erkölcsi magaslatodról lenézel az emberre, akkor én elvesztem a fejem. Szép tület, hogy aggódsz, bár én ki nem állhatom, ha aggódnak értem. És tudd meg, Gizám, igenis barna a hajam, és egyáltalán nem érzem magam bűnösnek. Paula vitelező fodrászához, aki mindjárt eltalált ezt a meleg, de mégis diszkrét mahagóni szint, azt mondta, ez az én igazi egyéniségem, az őszhaj megmásította a lényemet. Aztán Paula nekem adta, valósággal rám erőszakolt azt a bizonyos magyaró szín jersey ruhát, aztán lekönyörött a lábamra a magaszáru fűzős cipőt, igaza lett, hogy milyen más érzés, azt el sem mondhatom, nem ismerné rám, elegáns nő lettem. És bocsáss meg az őszinte szóért. Neked mindig hajlamod volt arra, hogy a látszatról itté Paulánál is csak a külsőségeket vetted észre, pedig többről van itt szó, mint egy kiszőkített haj. Én már azt se tudtam, hogy milyen ruha van rajtam. Az ember hozzákopik a körülményeihez, akit semmibe vesznek, semmivé válik. Hát ugyan mit vegyenek észre egy lompos, unalmas öregasszony?
5: Csendes a ház. Misék bánbánba vannak. Délutánunként felhozzák hozzám az unokákat, de a Schwester is és a Fräulein is bennmaradt. Úgy sem tudnék velük egyedül mit kezdeni. Emlékszel még apánk esti mesét? Most nagyon vigyáznak, nehogy bármivel is megfélelmítsék a gyerekeket. A múltkor Hildegárd azt mondta, hogy az én meséimben túl sok a vasorú bába, ördög, lidérc, medve. Évezredek óta így nevelkednek az emberek, mondtam. És olyan jól sikerült ez a nevelés, kérdezte. Mit mondjak? Talán nekik van igazuk. Inkább nem mesélek. Különben mi a magyarázata annak, hogy te tőlem semmiféle ajándékcsomagot nem vagy hajlandó elfogadni, még ruhákat sem, ettől a Paulától meg igen. Hát csak furcsálom. Különben a mogyoró szín, föltéve, hogy elég sötét árnyalatú, nem okvetlenül túl fiatalos, és nyugodtan viselheted.
3: Orbánné vendég a leányáiknál, vasárnapi ebédben.
8: Ez az a ruha, amivel Giza nénétek úgy meg van akarva. Kérek, így szép, meg döntjétek el.
12: Üljön le, mama, egybesúdik szóval, a mama kedvence.
8: Most nem vagyok éhes.
13: Az nem lehet, a mamának enni kell.
8: Melesen fogalma sincs, hogy mi baja vele, mert egy szürke anyag az el, világos, vagy sötét, egy mogyoró szín. Tudom, a mogyoró szín a fénykenek árnyalatai. Hát miért mondom, mert te szerinted ez a mogyoró szín világos?
12: Kívül a hús, mama, tessék hozzá látni. Mogyoró. Az hézalnak. That hazelnut color jersey. Do you like its shade, man? Yes, I love it.
8: Józsi, nézd már ide. Szerinted is túlvilágos ez a ruha?
13: Igen, mama, a ruha túlvilágos.
8: Na jó, akkor mondd meg nekem, hol láttál már ennél sötétebb magyarországi jerseyt?
13: Nem tudom, mama. Vagyis tudom, én még egyáltalán nem láttam magyarországi jerseyt.
8: Hogyan nem láttam? Itt látod rajtam, ez a magyarországi jersey ruha.
13: Ja, igaz, akkor láttam.
8: Na és ez te szerinted is túl fiatalos?
13: Azt én egy szóval sem mondtam. Tessék már leülni, egybesült disznóhús, mama, kérem.
12: Egybesült disznóhús. Torcsa!
7: Rossz titkot.
8: Te, drága kizám, térségre néz. Ülsz abban a kastélyban, ahol megszűrik neked még a levegőt is. Helikopterre visznek rövid hullámú kezelésre Münchenbe. Írod a szebb-nélszebb leveleidet, de 16 év alatt elfelejtetted, hogy nekem egy közönséges blomba fogamba fél délutáni várakozásomba kerül, miközben 15-ször összeesztünk, hogy kijött hamarabb. Mit tudsz te erről, drága gizám? Olyan élet, mint a tiéd, nagyon kevés akad, és olyan fiú, mint a te misid, még kevesebb. Mit tudsz te erről? Te ott nem csak családtag vagy, egyenrangú fél, attal főre ültetnek, reprezentálsz, de hogy élek én, mi van nekem? Ezek a vasárnapi ebédek a lányoméknál, nem panaszképpen mondom. Egyre rossz szavam sincs Józsékra. De hát megvan a maguk élete. Józsinak minden a műtő, még a vasárnapi öltönyéből is csak úgy árad az altatók édeskész szaga, illus sorra teszi le a nyelvvizsgákat, mert minden vizsga fizetés emelést jelent. Ha volna gyerekük, nem lenne semmi baj, de így mire kellenék én neki? Ketten dolgoznak, mindenük megvan. Se hozzátenni, se elvenni nem tudok semmit. Mi marad nekem?
7: Mama, kérem, nem ízlik? Tessék már megebédelni. És mi van a lábán? Hova tette a fűzős cipőjét a mama?
8: Új cipőm van! Ezt is Paulának köszönhetem. Visszakezde most is berzenkedik, mert neki minden gyanús, ami Paulától ered. Azt mondja, hogy meg fog dagadni a lába.
7: Ki az a Paula?
8: A barátnő.
14: És mitől van megdagadva a lába?
7: Nem neki, hanem az anyusnak van megdagadva a lába.
8: Jaj, drágáim! Bizony, amíg én magasztárú fűzős cipőt viseltem, bizony elég gyakran megdagadt a lábam, épp azt mondom, ami bizaménétek se akar elhinni, hogy amióta ezt a félcipőt hordom, véget, mint elfújták volna.
7: A dagadt láb. Ez hol nem fogt?
14: Mert ha a Giza nénének ilyen panaszai vannak, küldjünk neki gumiharisnyát.
7: Nem érted? Nem neki, az anyusnak van megdagadva a lába, légy szíves némán unatkozni.
8: Kiknek beszélek én? Süketek vagytok? Tizedszer magyarázom, hogy amióta ezt a félcipőt adom, hogy nincs megdagadva a lábam. Ebben is Paulának lett igaza.
14: De hát ki az a Paula?
8: Paula az Paula, és a cipő az cipő, és a láb az láb. És az én lábamról van szó, és nem arról, hogy ez a láb meg van dagadva, épp fordítva, hogy nincs megdagadva, tessék, győződj meg róla. Ez a láb az anyád lába, aki téged a világra hozott. Követelem, hogy nyomd el az ujjadat, és ha legkisebb benyomódás látszik, akkor beláttam, hogy tévedtem, és megint fölveszem azt a rohadt fűzős cipőt, nyomd el az ujjadat!
7: Dehogy nyomom! Tessék elhinni, én mindent elhiszek az anyusnak, de szerdán vizsgáltam angolból, és majd szét megy a fejem.
14: Tessék megnyugodni, mama! Ha megdagad a lába, veszünk gumiharisnyát!
8: De nem dagad meg! Nem dagad meg! Csak hogy azt hittem, emberekkel beszélek! Én nem tudtam, hogy halakkal beszélek! De mióta Paula velem van, mindez semmivé vált. Ha összevesztem is Jósékkal, egy perc alatt kimegy belőlem a gőz. Reggel jókedvűen kelek fel, nem is emlékszem már az én sok-sok esztendős, nyomorúságos ébredéseimre. Ezt kaptam én Paulától is. Ezt irigylette tőlem.
5: Misi megbántódott. Nagyon szomorú vagyok. 16 évvel ezelőtt, mikor leszálltam a müncheni repülőtéren, Misi ezzel a mondattal fogadott. A mama nem tud olyat kívánni, amit én ne teljesítenék. Nekem csak egy kérésem van. Mióta itt élek Németországban, én az itteni magyarokkal nem érintkezem, az otthoniaknak nem válaszolok. Csak annyit mondtam, légy nyugodt, fiam. És tegnap, mikor a vártnál korábban érkezett vissza Baden-Badenból, én éppen egy magyar házaspárral teáztam a teraszon. Misi, mikor a magyar szót meghallotta, elkomorodott. Csak diskuráltunk egy kicsit, magyaráztam zavartan. Misi bólintott, de be nem mutatkozott. Érezze jól magát, mama mondta, és bement. Este nem mertem lemenni. A szobámba hozattam a vacsorát. Vártam, hogy följöjjön. De nem jött. Igaza van. Azóta itt ülök, önként vállalt, de megérdemelt szobafogságban. És abban is tévedsz, hogy itt Garmisch-Partenkirchenben én vagyok a társaság középpontja. Én egy öreg asszony vagyok. Az öregeknek abból a fajtájából, amely vállalni meri az öregséget. Egyébként ez az egyetlen magatartás, amelyet létezésünket megbocsátják a fiatalok. Hidd el, nehezebb elviselni az ifjúságot, mint az öregséget. amikor az embernek már úgy sincs más választása. De a legnehezebb elviselni azt az öregséget, amely ifjúsággal áltatja magát. Ezért féltelek én téged a te Paulától. Nem az irigység, az aggódás beszél belőlem.
9: Ne arra, ebben az esetben nem vagyok hajlandó elfogadni a te erkölcsi intelmeidet. Mitől félsz? Én egyszerűen csak boldog vagyok. Tegnap este, amikor a nácitból hazajöttem, hosszú idő után először kinyitottam a rádiót. A Dankához közvetítették, és akkor én, aki esztendők óta zene nélkül értem, újra végighallgattam egy operát. Előjött egy csomó emlék a múltból. Eszembe jutott az is, hogy volt valahol egy fénykép mi rólunk, kerestem is, de nincs meg. Talán te vitted magaddal. Létán készült egy nyári reggelen, a majális után én először vettem fel az első tűlruhámat. Viktor valami egyetemi vizsga miatt csak a hajnali gyorsal indulhatott Pestről. Reggel azonban megérkezett, az őrzete volt a csónakázás. Amikor megláttuk a Holtvisza közepén a csónakot, elkezdtünk futni lefelé a lejtőt. Integettünk, kiabáltunk, megyünk már, Viktor, itt vagyunk!
5: Én is kerestem a faragott dobozomban, de nem találtam. Vagy nálad maradt, vagy elveszett. Csak hogy te rosszul emlékszel. A kép valóban létán készült, de nem hajnalban, hanem délután, a majális előtt. Háború volt, és mi a papát vártuk, akit újra behívtak Szolnokra pótsorozásra. Végre megpillantottuk a féderes kocsit, amit porzott végig a Holtvisza partján, és a papát, aki messziről integetett. Civilben volt, tehát újra fölmentették. Elkezdtünk futni lefelé, és kiabáltunk. Papa! Papa!
9: Azt az élet, drága műtám! Először is mi történt a Viktornak írt lemondó levelemet? Mert lemondtam a csütörtöki vacsorát. Elegem lett a zabálásból, a fröcsögéseiből, a puszta gondolatát, és elborzattam, hogy Paula ezzel az emberrel találkozik, Műgyes Paulával. Itt csütörtökre vettünk mozi jegyet, és úgy terveztük, hogy mozi után nálam iszunk meg egy csésze feketét. Leültem, írtam neki, a dagadt lábamra hivatkoztam. Azt írtam, hogy végtelen sajnálatomra kénytelen vagyok a csütörtöki vacsorát bizonytalan időre elhalasztani. Kértem, hogy telefonos jelentkezik, az ágytól a telefonig mennem is nehezemre esik. Utána nagyot lélegzettem. Etesse most már az a 120 éves mamája, Csermlényi Bruckner Adelaida, operázi örökös tag. De nem kapta meg a levelemet. Vagy címet nem írtam rá, vagy elfelejtettem bélyeget venni. Elég az hozzá, hogy csütörtökön, amikor egyedül hazamentem a moziba, mert szegény Paula fejgörcsöt kapott. Mondtam úgy, hogy csak kettesben leszünk, de szegényke inkább hazament. Most képzeld el, amikor felmegyek a lépcsőn, ott látom Viktort az ajtóm előtt. Hát maga hogy kerül ide?
15: Nem csütörtök van?
9: Nem kapta meg a levelemet.
15: 20 perce várom a lépcsőházban. Miféle levelet?
9: Most már mindegy.
15: Nem mindegy.
9: De mindegy. Ez mit bámul maga rajtam?
15: Milyen ruha ez magát? Esküszöm oda az utcán, elismertem volna meg.
9: Hogy? Ilyen, hogy? Mit vacakol a hajammal? Ilyen?
15: Na hát tudja, ez teli találat.
9: Teli találat? Csak beszéljen nekem zöldeket.
15: Vannak emberek, akiknek megőszülni tilos, és aki erre rájön, az geni.
9: Na ugyan már. Menjünk benne áldogálunk.
15: Mindegy, hogy hol áldogálunk egyetlenet. Ez a haj, ez a ruha és ez az egész. Remek.
9: Csak az a baj, hogy nem tudok vacsorát.
15: Kell a fenének az a vacsora egyetlenek.
9: Illetve egy kolbászos rántottát a erősöt tudok
15: csapni. Nem kell, egy falas se menne le a torkomon. Nekem elég, hogyha hallgathatok és nézhetem magát.
9: Ne hozzon zavarba.
15: De igenis, hát zavarba akarom hozni.
9: Gizám, drága Gizám, én ezt nem értem. Talán sohasem is fogom megérteni. Bementünk, leültünk, beszélgettünk, de nem az evésről, a zöldségről, a velős csontról. Gizám, mint a kicserélték volna. Ez nem is az én Viktorom volt, hanem olyan Viktor, amilyennek Paula lefestette őt. És én, aki Paulát kinevettem, most majdnem sírtam, miközben a kolbászos rántottát ette.
6: Nagy nehezen mégiscsak megengedte, hogy fölüssen neki azt a 6 tojást. De én nem ettem. Én csak a könnyeimet nyeltem. Amikor kiderült, hogy az én drága kövér kis bolondom csak ugyan nem tud semmiről. Neki nincs tüdőtágulás, ez csak az irigyei meséli. Ő olyan egészséges, mint a makka hajahúgja, olyan, mint régen. Ő csak mellőzik, félrelökik, elnyomják, de ott nem kell félteni. Ő újra fel fog törni ezekről a külvárosi deszkadobogókról, egészen az operáig, a skáláig, a metropolitánig. Kapuzárás után ment haza, illetve csak készült hazamenni. Már 3-szor elbúcsúztunk, és még mindig ott álltunk a sötétben.
15: Na de most már igazán elmegyek.
6: Jó éjszakát, kedves Viktor.
15: Még egyszer, nagyon szépen köszönöm.
6: Ugyan, amit az, aki semmi rántottál.
15: Dehogy. Ezt a szép estét, hogy így elbeszélgettünk.
6: Ezt én köszönöm magának.
15: Hol a kalapom?
6: A kalapja a fején.
15: Mit csinál?
6: Kapcsolót keresem.
15: Na kérem, ne gyújtsa meg a villanyt.
3: Megfogja Orbánné kezét.
15: Ügyenek, hiszen már itt se vagyok egyetlen.
6: Én nem értem, hogy mi van velem. Én 27 éve lakom ebben a házban, és nem találom a kapcsolót.
15: Jobb, ha nem ég a villany.
6: De miért jobb, ha nem ég a villany?
15: Mert akkor legalább nem látom magam.
6: Ez úgyis hátalál a tükörben.
15: Az ember nem csak a tükörben láthatja magát.
6: És miért nem akarja magát meglátni?
15: Nem is tudom. Csak most nem szeretném, ha megláthatnám magam.
6: Pedig ettől nincs oka félni. Miért fogja a kezem a
15: kezét? Azért fogom a kezét, hogy ne tudjon villanyozni.
6: Kérem, engedjen el!
15: Nem engedem el.
6: De én inkább megígérem, hogy nem gyújtok villanyozni.
15: De én nem csak azért fogom le a kezét, hogy ne tudjon villanyozni.
6: Meddig akarja még a kezemet fogni?
15: Csak egy percig akarom még a kezét fogni. Hogy egy percig csöndben maradjunk. Egyetlen.
3: Orbánné vállára hajtja a fejét. Meggyullad a villany, belép Egérke.
6: Ez? Hát te hogy kerülsz ide?
12: Hát én csak hazajöttem. Bocsánatot kérek.
6: De miért kérsz bocsánatot? Ja úgy, maguk nem ismerik egymást.
15: Hát még le volt szerencsém.
6: Ő az Egérke, akire már meséltem. Ő pedig Csermlényi Viktor.
12: Igazad! A mester!
3: Viktor spontán mozdulattal megfogja Egérke orrát.
15: Várjon!
12: Jó éjszakát! Jó éjszakát! Megfogta az orrom azt! Megfogta az
16: orrom! Jó éjszakát, Erzsike!
6: Jó éjszakát!
12: Megfogta az orrom
6: azt! És most nevetni fogsz, drága Gizem, mert az a feste mégiscsak nálam felejtett a kalapját, ez a vén bolond. Ez akkor derült ki, amikor jóval kapuzárás után hazaért, és felhívott telefonon, ez a szokása azóta állandósult. Néha késő éjszakákban nyúlnak ezek a beszélgetések, amelynek a testetlenség ad valami varást. Sokszor úgy érzem, a régi Viktort hallom lent létán, mert vakáció van, ég a spirituszlámpa, kint ülünk a kertben, abban a szaletliben, a szegény drága jó édesapánk a körorvossal sakkozni szok. Hát, igen, én vagyok. Na, nincs semmi különös. Micsoda? Mit csinál? Nincs jobb dolga. A csónakázás, elismerem, a maga ötlete volt, de aztán mi volt? Aztán a csónakban maga? Véncsaló. Hát vegye tudomásul, maga úgy meg volt illetődve attól, hogy ez kalalánya a csónakázás, addig még rám nézni sem mer. Erről ne beszélünk. Emlékszem rá, de ne beszéljünk róla. Azt akkor ő lecsap be magadlót? Hát azért. Mi újság még? Egy meglepetés, akkor mondja. Igazán gratulálok. És mikor? Most szerdán vagy jövő szerdán? Hát persze, hogy ott leszek. Sőt, most nekem lenne egy kérésem. Ez nem csak egy, hanem két jegyre volna szükségem. Nem Egérkéről van szó.
5: Kiről az, azt nem árulhatom el. Ne is találgassa. Most én tartogatok egy meglepetést. Egyelőre csak arra kérem, hogy holnap délután 5-kor nézzem be a Narcisba, és hozzá magával a jegyeket is. Jó éjszakát! Aludjon jól! Miért? Hát ti hogy kerültetek össze?
15: Véletlenül.
7: Egészen véletlenül.
15: Egyetlenem, olyan izgatott voltam, hogy egy fél órával hamarabb értem ide. Parancsoljon.
7: És én is. Én az örök későn jövő.
15: Hát persze nem volt egyetlen egy szabad asztal sem.
5: És akkor ti megismertétek egymást.
15: Hogy dehogy. Én csak idejöttem és megkérdeztem, hogy szabad ez a cég.
7: Én meg azt mondtam, tessék, üljön le, bár én várok valakit.
5: És aztán maga bemutatkozott.
15: Na, dehogy mutatkoztam be, én ültem hülyén, mint az a hal.
7: Sült hal.
15: Mint a sült hal.
5: Aztán te megismerted itt.
7: Én szó sincs róla. Én olyan gyanútlan voltam, mint egy falusi liba. Láttam, hogy elkezd nézelődni a szemesarkát.
15: Ja, igen, a Hubertus volt.
5: Hát, pedig én meséltem magának, amit mindig Hubertusok.
15: Hát, ezt mondtam gyanút, és természetesen én is rögtön rendeltem egy Hubertus.
7: Ből meg nekem lett gyanús a dolog. Azt mondtam, akkor nekem is hozzon még egy Hubertus felé.
5: Akkor már tudtátok mind a ketten.
15: Hát, nem egészen. Én minden esetre találtam, oda mentem, és azt mondtam, kérem, bocsásson meg, de nem ugyanarra a személyre várunk mind a ketten.
7: Én Orbán Bélánéra várok, és maga kire?
15: Én is Orbán Bélánéra várok, azt nagyon...
5: Aztán bemutatkoztatok egymásnak.
15: Na hát arra már nem volt idő, mert éppen elkezdtünk beszélgetni, amikor megérkezett maga egyetlen.
7: Szóval, mi még nem is ismerjük egymást hivatalosan.
5: Mégis csak én foglak benneteket egymásra bemutatni. Paulá, ez az én régi barátom, Cserny Viktor, ő pedig az én legkedvesebb barátnőm, Dr. Gauss Istvánné.
15: A Paula?
5: A Paula!
7: A Paula!
5: Ma röviden írok, mert ágyban vagyok. Ne ijedj meg, csak elfáradtam. Elkészült a családi kripta, és délelőtt Misivel és Hildegárdal kint jártunk a temetőben. Itt most nagy divat a kripta építkezés. Van egy méregdrága parcella, ahol minden jobb családnak megvan a maga kriptája. A miénk olyan tágas, hogy Misi a karján levihetett. Kész a helye az 5 koporsónak, de nagyobbításra is lehetőség van, ha majd az unokák, a dédunokák kerülnek sorra. Én nem félek a haláltól, de fázni kezdtem. Úgy látszik, Misi is észrevette a borzongásomat, mert azt kérdezte, nem baj, hogy kijöttünk ide, mama? Egy Victor Hugo versorral feleltem. Élet! Que j'en ai vu mourir de jeune fille. Ami magyarul azt jelenti, láttam én már meghalni fiatal lányokat is.
17: A szentelen a béke, azt a bizonyos fekete amsterdami csipkeruhádat, amelyről egyszer írtál, feltéve a újabban, vagyis kisestinek használható, eltűnhetnéd. Lehetne légi postán, hogy szerdán lesz a hangverseny, Pesterzsébeten a Viktor énekelni fog, és mi Paulával elmúcsunk.
5: Amsterdami csipkehelyett küldtem neked egy csukott nyakú fekete selyemruhát. Gondolatod, hogy nem sajnálnám tőle, de lásd be, túlzott föltűnést kelten az a kivágott lanvén csipkeruha abban a pesterzsébeti kultúrhodályban. Egyébként a csomagban találsz még 2 őszi-tavaszi kosztümöt, 3 pulóvert, 4 kardigánt, egytől egyik hozzánk illő szabásban és a lehető legtartózkodóbb színekben. Örülök, hogy végre abbahagytad azt a buta, büszke pózt.
17: A csomagot megkaptam. A bennelvő ruhákkal egérkét ajándékoztam meg, aki boldog, mert úgy sincsen milyen. Az én uram nem volt milliomos, csak első segéd a janicsári patikában. De mindig volt annyink, hogy a megjelenésem ellen ne lehessen kifogás.
5: Egyébként holnap lesz a hangverseny, utána egy kis közös vacsora, részvevő művészek tiszteletére, és mi is ott fogunk ülni. Viktor persze izgult, én még jobban izgulok, de látszik, Paula sem közömbös. Nincs zenei hallása, de nem szeretne szégyent vallani, valósággal ostromol a kérdéseivel. Bár kölcsön kérhetném a te műveltséget, az a muzsikára különben is roppant nehéz szavakkal magyarázatot adni. Felejtsd arra kérdésre, mit szeretsz voltaképp a zenén? Nem tudom.
7: talán az anyagtalanságát, illetve hogy azt a megfoghatatlan valamit még a fülemmel, a hajammal, a bőrömmel is érzek butaságni. És miért pont a mesterdallokok a kedvenc operám? Azért mondtam, mert olyan a zenéje, mint egy kibékülés. Ha hallom, minden megszűnik fájni. Nem hiányzik az ifjúság, nem ijeszt a halál. Azt mondta, szép, bár nem érzem, csak szépen hangzik, nem fejezi ki a lényeget. Fölött hala meg volt elégedve. Holnap lesz a nagy nap. Imádkozz értem, drága Gizma.
5: Misék nyaralnak. Egyedül vagyok. Délutánunként a Mercedes-szel kivisznek egy közeli kastélyhoz, aztán a Schwester kigurít a tópartjára. Te, aki folyton jössz, mész, rohansz. El se tudod képzelni, hogy milyen szép és békés egy ilyen óra vízpartján fekete és fehér hattyúk között. Az egyik ismert. Egy kiflit szoktam vinni, felaprítom és megetetem, de nagyon lassan, hogy egy óráig kitartson. Leírhatatlan, hogy mennyi méltóság van ebben a kecses lényben. Schwäne, Schwäne, wer kennt eure Liebe? Csak az bántott ebben a nagy békességben, hogy eszembe jutottál te, és a neked küldött ruhát. Hát miért kellett azokat elajándékozni, még azt is, amit a hangversenyre szántam? Mindig, mindentől féltelek. Vigyázz, Erzsi! Ne csinálj magadból maskarát!
3: Orbánné, Paula és Viktor lakásában egyaránt a készülődés izgalma érezhető. Orbánné fogason kis estéiket hoz be a szobába, nézegeti őket. Megjelenik Egérke is, kis csomagot dugdos a háta mögött.
18: Rendben, Rózsi.

0: nem, mi sem, de hogy ezt ennek a kutálatot agyúrtus nőnek a szekrényében találtam.
1: Engem a zöld, sárfasz,
0: engem a kék, meg a bordó,
1: az igazi színen.
0: Halló, Paulám, te vagy?
2: Igen, készen, drága?
0: Igen, kész, csak az utolsó simítások.
2: És szép vagy?
0: Azt nem árulom el, majd meglátod. 10 perc múlva várlak az autóbusz megállónál.
2: Jó, volt ez?
0: Na nézd, hát nincsenek semmilyen.
1: Ez a boldó jól állna, de ez már kiment a divatból. A türkiszki volt mindig a színen.
3: Bevonul a spanyol fal mögé a türkiszkék ruhával, a többit egérke viszi a helyére.
4: Hát ez csodálatos! Ez még csodálatosabb!
0: Hát én is azt hiszem, hogy jó fogász volt. Na.
1: Köszönöm, egérke.
0: Hello, Paulán, te vagy? Igen. Csak azért telefonálok, mert már kész vagyok. Csak a hajamat kell még egy kicsit rendbe hozni. Igen. Te most is, hogy
2: itt vagy? Én örültem.
0: Te is örültem nekem, reszket a térdem. Reszket a térdem.
2: De nekem is reszket, nekem is
0: reszket. Rólam, csak annyit még. Életem legszebb napja ez.
2: És nekem is, te hidd el, hogy... Hát, halló!
0: Na, milyen? Vagy mégis a bordót próbáljam fel?
4: Csodálatos! Mindenki Erzsikét fogja bámulni!
3: Fekete selyem kalapot vesz elő a csomagjából.
4: Ez pedig én csináltam Erzsi néninek. Hálám jelén és a mai esetén.
1: Viktor, képzelje, csak kalapban leszek.
5: Kalap? Remek!
1: Jaj, persze, ez most magát nem érdekli. De nem is ezért telefonáltam, Viktor. Kinéztem az ablakon. Erősen mozognak a fák.
5: Mozognak a fák. Miért mozognak a
1: Miért fák? Mozognak? Mert szél fúj, Viktor. És arra tudom megkérni, legyen föl egy könnyű szálat. Most rólna!
5: Maga az egyetlen, mit felejtett felmondani?
2: Kapni beszél. A Paula?
5: Oh.
2: Remélem.

0: Mert már is elkészülünk az autóbusszal, légy szíves, azonnal rendelje taxit.
1: Jó, már is rendelek. Mondd a te címedre, menjél?
0: Kérlek, megállok te nálad, és együtt elmenjük Viktorért. Ja. Rohanok! Ja. Jó.
2: Ki van a telefon?
0: Hát ki lenne? A jó Isten van a telefonnál. Csak azért telefonálok, nehogy elkésünk, Paula most rendeli a taxit, percek múlva ott leszünk magunknak a kapuja, ne állkodjon, ne búcsúzkodjon, rohanok! Jó, hát jó, köszönöm. Jó. Halló?
1: A taxi nem tud kocsit adni, most mi lesz velünk, csinálj valamit.
0: 5 perc múlva légy lehet a kapuban. Halló, itt Orbán Bélánér, Csatárka utca, 20, kérek-e kocsit? Hogy nincs, balesethez kell. Nem tudom részletezni, a baleset súlyos. Nagyon szépen köszönöm. Na látod, ha én kérek, mindjárt van, hogy

0: Orbánné most ért haza a hangversenyről. Boldog mosolyjal tűnik el a spanyol fal mögött. Orbánné már pongyolában elszörnyedve nézi a türkiszkék kis estéjén ejtett vörös borfoltot.
1: Ilyen késő?
2: Hát előbb hazavittem a barátnőjét.
1: Maga egy vagyont eltaxizott.
2: Minden pénzemet szeretném magára
3: fordítani. Ne akarja megenni a kenyeremet, most kivételesen én szeretnék magának üdvörölni.
2: Nagyon rosszul élek.
3: Gyönyörű éneket, úgy hallgattam, mint régen. Észre se vettem, hogy nem az operában vagyok.
2: A hangom már nem a régi.
3: Sőt, van a hangjában valami új. Valami melegség, természetesség, közelség. Egészen le voltam nyűgözve.
2: Igen, hát a ráadás után senki sem tapsolt.
3: Hogy mondhat ilyet? Felálltak és örüljöntek az emberek.
2: Igen, az Albert Hallba 10 évvel ezelőtt. Ott el kellett oltani a villanyt.
3: Paula is egészen oda volt magáért.
2: A Paula véleménye nem értek.
3: Nem tetszett, pedig még szebb volt, mint máskor.
2: Nekem maga tetszett.
3: Á, Vén Schwindler, elengedem a bókjait.
2: Ugye milyen ruha is volt ez?
1: Müncheni.
2: Oh. Jó gizánkból milyen nagyvilági dáma.
3: Mi nem tetszett, Paulám?
2: Nekem maga tetszett a kivágott ruhájában.
3: Ne hintáztasson, hanem a kérdésemre feleljen.
2: Igen, hát nem akarom szétrombolni az illúzióit, az érzékenységét.
3: Nem vagyok elfogult. Én tudom, hogy Paula egy kicsit meg van hízva, de az arca szép.
2: Ez magának szép angyalok? Ez püffet.
3: És a bokája?
2: Eddig még sosem néztem, de vastag.
3: Honnan tudja, hogy nem nézte?
2: Tudja, én azt tapasztaltam az életben, hogy minden vastag bokájú nőből kék harissa lesz. Mégpedig azért, mert aki a lábát nem mutogathatja, az legalább a lelkét teszi ki.
3: Csak hogy Paula sem a lábát, sem a lelkét nem mutogatja. Annál ő sokkal emelkedettebb jellem.
2: Igen, hát épp ezt az emelkedettségét sokkal.
3: Ezt már nem értem.
2: Nézze, angyalok. Nekem a zene elementáris jelenség, olyasmi, mint a tenger. Imádom nézni, de ha valaki odajön és elkezdi magyarázni nekem a tengert, akkor dübeg

0: megborulok. Tudja, miért nem jártam én össze soha szakma beliekkel? Mert amikor a maga férje eladás után azt mondta nekem, nézd, Viktorkám, én nem sokat értek hozzá, de nekem tetszett az éneklésed. Hát akkor ez nekem többet ért egy egész oldalas kritikának.
1: Szegényként pedig tényleg nem sokat értett hozzá.
0: De ha nekem ez kell, utálom az álszemérlet, a fontoskodást, a nagyképűséget.
1: Ha hol áll a célhoz?
0: Nézd, én nem akarom szétrombolni az illúzióit, de nem csak Paula a hibás, őt megfertőzte a környezet.
1: Miféle környezet?
0: Ja, neki nem patikus volt a férje.
1: Hanem fogoros.
0: Honnan beszél?
1: Ismert...
0: Nem. Honnan? Honnan beszélsz?
1: Téve,
0: dehogy kérem, az ő férje a Rózsavölgyi Zenemű kiadónál dolgozott. Aztán Kanadában átállt zeneesztétikára, most képzeled, hogy miféle alak lehet.
1: Hát, rosszul emlékszem, de a fogorvosi fúrószéket a saját szememmel láttam.
0: Igen, hol?
1: Az óvóhelyen, ahol a Kausz doktor lecipelte, mert jobban féltette, mint az életét, és most ütette be, ma is megvan az a fúrószék.
0: Hol?
1: Paulánál, illetve annál a fogorvosnőni, akinek kiadta albérletbe a rendelőt, saját szememmel láttam.
0: Fárom is én, de mindegy, hogy mi volt a Paula férje.
1: Nem egészen.
0: Hogyan kérem? Hát ha nem a férjétől, akkor mástól vett a nézeteit.
1: Mit mondott Paula?
0: Wagnerről magyarázott a messzerdalmokokról, ami szerint egy kibékítő, megnyugtató mű.
1: Érdekes.
0: Hogyan kérem? Ezek éppen olyan dolgok, amiknek az ellenkezője is igaz, mint például, hogy a zene az... Hogy is mondjam, csak a zene az anyagtalan, vagy igen, anyagtalan.
1: Ezt is ő mondta?
0: Persze.
1: Ő mondta?
0: Ő.
1: És nem akarsz?
0: Hát annak, aki nem ért a zenéhöz. Ha valaki nem tud repülni, annak a levegő anyagtalan. De a madárnak a levegő anyag.
1: Mikor mondta ezt, Paula?
0: Ma este.
1: Na de mikor? Vacsoránál nem? Pesterzsébetől hazáig szintén nem.
0: A taxiban mi alatt hazavittem.
1: Az ide másfél perc?
0: Várattuk a taxit.
1: Meddig?
0: Ó, sokáig, a sofőr legalább többször hátralépett.
1: Nem ismered rá. Nekem azt mondta, hogy nem ért a zenéhez.
0: Hát nem is.
1: De nem is mondott róla véleményt.
0: Hát magának nem.
1: Csak magának? Miért?
0: Nézze, én nem akarom a barátnőit maga előtt tönkretenni.
1: Még kikeltett magával?
0: Velem nem lehet kikezdeni.
1: Csak próbált?
0: Nálam próbálni sem lehet.
1: Haludjon jól.
0: Miért?
1: Mert elálmosodtam.
0: Jaj, pedig szeretnék valami nagyon...
1: Tudom, mit akar mondani, hogy más nőre rá se tudna nézni.
0: Nem, egyáltalán nem.
1: Halasszuk holnapra.
0: Miért?
1: Mert leragad a szemem.
0: Hát, aludjon jól. Egyetlen szeretném.

0: Nem aludtál?
1: Nem, nem fekszem. Nézek a sötétbe és töröm a fejem.
2: Min?
1: Hogy szóljak-e neked vagy sem?
0: Viktorról van szó.
1: Bántana, ha őszintén megmondanám a véleményemet?
0: Nem tetszett.
1: Nézd, mint énekes nem tudom megítélni, mint ember szörnyeted.
0: Mondtam, hogy lármás, agresszív, modortalan.
1: Ha csak lármázott volna.
0: Mit csinálsz még?
1: Hogy mit? Lenne, el se bírom mondani.
0: Mi olyan burzasztó?
1: Mond, miféle ember ez, mit gondol magában? Régóta ismered?
0: Még ánykoromból.
1: Mondjál mindent, hol ismerkedtetek meg?
0: Nem főves, én egy szakos voltam, ő pedig szigorú mérnök a műegyetemen.
1: Na, már ez is furcsa.
0: Mi ezen a furcsa?
1: Hogy aztán ő lett énekes, te pedig tétet mentél. Miért? Nem szeretted? Vagy a másikat szeretted jobban?
0: Szegény Bélámat a mama protezsálta. Az inkább egy patikus, aki patikus akar lenni, mint a mérnök, aki énekes akar lenni.
1: De én téged nem olyannak képzellek, mint akinek a mamája parancsol.
0: Nem. Én is inkább Bélához hajlottam.
1: Miért?
0: Nem tudom már, talán féltem, Viktor.
1: Nem csodálom. De mi történt?
0: De rég volt, kit érdekel.
1: Nem akarsz róla beszélni?
0: Miről ne akarnék beszélni?
1: Hogy mitől féltél?
0: Attól, hogy a vad volt, nem is vad, mohó, meg tudott őrülni.
1: Mitől?
0: A mellemtől.
1: Olyan szép mellem volt?
0: Elég szép.
1: Akkor a nagy mell volt az igaz.
0: Nem, csak nagynak látszott, mert vékony volt a derekam.
1: Fűzőt viseltél.
0: Csak egyszer, rögtön veszekedni kezdett. Mellbolond vagyok, és ha még egyszer meglátom magán ezt a vacsakot, a nyílt utcán letépen.
1: Mert ő, a szörnyetek talán meg is tette volna.
0: Meg ő, a blúz alatt csak megmondtuk, a mellem már vörös volt a feje, és ott volt a kezem. Hát még ha lépcsőn jártam, egyszer a zeneakadémián nekem esett.
1: Hol?
0: A fő lépcső már.
1: Járt arra valaki?
0: Szerencsére senki.
1: És mi csinált ilyenkor?
0: Tulajdonképpen semmi különösebb.
1: Szégyellem?
0: Nem szégyellem. Oda dugta az arcát.
1: Hova?
0: A két mellem közé.
1: És?
0: Ott ringassza magát és dúdult.
1: Mit dúdult?
0: Semmit, csak beledúdult.
1: Viszna, és te tűrted?
0: Nem bírtam ellenállni. És
1: amikor téged mentél, mi történt?
0: Mert mi történt volna?
1: Szakítottatok?
0: Vele nem lehet szakítani. Eljárt hozzánk vacsorára, szegény Bélám imádta, ő pedig minden fellépésére küldött egy pálmát.
1: A férjem is terette a zenét?
0: Ő mindent megtett a kedvemért. Előadás előtt vette egy zacsony cukorot, és amikor fölment a függő, megpróbált értelmes arcot vágni. Igaz, hogy mindig a nagy árjáknál kezdett el zörögni a papírokkal. Amikor dübe jöttem és rászkiszegtem, hogy miért zörgeti azt a büdös zacskót egyetlen.
1: Direkt zörgetek! És nem sejtett semmit?
0: Azt nem lehet tudni. Viktor tisztelt engem, szeretett, soha meg sem ukkant.
1: És te?
0: Én a férjemet szerettem.
1: Nem Viktor?
0: De minek erről beszélj?
1: Mert különben nem bírom elmondani.
0: Nem Viktort.
1: Se lánykorodba, se asszonykorodba.
0: Soha.
1: De nem bírtál neki nemet mondani.
0: Csak aki kérdez, annak lehet nemet mondani. De neki nincsenek szavai, hogy vörös lesz és elkezd nyúlkálni. Mint ha nem is két keze lenne, hanem mint egy polipnak nyolc.
1: Így van, jól mondod. Velem is ezt csináltad.
0: Mi csinált?
1: Még most is liba bőrös lettek.
0: Mit?
1: Nem fogod elvinni. Fogdosod.
0: Mikor?
1: Taxiban.
0: Miben?
1: Úgy, ahogy mondtad egyszerre, nyolc kézzel mindenemet.
0: Szegénykém. És te mit csináltál?
1: Én hallgattam, reszkedtem, a sarokba húzódtam, még így is folyton visszanézett a sokkal.
0: Nem mondtál te neki valamit a mesterdalnokokról?
1: Én ugyan még a nevemet sem írtam volna.
0: Mert ha zenéről beszélnek neki, akkor megvadul.
1: Nem, hogy akartam én őt vadítani.
0: Na, nyugodj meg, Paulám.
1: Úgy érzem magam, mint akit egy kutya mindenütt összealap.
0: Na, próbálj meg aludni.
1: Tényleg, hogy rám tör, a szememet nem merem behújni.
0: Na, vegyél be altatót.
1: És ne is beszéljünk többet.
0: Ezt megígérem.
1: A nevét sem mond.
0: Nem mondom.
1: Úgy félek, hogy a fogsoromat sem merem kitenni.
0: Hát ne tedd
1: ki. Akkor meg nem tudok elaludni.
0: Altatóval sem.
1: Talán.
0: Gizám, te tévedsz. És nem elég, hogy tévedsz, még bizonyítva is próbálod a tévedéseidet, amitől a fejembe szaladt a vér. Kérlek, Gizám, mi azon bizonyos fényképen nem apánkra vártunk. Őt be se hívták korcsorozásra, mert már a háború elején alkalmatlannak nyilvánították az asztmája miatt. De tegyük fel, hogy én tévedek, és tegyük fel, hogy neked van igazad. Vagy tegyük fel, hogy mégis apánkra vártunk. Akkor viszont az a kép nem 1918-ban, hanem 1919-ben készült. Csak jobb, ha nem gondolom. Szegény drágám, milyen szépen, milyen csúnyán kellett meghalni. Eszembe jut az a nap, még most is ökölbe szorul a kezem.
2: Csönd van. Csak a szökőkulcsabok. Elővettem a leveleidet. Az utolsó olyan dúlt és zaklatott, hogy inkább a régiekben lapozott. Milyen egyek voltunk. Milyen egyformán éreztük. Olvasom, ami drága apánk haláláról írsz. Hát elfelejtetted, hogy kikölték meg. Tudom, ez nem levéltéma, de azért bátran írhattad volna, hogy szépen élt és szépen is halt meg. Te voltál a Liebling. Neked nem szabad felejtened. Hiszek Istenben, az ő elrendelésében, abban, hogy születésünktől fogva magunkban hordozunk egy végzetet. De attól félek, te most nem a saját csillagod felé botladozol, hanem valami ismeretlen, kifürkészhetetlen sors felé. Ha rémeket látok, ne hallgass rám. Béna, bénasszony vagyok, aki már csak hattyúkkal társam. Néha el szoktam nekik dudolni, amire a papa tanított minket. Au clair de la lune, mon ami Pierrot, mets-moi ta plume

0: mies ees utaa.
1: Kerta karua. Kerta karua.
2: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kerta karua. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
3: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
4: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
5: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
2: Tilos Rádió.
1: Jó.
0: Ez nagyon jó.
2: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó.

A meséről. A meséhez mennyi unalom kell, hogy a boszorkányos madarak röppenjenek izgatott seregben, s aprót nagyot mulattassanak. A meséhez mennyi szánalom kell, mennyi gyűlölet és sérelem, hogy a gonosz mind pokolba vesszék, a jó végül győzelmes legyen. A meséhez mennyi bizalom kell, hogy kavicsmód sok legyen a kincs, és a mondott rózsa illatozzék, és nyisson az álmodott kilincs. A meséhez mennyi félelem kell, kályha mellett, hol semmi veszély, minden zugból manó leskelődjék, torkot tátson odakinn az éj. Még most sem szoktam meg egészen, hogy torkom van, gyomrom belem, mit anyaggal tömök naponta, és csak ezáltal létezem. Még most sem szoktam meg egészen, hogy minek olyan lényeges ezt vágyni, amazt elkerülni, s hogy szeressenek és szeress. Még most sem szoktam meg egészen, hogy látó vagy rágó tagot szépnek vagy csúnyának tekintsem, és hogy van élő és halott. Még most sem szoktam meg egészen, hogy teljest föl nem foghatok, hogy csak a részek kavarognak és rajtuk túl nem nyúlhatok. Tokkáta. Ahogy öregszem, érezem, mint forra múltba életem, lentebbre válja a gyökerem, a történelmet viselem. Gyerekkorom tündér manó, nem volt tévé, se rádió. Kocogott sok száz ló, csacsi, ritkaság volt a gépkocsi, mögötte gyors kölyök csapat csodálkozó lovolt szaladt. Az ég üres volt, kék mező, még nem csíkozta a repülő. Vasút vagy villany, távoli kis állomások lángjai. Fél száz éven merül tovább, a nagyapát, a dédapát, mendemondából hámozom, emlékeimből toldozom. Klapkát percelt rég ösmerém, úgy szólítám, uram öcsém, mert már Rákóczi vagy Drugett öreg koldusnak nézhetett. Oly vén vagyok, hogy borzalom, láthatott volna már Platon, de voltam fura figura, s ő pislogott szebb fiúra. Amikor még ember se volt, páprány bokor fölém hajolt, apónak hívott a bokor. Mikor születtem? Semmikor. Két jó marékport könnyedén a teremtésből hoztam én, kóvájgó senki, a nevem Maitreya, ámor, szerelem. Őskezdet óta itt vagyok, de a lepkével meghalt.

nem számít. Ha kettesben maradnak, már magukra maradtak. Megszakadt minden összeköttetés, minden településsel. A környezet nem számít. Egyszerre csak a dombhát megint beépítetlen. Megszűnt az összefüggés. Áll kiszolgáltatottan a kis kőház magában. Készleteit kiegészíteni a faluba két messze idegen érkezik a hegyekből. A környezet nem számít. A dunaparti házsor hirtelen idegen város. Megérkeztek. Az ablakot kitárják. Milyen fényűző lakosztály. Miféle tévedésnek előnyét élvezik most? A hídon át le gyorsan megnézni az idegen várost, hiszen egy-két napon túl úgysem lesz maradásuk. A tévedés kisülhet, két ügyetlen kalandor eltűnik észrevétlen. És az idő se számít. Körülöttük mindig ősz van. Vörhenyes szín a fákon. Ideges koronáik hullámzanak a szélben. Mindig vad őszi szél fúj elvadult őszi kertbe. A dombháton föl kell tűrni a gallét. Lobog a tűz a házban. De az idő nem számít. A Duna mindig ködben. Mint egy világító toronyban ülnek a nagy szobában, állnak az ablak előtt. Arcuk az ablak üvegén. Előttük a sirályok lebegnek és lecsapnak, fehér sirályok úsznak a szürke tengeren. A lakás a vízre kiugrik, mert az idő nem számít. Hány éve? 20? Hiába. Az öregség se számít, nem számít okirat pecsét. Valami régi bűnnek, feloldozatlan bűnnek, vad köpeny lobogása tekeredik mögöttük. A környezet nem számít, mert az idő se számít. Meredek hegytető, vár, lobog két árva fákja. Két fölnyergelt ló vár az udvaron. Irat, pecsét se számít. Járatlan tengeren szökevény, régi gája, egy kalandor vitorla, s az a sziget, ahol a nap leszáll. Mert kettesben maradtak, már magukra maradnak. Megszűnik összefüggés. Feltárul összefüggés. Az ég felén a felhők. Felhők mögött a holdfény. Másik felén a csillagok, a dombtetőn figyelnek zúgó fák jóslatára. Zavartan összenéznek. Elvégre öregek már. Micsoda vadregény, mondják civilizáltan, pedig tudják magukban, hogy ez semmit sem jelent. Hiába veranda, villan. Már kettesben maradtak, magukra is maradtak. A megszűnt összefüggés, feltárult összefüggés. A hold lassan kibúvik, gyorsan a szél erősül, vár omlik, ház üres lesz, sziget és gája süllyed, valami közelít a kertben, betörik minden ablakot.

ember vagyok. Új élet, új utas, ki azt hiszi, friss titkokat kutat, s szűz ösvénytől. Ám bennem csöndesen ezernyi ős mozgás jár, vén utat. Sok régi ritmus, sűrű és borús zajlás a test titkos mélyeiben. Távol a fénytől, s mégis biztosan hibátlan. Ős híreket ízen. Ó, jaj, ki tudja, hány bús ükapám testében élt már ez az idegen világ, mely fáradt gesztusok felé lankasztja lázadozó ideg. Mosolyognék egy boldog új mosolyt, de a szívem bíbor öbleiből sejt-sejtnek adja. Csöndesen remek szememig a hold könnyek vödre föl. Dacolnék új szép daccal, ám kevés szájam körül már gyáva gödröt ás, szelíd barázdát, halavány mosolyt, valami ősi meghunyászkodás. Én régi-régi jobbágy ősi. Hát értek mi? Jaj, hány rossz éven át vonszolja még a csüggeteg utód sötét parancsok konok csapatát. Vagy kába álom minden szabad út, és nem is lehet újat kezdeni? S csak egy parancs van a földön örök, dolgozni s új rabszolgát nem zeni. Én nem hiszem. Van kicsi gyermekem, én nélkül. Hát, ha az ősi sejt ő benne tisztul dús örömre, és minden homályos vénbúlt elfelejt. Ó, hát, ha jő a tiszták s boldogok szűz birodalom, a szebb új világ, s dallá dobognak

napjaink a forró sortizek, s valamit minden nap elmulasztunk. Robotolunk lélekszakadva jóttevőn, s valamit minden tettben elmulasztunk. Áldozódunk a szerelemben egy életen át, s valamit minden csókban elmulasztunk. Mert valami hiányzik minden ölelésből, minden csókból hiányzik valami. Hiába alkotjuk meg, s vívunk érte naponta, minden szerelemből hiányzik valami. Hiába verekszünk érte halálig, ha miénk is, a boldogságból hiányzik valami. Jól lakhatsz fuldoklásig a gyönyörökkel, az életedből hiányzik valami. Hiába vágysz az emberi teljességre, mert az emberből hiányzik valami. Hiába reménykedsz a megváltó egészben, mert az egészből hiányzik valami. A mindenségből hiányzik egy csillag, a mindenségből hiányzik valami. A világból hiányzik a mi világunk, a világból hiányzik valami. Az égboltról hiányzik egy sugár, felőlünk hiányzik valami. Földből hiányzik egy talpalatnyi föld, talpunk alól hiányzik valami. Pedig így szólt az ígéret a múltból, valahol, valamikor, valami. Hitették a bölcsek, hitték a hívők, mióta élünk, e hitetést hallani. De már reánk tört a tudás, valami nincs sehol. S a mi dolgunk ezt bevallani, s keresni azt, amit már nem szabad senkinek elmulasztani. Újra kell kezdeni mindent, minden szót újra kimondani. Újra kezdeni minden ölelést, minden szerelmet újra kibontani. Újra kezdeni minden művet és minden életet. Kezünket mindenkinek újra oda nyújtani. Újra kezdeni mindent a világon. Megteremteni, ami nincs sehol, de itt van mindnyájunkban mégis, belőlünk sürgetve dalol, újra hiteti, hogy eljön valami. Valamikor.

valmiko reigen, negnu syötet fiatal ja juugasta fiatal. Älvettä pälsikit mariskoonkin. No te, a fiatalen bernam nion seretta pöymäk mun korpu glalkos, niin? Juban sertettiin kaup, kun se leidere kaorti onni vai iso kaorti ja kutsumaa. Hogy ülnék ki az hallottak, van ne legyen olyan nagy baj, a fogadott egy cseléd legint, egy cseléd fiú. Annyira

Annyira, hogy a megyecske csak főzött még a Mason Towns pizzből tartott. Mikor fogytam, azt mondja, ember, hát adja a pizzt, mert nem tudok főzni, nincs miből. Adott neki egy krajcort. Valamikor szakadt ki, hogy egy krajcort. Itt van egy krajcort. Vegyél belőle egy véka búzát, az őröld is meg, de akkor tudsz miből sütni meg főzni, mert ha nem, akkor a bőrödzel fertőzni. Hát a Mariska ugye elsírta magát, hát mi hol vigyen egy krajcori búzát? Kicsi honnan? Menj barátom, hogy majd valami majd lesz vele elvis világnak, hogy viszi a krajcort, meg síratom. Összetanulkozik a tisztelendő úrral. Ennyi Mariska, azt mondja, hova ilyen nagy sírdogáló, hol még? Tisztelendő úrtam meg sem mondom. Na csak mondjad Mariska. Írott az uram egy krajcort, hogy vegyek egy véka búzát, meg őrüljem is meg, ha nem, akkor a bőröm veszületek ér. Jó, Mariska, majd ne sírja. Gyere hozzam, majd jelent meg egy véka búzát. Befogad a kocsiba, el is ugye malomban, meg is őrök, ha el is viszik neki lehet. Véka búzát is lehet. Majd azt elintézik. Jó. Elment a Mariska, vitte a zsalkot, tisztelni befogadott, elvitték a malomba, béka búzat, megőrölték, el is vitték Mariskának a lakással. Jó van majd a Mariska, mert a tisztelni úr megköszönni. Nagyon szépen köszönöm, hogy jó van Mariska, így is meg kell köszönni, de arról úsz, hogy majd elintézik a Mariska. No, de hogy tisztelni úr, hogy gondolja? Ide figyelj, azt mondja, tudod azt mondja, Dobrovában nekem hol van a búzam? Tudom tisztelni. Én mondjára tovább se lehet. Ott azt mondja, tudnám tanulkozni, ekkor is akkor este felé. Ott elég. Jó van, tisztelendő. Hogy jövünk össze? Majd én előbb elmegyek, mint te, Mariska, ki meg a búzának a felső végére. Te meg az alsó végén, te később jössz. Megvard azt a hangot, amíg én azt mondom, mint a fűrjecske mondja előbb, hogy mevev. Akkor te mondod, mint a fűri mondja, puty-puruty. Így a hangra majd összekerülünk. Jó van, tisztelendő, rendben van. Megy a Mariska hazafelé, hát el volt szomorodva, tört a vitat, hogy tudom én ezt elintézni, és még nem foglalkozott, még olyan. Tanulhat kidek a kaplanyúrral. Mariska amhorja van. Hát kaplanyúr, megmondom őszintén, úgy, ahogy van. Adott az uram egy krajcort, hogy legyek egy véka búzat, még örüljem is meg, mert most itt. Tedd el a krajcort. Adok én neked egy véka búzat. Majd azt akkor tanulkozunk valahol. Hozz a zsalkot! Elviszi Mariska zsalkot, bele a véka búza, elvitette a kapra is. A malom megörölték magunk, két véka búza volt, meg liszt Mariska van. Krajcort még megvolt, mert a kapra is visszatadta neki a krajcort. A Mariska ugyan elmi a kapra nyúlva megköszönni a jó zsalkot. Jó van Mariska, de most már mégis kell beszélni, hogy hát hol tanulkozunk a véka búzai. Jó van kapra nyúl, tanuljunk ki valamit. Mariska, te hogy gondolod, hogy volna a legjobb tanulkozni? Hát kaplanyúr, az én elgondolásom szerint azt mondja, a Dobron tisztelendő úr búza olyan. Jó, Mariska, rendben, az hogy az, hogy oldanom? Majd én előbb elmegy, mint a kaplanyúr. Én fél meg a felső végére búzan. Kaplanyúr később jön, a kaplanyúr várja meg, még én mondom, mint a fűrjecske a felső végére, hogy bevet. A kaplanyúr azt mondja, hogy puty-puruty. Így a hangra szépen összekerül. Meg volt beszélni, hogy mérlik este felé lesz a... Egy a tisztelendő úr kidérült a búzának a felső végére. Elhelyezkedik. Kaplanyúr is tudja, hogy őnek is kell menni a búzának a alsó végére. Mariska meg örvend otthon rög. A tisztelendő a felső végén vár valamit, kaplanyúr meg az alsó végén. Sokan jön eszébe a tisztelendőnek, hogy ő neki kell előbb szólni, hogy bevet. Öregesen a tisztelendő úr belekövet. Bevet! Kaplanyúr az alsó végén, puty-puruty. Megindulnak, halannak összefelé. A hangra, hogy neve püty. Akkor összeérnek. Azt mondja a tisztelendő úr, kaplanyúr. Kaplanyúr, meg a mit keres itt? Én, amit a tisztelendő úr. Tisztelendő úr, mit keres? Jó, egyen meg a fenekkel, gyerünk haza.

0: Azt szeretném megkérdezni, Pista bácsi, hogy otthon a faluban mi volt, amikor ez elhangzott a rádióban?
1: Majd mikor elhangzott a rádióban ez én mesém a trufába, este persze, másnap reggel, alig, hogy kimegyek az utcára, de már ott dömhögnek, volt, aki gratulált. Volt egy egyes asszonyok, hogy meg a, még anyádnak is megmondjuk. Megmondjuk a plébános úrnak, a tisztelendő úrnak is, hogy őket sértetted. Nem vagy katolikus, ne is gyóntassanak meg. Hát én dühöngtem érte. Nem is tudom, hogy ilyettem be, hova legyek. Hogy engem a papsi gyóntat, én is katolikus ember vagyok. Egy alkalomkor eljön hozzám a tisztelendő úr, ott vagyok egy délután, egy szerdai nap délután. Beköszön, dicsertesen, mindjárt mondom. De én tényleg azt gondoltam, hogy ma nem is gyóntat engem meg a pap. Így mondom, így fogom a tisztelendő komolyan. Talán mondom, gyóntat nyílt tisztelendő. Nem, bocsánat, biztos, nem, azt mondja, ne hallgass olyan rossz hírekre. Hanem azt mondja, megmondom először röviden, hogy miért jött. A tisztelendő úr, mikor hallgatta ezt a trufa mesét, én a másik szobában dolgoztam papírokkal, de a tisztelendő meg nagyon nevetett. Kiszólt kétszer is, gyere csak be. No, de én mikor be tudtam menni, akkor a tisztelendő nem tudta mondani, hogy mit hallott, mert nagyon nevetett. Máskor is kérdeztem, hogy mi volt az. Azt kérdez meg a Csirmegyi bácsit, én nem tudom elmondani a nevetéstől. Azért jöttem el maga Csirmegyi bácsit, legyen szíves, mesélj el nekem ezt a dolgot. Ami maga nagyon fél van hevülve, hogy az asszonyok mit beszélnek a faluban. Hát elmondtam én a tisztelendő úrnak, hogy volt, mi volt a mese. Lássa Pista bácsi, azt mondja, itt ma én megmondtam a híreknek, hogy ne sértegessék magát, mert maga úgy nem sértette meg egy papot se. Mert azok a papok vagy születtek, vagy nem születtek. Hol volt, hol nem volt. Ez így van a mesében. És a Mariska arra gondoljanak a mostani írat, megmondtam neki. A Mariska annyira gerinces nő volt, hogy se a férjét nem csalta meg, se a papok alá nem adta magát, hanem csak, hogy megtréfalt a két papot.

saxophon. Adobos meg verje vígan, ettől is most nagy dobon. Könnyű tánc, itt nem kell más, elég, ha lépni tud. Addig járod ezt a táncot, még van benned egy. Validám jó polkát.

Ma vidám jó polkát játszol, hegedű és bombardon. Tud a jó kedvem lesz tőle, ha erikus hallhatom. Larinét is szóljon benne, no meg egy-két szaxofon. A dobos megverje vígan, ezt a ritmus nagy dobon. Könnyű tánc, itt nem kell más, elég, ha lépni tud. Addig járod ezt a táncot, míg van benned egy kutu. Ma vidám jó polkát játszol,

Hosszú ideig a nyugat körül lebegett. Míg nem a szerkesztő feltalálta füst nélküli nyugatot, azóta csak gyéren jelentkezik. Az 1905-ös olimpiai versenyen egy 35,4 méteres versorával ő nyerte meg a távköltés világbajnokságát. Első verse is Pulnira csavarva jelentek meg. Kritikusai még nem végeztek a lebonyolítással, így versorainak még csak az elejét ismerjük, hátulról visszafelé állítólag így van értelmük. Aggok a hideg vízben című drámájának alapgondolatát a leküldött bányászoknak még eddig nem sikerült felhozni. Jelenleg egy hosszabb versoron dolgozik, visszavonulva birtokaira a sarokasztalhoz, közvetlen a fizetőpincér hófötte csúcsai mögött. Epigram. Első sor. Jaj, uram, engem bántanak. Második sor. Nekem hideg nyállal kenik homlokom is. Harmadik sor. És bizonyos tekintetben mindig rúgnak. Hátulról. Negyedik sor. Jaj, roppant hideg hagymákat ezek. Ötödik sor. És nekem kezeim ragadnak. Hatodik sor. Jaj, tele van a föld bélűről, kukacokkal. Hetedik sor. És most jut eszembe, hogy az ember nem él örökké. Nyolcadik sor. Jaj, Istenem, szerkesztő úr, mit tetszik szólni hozzá, hogy az ember meghal? Kilencedik sor. És fekete földben sötét homokot eszik, ragadós gombocokba összeragadva. Tizedik sor. Jaj, keserű így az élet. Azért mondom, szerkesztő úr, kérem, borzasztó nehéz az ember élete itt ezen a földön. Bizony, bizony. S a súlyos angyal letorpad. Tizenegyedik sor. S fákjáját lefelé fordítja. Kemény Simon. Karmberenc. A szeretőmnek arca kék legyen, és két oldal csúrogja lefelé. Hideg barackot egyék véresen, mesztelem egy kémény tetején. Két lábúja közt tartson egy topást, és a fején 5 darab smaragd. Szájában régi drága türkizek, s röhögjön sírva, s szóljon így, harabd. Langyos tejában üljön homlokig, és énekeljen régi éneket, és zongorázon régi hegedűn, amíg a türkiz serleg szétreped. Hajába főt gyémántok üljenek, egyik füléből lógjon 2 agát, másik füléből lógjon 5 narancs, s ha megunja, akassza föl magát. Szépernő. Mint egy szép aj, szűz kisasszony, ajjaj, szép fehér kisasszony, fehér kisasszony, szép kisasszony, kisasszonyka, kisasszonyka, olyan az én éltem dolga. Én kérem szépen, nem vagyok már kicsi fiúka, nem vagyok már pedig, de jó volna, de jó volna, de jó volna, ha én kicsi fiú volna. Ha én kicsi fiú volna, csilingelne, lovagolna, újságokba sose írna, sose írna, sose írna, télen, nyáron csilingelna, gyermekkorom, fehér bárány. Jaj, mint tiszta havas márvány, csilingelve elment messze, és már nem tér soha vissza. Csilingelne gyermekkorom, kicsi kocsim, kis vasutom, kicsi lábam csilingolna, csilingolna, csilingolna, volt rézhalam, rézangolna. Én már mostanám nem játszom, én már nagy fiúnak látszom, mostan nekem nincs játékom, nincs játékom, nincs játékom, de még akkor volt játékom, mostan már nincsen játékom, de még akkor volt játékom, csilingeltem, csilingeltem, csilingeltem, de most nincs játékom nekem. Nincs játékom, Isten bácsi, azért mondom bácsi, bácsi, ajaj, kicsi fiú voltam, fiú voltam, fiú voltam, csilingeltem, csilingoltam, nincsen játékom nekem mostan.

0: Fogjátok el és vágjátok le Mózes népét!
1: Parancsolta a fáraó.
0: Meggondoltam magam. Mégsem engedek el egyetlen népet sem a szolgálatomból.
1: Amikor az egyiptomi harci szekerek hirtelen felbukkantak Mózes népe körül, megrettent mindenki, és a vezérükre támadtak. Miért hoztál ide minket? Nincs talán elég sír Egyiptomban, hogy ki kellett jönnünk meghalni a pusztába?
2: Jól nézzétek meg az egyiptomiakat,
1: parancsolta Mózes.
2: Jól nézzétek meg ezeket az embereket, mert most harciasak és fenyegetőek. De soha többé nem látjátok őket harciasnak és fenyegetőnek.
1: Hogyan kiharcol majd ellenük? Közénk hajtanak a harci szekereikkel, testünkbe döfik a dárdáikat is, lenyilasznak minket. Kivéd meg bennünket!
2: Az Úristen!
1: Felelte rendületlenül Mózes, és felemelte a pálcáját, és ráütött vele a vörös tenger vizére. És Izrael fiai begyalogoltak a vörös tengerbe, és átkeltek rajta száraz lábbal. A víz pedig, mint valami fal, állt mellettük jobb felől és bal felől. Az üldöző egyiptomiak is kutész harci szekerek, belerakt közül az utolsó is kikapaszkodott a túlsó parton. Mózes újra kinyújtotta a vesszőjét a víz felé, és a tenger összezárult. A vízfalak lezúdultak jobbról és balról, és a hullámok összecsaptak az üldözők feje felett. A nép megdöbbent. Megértették, hogy nem csak úgy akárhogy, hanem hatalmas karral hozta ki őket Isten a szolgaság házából. Hittel és félelemmel tekintettek ezután Mózesre. A harmadik hónap végén megérkeztek a Hóreb hegyéhez, ahol Mózes az égő csipkebokrot látta. Letáboroztak a pusztában, szemközt a szent sziklákkal, Mózes pedig felment a hegyre, és ott szólt hozzá az Isten.
3: Ha hallgattok a szavamra, és megtartjátok a parancsolataimat, úgy szövetséget kötök veletek.
1: Amikor eljött az ideje, hogy az Isten megjelenjék a hegyen, Mózes oda vezette a népet a szent sziklákhoz. Arra virrat Izrael, hogy dörög az ég, villámlik, sűrű felhő támad, és a felhő hatalmas kürtzengés közepette leereszkedik a hegyre.
3: Mózes, te jöjj hozzám! Jöjj hozzám, hogy megkapd a törvénykőtábláit.
1: És Mózes fölment a hegyre, és Izrael fiai látták, hogy valami emésztő tűz lángolott, ahová a vezérük elment, és vártak. És telt az idő, de Mózes nem jött, mert 40 nap és 40 éjjel Istennél volt, fönn a hegyen. Amikor látták Izrael fiai, hogy a vezérük csak nem akar visszatérni, azt hitték, hogy oda vezet, és nagyon megijedtek, hogy már most mi lesz velük itt a pusztában Isten nélkül. Ezért elővették Áront. Nem jó nekünk így Isten nélkül bolyongani a pusztában, mert ugyan kivéd meg bennünket, úgyhogy csinálj nekünk egy Istent, aki megvéd bennünket. Rendben van, egyezett bele Áron. Szedjétek le az ékszereket a feleségeitek füléről. Én majd beolvasztom a függőket, és csinálok a függőkből nektek Istent. Ami aranyuk csak volt, odahordták Áronnak az emberek. Ő pedig formált az aranyból egy borjút. Tessék, mondta az embereknek, itt az Istenünk. Ez hozott ki minket Egyiptomból, a szolgaság házából. Csak ugyan, lélegeztek fel az emberek, ez a mi Istenünk. Ez a borjú hozott ki minket Egyiptomból, a szolgaság házából. És imádni kezdték az aranyborjút. Énekeltek neki, és táncoltak körülötte. 40 nap elteltével pedig leereszkedett Mózes a Sínai hegyről, és hozta magával a 10 parancsolat 2 kőtábláját. Én vagyok az Úr, szólt a parancsolat, aki kihoztalak téged Egyiptomnak földjéről, a szolgálatházából. Ne legyenek neked idegen isteneid én előttem. Ne csinálj magadnak faragott képeket, ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én, az Úr, féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban 3. és 4. ziglen, akik engem gyűlölnek. de irgalmasságot cselekszem ezer íziglen azokkal, akik engem szeretnek, és a parancsolataimat megtartják. Az Úrnak, a te Istenednek nevét hiába felnevett, mert nem hagyja az Úr büntetés nélkül, aki az ő nevét hiába felveszi. Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt. 6 napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgodat, de a 7. nap az Úrnak, a te Istenednek a szombatja. Semmi dolgot ne tégy azon, mert 6 napon át teremtette az Úr az eget és a földet, és mindent, ami azokban van. A 7. pedig megnyugovék. Ezért megáldá az Úr a szombatnapját, és megszentelte azt. Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr a te Istened ad te neked. Ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj. Ne tégy a fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot. Ne kívánd a te fele barátodnak házát, ne kívánd a te fele barátodnak a feleségét, se szolgáját, se szolgáló lányát, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami a te fele barátodé. Jött le Mózes a hegyről, hozta a 2 kőtáblát, amelyekre Isten saját ujjával írta fel a 10 parancsolatot, odalent pedig ujjongott és táncolt a nép, bódultan ünnepelve az aranytorjút. Amikor ezt Mózes meglátta, iszonyú dühében felemelt a 2 kőtáblát, és földhöz csapta azokat, és a kőtáblák izzé porrá törtek.
3: Hamar letértek arról az útról, amelyet én rendeltem nekik,
1: szólt Isten Mózeshez.
3: Aranyborjút öntöttek maguknak. Eltörlöm őket, amint eltörültem Szodomát és Gomorát. Téged pedig, Mózes, mert igaz ember vagy, és tántoríthatatlan. Nagy néppé teszlek a leszármazottaidban.
1: Akkor Mózes leborult Isten előtt, és könyörögni kezdett Izrael fiaiért.
2: Bizony kemény nyakú nép ez. Kemény nyakú nép vagyunk, Úristen. De a te néped. Mindenki tudja, milyen hatalmas karral hoztál ki bennünket Egyiptomból. Vajon azt akarnád-e, hogy a népek ne vessenek rajtad? Hogy azt mondják az egyiptomiak, ugyan, vesztükre vitte ki őket az ő istenük a pusztába. Könyörülj rajtunk, Úristen, bocsáss meg nekünk.
1: Isten megrendült attól, hogy Mózes milyen mélyen szereti az ő testvéreit.
3: Írj új kőtáblákat. Siess, vár a bolyongás 40 esztendeje.
2: Neked semmi, de nekünk az egész életünk.
1: Isten akkor szétsöpörte a felhőket, és úgy állt Mózes elé, mint egy másik ember.
2: 40 év elteltével mindenki meghal, aki kijött velem Egyiptomból. Mind, Uram!
3: Éppen ezt akarom, mert senki nem mehet be a Kánaánba, aki látta Egyiptom húsos fazekait. A legdrágább kincs a szabadság, én tudom. De az emberek sokszor eladják magukat egy marék aranyért. Az aranyborjú előtt hajbókolnak. Azt akarom, hogy népem lélekben is szabad legyen. Ne sírja vissza senki a szolgaságot.
2: Én sem mehetek be az ígéret földjére.
3: Senki, Mózes, senki az egyiptomiak közül. De ha majd legyőztél minden veszedelmet, és elvezetted a népet Kánaán kapujáig, akkor fölviszlek egy magas hegyre, ahonnan megnézheted az ígéret földjét. Valóban tejjel mézzel folyó ország az. Megnézheted Kánaánt, de be már te sem mehetsz. És ha eljön az időd, én magam temetlek el.
1: Uram, akart még valamit mondani Mózes, de az Isten szeliden a szavába vágott.
3: Eredj, fiam, Indulj, fogd kőtábláidat. Vár a bolyongás keserves 40 esztendeje. És ne félj, mert bármerre mégy, felismerik az emberek, hogy az én küldöttem vagy. Mert világít a te arcod, mint a hold, vagy mint a nap.
2: 40 éven át világítani fog.
1: Csodálkozott Mózes, de Isten a fejét ingatta.
3: Nem 40, hanem 400 és 4000 éven át világít, amíg csak ember lesz a földön, és amíg tisztelik a törvényt. Mert ha azt mondom, Mózes, ezt felelik rá, törvény. És ha így szólok, törvény, azt mondják, Mózes 10 parancsolata. Mert a törvény, ami mától a te nevedhez fűződik, az igazság világít, mint a nap. Hiába mesterkednek a gonoszok, nincs, ami erejét megtölje. Fényét elhomályosítsa.
1: Indult Mózes, hóna alatt a nehéz kőtáblákkal. Nézte a hegy tövében nyüzsgő tömeget, Izrael fiait, akiket Isten nevével szabadított ki a fogságból. És úgy érezte, hogy elszáll belőle minden nyugtalanság és minden félelem.

0: És a továbbiakban hogy alakult? Én olvastam, hogy ön a trópusi betegségekkel is foglalkozott.
1: Igen. Pozsonyba mentem asszisztensnek, a Mansfeld professzor mellé. Elmentem először Prágába, onnan Berlinbe, hogy tanuljak egy is valamit. De akkor a pénzem kezdett kifogyni teljesen. Nekem már családom, feleségem és egy kislányom volt. Úgyhogy hát azoknak a jövőjét, hogy biztosítsam, onnan Hamburgba mentem a trópusi higiéniai intézethez. Avval a gondolattal, hogy megtanulom a trópusi higiéniát, trópusi betegségeket, mert a trópusokon mindig kellett orvos, mert azok meghalnak, ott mindig a járványokat megkapják, aztán meghalnak, úgyhogy mindig van üresedés. Már megvettem a trópusi felszerelésemet, az szép fehér sisakot és fehér ruhát és mindent, amikor véletlenül ugyanott Hamburgban volt az ülése a holland élettani társaságnak, és ott volt Verzár professzor is, akinek ott egy jó állása volt Hollandiában.
0: Ő magyar származás.
1: Ő magyar származás, most Svájcban él. Éppen hazakészült Magyarország, és az állás üresedésben volt, és engem beajánlott ott a főnöknek, aki aztán befogadott, úgyhogy átkértem Hollandiába. Ott először Leidenben dolgoztam, aztán felmentem Groningenbe, és ott kezdtem komolyan kémiával foglalkozni. Nagy szerencsém volt, mert hát állásom nem volt általában, és már pénzem se volt, de ottan a professzor, gyerekprofesszor, egy bonyolult állatműtétet csináltak ott, és az összes állatot megdöglött. És a professzor hallotta, hogy ott egy fiatal magyar fiziológus, hát azt mondta, hát próbálja meg ő is. Hát én is megpróbáltam, az én állataim mind életben maradtak.
0: De vajon a sejtlégzés tanulmányozása, amit először növényeken kezdett a professzor úr próbálni, az általánosabb következtetésekre, élettani következtetésekre is ad lehetőséget? Mondjuk az állatok, esetleg az ember szervezetének bizonyos megoldatlan életjelenségeim szempontjából?
1: Én azt hiszem, hogy igen. A természet az mind nagy elvekre van építve. A természet nem épít külön elveket egy fának, egy bokornak, egy virágnak, egy embernek. Az mind egy nagy közös alapelvre van építve. Úgyhogy végedben mindegy, hogy mit tanulmányozunk. Ha elég okosak vagyunk, megértjük az életet, az egész életnek az alapelveit, az egész szerkezetet. Úgyhogy én akkor korán növényekkel kezdtem foglalkozni, mert az egyszerűbbnek látszott. És hamar láttam azt, hogy kétféle növény van. Olyan, amelyik megbarnul, ha megsértem, például mindenki tudja, az almáját leejti, másnap egy barna folt keletkezik az alma megütőben. Ez az egyik fajta növény, amelyik megbarnul, és ez a barnulás ez nekem azt jelentette, hogy itt van valami rendkívül folyamat, amit lehet tanulmányozni, mert a tudománynál nem csak az a kérdés, hogy mit gondolunk, hanem hogy mit lehet kísérletileg megfogni. Ezt a barnulást ezt meg lehetett fogni, úgyhogy azt kezdtem tanulmányozni. De aztán kisült, hogy az egy érdekes folyamat, de nem vezetett oda, hova én akartam. Az inkább csak egy védekezési reakció sejtett. Akkor aztán áttértem azokra a növényekre, amelyek nem barnulnak meg, például a narancs vagy a citrom. Az ember hiába ejti le, vagy lép rá, sose fog megbarnulni. Akkor ezeket kezdtem tanulmányozni, és azt láttam, hogy egy bizonyos reakciót elvégzek, akkor ott egy egész kis késés figyelhetőnek. Ugye egy reakció, aminek azonnal kellett volna bekövetkezni, az késett egy másodpercet, vagy fél másodpercet. Eredményeimet annak köszönhetem, hogy én nagyon szeretem az életet, mindent megfigyelek. Ezt nem minden tudományos ember csinálja, mert a gépek már mind fontosabbak lesznek, ezek beteszik egy gépbe, aztán csinál valamit, és csak a mutatót olvassák le. De én mindig az élő anyaggal foglalkozom, szagolom, tapogatom, nézem, és megfigyelek kis dolgokat, amik aztán jó. Ezek beteszik egy gépbe, aztán csinál valamit, és csak a mutatót olvassák le. De én mindig az élő anyaggal foglalkozom, szagolom, tapogatom, nézem, és megfigyelek kis dolgokat, amik aztán jó útra vezet.
0: Tehát nem az eredmény, hanem a folyamat.
1: Nem az eredmény, hanem a folyamat, igen. Úgyhogy én itt láttam egy kis késést, már most egy vegyész lát valamilyen folyamatot, tudja, egy anyag okozta, akkor amit kell csinálni az, hogy azt izolálja. Ez nagyon fontos. Izolálás azt jelenti, kérdésében, hogy meg kell tudni, hogy az anyag micsoda. És ez néha nagyon nehéz. Ez nagyon egyszerűnek hangzik, de nagyon nehéz, mert minden sejtben 100 és 100 különböző anyag van. Mind rendesen, nagyon kis koncentrációban. És azokról, hogy én megtudjam most, hogy egyik anyag micsoda, ahhoz ki kell tisztítsam, ki kell vegyem a többi 100 anyag közül. És ez néha egy nagyon nehéz és hosszadalmas folyamat, de ez a vegyésznek a dolga, úgyhogy én, mint leendő vegyész, hogy úgy mondjam, kezdtem nézni, hogy mi okoz ezt a kis késést. Ez kisült, hogy ez egy redukáló anyag, hogy én oxidáltam valamit, ez megint redukálta, úgyhogy ezért késett az egész folyamat, és akkor végre kikristályosítottam az anyagot, amiről aztán később kisült, hogy a C-vitamin.
0: Illetve az aszkorbinsav.
1: Az aszkorbinsav. Kisült, hogy az aszkorbinsav.
0: Na most, hogy az aszkorbinsav az azonos a C-vitaminnal, az rögtön kiderült?
1: Az nem. Engem a vitaminok nem nagyon érdekeltek. Úgyhogy betettem a fiókomba egyszerűen az anyagot, de akkor pár év múlva jelentkezett nálam egy nagyon derék, magyar származású amerikai fiú, aki azt mondta, hogy ő ezt csinálta egész életén át, meghatározni, hogy valami vitamine vagy nem. Akkor azt mondta, hogy itt van egy por, nézze meg, azt fogja találni, ez a C-vitamin. És akkor ő megnézte, és ez volt a C-vitamin. A C-vitamin sosem nem volt egyszerű, mert ugye mostan megvolt az anyag tisztán, most meg kellett mondani, hogy az micsoda. De ehhez nagyon kevés volt belőle. Én egyszer Amerikába átmentem, mert csak ott tudtam egy anyagot találni, amiből kristályosan elő tudtam ezt az anyagot állítani. Úgyhogy egy évi munka után 15 g-nyi anyaggal értem vissza, ami egy óriási eredmény volt, amire nagyon büszke voltam, de azt a 15 g-ot is elhasználtuk, anélkül, hogy megtudtuk volna, hogy micsoda. Úgyhogy tulajdonképpen a vizsgálat itt megáll. És én a világ összes növényeit átnéztem, és sehol se találtam kellő mennyiséget, és akkor Szegedre kerültem, mint tanácsvér. Szeged a paprikatermelés központja, és egy este a feleségem paprikát adott vacsorára, nekem, amit nem volt kedvem megenni, de nem volt elég bátorságom ezt mondani. Úgyhogy akkor nézve a paprikát, az jut eszembe, ezt a növényt én még sosem próbáltam ki, és azt mondtam a feleségemnek, hogy ezt inkább elviszem a laboratóriumba, ahelyett, hogy megegyem, és még aznap éjjel tudtam, hogy ez egy kincses tárháza a C-vitaminnak, és egy pár héttel később másfél kilogramm vitamin volt a kezemben, addig csak ezredgrammi mennyiségek voltak, másfél kiló. Azt szétosztottam az egész világon, és onnan tudtuk meg, hogy micsoda, és ennek a következménye, hogy máma tonna számra gyártják, ez az emberi egészségnek egyik nagy kultforrása.
0: Tehát így lett egy vacsorai kifogásból egy Nobel-díjas.
1: Így lesz egy férj gyávaságából lesz elfedezi.
0: A vitaminok körül heves viták voltak. Hogy reagált a tudományos világ? Elfogadták?
1: Minden felfedezés azért felfedezés, mert ellentétbe áll az ösmer tudással. Ha nem áll ellentétbe, akkor csak egy kis adalék. Én életemben három dolgot fedeztem fel, az egyik a C-vitamin, és a felfedezés lényegéhez tartozik, hogy azonnal elvetik, és azt mondják, hogy ez hibás. Úgyhogy a C-vitaminnak akkor volt egy nagy szaktekintélye Londonban, aki azonnal egy cikket közölt, hogy ő nagyon keveset tud a C-vitaminról, azt az egyet tudja, hogy amit én csinálok, az hibás, és az rossz. Sajnálatomra később aztán őt kidobták az állásából pontosan ezért, mert ő föltartotta az egész fejlődést ezzel a kijelentésével. De aztán később izomról tettem nagy felfedezéseket, azokat is azonnal teljesen elvetette a standard tudomány, mert újszerű volt. És ma is úgy vagyok még, hogyha valamit mondok és elvetik, akkor mondom, ez nagyon jó, ez lehet, hogy ez egy felfedezés. És ha valamit elfogadnak azon, akkor elszomorodok, és azon úgy látszik öregszem, és már semmi újat nem tudok mondani.
0: Professzor úr, mi a véleménye arról, hogy az ember és a környezet közötti diszharmónia, és ez a vitamin ellátása is vonatkozik, egyre fokozódik. Mit lehet itt tenni?
1: Kell alkalmazni a környezetet a mi szervezetünk szükségletéhez. Ugye, szóval a mi szervezetünk nem csak szokva arra, hogy levegő helyett püstöt lélegezzen, vagy benzingőzöket, a környezetet kell magunkhoz alkalmazni, mert mi nem tudunk alkalmazkodni, az millió évekbe telik, amíg egy szervezet alkalmazkodik egy új környezethez.
0: De ez vonatkozik például a lakóházakra is, hát a minden. Beton sem tesz nyilván jót a napsugárhoz szokott emberi szervezetre.
1: Ez mindenre vonatkozik, igen. Nem lehet azt mondani, hogy nincs jó környezet és rossz környezet, ugye, mert egy halat kiveszek és kiteszem a legszebb fűre, azt mondja, hogy ez nem jó környezet. Viszont ha nyulat beteszek a tengerbe, azt mondja, hogy ez sem jó környezet. Szóval nincs jó és rossz környezet, csak ahhoz mihoz vagyunk szabva.
0: Professzor úr beszélgetésünk elején röviden, összefoglalóan elmondotta, hogy először elkezdte a nyullal, mint kísérleti alannyal, aztán átért a baktériumokra, majd a molekulákra, majd tovább az elektronokra. amikor a molekuláris biológia egy sor problémája még megoldatlan. Akkor ön miért tartotta szükségesnek, hogy lemenjen a molekuláris szint alá, tehát a szubmolekuláris szinten keresse ezeknek a problémáknak a megoldását?

0: Az én érzésem szerint nagy molekulák az élet finomságát nem tudják létrehozni. Ahhoz sokkal kisebb és mozgékonyabb részek kellenek, és ilyen csak egy van, azaz maga az elektron. Ugye? És az emberi szervezet össze lehetne hasonlítani az emberi társadalomhoz, és a tudományos embert, aki nem vesz tudomást az elektronokról, össze lehetne hasonlítani egy Mars lakóval, aki megpróbálná megérteni az emberi társadalmat, anélkül, hogy tudná, hogy van elektromosság, hogy van telefon, és vannak hullámok. Teljesen az emberi társadalmat elektromosság nélkül nem lehet megérteni. A tudománynak mindig az volt a betegsége, hogy mindig a nagy problémákat mindig avval a tudással akarta megoldani, ami volt. Ugye én emlékszem, medikus koromban alig tudtunk valamit, de meg tudtuk magyarázni az életet. Azt hittük, hogy meg tudjuk. A mai molekuláris kémia is megmagyarázza az életet, de az én érzésem szerint ez egy borzasztó tökéletlen magyarázat, és azt a nagy finomságot és gyorsaságot azt nem tudja megmagyarázni. De az én vizsgálataim teljesen föltárták most ezt az elektromos dimenziót, úgyhogy most egy nagy fejlődést lehet várni. Az elektronok szabadon tudnak mozogni, nem az egész szervezetben, de bizonyos pályákon. Ugye, mert az elektron magában nem tud mozogni, csak akkor, ha egy vezetőre kerül. Ugye elektromosság csak akkor tud menni, ha a drót van. Úgyhogy az egyik nagy alapkérdés az, hogy a proteinek, ezek vezetőke vagy nem.
1: Értem, tehát az élet fonalát kell valahol megtalálni.
0: Így van. Így.
1: És ez nem feltétlenül a DNS?
0: Nem.
1: Értem, tehát a molekuláris és a szubmolekuláris biológia között tulajdonképpen ebben a kérdésben van az alapvető különbség.
0: Igen. A molekuláris téma teljesen helyes, ez rendben van, de nem elég.
1: Egy más dimenzió.
0: Egy más dimenzióba kell lemenni.
1: Vagy más szint.
0: Más szintre kell lemenni, igen.
1: Most engedje meg, professzor, hogy egy olyan kérdést tegyek föl, amiért lehet, hogy egyes orvosok megharagszanak. Ha az ember bevesz egy gyógyszert, ami jó arra, hogy elmulassza a fülfájását, vagy a hascsikarását, akkor annak a hatásmechanizmusának bizonyos részével vagyunk tisztában, ha egyáltalán tisztában vagyunk.
0: Ezeknek a hatását csak akkor fogjuk megérteni, hogyha értjük az egész élet lényegét. Amíg nem értjük az egész élet mechanizmusát, addig nem tudjuk megérteni a gyógyszereket is. Amit eddig a tudomány csinált, az úgynevezett szimptomatológ, a szimptomákat írja. Ha fejem fáj, veszek aspirint, akkor nem fáj a fejem. Ezt tudjuk, de ez nem magyarázat, ez egy tünet.
1: Tehát a tünetet és nem az okot szüntetjük.
0: De az okot nem ösmerjük. Ugye a tünetet, azt le tudjuk pontosan írni, és az orvostudomány erre alapítja a gyógyítást, tudja, hogy tünetek hogy változnak, de az igazi magyarázatot majd a kémia fogja megadni, de még ma nem tudjuk.
1: De nem az a kémia, amit mi klasszikus kémia.
0: Nem a klasszikus kémia, hanem az a következő nagy fejezet a kémiának, az úgynevezett hullámmechanika. Az elektronokról nem tudjuk, hogy azok részecskék vagy hullámok, lényegében mind a kettő egyszerre, de nincs még komoly elképzelésünk, micsoda, csak tudjuk, hogy nagyon kicsi és nagyon mozgékony. És az én nézetem szerint ezek magyarázzák meg az életnek a finomságát.
1: Az ön utóbbi évtizedben megjelent cikkei, közleményei arra mutatnak, hogy érdeklődése szinte teljes mértékben a sejtbiológia problémái felé fordult. És mivel köztudott, hogy a rákkutatás alapkérdései a sejtbiológia alapkérdéseivel szervesen összefüggenek, ezért különösen érdekesek a számunkra. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy a hagyományos rákkutatási módszerek, illetve irányokkal szemben ön egy bizonyos értelemben ellentétes, illetve újszerű megközelítést választott.
0: A legtöbb kérdés. Ugye? És a igazi kutatás abból áll, hogy az ember azt látja, amit már ezren láttak, de mást gondol. Ez a fölismerés. Szóval én kerestem ennek a rejtélynek a titkát, és egy gyermekesen egyszerű. A megoldás egyszerűen.

0: tartozik, hogy a természet az értelmesen feltett kérdésekre értelmes választ ad. Hogy kell ezt ismeret elméletileg értelmezni?
1: Hát erre van egy nagyon egyszerű magyar mondás, ami azt mondja, hogy ostoba kérdésre égben sincs felelet. Ez tulajdonképpen a válasz. De például azt kérdem a természettől, hogy miért van fából a vas? Arra a természet mit mondjon? Mond valamit, mert ha egy gépet megint, az valamilyen választ ad, csak az egy ostoba válasz lesz, aminek nincs értelme. Vagy azt kérdem, hogy 2x2 miért 5? Erre nincs válasz. Ha azt kérdem, hogy 2x2 az mennyi, arra a természet felel. Szóval egy értelmes kérdésre értelmes se felel. De értelmetlen kérdésre nem tud felelni. Vagy hogy mond valamit, egy nesze semmi fogd meg jól. Aztán ez a válasz.
0: Ez úgy is lehet értelmezni, hogy a természet objektív válaszokat ad.
1: Objektív és a természet az egy tiszta rendszer, abban csak tiszta válaszok vannak. 2x2 az 4.
0: Természetben van az igazság, és a rosszul feltett kérdésekben vannak a tévedések.
1: Azok a tévedések, igen. Igen.
0: Ön, amikor Szegedre került, már világjárott ember volt, és nagyon sok intézetben, egyetemen megfordult, és bizonyos értelme rendhagyó professzor volt, ahogy nevezték, rendhagyó professzori, pedagógusi, kutatói magatartást ítve. Mi az ön véleménye tulajdonképpen az oktatásnak, az egyetemnek? Milyen jelleggel kell bírni, hogy megfeleljen a kor követelményeinek?
1: Én azt hiszem, és ezt már gyermekkorom óta magam iskolai tapasztalataiból tudom, hogy az egész oktatás ügyét áthatja egy nagy tévedés, egy óriási tévedés, ami abból áll, hogy azt hiszik, hogy a könyv az arra való, hogy az ember a tartalmát belenyomja a fejébe. Az én nézetem szerint a fej az gondolkozásra való, és a könyv arra való, hogy ne kelljen mindazt itt tartani. Az sokkal egyszerűbb a könyvtárba tartani, ugye? És akkor a fejemet használhatom sokkal jobb dolgokra, a gondolkozásra például. De a fejemet megtövöm szecskával, szóval mindenféle adakkal, akkor ezt nem tudom használni semmire, ugye? Nemrég valaki nekem küldött egy könyvet, amiben nagyon atyailag tanácsot ad, hogy hogy kell kutatói pályára menni. Az azt mondja, hogy először zárkózz be 4 hónapra egy könyvtárba, ugye? Hát ennél nagyobb zöldsége én nem hallottam, mert ha 4 hónap után egy ilyen kezdő élve jön ki, akkor nem alkalmas már semmire. És nem csak gondolkozni, hanem élvezni, látni a szellemi élet nagyszerűségeit, az örömeit, a tudományokat, azt át kell élni, hogy én azokkal a kísérleteimmel élek. Shakespeare-t azt nem megtanulni kell, hanem átélni kell, ugye? A zenét azt nem megtanulni kell, hanem azt megélni kell. Mindent meg kell élni, ugye? Velem a középiskolában megutáltatták az irodalmat, megutáltattak mindent, mert csupa adattal dönték meg a fejemet, ahelyett, hogy megtanítattak volna, hogy lássam a szépségét az irodalomnak és a szellemi alkotásnak. És ezzel meg is bénítják, ez egy borzasztó kár tesz nekem, megbénítják az embert.
2: Mert az a sok szecska, amit az ember fejéből belemegy,

0: Hát ennél nagyobb zöldsége én nem hallottam, mert ha 4 hónap után egy ilyen kezdő élve jön ki, akkor nem alkalmas már semmi. És nem csak gondolkozni, hanem élvezni, látni a szellemi élet nagyszerűségét, az örömeit, a tudományokat, azt át kell élni. Én azokkal a kísérleteimmel él. Shakespeare-t azt nem megtanulni kell, hanem átélni kell, ugye? A zenét azt nem megtanulni kell, hanem azt megélni kell. Mindent meg kell élni, ugye? Velem a középiskolában megutáltatták az irodalmat, megutáltattak mindent, mert csupa adattal tömték meg a fejemet, ahelyett, hogy megtanítottak volna, hogy lássam a szépségét az irodalomnak és a szellemi alkotásnak. És ezzel meg is bénítják. Ez egy...
1: Mert mi lesz ez után?
2: Kert akarom.
3: Jó.
2: Jó. Jó. Jó. Kert akaró.
4: Sanyi, Atesz és Varek.
2: Kert akaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, 2 hetente vasárnap a Tiloson.
5: 2 vállalkozás.
2: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
6: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
2: Régi könyvek életre kelnek.
7: Nem értem.
2: Hallgass, hallgass. Hallgass.
8: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
4: Tilos Rádió.
2: Jó.
4: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
2: Na kell takaró. Kell takaró. Kell takaró. Kell takaró. Kell takaró.

0: Folytatódik az adás, tehát most a kalózkorszak utolsó adását fogjátok hallani az utolsó fél órában, és utána pedig egy élőkör kapcsolással fogunk már visszajönni a kedvenc Tilos Rádiós műsoraitokkal.
1: Sziasztok!
2: Hello!
3: Az nem lehet, hiszen a miénk nem lesz benne.

A mögöttem szólóval a pénteki adást szerkesztettük, és reméljük, hogy ezután is maradt hely nekünk az éterben és pénteken, és lehet, hogy ez az egész csak tréfa.

Sziasztok, mi pedig a Get Mihály, aki után következik majd január óta vagyunk csak itt a rádióban, és csak elképzelni tudom azokat az érzéseket, amiket az alapító tagok érezhetnek most, akkor egyszerű gyermeküket vesztik el, lehet, hogy csak egy időre. Egyébként a betövőben dolgoztam én, és kedden délelőtt. Sziasztok!

Valóban itt Geti Mihály, a kedd délelőtti és csütörtök éjszakai remélem kellemes percek szerzői, és remélem, hogy valamikor szeptember környékén leporolhatjátok a rádió bekapcsoló gombját, de addig is keresgéljetek a 95 és 5 környékén.

0: És itt a Tilos Rádióban egy szóval erejéig még egyszer egy kis természet hangja. Most, hogy ilyen eklektikusan elbúcsúzós lett ez az egész este, úgy gondolom, hogy voltunk olyan nexusban, hogy merjem úgy vállalni, hogy még egyszer idejövök a mikrofon elé. És tényleg, akkor most már egy átérezve ennek az egésznek a súlyát, hogy itt most mi történik, most így elbúcsúzni tőletek. Mert hát, szóval voltak elég rossz pillanatok is, meg nagyon jók is, és hogyha ezt valaki végigült el és végighallgatta, akkor egy picit ott vagyunk mindannyian. Tehát akkor még egyszer teljesen másképpen. Most már akkor sziasztok, Antoni Evics sem mond, és Fellő Alacskás Nagy Tomi elbúcsúzik tőletek.
1: Tilos Rádió, FM 95.5. 95.5.
2: Tilos Radio FM 95.5.
3: Tilos Radio 95.5 FM.
4: Tilos Radio FM.
5: Képbe vagyunk. Képhatáron. Sziasztok, KVB is. Én nem osztom ezt a nagy szomorúságot, ez nem búcsú volt, meg ez ilyen csönd, szóval most ilyen erőgyűjtés, ti is, jó nyaralás, palatinus, szúnyogok, meg minden. Yeah. És így a viszontlátás, szóval ez nem ilyen hanem all the best, next time.
6: Úgy töröm a videót.
5: Hanem?
7: Tilos Rádió, FM 95.5.
8: Lassan ketten maradunk, ahogy szoktunk tavaly nyáron még az esti adásokon az Zsoltán. Csak annyit akartam mondani, mielőtt elfelejtjük, hogy volt nekünk két technikusunk, a Béla meg a Józsi. Ezek persze álnevek, akik nélkül ez nem ment volna. Közben mutatják nekem, hogy királyok udvariassága, pontosság, én azt hittem, mi prolik vagyunk. De mindegy. Szóval, hogy éjfélkor akkor befejezzük. Legyen a búcsúszó a Zsolté. Ilyen gyerek hasonlatok nekem is eszembe jutottak különben, de azt hiszem, hogy nem. Nem annyira autentikus, tényleg nem kéne annyira beszarni, nem Zsolt?
9: Nem, legközelebb a Szabad Tilos Rádiónál. És azt is reméljük, hogy a 95,5-es megahertzen.
8: Ha de rossz esetben piros rádió.
9: Jó, de valószínűleg a keletre megyünk.
8: Ja.
9: Mármint az URH-n.
7: Tilos Rádió, FM 95.5.

0: Az a tojénfigyelmi felhívjuk, hogy a Bartók Rádió műsora 2 óráig szól. A Magyar Rádió éjszakai műsorát 0 óra 15 perctől a Kossuth Rádió 540 kHz-es középhullámú és a Petőfi Rádió ultra rövid hullámú adóin sugározzuk.
1: A Tilos Rádió 1993-as augusztus 31-i búcsúadásának utolsó 15 percét hallottátok.
2: Now, which means, let's start what we have come into the room to do.
1: Felakut itt hallod.
2: Right on. Here goes. One.

A mamát a közelbe, hogy ugyan mama hozzá már fél kiló marihuánát. Nem leküldik a mamát a közelbe, hogy ugyan mama hozzá már fél kiló marihuánát. Nem leküldik a mamát a közelbe, hogy ugyan mama hozzá már fél kiló marihuánát. Nem leküldik a mamát a közelbe, hogy ugyan mama hozzá már fél kiló marihuánát. Nem leküldik a mamát a közelbe, hogy ugyan mama hozzá már fél kiló marihuánát.

Et puis, monsieur, madame, mademoiselle.

0: Sachez qu'en ce moment, je suis bien fatigué. J'en ai marre.
1: Ez itt a Tilos Rádió, és benne a Rádió Történeti Nap, és azon belül is most hallhattok némi részletet a Hit Parádé című műsorból, hiszen itt a Rádió Történet felfedezésében eljutottunk egészen a Podmaniszki utcai korszakig, a 95-től hallható és hatásában érezhető rádióig. Tehát Hit Parádé egy igen különleges műsor, egészen addig, ameddig az élő körkapcsolás, illetve a kihelyezett stúdióink meg nem valósulnak a Millenáris, illetve a Jövőházában, valamint a Szimpla kertben. Természetesen a technika ördöge az itt van velünk, mert a Tilos Rádió nem lehetne tilos, hogyha nem emberi kezek szorgos munkájával lenne összedugva az összes kis kábel, ami hogyha nincsen összedugva, nincs ami megszólaljon. Megkeressük az elejét még egyszer, köszönet Pajzs Miklósnak és Jäger Balázsnak. A Jäger Balázs, Kékesi Balázsnak, hogy ezt a hitparádi dolgot a rendelkezésünkre bocsájtották. Ez egy két jellegű műsor volt, amit remélem, hogy a mondjuk úgy következő rádiótörténeti napon fel tudunk jeleníteni. Egy ilyen tanáros jellegű, ahol a buddhista főiskola alapítói csináltak egy különleges műsort, és utána pedig már a tanítványok műsora volt. Tehát hallgassuk meg most egy ilyen hitparádi műsort, tehát itt a Tilos FM 90,3-on, menjetek a Millenárisba, ahol a Rádió Territory keretein belül kísérleti rádió adókat hallhattok kis vevővel, egyes kis kísérleti műsorokat, ami 6 órától körülbelül hallható lesz itt a Tilos Rádióban is minden egyes adónak a tartalma, tehát hitparádi FM 90,3, most visszaemlékezés egészen este 8-ig, amikor Palotai Zsolt fogja lezárni nekünk a rádió történeti estét.
2: Sziasztok! Ez a Tilos Rádió sportműsora Alma a pályától, rendkívüli kiadás. A tematikus napon eddig hallhattátok a Teszés Léleknek a műsorát arról, hogy tehát leginkább arról beszélgettek, hogy milyen függés tulajdonképpen a gyűjtés, illetve aki nem hallotta, az vissza tudja majd hallgatni, biztos egyben kint lesz a tematikus nap műsora a rádió oldalán, ahogy szokott lenni. A mi vendégünk pedig Hahn Endre, aki a Mediánnak az igazgatója, és azért találtuk ki őt vendégnek, mert majd látni fogjátok, mindenféle érdekes vendégek lesznek egész nap, de hogy egy kicsit a tudományos gyűjtésről, az adatgyűjtésről, arról, hogy tulajdonképpen minden tudomány, társadalomtudomány, de a természettudományoknak is alapja az adatok gyűjtése, elemzése és értelmezése. És akkor ezért hívtunk téged ide, hogy te, aki elég régóta foglalkozol szociálpszichológusként, közvéleménykutatástól kezdve a közélettel kapcsolatos adatok gyűjtésével, elemzésével, és így tovább.
3: Ez igaz, igaz. Köszönöm szépen, hogy meghívtatok. Hát végül is minden ember gyűjtöget, minden ember, és szerintem adatot is minden ember gyűjtöget. Én mondjuk gyerekkoromtól elég nagy gyűjtögető voltam, és már akkor is nagyon érdekelt a politika, újság cikkeket is gyűjtöttem. Egy kicsit túlzásba is vittem szerintem, viszont nem vagyok képes igazán rendet tartani köztük. Úgyhogy erről most már leszokóban vagyok. Főleg, hogy az internet olyan fantasztikus lehetőséget kínál, hogy mindenhez hozzá lehet férni. Ez nagyon meg is változtatja szerintem az emberek információ feldolgozását. Te is biztos tudod, mint tanár, hogy a gyerekek egész másképp viszonyulnak már a világhoz, emiatt is.
2: Igen, teljesen más, hogy szerintem sokkal korszerűbbek nálunk egyébként.
3: Hát nem, hát persze, korszerű minden. Én is nagyon korszerű vagyok, mert egyre többször van, hogy akár egy beszélgetés közben, társaságban azt mondom, várjál, megnézem a Google-n, és akkor eszembe jut, vagy megtalálom azt a nevet, ami már nem jutott eszembe. Inkább az izgat, hogy a következő évtizedekben hogyan fognak tényleg átalakulni hát egyrészt a társadalmi elvárások a tanulással szemben, mert miért kényszerítsem én arra, hogy megtanuljon olyan információkat, amit egy gombnyomással a telefonján meg tud nézni, de ugyanakkor mégiscsak lehet, hogy abban van valami, hogy az agynak erre is szüksége van, nem tudom biztos.
2: Tényleg. És te nem vetted észre, hogy elkezdett megváltozni az agyad működése olyan szempontból, amióta a Google-t
3: leépült.
2: Igen, én érzek egy ilyet egyébként.
3: Nem tudom, hogy ez össze. Én nem tudom eldönteni, hogy mi az, ami a korral jár, és mi az a Google-ival. De nem, én ennek rajongója vagyok. Szóval alapvetően én teljesen elégedett vagyok ezzel. Tehát kétségtelen, hogy nagyon, nagyon gyakran segíteni kell a memóriámat. Na de szóval nem akarok kitérni, vagy másról beszélni, valóban meglepően régen foglalkozom közvéleménykutatással, annyira, hogy sokan nem is tudják. Hát főleg a mostani generáció már biztos nem tudja, hogy ennek Magyarországon azért elég komoly előzménye volt, még abban a Tilos Rádióban, hogy nevezik a Kádár korszakot, szóval az átkos, meg sokféleképp csúfolják, szocializmus, igen. Akkor úgy mondták, az egy nagyon szép gondolat volt, hogy a létező szocializmus, mert az feltételezte, hogy volt valami annál sokkal nemesebb, tisztább és igazibb, de hát mi a létezőben éltünk, viszont Magyarország sok szempontból különleges volt, például abban is, az én kis szűk világomban, hogy volt egy nagyon jó társadalomkutatóintézet. Mégpedig egész korán, 69-ben alakult, úgy mondanám, hogy empirikus társadalomkutató. Angolul van egy szó, hogy survey research, erre magyarul nincs egyértelmű fordítás, szó szerint ugye felmérés kutatás, felmérő kutatás. A survey az nagyon sok mindent jelent, a földméréstől kezdve, na mindegy, szóval az is, amit mi csinálunk, az is angolul survey, felmérés, és ennek egy ilyen alapú kutató intézet volt, ez amit úgy neveztek tömegkommunikációs kutatóközpont. Erről mondjuk tudnám a legtöbbet mesélni, de ez nyilván unalmas mindenkinek, aki nem kortárs. Annyiban érdekes, hogy Magyarországon ez tényleg különleges volt, nagyon korán megalakult annak a 60-as évekbeli reform szellemnek a jegyében, és az elvtársak a pártközpontban is már akkor úgy érezték, hogy talán nem elég az, amire ők addig építettek, főleg ilyen kicsit a besúgó jelentésekhez hasonló, de nem azonos politikai hangulatjelentéseknek, már nem hittek annyira ők sem. Ismerjük meg az igazi valóságot. És ezért és ebben még egy jó volt, és ez is biztos érdekel bárkit, aki a rádióval egyáltalán még foglalkozik, hogy összekapcsolt ez az intézet a közvéleménykutatást a médiakutatással. Csak akkor még úgy nevezték, hogy tömegkommunikáció, ma már ezt kevésbé használjuk. És ez a kettő egymásra épült. Tehát mondjuk leegyszerűsítve, megkérdeztük az embereket, hogy mit tudnak a világ dolgairól most nagyon tágan, és közben meg fölmértük azt úgynevezett tartalomelemzéssel, hogy mit sugároz, akkor még persze nem volt ennyiféle rádió, mit sugároz a rádió, a Kossuth rádió, egyáltalán mi tehát tartalomelemzés, hogy aprólékosan megszámoltuk, hogy mi hangzik el. Nekem az egyik kedvenc ifjúkori kutatásom az, nem egyedül csináltam teambe, de összehasonlítottuk 5 magyar nyelvű rádióállomás egy heti híreinek a tartalmát. Na, állat izgalmas volt. Képzeljétek el, ez az a világ, amikor még ugye ma is mindenki tudja talán, hogy mi volt a Szabad Európa Rádió, de a Szabad Európa Rádión kívül mondjuk magyarul sugárzott köztudottan a BBC, ennek is vége már. Néha azt gondolom, sajnos, azt nagyon szerettem. A BBC, a Deutsche Welle, amelyik egy német állami rádióállomás, és ez persze nem egész nap, de híreket rendesen sugárzott, meg kultúrprogramokat. Az Amerika hangja, Voice of America, és úristen, mi is volt az ötödik, most hirtelen bizonytalanodtam. Na, mindegy, majd eszembe jut. Az a lényeg, hogy ez hallatlan izgalmas volt, mert ezek akkor, ha nem is voltak üldözöttek, mármint a hallgatásuk, de mindenképpen valahogy a tilalmas kategóriába tartoztak. Az ember nyilvánosan nem feltétlenül vallotta be, hogy ilyen rádiókat hallgat, de ez nagyon sokat lazult az évek alatt, az 50-es évekhez már nem lehetett hasonlítani, és mi ezt hivatalosan, egy hivatalos és tulajdonképpen pártfelügyelet alatt álló intézetbe csinálhattuk, és ez még nyilvánosságra is került. Ha nem nagy nyilvánosságra, ilyen szakmai nyilvánosság. Szóval volt ilyen. Hát aztán 80-as évek végén már lehetett érezni a lazulást. Én egy pár kollégámmal egy ilyen hosszú konfliktus után, ami ott az intézetben volt, egy ilyen átszervezéses dolog, és én már akkor a TDDS-be harcoltam ellene, ha tudjátok, mi az a szakszervezet.
2: Én nem tudom, ez TDDS? A TDDS, ez micsoda.
3: Na hát, tényleg akkor már ez ilyen doberdós műsor lesz, a hőskorszakról beszélünk. A TDDS volt az első független magyar szakszervezet a rendszerváltás hajnalán, Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezete, ami egy kicsit ilyen paradox dolog, mert hát szakszervezetet klasszikusan azért mégiscsak a munkásokra kéne alapítani, de ez nem, ez Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezete, amelyik hát tényleg ott hordta magában már a pártok csiráit is, mert egy csomó olyan ember volt benne, aki később ilyen-olyan pártban, hát mit tudom én, még a Kisgazda pártból, szegény Prepelice István egy nagyon rokonszenves figurája volt ennek a TDDS-nek, de sorolhatnám, hát persze sok SDSS, hát ugye az a, ugyanaz a kultúrkör, de voltak olyanok, akik később a kereszténydemokratáknál kötöttek ki, és voltak MDF-esek is, szóval később aztán ez eléggé ugye szétvált, ezt tudják. Na és volt egy ilyen harc, én nagyon aktív voltam a TDDS-ben, és a mi intézetünkben, amit akkor már Magyar Közvéleménykutatónak neveztek, volt egy harc, egy konfliktus, aminek a végén olyan patthelyzet alakult ki, és akkor egy páran úgy döntöttük, hogy alapítunk egy ilyen független, piaci alapon működő piac és közvéleménykutató intézetet. Mert lehetett látni, hogy itt mindjárt több pártrendszer lesz, itt mindjárt piacgazdaság lesz, és azt hiszem tényleg elsőként nagyon holt versenyben, mert a Gallup is akkoriban alakult, az mondjuk amerikai fő tulajdonossal, de mi teljesen. Azt máig úgy szoktam mondani, hogyha ilyen önreklám vagy valami, hogy tényleg mi voltunk az első tisztán magyar cég, mert előbb-utóbb aztán jöttek a multik, és hát mondjuk akkor így mondhatom, hogy 89 óta gyűjtjük az adatokat meg szerénytelenül azt is mondom, hogy a babérokat is igyekszünk gyűjteni, mert minden választáson, ugye ez a mi szakmánk jellemzője, hogy ottan azért az egész szakma, meg az egyes cégek, intézetek is megméretnek. És elég jól szerepeltünk, azért mondom, hogy igyekszünk gyűjteni a babérokat, de azért nem akarok elégült lenni, mert elég kritikus ez a szakma önmagával is.
2: Hát teljesen, anélkül, hogy megkérdeztem volna, pont erre akartalak kérni, hogy valamennyire egy ilyen történelmi áttekintőt adjál, és nagyon érdekes, ahogy elmesélted, hogy tulajdonképpen ebbe benne van az is, hogy a rendszerváltás előtti erők, ez nagyon érdekes volt ez a szakszervezeténnek, hogy akkoriban nagy részt ebből a társadalom tudományos körből, vagy szellemi csoportból nőttek ki érdembe, akik tevőleg ebben aztán részt vettek. Aztán nyilván nagyon sokan csatlakoztak, és persze nagyon sok minden más volt abban az időszakban, de hogy az egy ilyen darásfészek volt rendszerváltás előtt is, és ahogy tudom, rendszerváltás hát mondjuk, után is egyébként. Tehát, hogy azt hiszem, hogy talán életszerű is, hogy minden hatalomnak valamennyire ellenségei azok az emberek, akik társadalmi tudománnyal foglalkoznak. Igen. Hiszen folyamatosan több minden konkrét dologgal vannak tisztában.
4: Inkább azok az ellenségek, akik sokat tudnak, meg sokat akarnak tudni.
2: Igen, igen. Nem?
3: Igen, és ragaszkodnak is ahhoz, hogy a tudás az.
4: És hogy mindenről tudni akarnak inkább az, nem?
3: Igen. Hát igen. Ma, ha most ezt valamiféle aktualizálási igényel mondjátok, akkor különösen fontosnak tartom, és ez nem mindig biztos, hogy nem mindig ugyanígy gondoltuk, de most valahogy nagyon fontos, hogy a tudás, hogy tényleg el is jusson, szóval, hogy és most akkor nem akarok nagyon belemenni, hogy mi van itt az oktatás körül, hogy tényleg jog, hogy tényleg fölmerülhet az a kérdés. Nem fogok nagyon határozott politikai mondatokat mondani, mert az a szakmai pozíciómtól egy kicsit idegen, nem engedhetem meg magamnak. Esetleg majd erről is szívesen beszélek, hogy ez hogy van, de a lényeg az, hogy fölmerülhet az a kérdés, hogy egy hatalomnak tudatosan fölismert érdeke az, hogy ne képezzen igazán tömegesen fölkészült okos, művelt állampolgárokat. Ez nehéz elhinni, hogy ilyen lehetséges, de mégiscsak ez a gyanú mindenképp fölmerül, és ez állati fontos. Hát szóval tényleg volt egy én inkább úgy mondanám, nem azt, hogy a minden hatalommal szemben áll, mert azért elképzelhető olyan fölállás, ahol ez inkább segítő, de nem akarom egyik korszakot sem idealizálni. A mostaninál mindenképpen voltak nyitottabb berendezkedések már az én életemben is, de az biztos, hogy kritikus. Hát alapvetően kritikai értelmiség, ez lényeges. Ez lényeges. És valóban, hát szerencsém volt, tényleg egy olyan korszakban voltam tudatos fiatal felnőtt, hogy úgy mondjam, amikor Magyarországon volt egy ilyen fajta pezsgés, ebbe teljesen igazad van, de hát olyannyira, hogy én például ott az intézetben, amelyik, még egyszer mondom, tényleg egész bizarr dolgok voltak, hogy pártirányítás alatt működött, de belül rendkívül liberális volt. Tényleg, az igazgatónk is, aki abszolút része volt a rendszernek, de mégis mindent elkövetett, hogy ezt az ő intézetét egy olyan szigetként tartsa, és nem volt például erőltetett pártszervezés, tehát nem volt elvárás, hogy itt sok pártag legyen. De hogy én ottan szamizdatot terjeszthettem.
2: Az igen.
3: Igen. Nem nevezném ezt valamilyen hősies, magány dolog volt, és jöttek a kutatók. Ez úgy 80-as években ez már nagyon ment. Ugye hát a beszélő volt a legfontosabb, és ezekkel kapcsolat is volt. Szóval az egyik személyesen az egyik számomra a legfontosabb kutatás egyike az volt, amikor a csernobili katasztrófa bekövetkezett, és azután volt felmérés, amiben azt vizsgáltuk, hogy mennyire tud erről, és mit gondol a magyar lakosság. Na most azért ezt fontos jelezni, hogy nem minden került nyilvánosságra. Ebben volt egy folyamat a 70-es évek elejétől a 80-as évek végéig, hogy mi kerülhet nyilvánosságra, és ez például egy bizalmas dolog volt. És
2: ez 86-ban volt, ugye?
3: Igen, és én eléggé lojális voltam azért, miközben kapcsolatom volt az ellenzékkel, meg szamizdatot terjesztettem, de akkor egy párszor írtam is bele, és akkor erről írtam egy olyan cikket, ahol én tulajdonképpen itt a rendszernek a végét, ha nem is prognosztizáltam, de mindenképp úgy tekintettem, hogy itt valahogy az egész szovjet rendszernek ez egy nem is az Csernobil maga, az is egy szörnyű eredménye volt a szocialista kommunista slampereinek, ahogy mondtuk, tehát rendetlenségnek, de az, ahogy ezt kezelték, szóval akkor már a gorbacsovi úgynevezett glásznosz volt, ami tényleg nagyon ígéretesen a megtisztulást, a nyíltságot a médiában is ugye a sokkal szabadabb beszédet jelentette be, vagy azt ígérte, és ahogy egy ilyen katasztrófa, rögtön teljesen azok a reflexek, a eltitkolás, hazudozás, stb. És én ezt akkor én ezt a beszélőben állnéven erről írtam. Szóval voltak ilyen érdekes, ezért is fontos ez, mert én ezt a mai időknek néha teljesen bornírt antikommunizmusát ártalmasnak tartom. Uh-huh. Mert én tényleg azt gondolom, hogy kis fiú koromtól az egész 56 minden abszolút antikommunista voltam, de ez nem jogosít föl senkit arra, hogy ma egy kalap alá vegyen abszolút tisztességes és jóra való embereket, intézményeket. Hát rengeteg aljasság volt, rengeteg visszóság volt, de együtt meg lehetett találni azokat a formákat, ahol az ember egyrészt a valóságot egy kicsit segítette föltárni, másrészt kritizálni. Hát jó sokat beszéltem,
2: nem
3: szerintem.
2: Nem baj, azért hívtunk ide. És akkor most egy kicsit majd zenéljünk, és azzal a kérdéssel akarok majd visszatérni, hogy meséljél arról, mert én úgy láttam a te felelhető, annyira én feleltem egy rövid életrajzodban, hogy te fokozatosan végigcsináltál mindent ebbe a szakmába, tehát így alulról elkezdted, és hogy azt majd meséled el a zene után, hogy mi volt ebben az érdekes, vagy revelatív.
5: I've seen you change the water and the wine. I've seen you change it back to water too. I sit at your table every night. I try, but I just don't get high with you. I wish there was a treaty we could sign. I do not care who takes this bloody hill. I'm angry and I'm tired all the time. I wish there was a treaty. I wish there was a treaty between your love and mine. Oh, they're dancing in the street, it's Jubilee. We sold ourselves for love, but now we're free. I'm so sorry for that ghost I made you be. Only one of us was real, and that was me. I haven't said a word since you've been gone that any liar can say as well. I just can't believe the static coming on. You were my ground, my safe and sound. You were my aerial. All the fields are crying out, it's Jubilee. We sold ourselves for love, but now we're free. I'm so sorry for that ghost I made you be. Only one of us was real, and that was me. I heard the snake was baffled by his sin. He shed his scales to find the snake within. But born again is born without a skin. The poison enters into everything. And I wish there was a treaty we could sign. I do not care who takes this bloody hill. I'm angry and I'm tired all the time. I wish there was a treaty. I wish there was a treaty.

0: Sziasztok, visszajövünk a Zene után Alma pályától. Hann Endre a vendégünk, és arról kezdtünk el beszélgetni, hogy lólépésekbe az ő szakmai pályájának a története itt az idők során, és most arra kértem az Zene előtt, hogy mesélj el azt, hogy milyen volt alulról megtanulni ezt a szakmát, és hogy milyen támpontjai voltak, kik voltak azok, akik ebben úgymond vezetők voltak, és egyáltalán hogyan alakult ez a szakma?
1: Hát először is tényleg nagyon távirati stílusban az igazi sztalinista időkben, tehát a 48 után Magyarországon sok tudományágat, például a társadalomtudományokat úgy egész évben beleértve a lélektant, a szociológiát, mindent. Gyakorlatilag betiltottak, felszámoltak, megszüntettek, nem volt ilyen képzés, nem voltak ilyen intézetek, ezek burzsoá áltudományok voltak, és akkor mondom, a 60-as években beindult valami változás, nekem olyan szerencsém volt, hogy tulajdonképpen egy teljesen véletlen, ilyen sorsszerű véletlen folytán én egy hirdetésre jelentkeztem, és felvettek ebbe az intézetbe, akkor alakulóba, szép szóval kérdező biztosnak. Ilyenek ma is vannak, de ez ma egy jellegzetesen alkalmi munka, és nagyon sok, szóval az országos hálózat van, és több intézetnek dolgoznak, és biztos, hogy minimum sok százas nagyságrendben vannak emberek, akik ebből legalább a mellékkeresetet szereznek. És akkor ez viszont valami nagyon nagy újdonság volt, hogy megalakult egy intézet, és fölvett körülbelül 20-25, már nem emlékszem a pontos számra, főállású kérdező biztos, tehát ez nagyon nagy élmény volt, mert jártuk az országot, általában ilyen bérelt autókkal mentünk mondjuk valahol egy megyeszékhelyre hárman, és akkor onnét még kirajzottunk a kis falvakba is, tehát teljesen szakszerű, reprezentatív mintákon a legkisebb településre is eljutva, és hát tényleg olyan helyekre jutottam el, ahova azelőtt soha, és találkoztam valódi húsvér, egyszerű kádár korszakbeli emberekkel. Ez nagyon különleges volt. Ilyen a világon nem sok volt szerintem, mint ez. Na hát szóval így indult, és aztán hát az már ilyen egyéni történet, hogy én ezt nagyon komolyan vettem, és közbe vettek fel az egyetemre, mert nekem az nem addig nem volt, mert elég zaklatott gimnázium évek után nem nagyon volt esélyem, de akkor már ilyen egyéni levelezőre mentem, ami nagyon kényelmes volt, mert csak egy igazolás kellett a cégtől, ahol dolgozom, hogy lehetővé teszik, hogy egy héten hány órát az egyetemen töltsek, és mivel ez egy kötetlen munkaidő volt, és viszonylag szabadon lehetett beállítani. Tehát ez elvégeztem. És akkor elvégeztem a pszichológiát, közben már ilyen kutató gyakornok is lettem. És aztán lett belőlem ilyen kutató. Ez mondjuk nagyon röviden. És hát az még fontos, hogy ezt, mivel nem volt előtte képzés, ahogy említettem, akik akkor ezt elkezdték, azok majdnem mind ilyen önképzett, illetve valamilyen más területről. Tehát a közgázon már beindult a 60-es évek közepén egy kicsit ilyen majdnem, hogy féllegális módon valamiféle szemináriumoknak a sorozata. És ez is paradox, ugye az előbb kicsit kommunistáztam, meg antikommunistáztam, hogy Hegedűs András, talán aki egy kicsit ismeri ezt a korszakot, tudja, hogy ő egy igazi sztalinista politikusként az 56-os forradalom idején is miniszterelnökként, ugye hát egyértelműen egy orosz vonalat vitt, és oda is emigrált, ugye sokan elmenekültek a forradalom alatt, vagy közvetlen utána Rákosival az élen, és Hegedűs András is, és ott képezte ki magát, nyilván azelőtt se volt egy műveletlen Fajankó, de ott kimondottan kiképezte magát szociológusnak és társadalomtudósnak, és hazajött, és egy igazi rendszerkritikus szociológus lett, és ő neki volt például, én nem jártam oda, nem volt szerencsém, de sok mindenben szerencsém volt, és mondhatnám még Szelény Ivánt, aki ma egy világszerte elismert szociológus professzor Amerikában, persze sokat hazalátogat, de ő is emigrációba kényszerült annak idején, amikor Konrád Györggyel együtt írtak egy nagyon fontos, és hát persze illegálisnak tekinthetek. Na szóval egyik szavamat a másikba öltöm, de volt egy ilyen képzés, önképzés elsősorban, és csupa fiatal ember, azért is volt jó ez az intézet, mert akik minket, akik nekünk a főnökeink, vagy vezetőink voltak, mikor mi még kérdezők voltunk akkor is, ők meg már kutatók, de ők is, hát valami közgáz tanultak, valaki jogot tanult, valaki bölcsészkarra járt, és valahogy ez az egész téma érdekelte. És egy remek társaság volt, remek társaság, miközben körülöttünk a kádárizmus a megdicsőülését élte, mert akkoriban volt ez a lazulás, ugye 60-as. De persze rögtön visszavágták, ugye, mert 68-ban Csehszlovákia megszállása után itthon is volt egy visszavágás. De ezt átvészeltük. Ezért mondtam azt, hogy az igazgató, akinek megvoltak a maga jellegzetes kádárista vonásai, ő mindent elkövetett, hogy ezt átmentse, és a nagyon változó, hát még mondok egy szép szót, agitprop. Hát mi fölöttünk a felügyeletet, ezt képzeljétek el, miközben én szamizdatot teljesztettem, a felügyeletet az agitprop osztály látta el. És tényleg nem minden került nyilvánosságra, de a vezetők kapták meg. Voltak, na hát ez is jobb off, színekkel különböztették meg a tanulmányköteteket, volt a ne röhögj.
2: Püspök lila volt biztos.
1: Nem, püspök lila egyáltalán nem volt. Halvány kék volt a számozott legbizalmasabb, az csak a pártközpontnak egy felső vezetői rétege, meg a kormánynak is, azt hiszem a szűk kormányzati körök kapták meg. Volt a rózsaszín, ami félnyilvános volt, azt már a média embere is, tehát a rádió vezető szerkesztői, a televízió főszerkesztők. Megkapták, és volt a piros, amit mindenki megkaphatott, mármint nem úgy az utcán, de aki bejött valaki mondjuk a könyvtárba, akkor ott elolvashatta, meg én is osztogathattam a barátaimnak. Szóval ilyen színek voltak. Azért mondom ezt, mert azért, tehát sok mindent kutathattunk, de keveset terjesztettünk az elején, és ez lazult. Hát röviden ennyi. Röviden ennyi.
0: Azt hiszem, amennyire beszélgettek társadalomkutatókkal, leginkább mostanában olyan emberekkel vagyok némi kapcsolatban, akik a művészetet, mint kutatási formát csinálják a gyakorlatban, mert azt mondják, hogy a szociológiának a fejlődése most odáig jutott, hogy hát egyre kérdőjelesebb azok a felmérések, amit korábban használtak, egyre kevésbé használhatók a régi formák, és ezen a módon dolgoznak, hogy egy folyamatban, egy művészeti munka folyamatban történteket elemzik, rögzítik, különböző módszerekkel dokumentálják, és abból dolgoznak. És amit mondtál, hogy tulajdonképpen egy ilyen önképző módon kezdtétek ezt a pályát, bizonyos értelemben most megint itt tart a tudománynak egy bizonyos ága, hogy már a kérdésfeltevést is úgy gondolják, hogy közösen kell azokkal együtt megalkotni, akiket kutatunk. Tehát nincs egy ilyen felülről lefelé pozíció.
1: Jó, azért bizonyos, most te elég szabadon asszociáltál arról, amit én mondtam, de nem, ebben nem azt mondom, hogy elutasítom, csak azt akarom még hozzáfűzni, ugyancsak szabadon asszociálva, hogy azért a klasszikus társadalomtudományban sem csak az a módszer van nyilvánvalóan, amiről én például beszéltem, vagy ami hozzám a legközelebb áll, ez részben mondhatom talán nagyképűen, hogy hivatás, de hát azért alapvetően megélhetés is. Tehát ehhez értek, az az intézet, amelyet vezettek, ott erre vagyunk, hogy úgy mondjam, specializálva. De csak egyet mondok, például a résztvevő megfigyelés. Ez nem tudom hány, lassan egy évszázada bevett fogalom, tehát, hogy nem csak megfigyelem, hogy mit csinálnak mások, mondjuk mint egy etnográfus, hanem belemegyek, hogy én is részévé válok, én is akár létre is hozok egy civil szervezetet, vagy csatlakozom hozzá, hogy belülről ismerjem meg, és értelmezzem, és elemezzem, és hozzá tegyek valamit. Szóval én inkább ezt, hogy pontosan a művészet eszközeivel hogyan lehet kutatni, az abba kevésbé vagyok jártas, miközben nagyon érdekelnek a újszerű vagy avantgárd művészeti irányzatok is. De és hát, ja igen, egy másik oldal ennek, hogy valóban ez a mi eszköztárunk, vagy ez a mi módszertanunk, ez minthogyha valamilyen korszakhatárhoz ért volna, vagy még szebb idegen szóval paradigmaváltás, tehát, hogy már nem egészen lehet azokkal a régi eszközökkel, vagy nem kell azokkal a régi eszközökkel, kiszorítják az új eszközök. Nagyon leegyszerűsítve a közvetett módszerek helyett a közvetlenek, amin azt értem, hogy közvetve egy embert megkérdezünk, hogy ő mit csinál, mit szokott csinálni. Ugye vannak ilyen kérdések, most is készítettünk, csak azért mondom, mert tudom, hogy érdekel egy nagy felmérést a média használatról, pontosabban, hogy a politikai tájékozódást milyen forrásokból szerzik meg az emberek, és akkor olyanokat kérdezünk, hogy ön mit szokott, mikor, hányszor egy héten szokta, szokott-e újságot olvasni, stb. Ez nem egy pontos mérés, nyilvánvaló. Viszont nagyon sok, nagyon gazdag információkat lehet begyűjteni közvetlenül az emberektől. Azért ennek nagyon nagy értéke van. Én nekem ez egészben ez nagyon fontos, és nem véletlenül beszéltem olyan lelkesen arról a pályakezdésemről, amikor közvetlenül eljutottam Hajdú-Bihar megyei paraszt emberekhez, és nem csak azért volt jó, mert rettentő vendégszeretőek, és mindig etettek, és fantasztikus jó kolbászok. Nem lehetett úgy eljönni, szóval ez nem úgy van, hogy az ember valamiféle haszonleesésből megy oda, hanem muszáj volt elfogadni, mert hogyha egyszer ő beengedett az otthonába, és hajlandó volt velem megosztani bizonyos dolgokat.
0: Ez is egy jelentős adat egyébként, amit mondasz.
1: Hát persze, hát minden lehet adat, hát végül is abból indultunk, hogy adatokat gyűjtünk, csak most már egyre inkább kiszorítja ezt a közvetett adatgyűjtést, ami most már az én szakmai életemben azért nekem mégiscsak a legfontosabb marad, azt hiszem, tehát ez, hogy beszélni az emberekkel, a kiszorítja az, hogy közvetlenül lehet a viselkedésüket mérni, regisztrálni. Én ezt nem tekintem, egyáltalán nem tekintem valami sötét mahinációnak. Nem, tehát megvannak ennek is a veszélyei, de ez alapvetően ez is jó dolog, hogy az iPhone-om az nem csak nem feltétlenül csak a lépéseim számát regisztrálja, mert mondjuk azt szoktam nézni, hanem esetleg azt is regisztrálni tudja, ha én megengedem, hogy én mit vásárolok. vagy hova megyek, milyen kulturális dolgokat fogyasztok. Na, van ez most már tényleg a legújabb technikák, amikor ilyen okos órák képesek a tévénézésemet, rádióhallgatásomat, egyébeket mérni, és eljuttatni valamilyen feldolgozó központba. De ezt már megelőzte, ugye mindenki tudja, hogy... Illetve pontosan nem tudják, legendák vannak, de hogy hogyan mérik mondjuk a tévénézést, az egy átmeneti dolog, mert ott is szükség van az emberre, hogy az ember valami műszeren beírja, hogy most benyomja, hogy én nézem a tévét, vagy már nem nézem a tévét. Itt is ugye elég komoly mérési hibák lehetnek, de azért ez mégis, szóval statisztikai értelemben ezek hasznos adatok. Az internet egy új világot hozott. Az ott volt először igazán közvetlen mérésre lehetőség. Persze, pontatlanságokkal, kisebb-nagyobb gyengeségekkel, de ebben mondjuk volt némi szerepem, mert még az ős internetos időkben elkezdtünk azzal a társasággal, amiben az Index kinőtt, azokkal elkezdtünk spekulálni azon, hogy lehetne ezt a közönséget is mérni, és ugye nem kérdőívesen, nem azt megkérdezve, hogy mit szokott csinálni, hanem direktbe. És ezért volt a Mediánnak egy ilyen webaudit szolgáltatása, amelyik sajnos nemrégiben aztán végül is kiszorult, ebben nem voltunk a versenyben, sok versenyben nem, de ebben alul maradtunk, ezt őszintén szembe kell nézni. A multicégekkel nem mindig könnyű versenyezni. De az internet volt az, ahol először lehetett akár valós időben tudni, hogy valamit hányan néznek, és hogyan használják. Ez óriási dolog. És ez minden tekintetben el fog terjedni. Ugye a televíziózás is nagyon megváltozott, és pontosan lehet tudni, ha akarjuk, és ha megengedik, hogy egy adott csatornát adott pillanatban hányan néznek. Csak persze bonyolultá vált, mert már nagyon sokan nem direktben nézik a tévét, hanem azt is az interneten nézik, vagy...
0: Meg nem reális időben.
1: Igen.
2: Csalnak állandóan, meg spórolnak az emberek azon is.
0: Azt akartok kérdezni közben, hogy...
1: De a művészetről is szívesen beszélek, ha neked kedved van, csak nem egész...
2: A Barenboim koncertről mesélj, ami a zsinagógában volt, mert arról lecsúsztam, csak a dugóra értem oda a végén.
1: Hát, az nagy élmény volt. De nem csak a Barenboim miatt, hanem ma nem lehet elégszer elmondani, hogy milyen fantasztikus jó ez a fesztivál zenekar. És egy gyönyörű környezetben, mert tényleg nem tudom, aki még nem járt, mondom a Tilos Rádió hallgatóinak, aki még nem járt a nagy budapesti zsinagógában, a Dohány utcában, ez egy fantasztikus épület, és persze szívbe markoló, azt is elmondom akkor már, én is egy akran jártam ott, de hogy mekkora zsinagógát tudott fölépíteni ez a Magyarország budapesti zsidó közösség, és mekkora férőhely volt abban, és hogy hova lett az a hatalmas budapesti zsidó közösség. Na, szóval szerencsére azért nem maradt is, de hát ez hatalmas volt. És gyönyörű koncert volt, persze, gyönyörű koncert volt.
0: Visszakanyarod. hogy valaha felmerült-e, hogy azt valahogy vizsgáljátok, hogy például egy ilyen korábban használt kérdezési módszerrel, tehát, hogy ugye sokat foglalkozott azzal, aki ezzel foglalkozott, hogy ellenőrizhető is legyen. De pszichológusként végeztél. Nyilván te tudod a legjobban itt közülünk, hogy azokat a teszteket, amit a pszichológia is használ, ilyen körkörösen ellenőrző része is vannak például, hogy amit
1: Most akkor egyenesen azt akarod kérdezni, hogy mennyire őszintén válaszolnak, vagy mennyire
0: igen, mert
1: igaz,
0: az emberekben van egy megfelelési igen. vágy, és például szerintem, tehát amikor beszéltetek arról, amikor nem is tudom, hol volt egy ilyen éves rendezvényetek, amikor ismertettétek például ezeket a sajtómunkatársainak, ezeket a felméréseiteket, hogy honnan használják az emberek a igen. híreket, vagy mit használnak, akkor ezen gondolkodtam végig, hogy hány ember lehet az, aki bevállalja azt, hogy én egyszerűen nem hallgatok híreket, vagy mert hogy ennek van egy, emellett van egy értékítélet, és az igen. ember nem akar rossz színben feltűnni.
1: Igen, igen, igen, hát ezt én konkrétan ezt a témát, vagy ezt a kérdést nem érzem annyira kényesnek, uh-huh. hogy itt nagyon föl kéne tételezni, hogy nem mondanak igazat. De hát alapvetően van egy nagyfokú elvárásnak való megfelelés, uh-huh. és például, és ezt még pontosítanám, nem feltétlenül elvárásnak való megfelelés, hanem feltételezett elvárásnak uh-huh. való megfelelés, ugye? És ez mindig, ez tényleg nagyon izgalmas szociálpszichológiailag, hogy egy adott társadalomban uh-huh. mi tűnik, pontosan milyen rétegeknek tűnik micsoda úgy, hogy az elvárás. Uh-huh. És például ez most napjainkban megint nagyon aktuális, uh-huh. mert megint téma az, hogy tévedtek-e a közvéleménykutatók, és ha igen, akkor mekkorát és miért. És ezt is már többször elmondtam, de ez nagyon igaz, és biztos nem vagyunk egyedülállóak, de azért elég különleges ez a szakma az önvizsgálatnak, az önmarcangolásnak a jelenléte miatt, szóval nagyon hajlamosak, nem csak nálunk, Amerikában érdemes. Ha valakit ez nagyon érdekel, és mivel már beszéltünk a Google-ról, amelyik ugye mindent meg lehet találni, hatalmas irodalma van napi sajtó szinten is annak, hogy miért különböznek a mérések, miért nem pontosak a mérések. És az egyik fő ok a manapság divatos magyarázatok közül az, hogy mondjuk a Trump átlagosnál mondjuk kevésbé jó társadalmi helyzetűek, deprivált, iskolázatlanabb, frusztrált, stb. Hívei egy része szembesülvén a mainstream médiának a sugallatával úgy érzi, hogy ő valami kisebbségben van, neki valami szégyelni valója van, és emiatt nem mondja meg. Én ezt nem tekintem egy olyan súlyú és tömeges jelenségnek, amivel meg lehetne mindent magyarázni, főleg mert olyan nagyot nem tévedtek szerintem az amerikai közvéleménykutatók. Ez szép lassan kiderült egyrészt, hogy a országos méretekben a teljes lakosságra vetítve Clinton simán nyert, csak hát egy bonyolult választási uh-huh. rendszerben, ahol államonként kellene pontosan megmondani, akár, és mivel olyan rendszer, hogy akár 10 szavazatos győzelem is az állam összes elektorának uh-huh. a szavazatait hozza, ezért hát ez nem olyan könnyű. Nem is irigylem az amerikai kollégákat, legfeljebb azért, viszont sokkal több forrás áll rendelkezésükre, mint nálunk. És azért még, ha már ilyen szép történelmi ívet rajzoltunk egy kicsit a máról is, szívesen beszélnék ilyen tágabb politikai értelemben. Csak azt akarom mondani, hogy ez az elvárás dolog, ez baromira uh-huh. ott van, és számos példát tudnék rá, de ezek legtöbbször ilyen hipotézisek. Uh-huh. Egyrészt, mert nagyon nehéz bizonyítani, hiszen pontosan azt mondtam, hogy ilyen uh-huh. közvetített eszköz, hogy az embereket megkérdezzük, és arról nehéz őket, szóval nehéz tetten érni, hogy ők nem uh-huh. mondanak igazat. És ráadásul nem is biztos, hogy ez egy helyes megközelítés. Uh-huh. Mert a közvéleménykutatás végül is azokra a véleményekre kíváncsi, amiket az emberek nyilvánosan vállalnak. Uh-huh. Mert azok azok alakítják a társadalmi gondolkodást, akár a politikát is.
0: Ú, de ez már megint egy csíasikamlós dolog, hogy melyik időszakban vállalnak mennyi részt abból, amit gondolnak.
1: Igen, na hát ez a legizgalmasabb, és ezért vagyok én egy kicsit borulátó, mert mostanában, és most akkor megint ne fogalmazunk feltétlenül nagyon élesen, tehát nem kell azt mondani, vagy gondolni, hogy tényleg félni kell egy országban. Ugye manapság divatos vita téma, hogy ez már egy diktatúra, vagy hol tartunk egy diktatúra felé vezető úton, vagy autokrata rendszer, stb. De elég az, és ezért nagyon kényes az én szakmám, mert elég az, hogyha elég sokan gondolják azt, hogy félni kell. Lehet, hogy nem kell félni, és ebben óriási persze a szerepe, meg a felelőssége a médiának, hogy mit sugalmaz. Én azt szeretném, azt sugalmazná, hogy nem kell félni. Nem kell. Kedves polgártársak, legalább a közvéleménykutatóknak nyugodtan mondjátok meg, ezek rendes emberek, ezek nem fognak titeket följelenteni. Egyrészt én tényleg ezt gondolom magunkról. Na de mi van, ha ezzel is visszaél valaki? Tehát én nem szeretnék senkit félrevezetni, én csak azt szeretném mondani, hogy sajnos a mostani években ez egy nagyon jelenlévő probléma, és sugalmazzák. És sokszor a politikusok is önérdekből, és ez már megint tisztán szakmai alapon mondom, hogyha elhíresztelik az egyik intézetről, hogy ez egy hamis, teljesen megvásárolt cég, és hogy az ő eredményei azért ilyenek meg olyanok, az sajnos, most nem akarok állásfoglalni, hogy igaz vagy nem igaz, de ha nem is igaz, akkor is az egész szakmát hozza ilyen gyanús helyzetbe. Tehát ettől bonyolult egy kicsit, és nagyon nem szeretem ezt a elmúlt pár évnek ezt az irányzatát, vagy hangulatváltozását, de ez volt korábban is, és azért oda-visszamegy. Tehát amikor a MSZP liberális, MSZP SZDSZ kormány volt hatalmon, akkor is híreszteltek olyanokat, hogy a fideszesek biztos nem merik megmondani, vagy szégyelik. Mert ez két különböző dolog, társadalmi elvárás, pszichológiai nyomás feltételezése, vagy félelem egy esetleges következménytől. Hát én csak annyit mondhatok, hogy amit mi csinálunk, az tényleg tutira névtelen, és nem él vele vissza senki, de sajnos a mi szakmánkkal nem csak ilyen alapon lehet visszaélni, sajnos ez egy népszerű dolog, és például biztos tudjátok, mindenki hall ilyeneket, hogy közvéleménykutatásnak álcázott ilyen marketing fogásokkal jönnek, és ezek mind rontják a szakma hatékonyságát, mert az embereknek elege van az ilyenfajta zaklatásokból. Amerikában is ez probléma, ugyanúgy. Ott még sokkal több kutatás van, még sokkal több felmérés telefonon, és akkor föl se veszik, és így tovább. Szóval, hogy jutottunk ide? Ja, azt kérdezted, hogy vannak-e ilyen kontrollok? Vannak-e ilyen kontrollok? Hát nézd, vagy trükkös, hátulról, ha előről nem engedsz be, akkor bemászom az ablakon. Szóval nekem, már mondtam, két, már egyszer szóba hoztam a Szabad

0: a Standard volt, azt hiszem, a Béla Belolyan is lett. Na, szóval románul hallgatta az Amerika hangját, mert erdélyi lévén jól tudott románul, és én gyerekkoromtól kezdve végig, és aztán csináltam egy kutatást pont erről, mert ez tabu volt. Ugye azt mondták, hogy a szabadulópát hallgatni se nagyon helyes, de beszélni róla, hát aztán végképp, és lehalkítva, hogy a szomszéd se hallja. Na hát ez mondjuk anekdotikus, mert anyám mindig mondta, hogy legalább ne bömböltesd. Ez persze ebben tínédzser parti, Cseke László, minden benne volt, de politikai. És mondom, hogy de hát most mit? A szomszéd. Mondom, de hát ha ebből fölismeri, hogy ez az, akkor ő is hallgatja. Anyám nagyon szóval tudott érvelni, azt mondta erre, rögtön rávágta, hát ő hivatalból hallgatta. Szóval ilyen időkben azért ezek is lazultak, de lényeg az, hogy én csináltam egy olyan kutatást, hogy ténylegesen hányan hallgatják, és nem úgy, hogy hallgatja a Szabad Európát, hanem részletesen arról, hogy hogyan értesül a világban történő dolgokról, és előfordul-e, hogy ha valami fontos dolog történik, akkor a megbeszéli a munkahelyén, vagy a szomszédjával, vagy az üzletben, ahol vásárol, és egy csomó ilyen kérdés között, illetve ennek mintegy a betetőzéseket, előfordul-e, hogy valami külföldi rádió. Szóval annyira bemelegítette az a kérdéssor az embereket, hogy nem, hogy talán ez a reflexzerű védekezési mechanizmus. És akkor tényleg sikerült így kimutatni egy ilyen 20-30%-os, és nem az volt a lényeg, hogy ez pontosan mennyi, hanem az, hogy ez hogyan működik, és milyen fajta társadalmi helyzetű emberek inkább, és kik kevésbé. Szóval ez érdekes volt. Tehát vannak eszközök arra, még a hagyományos módszerekkel is, hogy a valóságot föltárjuk, de még egyszer mondom, a politikai közvéleményben az a döntő fontosságú, hogy mi az, amit az emberek nyíltan is vállalnak, amiért hajlandók fölállni, amiért hajlandók szerveződni, amiért hajlandók az utcára menni. Persze, mikor már igazán utcára mennek, akkor már nincs a jelentőség a közvéleménykutatásnak. Szóval ezt az előző rendszerben is sokszor mondogattuk.
1: Na most egy kicsit zenéljünk, és
0: az
1: akkor utána
0: jó lenne, mert már száraz.
1: Utána pedig jöjjünk vissza azzal, amit feldobtál itt, hogy mikor mozdulnak meg az emberek, vagy hogy tulajdonképpen amivel ti foglalkoztok közéleti kérdésekkel, te ezt csinálod nagyon régóta. Nyilván látsz folyamatokat, tendenciákat, nagyon sok olyasmivel is tisztában vagy, amit talán kifelé tudományos igényességgel nem lehetett megfogalmazni, de lehet érzékelni, vagy az irányokat látni, vagy az arányokat, és hogy mi mindenre lehet jó ezt folyamatában látni, illetve hogy egyetértesz-e azzal, majd megkérdezem, hogy ilyen iszonyatos apátia van itt most Magyarországon, miközben rengeteg ember, illetve rengeteg csoportnak komoly problémái vannak, illetve komoly sérelmei vannak folyamatosan. Na, akkor zenéljünk.

0: Paul Parker Smith and a beautiful interpretation of a hard.
1: Na hát ez nagyon megható. Megbeszéltük előre, mert ez most nagyon aktuális. Tegnap vette át Patti Smith a Nobel-díjat Bob Dylan képviseletében, és ezt énekelte.
2: Ez csak úgy.
1: Szerintem.
3: Ez csak úgy spontán kijött, gondolom. Nem?
1: Hát egy kicsit lehet, hogy már gyakorolta, de igazán jól, és hát olyan ideges volt, hogy elcsuklott a hangja, vagy mondhatom, hogy csuklott, szóval érdekes. Ideges, hát szóval nagy felelősség. És nem hiszem, hogy a Nobel-díj átvételénél volt sokszor ilyen hasonló fellépés. Na, köszönöm szépen, hogy ezt itt együtt meghallgatjuk.
3: Nagyon szívesen. Ti jöttök.
4: És akkor a beszélgetésben most már elértünk oda, hogy beszélgessünk arról kicsit, hogy mi van most. Tehát ahogy zene előtt kimentünk, próbáltam hosszasan és bonyolultan megfogalmazni, hogy beszéljünk arról, hogy te hogy látod, milyen tendenciák vannak. Folyamatosan ezzel foglalkoztok. Hogy nem csak országosan, hanem úgy általában, de hogy most konkrétan országosan. Milyen tendenciák látszanak? Én amatőr, hírfogyasztó, átlagember azt érzékelem, hogy nagyon nagy apátia van bármiféle aktivitásra. Nagyon sokszor jön az a mondat egy baráti körös beszélgetésbe, hogy hát ha semmilyen reakció nincs bizonyos dolgokra, akkor megtehetik, és egyre több dolgot megtehet a hatalmi elit, és folyamatosan így ezt mondogatják egymásnak bizonyos körök, hogy de hát kéne csinálni valamit. Valamilyen módon persze szakmákban, civil közösségekben tevékenykednek emberek. Én azt érzékelem egyébként, hogy egyre többen. De hát ez még azt hiszem mindig nem egy határozott vagy érzékelhető válasz. Tehát például nagyon sok féleképpen olyan válaszok jönnek azokra a helyzetekre, amikben nagyon sok negatív dolog van, hogy például rászorulókon segítenek civilek szerveződve. Tehát odafordítják az energiákat. Nem tudom, bizonyos módon ez is egy kicsit elfordulás a fő problémáktól. Ugyanakkor hát emberiességi szempontból pedig nagyon elsődleges és nagyon lényeges, hogy azok az emberek, akik még képesek arra, hogy másokon segítsenek, és nagyon sokszor állami feladatot átvállalva tulajdonképpen, iszonyú erőlködéssel megoldanak dolgokat. Igen, tehát hogy te hogy látod, hogy tényleg van egy ilyen apátia, megtehetetlenség? Egy kicsit talán az is van-e mögött, hogy baromi ügyesen használnak minden létező és kézrehajtható eszközt azok, akik gyakorolják a hatalmat. Az az érzésem, hogy a fő, tehát a látható arcok mögött van egy nagyon felkészült csapat, akik, hát csapat vagy nem csapat, teljesen mindegy, rendkívül manipulatív módon használják a médiát elsősorban, és ez nagyon meghatározó. Mit gondolsz te erről?
1: Hát egyrészt birtokba veszik a médiát, csak az utolsó mondatodra reagáljak. Hát nagyon szépen mondtad el azokat a részben, azokat a dilemmákat, amelyek mindenkit foglalkoztatnak. Nem tudom, szóval, hogy mit is jelent ez az apátia. ez részben azt is jelenti, hogy reménytelennek érzünk valamit. Szóval, hogy úgy sincs értelme. Ezt is kifejezi az apátia. Másrészt sajnos lehet, hogy erős szót használok, de hogy van egy intellektuális leépülés. Szóval durván azt is mondhatnám, hogy elbutulás, és ezzel nem akarok semmilyen konkrét társadalmi csoportot vagy réteget minősíteni, mert valószínűleg ez általános. Szóval ez az értelmiségi rétegekben is valószínűleg megjelenik, szóval én nem tudom, azt előre bocsátom, hogy én biztosan nem tudok válaszolni a kérdésedre, tehát én sem látok egy csomó dolgot tisztán. Nagyon, nagyon változó korban élünk. Lehet, hogy tényleg a mi általunk átélt kultúrának valamilyen válsága ez. Gyakran mondják persze, hogy egy válság, ilyen válság, olyan válság, de minthogyha itt egy nagy távlatokban is átélhető válságról beszélnénk, aminek különböző jelei vannak. Az én számomra például az, hogy egy Trumpot megválasztottak Amerikában elnöknek, ez egy nagyon nagy megrázkódtatás, de én mindig rettentő optimista vagyok az amerikai megoldások tekintetében. Tehát, hogy mindig megtalálják a jó megoldást végül is. De ez csak egy példa arra, hogy valahogy mindenütt meginogni látszanak a klasszikus intézmények. Mindenütt, és az apátiát mondod, akkor én még ezt hozzátenném, hogy egy általános bizalomhiány mindennel szemben. Tehát a meglévő intézményekkel szemben, és a kiszolgáltatottság érzés, ami ezzel ugye teljesen karöltve jár, hogy bizalmatlan vagyok, félek, ettől az egész viselkedésem eltorzul. Soha nem volt ilyen fogékonysága az összeesküvés elméletek iránt, miközben a média révén hozzájuttunk olyan információkhoz, hogy tényleg összeesküdnek, szóval attól, hogy én összeesküvést föltételezek, attól még lehet. Attól, hogy azt hiszem, hogy üldöznek, lehet, hogy tényleg üldöznek. Csak az a vicc, hogy milyen információ feldolgozási móddal jutok el ehhez a feltételezéshez. De hogy ezekre van fogékonyság sokkal nagyobb, mint azt hiszem bármikor korábban. Részben ezeket mesterségesen táplálják, tehát egy bizonyos csoportokat megbélyegeznek, azt sugalmazzák, hogy azok ellenünkre törnek, és így tovább, és így tovább. És hát ebben az általam egyébként olyan nagyra tartott online világ is sajnos szerepet játszik, mert sokkal gyorsabban, sokkal szélesebb körben és sokkal kisebb felelősséggel lehet eljutatni olyan híreket, információkat, feltételezéseket. Ez a másik, napjainknak ez egy másik ilyen húsba vágó témája. És ami ezzel összefügg, ugye egész konkrét nemzetközi politika, hogy ebben milyen már-már háborús célokra is lehet felhasználni, tehát olyan beavatkozásokra, támadásokra. Hát azért lehet erről ma már teljesen nyíltan beszélni, mert hogy Amerikában is hivatalos CIA jelentés szögezi le, hogy igenis volt valamiféle ilyen orosz beavatkozás az amerikai elnökválasztási folyamatban. Tehát ez, ahogy mondtam, hogy paradigmaváltás van a mi szakmánkban, hogy a közvetett mérésről áttér a szakma ezekre a közvetlen mérésekre, ami elsősorban az online robbanásszerű fejlődéssel jár. Ugyanakkor ezek a, ezek a, ezek a fenyegetések is ezzel járnak. Na most, hogy ez nálunk konkrétan hogyan nyilvánul meg, sok oka van, de nem tudok, ha már erről beszéltem, nem tudom azt kihagyni, hogy ebben, amit apátiának neveztél, és mondhatjuk, hogy bizalmatlanság, passzivitás, reménytelenség, azért ebben is szerepet játszik ez az újszerű kommunikációs lehetőség, tehát, hogy mindent ki lehet engedni a gőzt, például a Facebookon. Ugye? Ez mindenki átérzi, és ez nincs mérve, nincs kimutatva, hogy mennyire segít ez a feszültségek oldásában és a rendszer fenntartásában. Ugye? Ez is benne van ebben. És itt azért összefügg a szakmámmal, amit ugye kérdeztél is, hogy ki tudjuk-e mutatni a valódi folyamatokat, hogy észre tudjuk-e venni, hogy valami nagyon változik. Jelenleg inkább a megdöbbentő stabilitást tudjuk. Tehát nem is tudom, nem volt ebben a elmúlt 27 évben, vagy 26 évben, ami ez a mostani rendszer. Hát én azért egynek tekintem, bár ugye azt mondják, hogy ez már egy másik rendszer, ez a nemzeti együttműködési, de mindegy, az elmúlt 26 évben, amióta én ebben a demokráciában dolgozom, mert mondtam, azelőtt is dolgoztunk, nem volt ennyire tartósan stabil időszak. Tehát nagyobb ingadozások voltak, hol a Fidesz vezetett nagyon, de aztán mégis lehanyatlott, és nem nyerte meg a választást, hol a kisgazdák még az MSZP-t is megelőzték, csak aztán mégiscsak a Torján elhülyéskedte a dolgot, stb. Tehát rengeteg ilyen ingadozás volt, és mindig ettől kicsit unalmas is a szakmánk, mert várják az emberek, hogy na most már történjen valami, várják. És egy kicsit nem vicc, de viccesen, de a közvéleménykutatótól vagyok, nem tudom elképzelni, hányan mondják nekem, Bandikám, mikor mértek már valami jó? Tehát, mintha ez egy kicsit is rajtunk múlna, hogy most már úgy állítsuk be a műszert, hogy most már rendesen ki tudjuk mutatni. Nem így van. Sajnos semmi nem rajtunk múlik, de nagyon stabil a rendszer. És ezért aztán kicsi változásokra is túlérzékenyen reagálnak. Most mondjuk az tud lenni ilyenkor a téma, hogy na, a Jobbik megelőzi az MSZP-t, vagy az MSZP a Jobbikot, ami hát most nem csak abban az értelemben szomorú a tartalmát tekintve, hanem hogy tényleg ennyi a dinamika, ennyi madik.
4: Miért?
1: Hát egy-két dolgot pedzegettem belőle, de sajnos ott van ez, amiről szintén beszéltünk már, hogy hát te beszéltél főleg, hogy milyen olajozottan működik a propagandagépezet. Ez nem szokott azért feltétlenül nagyon sokáig tartani. Másrészt hát tényleg nagyon kicsi a hozzáférés a tömegmédiához. Tehát mármint az ellenzéknek. És hát azért egyáltalán nem szabad harmadrangú tényezőnek tekinteni azt, hogy milyen állapotban van az ellenzék. És most ebből a szempontból mindegy, hogy ebbe mekkora szerepe van például annak a általad vázolt propagandagépezetnek, és mennyi saját jogon kritizálható. Nagyon erős a kontraszelekció a politikában, részben azért is, mert ez egy azt hiszem, szintén többé-kevésbé mindenütt a világon, de ebben a régióban és ebben az országban nagyon erős a megvetés ez iránt a foglalkozás, vagy minek nevezzem, iránt. És ugye egy ilyen beletörődés. Na, hát és én ebből a szempontból nagyon kártékonynak tartom azt a gondolatot, hogy hogy a politikusok mindenütt a világon lopnak, és hogy ez természetesen, ez nagyon kártékony, ezt nem lehet elfogadni. Ezt nem lehet elfogadni. Igen, ez sugalmazott gondolat.
4: Igen. Akarok egyet kérdezni, még ami kicsit
1: szóval sok oka van. Na, én általában arra szoktam kiutatni, hogy nagyon impozáns, nagy gondolkodók ilyen egy alapvető okot föl tudnak mutatni, de én ezt biztosan nem tudom, mert azt érzem, hogy tényleg nagyon kavarog minden, és van egy ilyen elkésett századvégi világvége hangulat, és persze ez nem jó, hogy akkor még ezt elmondom, hogy ezt nagyon károsnak tartom ezt, hogy ezt erősítik. Magyar értelmiség, hogy itt most már tényleg ilyen, olyan, amolyan értelemben vége a világnak. Hát, hogyha ezt elfogadjuk, akkor tényleg már mit lehet tenni? Akkor még lehet egy kicsit élvezni az életet, lehet esetleg italhoz, drogos, ez folyamodni. Ha világ vége van, hát akkor jöhet a szabad szerelem, a fogyasztás, egyszer élünk mindennek. Szóval ez egy kicsit ez kártékony. Nem lehet sose feladni, szerintem. Na hát ez most ilyen patetikus végszó.
4: Egy dolgot még, na most ez ilyen, nagyon szépen le lenne kerekítve, de nem, most bele.
1: Nem is akartam, nem.
4: Még egyet, egy olyan kérdést akarok feltenni, hogy ugye itt a közelünkben más történet volt persze egészen, de hogy mégiscsak volt a közelünkben itt egy háború, nem olyan nagyon régen. Az már egy olyan korszak volt, amikor volt Jugoszláviában működtek ezek a nyilván hasonló intézetek, mérések voltak. Volt-e olyan, tehát ez nyilván tényleg speciális, hogy volt-e a szakmák közt olyan információcsere, vagy valamilyen diskurzus, ami foglalkozott ezzel, hogy ott milyen folyamatok történtek, amikor megtörtént, hogy azóta mi történik.
1: Hát előtte, hogy mi, hogy, uh-huh. hogyan alapozódik meg a gyűlölet. Hogyan uh-huh. Hát kicsit túl direkt volt a kérdés, de hát összetem, nem vagyok eléggé otthon ebben, uh-huh. hogy pontosan mi történt a volt Jugoszláviában ebben az értelemben. Hát azt tudom, hogy ugye a Milosevic rezsim hát nagyon-nagyon tudatosan és gátlástalanul használt olyan eszközöket, amelyeket mi is ma is veszélyesnek tartunk, ugye? Hogy a gyűlölet. Ott adott volt egy mesterséges konstrukció, ugye? Azért azt ne felejtsük el, ha már ezt konkrétan így föltetted. Ott adott volt egy mesterséges konstrukció, amit egy nagyon végső soron nagyon kártékony, karizmatikus vezér tartott össze. Egyszerűen szóval, biztos sok más is, meg a nemzetközi helyzet, de minden esetre ez egyszer csak szinte törvényszerűen széthullott. De hogy ott évszázados gyűlöleteket hogyan lehetett, vagy lappangó gyűlöleteket hogyan lehetett, ezt én pontosan nem tudom, de nagyon hasonló eszközökkel. Ezek az eszközök mindig nagyon-nagyon hasonlók. És majdnem teljesen mindegy, hogy a migráns a célpont, vagy a zsidó a célpont, vagy a bosnyák a célpont. És az a rettenetes, hogy ma is előfordul, hogy vannak, akik megpróbálják bagatellizálni a szavak erejét, tehát hogy ezek, hát Istenem, hát hadd mondja, majd mi más mondjuk. Nem, általában ezek nagyon ritkán állnak meg a tetlegesség előtt, és ezért, hát nem örülök, hogy ezzel zárjuk, de nem akarok feltétlenül ilyen pozitív, rózsaszínű, egyáltalán nem, mert semmi okom rá végszót, de találó volt a kérdésed. találó.
4: Nagyon örülök, hogy eljöttél beszélgetni velünk.
1: Igen, igen, nekem is jól esett, köszönöm szépen.
4: Köszönjük szépen.
3: És akkor mivel folytatódik? Jön most valaki utánunk?
4: Igen, Szabiek.
3: Aha, jó.
4: Köszi, indiai Bandi. Zene lesz.
3: Köszönjük szépen. Sziasztok, hallgatok, nyomunk egy kis zenét a végére.

0: Hello! Ez itt a sípolós műsor. Hello, ez itt a sípolós műsor.
1: Már jó!
0: Tilos Rádió Szex műsora. És nem elég, hogy 8-tól 9-ig szex műsor, de aztán 9-től 10-ig, 10-től 11-ig, 11-től 12-ig, és így tovább. Tematikus szex éjszaka, egy éjszakás kaland a Tilos Rádión. Január 13 van. Nem szól ez. Január 13 van, és péntek 13, és körülbelül egy éve indult el ez a műsor, úgyhogy ennek örömére most egy tematikus szexnapot tartunk, vagy inkább szex éjszakát tartunk, mert hogy ebben a témában napközben nem tudunk olyan szabadok lenni, mint éjszaka. Ti megküzdöttetek azzal a...
1: Itt egy éjszakai
2: pillangó.
1: Ne én mondjam ki.
2: Mólylepke az.
1: Egy kis mólylepkével küzdünk.
0: Szóval, hogy elmondanám a programot, Dóri segítsen. Tehát, hogy most mi csináljuk a című műsort, és aztán mindjárt be is mutatjuk a vendégeinket, még azt tartsuk titokban. Titokban
1: tartjuk. Sugdolóznak.
0: Sugdolóznak, mindjárt le is keverem a mikrofonjukat. Szétültetjük a vendégeinket. Beszélgetnek.
2: Az a dolguk, nem?
3: Az a baj, hogy nem hagytak minket, már nagyon szeretnénk szóhoz jutni, és nem bírjuk ki.
0: De muszáj vagyok elmondani a műsort, hogy azok, akik most elindulnának bulizni ebbe a hideg és nyomi városba, azok inkább vackolják be magukat az ágyba egy társal, vagy kettővel, vagy hárommal, vagy egyel se, és maradjanak a rádió mellett. És hallgassanak minket, mert hogy a műsor után 9-től jön Kovács Ilona, aki nekünk vendégünk volt pár adással ezelőtt, és ő Kaszanova emlékirataiból fog felolvasni, szerintem az elég jó lesz. Ez tart egészen 10 óráig, aztán 10 órától 11 óráig Péró fog Vörös Sándor pszichét olvasni, szintén, az elég fincsi. És aztán 11-től viszont pajzán népmesék, erotikus népmesék lesznek éjfélig, és aztán éjféltől pedig a Tilos Rádió népzenei műsorának lesz egy pajzán külön kiadása, és utána még mindig azok, akik mégiscsak elmentek bulizni, azok le fognak tudni feküdni különböző mixekre, például öcsém, uram, DJ Bodó e-célból összeállított szerelmeskedős esti mixére. Úgyhogy ez a ma esti program, egy éjszakás kaland a Tilos Rádión, beadom a szignálunkat, mert az olyan jó dolog. Valamiért nem adom be. Majd beadom legközelebb. És akkor Zsófi...
1: Hello!
0: Hello!
1: Kihagytuk Vajnabor itt, aki szintén készült egy mixer.
0: De hol van a mixer?
3: Hol van a mixer?
1: Mert leadta.
0: Ja.
1: Majd megbeszéljük szünetben.
0: Okay. DJ Lingam, No Man Is No Man, DJ Bodó, és egyébként velünk lesz Sanyi, DJ Sanyi, tehát ő fogja az este hátralevő részét zeneileg kézben tartani. Úgyhogy szerintem az mindenkinek jobb lesz, mert nem fognak előfordulni ilyen malőrök, mint én a szignálnak. Szóval, Zsófi, kik a mai vendégeink? Te jössz?
1: Teljesen a névsor. Két vendégünk van, Marco Barbie és Kóbor Hanna, akik egyébként itt a Dekult műsort vezetik, úgyhogy ismerősök lehetnek. Viszont most összekapcsoltuk a két műsort, ők is akartak egy ilyet, mi is akartunk egy ilyet, mi nyertünk, vagy ti nyertetek, nem tudom. Minden esetre nagyon örülünk, hogy eljöttetek, és a... Nem mondom el, miről fogunk beszélni.
3: Szerintem mi nyertünk, mert végre vendégek lehetünk, amit mindig is szerettünk volna.
2: Életemben nem ültem még ebben a székben, csak a tiédben, úgyhogy abszolút vím.
3: És a téma az szex és design, ami szerintem mondjuk a két legizgalmasabb téma a világon, és ezért is akartunk ezer éve egy ilyen adást csinálni. És nem tudom, ez lehet, hogy a hallgatóknak elég merész, vagy ilyen erőltetett párosításnak tűnik, de igazából azért gyűltünk mi most itt mindannyian össze, hogy megmutassuk, hogy ez tökre kapcsolódik, ez a két dolog egymáshoz, és ezt fog itt megmutatkozni.
1: Nem hoztunk magunkkal semmit, úgyhogy nincsen olyan dolog,
2: maximum amire... telefon fog rezegni az asztalon, ígérjük.
1: Igen, lehet, hogy egy-két linket fogunk tudni ajánlani, de azt majd később. Honnan induljunk ki? Mi szerinted az első lépés, amikor...
3: Szerintem az, hogy elmondjuk a hallgatóknak, hogy design alatt mit értünk, ez a legunalmasabb része a témának, de muszáj beszélnünk róla. Ugyanis mondom, bár két éve dolgozunk ezen a Dekultban, hogy megmutassuk, hogy a design az mennyire sokszínű dolog, és mennyire nem csini vázákról és fehér kanapékról szóló dolog, de pont szerintem egy ilyen intim, meg izgalmas, meg emberközeli témán be lehet mutatni azt, hogy mi a szerepe.
2: Plusz minden alkalmat megragadunk, hogy kivessük a hálónkat a még nem dizájnorientált hallgatókra, úgyhogy nekünk már megvan szerintem egy elég komoly hallgatói bázisunk a Dekulthoz, de mindig örömmel látjuk az új arcokat, úgyhogy, és ráadásul szerintem lehet itt szűkíteni is egy kicsit, tehát nem kell nagyon elmennünk mindenféle irányba, mert ugye a dizájn ez egy ilyen nagyon komplex, nagyon összetett fogalom. Én ahogy sejtem, vagy ahogy ismerlek, tárgykultúráról lesz szó, tehát tárgytervezésről, formatervezésről, ilyen hasonló dolgokról, mert hogy gyakorlatilag a szex és dizájn kapcsolatában szerintem a leglátványosabb dolgok azok a szexjátékok, tehát mindenféle kiegészítők, vicces, kevésbé vicces, kicsi, nagy, rózsaszín, lila.
3: Igen, szerintem nem kell most elmennünk ilyen nagy elméleti kérdések felé, hogy a tárgyakon túl megmutassuk, hogy mi az a dizájn, csak az a fontos, hogy azt tudatosítsuk, hogy a dizájn az nem azt jelenti, hogy valami luxus kategóriás, vagy vicces, tehát nem, a dizájn nem megy hozzáadott érték egy tárgyhoz, hanem minden tárgy egy dizájn folyamat eredményeképpen születik meg, ugyanígy a legúcskább vibrátorok is egy dizájn folyamat eredményeképpen születnek meg, csak legfeljebb rossz dizájn folyamat.
1: Akkor most a jó dizájn és a szexjátékok kapcsolatáról fogunk beszélgetni.
2: Mert hogy én valahogy így felállítottam magamban egy ilyen hármas tagolást, vagy nem tudom, tehát van három kategória, amiben, hogyha bemész egy szexshopba, akkor általában ezek a játékok, nevezzük játéknak, szerintem az a legegyszerűbb, ezek a dolgok, ezek besorolhatóak. Az egyik az a viccbolt kategória, tehát tényleg, ami kukorica alakú, és guminő, és nem tudom én, ilyen hasonló, ezek a kifejezetten humoros, legénybúcsúra, lánybúcsúra ajánlott dolgok, akkor van egy ilyen, nem is tudom, hát egy ilyen dirty vonal, tehát ebbe a BDSM-től elkezdve szerintem az összes kifejezetten explicit dolog bele kerül, és akkor van egy ilyen nagyon kis réteg, ami meg inkább úgy néz ki, mint valamilyen orvosi cucc.
3: Tehát
2: egy
3: ilyen konyhai
2: segéd.
3: Zsófival közben erről már beszéltünk pár szót, és mi ezt úgy mondtuk, hogy ez a botmixer, vagy elektromos fogkefe design.
2: Ez egyébként gyártója is válogatja, mert hogy azt tudni kell, hogy...
1: Ez a szakszerű kell.
2: Igen, hogy azok a gyártók, akik ezt nagyon komolyan veszik, egyedül azok tartják be a szabályozásokat, tehát ezeknek a fejlesztésénél, a gyártásánál konkrétan az orvosi segédeszközökre vonatkozó tesztelési szabályok, ilyesmi dolgok érvényesek, és pont ezért van az, hogy akik olcsón meg akarják úszni, azoknál szar minőségű a termék, akik meg nagyon bele mennek és nagyon rámennek ennek a kidolgozására, azok meg tényleg egy botmixer, vagy hőmérő, vagy nem tudom milyen alapú dolgokkal jönnek végül ki, amit aztán, nem tudom, nyakmaszírozónként kell így is, úgy is eladni, tehát, hogy nem is lehet nevén nevezni a dolgot jóformán. És nagyon vicces, hogy ezeket nagyon sokszor fejlesztés alatt lévő játékként adják el a hatóságoknak, hogy ezek gyerekjátékok, amiket fejlesztenek, újdonságok, nem tudom én, és aztán hoppá, hát ez nem is igazán erre a korosztályra való, úgyhogy inkább így tegyünk rá egy 18 pluszos karikát, és akkor nem abba a boltba megy, hanem megy a másik boltba.
0: Azt jól látom, hogy
1: igen, csak lányok ülnek itt.
0: Ezt látom, hogy jól látom, de az a kérdés, hogy amennyire én ezt követtem ezt a szcénát, és ezt remélem, hogy azért elég alaposan követem, három-négy különböző termék kategóriát látok. Tehát van az általános masszázs készülék, Hitachi Magic van, amelyik egyébként tapasztalataim szerint a legjobb egyébként, mert az a legerősebb, tehát az ilyen általános masszázs eszközök, azokban van erő, hálózatról működnek, 220 volt hajtja, 50 hercen búg, és akkor az egy ilyen jó dolog. Van az anatomiailag korrekt dildo verzió, ahol túl sok mindent nem lehet dizájnolni, legfeljebb az a kérdés, hogy melyik pornosztárnak a farkát öntik szilikonba. Vannak ezek a Lilo által gyártott ilyen überdizájnos női anatómiára optimalizált, nyugodtan előhagyhatod, hogyha az anyukád is látogat, mert nem fog rájönni, hogy mi az, ami az asztalon maradt, típusú nagyon jó minőségű cuccok, meg a kínai piacos minőség. Tehát, hogy ez a fröccsöntött, kicsit sorjás, kicsit nehezen...
2: Hát én azt mondanám, hogy ebben van egy olyan vonal, ami így funkcióra, anyagokra elfogadható, nem tudom én. Biztos, hogy mindenki látta, aki nézett valaha Szex és New Yorkot, a nyuszisat. A kis lila nyuszis vibrátort, és az például szerintem nem illeszthető be ebbe a felsorolásba, amit te mondtál. Ez
3: elméletileg egy anatómiailag optimalizált.
2: De azért mégsem az a design szerintem, amiről mi beszélünk, hanem ez a kicsit gics, kicsit cutie kategória.
3: Igen. Egyébként erről is beszéltünk másokkal.
1: Igen, van egy ilyen kérdés, hogy miért kell belehozni ezt a cutie-t, meg ezt a gicset.
2: Miért kell, hogy lila legyen?
3: Szerintem ez az ártatlanságval függ nyilván.
1: Szerintem meg azzal, hogy eleve az ember zavarba van, egy kicsit szégyenkezik, és akkor eleve már van mém vihogni, amúgy is vihognál, hiszen zavarba vagy, de nem azért vihogsz, hanem azért, mert ez vicces amúgy, tehát azért vannak fülei, meg azért vannak ilyen lila tolbák közé berakva, nem tudom, milyen kismaci alapú vizetet ilyen.
3: Ez szerintem ez a nyuszis, meg figurás, ez egy ilyen nagyon érdekes feloldás erre a feszültségkérdésre, mert ezt másképp is fel lehet oldani, mi pont ilyen példákat kerestünk most erre az adásra, ahol ember közeli a tárgy, és mégsem kell elmenni egy ilyen gics irányba.
2: Itt alapvetően, aminek szereted a formáját. Nem azért szereted, mert tényleg Bugs Bunny alakú, vagy Mici Mackó mintás, vagy nem tudom, hanem azért szereted, mert egy jó tárgy, hogy büszke lehetsz arra, hogy ez egy minőségi cucc, mennyire jól néz ki. Lehet, hogy nem mutogatod, de így tényleg frankó.
1: Egy jó kézbe fogni ezek a Bugs Bunny-s dolgok, azért inkább ez a legény búcsú, lány búcsú, nem tudom.
2: Hát ez most így túloztam ezzel, de...
3: Tök érdekes az ellentét, hogy ami így a legoldanárébbnak tűnik, igazából az a legprűdebb, mert azt nem használod végig, vagy csak egy ilyen nevetség tárgyat. És ez nagyon fura, hogy hogyan oldják fel a szembenállást.
0: Ja, bocsánat, hogy itt belekérdezek, de hogy nem az a... Ebben a műfajban a legjobb tárgy, amelyik a legjobban alkalmazkodik a testedhez, meg a gyönyörödhöz, a gyönyörpontodhoz.
2: Hát az ergonómián túl szerintem van ebben egy ilyen lelki, meg önkifejezés faktor is.
3: Szerintem ez a kettő nem zárja ki egymást.
2: Nem zárja ki, csak hogy jó, hogyha ezzel is kiegészül.
1: Én például nem gondoltam volna, amíg most konkrétan nagyon sok ilyen oldat végignéztem, de hogy régebben nem gondoltam volna, hogy ezzel én nem kifejezek, hogy milyen színű, vagy milyen... Tényleg?
3: De
1: most már, hogy így beszélgetünk.
3: Nem az önkifejezés a legfontosabb, nyilván hanem az, hogy te kötődj a tárgyhoz. Tehát a jó design az arról szól, hogy nagyon szereted a tárgyaidat. Nagyon kevés tárgyad van, és nagyon drágák is többnyire ezek a jó minőségű tárgyak. Tehát kevés van belőle, és nagyon-nagyon erős a kötődésed hozzá. Tehát nem az a fontos, hogy te most megmutasd az ismerőseidnek, hogy te ilyen
2: nem,
3: vagy ezzel a tárgyal.
2: Tehát gyakorlatilag ez, most ki fogom mondani azt hiszem a műsornak a legtriviálisabb igazságát, hogy ezek olyan tárgyak, amik sokkal közelebb lesznek hozzád, igen, mint bármi más, igen, az életben valaha,
3: ami nem él. A legintimebb, ami lehet.
2: És
3: tárgy, amivel szerelmeskedsz.
2: Igen, pont ezért kell, hogy vonzon, érted, kell, hogy tetszen a dolog.
1: Tehát most ilyen, én ezért nem értem.
2: Ilyen szempontból nem expresszív.
1: Azt a vonalat, amik így ilyen vicces ordinári.
2: Nagyon sok ember van, aki nem tudja, hogy mit akar. Szerintem ezek vannak többségben, akik nem tudják.
3: Neked alkalmazkodik egy ilyen elváráshoz, hogy ha szerszítik, akkor legyen nagyon ocsmány, meg ilyen dörti, meg ilyen koszos.
2: Vagy éppen legyen ilyen kislányos, nagyon nőies, nem tudom, rúzsalakú, flitteres.
1: Mondjuk engem jós. Megfogott, amit mondtál, hogy melyik pornósztárnak a farka mintáját öntik ki, hogy tényleg ezt csinálják?
2: Igen.
1: Tényleg? Simán. Ez úgy távlatokat nyit a férfi alkalmazásokból.
0: Igen, ez a Dóri, hogyha haragszik rám, akkor azt mondja, hogy de nem vagy más, csak a farkad, és akkor így ez valóban így egy ilyen ipar...
1: Nem ipar... csak amikor haragszunk.
0: amikor kritikai beszélgetéseket folytatunk, de hogy akkor idő az valóban így a szexipar valóban leredukálta a férfit, egyrészt a pénzkereső funkciójára, másrészt pedig hát arra az egy dologra. És így láthatólag ez így működik a piacon.
1: Mi akarsz ennek is ilyen kijöntő modell?
0: Tehát ugye van? Bocsánat. Semmit mondjad.
3: Csak az a fura ebben, hogy nyilván egy kijöntött farok nem egyenértékű mondjuk egy okos anatomilag kitalált vibrátorral. Szóval nem úgy működik nyilván, mint egy valódi pénisz. És ezért inkább csak ilyen szimbolikája van szerintem, nem?
4: Hát igen, csak abban meg nem biztos, hogy szerencsés ez. Most az jut eszembe, hogy tegnap volt pont a órám itt a 7. kerületben a Kertész utcában 15 évesekkel, és van az a rész, tehát több órán van egymás után, tehát nem csak egyszer megyek el óvszert bemutatni, de hogy nem tudom elkerülni én sem, hogy az óvszert fel kell húzni valamire, mert hogy mégiscsak egy rendes szexoktató azért azt is megmutatja. És hát ezen dilemmáztam, hogy mit mered, hogy sokan vannak szűzek, sokan vannak, akik még nagyon messze vannak ettől az egész témától, és szerintem egy ilyen bármilyennyire is valósághű, vagy azt imitáló dildó az inkább rémisztő, mint barátságos, akár csak mint tárgy is egyébként. És tehát egy panoptikumba mennél, és abból is konkrétan valakinek a farka a panoptikumból ott itt hiányzik, és azzal kell kezdened valamit, vagy nekem ez a vízióm egy ilyen pénisz formájú, vagy pénisz idéző dildóról. Egész egyszerűen csak a színe, meg az anyaga, meg az egész nekem nem jön be. De mindesetre elvittem a delfin vibrátort a srácoknak, és akkor arra húztuk fel az ószert, és most meg voltam elégedve, mert hogy azt gondoltam, hogy ez jó ötlet volt, hogy...
3: Pont ezt értettek az előbb ezzel az ártatlanság témával, hogy ezek a nyuszis, meg ilyen figurás vibrátorok.
4: Itt működött, tehát ebben a kontextusban.
3: De azért ez egy picit fura, amikor egy felnőtt ember azt gondolja, hogy ettől nem bűnös az, hogy maszturbál, hogyha egy delfin formájú vibrátorral teszi ezt.
4: Hát kérdés, hogy ő nem gondolja ezt, vagy egész egyszerűen a designerek oldaláról egy kezdeményezés abba az irányba, hogy felszabadítsák ezt az egész szex dolgot ebből
3: a lehetőségből. Az is
2: lehet, egy olyan iránya, hogy nincs feedback. Tehát egyszerűen nincs fogyasztói feedback. Tehát te mikor láttál valakit a nyugati téren ezért a műbrét lóbálva, ordibálva visszamenni a nem tudom mibe, hogy nem lett jó.
4: Nekem egyébként ez nagyon pozitív volt San Franciscóban, mert ott nagyon sok szexjátékot vettem, és egy bőrönnyivel jöttem haza, hogy hát ezzel akarok foglalkozni, kellenek eszközök, és nem tudom. És ott a Good Vibes-osokkal én beszélgettem, és hogy nagyon sok fogyasztói feedbackjük van pont ezért, mert hogy egy csomó minden akkor jön meg, hogyha kapsz egy kis izért, hogy akkor figyelj neked, mi jött be, mi nem jött be, és annyira ilyen egyszerű dolgok tényleg a hogy
2: ez a prűtség, ez abszolút úgy van, hogy így nem is mersz visszamenni. És nem is az, hogy visszamenni, de nem mered azt mondani, hogy figyú, ez nekem itt meg itt nem stimmel, tehát nincsen feedback. Tehát a gyártók azt gondolják,
1: hogy ez így jó. De ez szükséged van rá, vagy szeretnéd, hogy legyen, de én nem mered megmondani, hogy mit
2: akarsz. Ennél egyedik dolgot nem is akarhatsz.
4: De hova mész vissza? Tehát az a gond, tehát nagyon érdekes. Ott nekem az pedig tök új dolog volt, hogy ott rendesen nem eladók vannak a boltban, hanem ők nagyon rendesen fel vannak készítve, tehát rendes tréningeken mennek keresztül, hogy a szexualitásról kurva sok dolgot tudnak, hogyha visszamész, akkor legyen valaki, aki érdemben tárgyal erről, tehát egy eladónak ott mondhatsz bármit arról, hogy figyelj, ez a dizájn nem jó, mert felcsúszik, mert zajos, mert nem tudom tisztítani rendesen, vagy egyébek. Tehát én most Párizsban vettem új szexjátékot, és ott tök édes volt a srác, eleve elmondta, hogy akkor ez most egy új töltési mizé, meg hogy mivel kell tisztítani, mire figyeljek a tisztításnál, és ezt teljesen kulturáltan elmondtam, amikor átadta, vagy amikor én még vettem.
2: Csak a pornó fővárosában pornót nézni illik, de annak nincsen kultúrája szerintem, hogy erről
4: hát ez
2: beszélj.
0: Ezt miből gondolod egyébként? Hiszen itt most erről beszélünk.
4: Hát a boltban úgy érted, nem? Vagy hogy
2: igen, hogy igaziból én nem látom ezt, tehát inkább azt látom, hogy alapvetően az eladók is arra vannak felkészülve, hogy így mindenki rohadtul be van feszülve, úgyhogy így ők is így elhúzódnak, hogy válogass nyugodtan, nézelődj nyugodtan.
3: De igazából ott van az egész, hogy milyen boltok vannak itthon, tehát én teljesen eldöbbentem, amikor Londonban jártam sex shopban, meg amikor Budapesten, meg az ember tényleg egy picit úgy megy be, hogy így becsukja a szemét, és így odarohan néhány helyre, ahol tudja, hogy nem hatalmas eres péniszekkel fog szembe találkozni, tehát hogy ez a vásárlási kultúra is kicsit azért Budapesten még életében van, nem?
2: Ha csak azt nézed meg egy bolt belsőt, hogy milyen bútorokon vannak fönn ezek a cuccok, tehát a 100 forintos boltok vannak kell.
3: De segítsen, hogy ha tudsz olyan boltok Budapesten, ami nem ez a vonal.
4: Itt pont most akarom, hogy Balázs, neked is szegezem kicsit a kérdést, és hiszem az is kérdés, hogy milyen boltról beszélgetünk, mert mint az előbb még fölmerült, elkezdtétek a műsort abban is, hogy a minőségi, meg hogy tehát, hogy hogyan kategorizáljuk a játékokat, hogy egy csomó minden igazából nem is használható komolyabb játékra. Tehát mondjuk, amikor azt mondjuk, hogy jó, nem a cukorka bugyi

0: ezen a téren, ahol nem az a cél, hogy
1: meg
0: az egész
1: egyen. Itt szerintem az online vásárlásnak van egy meg nagyon, az online, nagyon hatalmas piaca.
0: Hát csak az meg egy nonsens olyan értelme, arról beszélgetünk, ugye, hogy a legintimebb tárgyadról van szó, és a...
2: Hát ez ott végképp nincs visszacsatolás.
0: Hát meg, hogy nincs, hogy kipróbálod, kezedbe fogod, meg érted, hogy milyen
3: valaki, aki elmondja, hogy mi ez tulajdonképpen, és hogy hogyan tisztítsd.
0: De nem tudod belőni a méretét, nem tudod belőni az anyagát, nem tudod milyen megfogni, tehát nem érzed a bőrödön.
3: Ez egy ilyen internetes ismerkedés.
4: Igen, miközben hát valóban szeretőt keresel, és nem más. Tehát, nem tudom, én sok szempontból sokkal jobban szeretem a melegekre, meleg célcsoportra összerakott boltokat, pont azért, mert hogy ott egy, nekem még soha nem volt olyan élményem, amit itt elkezdtetek mondani, hogy van egy ilyen feszültség a vásárlás folyamatában, hanem ott senki nem finomkodik, vagy senki, de mindenki tudja, hogy miért van ott. Azért van ott, hogy lehetőleg a vásárlás után fél órával hazaérve egy hatalmasat élvezzen egyedül vagy a partnerével.
0: A szexjáték kultúra, tehát a tárgykultúra másabb
1: pont
0: lehet.
1: Pont szerintem ezek miatt a vicces tárgy dolgok miatt egyszerűen a célcsoportok keverednek, tehát nagyon sokan azért mennek be, hogy igaziból csak röhögjenek az egészen, és valahogy ez nincsen jól belőve, vagy nem tudom. Tehát például nagyon kíváncsi lennék, hogy az ilyen boltok eladásainak milyen hányada származik használható jó termékekből, meg milyen hányada származik tényleg felfújható gumibabából, meg cukorkatangából, meg figurakondomból, meg ilyen dolgokból. Hogy ez tényleg hogy működik.
4: Igen, ezt lenne érdemes széjjel választani, ha úgy tetszik a piacon is, hogy ne legyen infantilizálva a szex.
1: Amikor ott vannak, bemész, és akkor ott van, nem tudom, egy rakás 17 éves arc, akik természetesen mutogatni, meg röhögni fognak, hogyha te tényleg konkrétan elkezdesz komolyan ott vásárolni, akkor így alapvetően attól fogsz rettegni végig, hogyha mondjuk első alkalommal vagy bent egy ilyen boltban, hogy Jézusom, ki fog bejönni, hányan vannak bent, nem tudom én. Tehát, hogy valahogy ez szerintem nincsen jól szeparálva, de ugye alapvetően az is a baj, hogy ez az egész tabu, óriási, hatalmas tabu. Igen. Az oktatásban is például.
3: Igen, pont ezen gondolkoztunk, hogy lehúztunk 1000 évet az iparon, és nem találkoztunk még csak egy évközi feladattal sem, ami kapcsolódott volna bármilyen erotikus témához. És nekem erős agyalom, hogy például diplomázni tilos ilyen tárgyakból.
1: Én egyszer egy bizonyos egyetemnek...
3: Valami, azt gondolom, hogy a tanárok tabunak tekintik, és úgy értem, hogy tilos, hogyha bárkiben is valaha felmerült volna, akkor azt mondták, hogy figyelj, fiam, ezt ne.
1: Erre nekem konkrét ezen van élményemben.
3: Én azt gondolom, hogy nem lehetséges, hogy ott van egy rakás 20 éves fiú, és vagy neglány, és így nem jutott senkinek eszébe, hogy ha nem is konkrétan vibrátor, de bármilyen erotikus segédeszközt tervezzen.
1: Tehát rengeteg orvos hároméltű járműveket dizájnolnak.
3: Pont azon gondolkoztunk, hogy mennyire élettől elszakadt mondjuk az iparon a diplomázók nagy résznek a tervei. Tehát most nem arról van szó, hogy egy kivitelezhető
1: a nagyot ebből visszavonnám, de hogy vannak kifejezetten nagyszabású projektek, eszméletlen mennyiségű energiával olyan dolgokra, amiknek így nincs értelme.
2: És egyszerűen. Akartam mondani valami példát, csak azt
1: mondom. Ja, hogy én konkrétan találkoztam ezzel a dologgal, egy egyetemen egy pályázattal kapcsolatban, hogy az egyetemen belül hivatalos posztot betöltő embertől hallottuk ezt vissza, hogy koordinálni, kontrollálni akarják ezt az egészet, nehogy az legyen a vége, hogy itt mi műbrét tervező pályázatot írunk ki. Tehát ez konkrétan ki van mondva, hogy ez nem design, érted? Ezzel nem lehet foglalkozni, mert ez ciki, ez gusztustalan.
2: Ugye
1: ez...
2: a téma maga komolytalan, vagy ciki?
1: Tehát ebben nem lehet alkotni, erre nincsen igény, ez az egész csak egy polgárpukkasztó baromság, amivel valószínűleg mindenki valakinek az orra le akar borsot törni.
3: Ahhoz képest, hogy mondjuk az egészséghez kapcsolódó tárgyakból mennyi tök nagy kultúra van már, tehát hogy így, ami anatómia, ami ergonómia.
1: Ezt büszkén hordozzák körbe, hogy izért, mit tudom én, takonyporszívót terveztem, akármit. Szóval, hogy nem, tökre kell a takonyporszívó is. Tehát mondjuk itt szeretném jelenteni, hogy borzasztóan kinéző takonyporszívók vannak a piacon.
0: Ezt csak el kéne kezdeni egyébként, én

0: Soha nem próbáltam
1: tehát nem lehet csak ez tényleg az van, hogy ezt csak el kéne kezdeni, és akkor tudom úgy.
2: És ez így is van.
1: Úgy felkonferálom, és azon gondolkozom, hogy például, ha nem az erotika oldalára, nem tényleg, ahogy beszélünk, a testkultúra oldaláról közelíti meg, és valaki ír egy szakdolgozatot, amiben leírja, hogy megyük mondjuk a menopauzát, és hogy egy üregedő női nemi szervnek az egészségesen tartására, ezért és ezért egészségügyileg miért indokol bármilyen eszköznek a használata, és erre milyen orvosi dizájnt lehetne kifejleszteni, és akkor innen indultam, de hogy itt innentől akkor uh-huh. Tehát egyszer kell megnyitni azt a kaput, és akkor onnantól bármit lehet.
2: Hát alapvetően most már az a jó, hogy lehet európai trendekhez kapcsolódni. Ezt én átküldtem egy rakás linket e-mailben magamnak és meg a Barbie-nak, hogy meglegyen, majd ez, hogyha lesz szünet, akkor, akkor teszünk fel mindenképpen abszolút még akár munkahely kompatibilis is linkeket, tehát hogy nem valami extra oldalról, hanem konkrétan design oldalakon van erről dokumentáció. Például nagyon vicces, hogy ezt direkt felírtam magamnak, hogy 2007-ig Alabamában tilos volt szexjátékot, vibrátort akármilyet birtokolni vagy árulni, viszont fegyveret bármikor lehetett. Tehát, hogy így itt tartunk az egészben, hogy Amerika, nem tudom én, szabadság.
3: De ugyanakkor meg ez a 2007-es év még egy fontos dátum, mert Eindhovenben diplomázott valaki egy csodálatos, talán komplett készlettel. Dildók voltak, és a korona ékszerek lettek, jól emlékszem?
0: Igen, azt én is néztem.
4: Ne rögítjatok, hogy ezt mondom, de szerintem nem annyira rossz a helyzet. Én azt látom, hogy hihetetlen innováció van most a szexjátékpiacon.
3: Igen. Az oktatásról esett most, bocsánat.
4: De ezt hol kell egyébként oktatni, az orvosi egyetemen vagy a design egyetemen?
3: Azt gondolom, hogy a design egyetemen. Tehát ugyanolyan tárgytervezésről beszélünk, mint hogyha biciklit terveznénk, mint hogyha takonyporszívót terveznénk.
2: Tehát ennek az orvosi része, az én úgy gondolom, hogy nagy részt az ergonómia tudás, vagy
3: meg az tárgyával
2: le lehet fedni. Tehát nem arról van szó, hogy tényleg nekem most nem tudom, valami sebész lézert kell megterveznem. Persze, ezt a Barbie is mondta nekem, hogy ebben kell, hogy legyen mérnöki munka is. Ha ott mozgóalkatrész van, nem tudom, motor van, akármi, akkor abban kell, hogy mérnöki munka legyen.
3: De egy autónál is erről van szó, és autót is terveznek az iparon, és bevonják a műszakis hallgatókat a munkába.
2: Igen, tehát ezt lehet kollaborációban is csinálni, de úgy gondolom, hogyha valaki egy dildóval akar diplomázni, ahhoz nem kell plusz segítség. Tehát jó, tény, hogy nagyon kevés a hozzáférhető.
4: Egy fiú segítsége sem kell, hát tegyem fel ezt.
2: Hát ha valaki fröccsentéssel akarja megúszni az egészet, akkor lehet, hogy szükség lesz rá, de...
3: Amire az elején szüksége van, az szerintem csak egy rajzlap és egy számítógép, tehát amíg nem jut kivitelezés szintjére a dolog, addig talán még egy mérnök sem kell hozzá.
4: Nektek vannak a fiókban maradt, vagy esetleg megvalósulási félben lévő szexjáték tervezők?
3: Most itt a pillanat, hogy bevalljuk neked, hogy egyikünk sem formatervező.
2: Nem értek a dizájnhoz.
3: Igazából egészen becsaptunk meleteket, mert mi nem vagyunk dizájnerek, csak dizájn elmélet. Csak dizájn
2: közeliek vagyunk.
3: Dizájn elmélet szakon végeztünk.
4: Nem fogtok tudni kibújni a kérdés alól, tehát hogy milyen dildót terveznétek magatoknak, ezt még nem tettétek meg, vagy vibrátort, vagy szexjátékot.
3: Hát én soha nem terveztem semmit.
4: Képzelsz, álmodsz.
3: De álmodni azért szoktam.
4: Vásárolsz.
3: Hát igazából nem is tudom. Én Zsófinak elmeséltem egy nagyon-nagyon pozitív tapasztalatomat, ami nem is egy álom, hanem egy megvalósult vásárlás pont a magyar közegben, még például évek ezelőtt, amikor még talán ennél kevesebb, jóval kisebb terméskála volt elérhető, amikor is találtam egy teljesen sima ezüst színű vibrátort, amihez ugyan adtak egy ronda rózsaszín gumivéget, amit nyilván az ember kidob azonnal, de az a flash, hogy a sok hús imitátor játék között megtaláltam ezt az teljesen sima tükörfényes egyszerű dolgot, az nekem nagyon nagy flash volt, és nem tudom, én az ilyen tárgyakba tudok beleszeretni, ami, ami nagyon egyszerű, és így...
4: És jól is működik a testeddel?
3: Én bevallom neked, hogy...
4: Vagy nem otthonként
3: tekintesz rá, és... Én az előbbi, kezdted a műsort ezekkel a különböző áramerősségekkel, mert egy picit megbordultam, mert én nem... Nem jó értelme, tehát én nem nagyon motorikáért, tehát én nem szeretem a mozgó tárgyakat, de ez lehet, hogy ez így ilyen kőkorszaki megközelítés. Vagy nem tudom. Mindenki is azt csinál, amit szeret, úgyhogy...
2: Tehát valószínűleg pont arról beszélünk.
3: Igen.
2: És ebben viszont szerintem mi pont ellentétesek vagyunk. Engem kiráz a hideg valamitől, ami hidegnek tűnik. Most így szó is
3: mérlésre. Egy pont az ellentét, az izgalmas.
2: Valami, ami hideg, úgy tűnik, mint ami el tud törni, és így
3: nem tud eltenni, hogy tudom,
2: hogy persze, hogy nem tud, meg hogy így...
3: De tényleg hidegsírlátszat átkelti, tehát abban tök egyetértek.
2: Hogy így, azt én is néztem, de nekem az pont az volt, hogy így, érted, nem, tényleg. Úgyhogy ebben
3: eltérezik.
2: Hát, de én nem, mondjuk nem terveznék, én biztos, hogy találnék magamnak
3: a... Egyébként, amit nézek...
2: A mai szemle
3: után.
2: Gyerekek.
3: Egy órás szemle után szerintem találnék jobbat a kisezdüstnél is.
2: Így van.
0: Nekem azok voltak olyan nagyon aranyosak, most mit mondjak erre, amikre hirtelen azt se tudtam, hogy most mi van, de hogy...
4: Hogy fiú-e vagy lány.
0: Na igen. És azóta sem jöttem rá. Amik azt hiszem pont az ilyen iPhone dizájnnal kapcsolatos idézetek alatt voltak, és tényleg így nem tudtam elmondani, hogy nagyon szép ilyen ergonomikus, ilyen, mint a, hogy hívják azt a tárgyat, ami az a magyar találmány.
2: És gömböc.
0: A gömböc. Aha. Na, hogy valahogy annak az érzetét keltették.
2: Igen, mert hogy ez, tehát hogy nem feltétlenül kell itt valami olyannak lenni, amit fel tudsz dugni magadnak.
0: Igen.
2: Tehát, hogy ez is egy ilyen
0: prekoncepció,
2: vagy nem tudom, mi, hogy hívják. Ilyen, tehát, hogy egy ilyen rossz berögződés.
3: Egy olyan sztereotípia, amit simán el lehet.
2: Van konkrétan olyan vibrátor, ami az ujjadra rásimuló egy ilyen szilikon nem is tudom, levélke vagy valami, abban van benne a vibráló motor, vagy nem tudom pontosan a mechanikáját ennek, és hogy így egyáltalán nem hasonlít arra, igaziból még egy füldugó is cikibnek tűnik, mint egy ilyen cucc, úgyhogy ez is egy ilyen előfeltételezés, hogy ha én veszek magamnak egy szexjátékot, annak akkor 25 centis
3: Igen, mert
2: van ez
3: az olvasat is, de ugyanakkor meg szerintem itt megint legyünk szabadok, mert valaki szereti azt az érzést, hogy így megtölti a tárgy.
2: Persze, csak azt mondom, hogy szerintem nincsen ez alapvetően benne. Tehát, hogyha megnézed, akkor viszonylag kicsi százaléka ez. De lehet, hogy ez viszont piaci igény, nem tudom, az eladási
3: számok
2: miatt
3: alakult. Nem, ez inkább valószínűleg előítélet, vagy ilyen elvárás, inkább nem előítélet, hanem van egy ilyen elvárás.
2: Arról nem is beszélve, hogy hogyha heteró kapcsolatról beszélünk, akkor itt a szexjátékok azok a lányoknak járnak, a szexfilmek meg a fiúknak járnak.
4: Ez is nagyon jó. Megint körben, mert közben figyelem a csetet itt, és a hallgatók lázadnak, és sörös üvegekkel dobálnak a cseten, hogy nem beszélünk a műpunciknak az ő csodálatos Igen. világáról.
3: Ez nekem is eszembe
0: jutott. Van egy csomó idő.
3: Nagyon.
1: És mennyire azt a szót használták, hogy bizarr, én szoktam workshopokon körbeadni a tojás nevű szexjátékot, amit mindig, most pont múltkor meg is kérdezte valaki, hogy ez egy műpina. Hát mondom, szerinted hasonlít egy műpinára? Szerintem nem hasonlít, de hogy valóban.
4: Melyik
1: hát a tojás.
4: A tojásra.
1: És ez egy
0: tojás?
1: Annyira szép tárgy egyébként, tehát japán fejlesztés persze, bologatok ilyen, tehát egy sima tojás, egy műanyag tojás, ami szétnyitható, és belőle egy ilyen szilikon
4: tojás formájú lukas dolog. Tehát olyan, mintha egy ilyen a Momotaróban egy ilyen dumplingot
1: gőzgombócot venni.
0: De hogy ekkora is.
1: És ekkora, igen, és hogy akkora kb. Mint egy ilyen gőzgombót, és hogy azt lehet felhúzni a fiúnak a falkára, meg lehet tölteni sikosítóval, és akkor ezzel lehet rejszolni, és ez tiszta, higiénikus, de összességében mint tárgy, gyönyörű, és hogy az egésznek pont ez, hogy egyáltalán nem az, tehát nem hasonlít egy nőre, egy pinára sem hasonlít, de hogy minden tud, amit egy mondjuk adott esetben egy rejszoláshoz nagyon jól tud esni, tehát egy meleg, nedves, nagyon jó tapintású dolog, és hogy voltak, akik azt mondták, hogy hát, ez túl borzasztó, hogy helyes volt egy csaj, meg ott ült, és nem akarta kiengedni a kezébe, azt mondja, olyan jó, azt mondja, olyan jó lenne, ha lenne kukim. Ez volt az kukim, ezt mondta a workshopon, és így ülök, és azt
3: mondja, elképzelem,
1: hogy ilyen jó lehet,
3: lenne kukim,
1: ezt így
3: behúznám,
1: és olyan jó
3: lehet,
1: és volt,
3: mert
1: tényleg egy jó,
3: jó tárgy. Tényleg lehet, hogy egyébként ezekben a műbránerekben van egy ilyen faktor is, hogy egyedül meg tudod élni azt, mint hogyha neked az is lenne, nem?
1: Én nem tudom, most már én is kezdek így nyitni, tehát, hogy, tehát valahogy, tehát ebben nagyon sok ilyen van, de hogy, hogy mindig elmegyünk a spekulációk irányába, hogy nem tudjuk, hogy mi van az emberek fejében, és hogy mondjuk én azt az oldalt szeretem, hogy kezdjük el kinyitni, tehát hogy mi is, akik itt vagyunk, erről beszélgetünk, mondjuk el, hogy ez igen, ez egy játéktér, és hogy rengeteg minden van, és tényleg az a másik, hogy nem csak olyan tárgyak, amikkel konkrétan felhúzzuk, meg beledugjuk, hanem hát egy csomó minden. Most erre a workshopra vittem el Melbimbo csipeszt is például, ami megint ez, hogy a fájdalommal a mindenféle játékok. Tehát annyiféle játékszer van, amit így lehet még ebbe a kategóriába, és ott is baromi fontos a design tényleg, hogy mennyire állítható, mennyire kis pontos kütyű, hova van rakva a műanyag vége, a bordája, a nem tudom mi, és hogy egy beszélgettetek, ezen is gondolkoztam még a mérnökiség mellett, hogy hát baromira kell anatómia.
3: Igen.
2: Szerintem az a legfontosabb.
1: És
2: a
1: szexuális anatómia hozzá, és hát a feedback, tehát hogy konkrétan kinek, hogyan, mi reagál, tehát a biztonság, tehát a biztonság ilyen szempontból nagyon fontos, tehát azért kell hozzá sokféle skill, amikor egy ilyen design így létrejön, tehát lehet így vicces tárgyakat tervezni, meg szépeket is, de
3: csak hogy pont így jön be a designer szerepe, tehát az emberek hajlamosak a jól működő tárgyakat evidenciának venni, vagy a biztonságos tárgyakat, vagy az anatómilag stimmelő tárgyakat, holott így minden apróságot így valaki átgondol, és megtervez, és pont ezért jó téma
2: csak
3: szerintem.
2: Képzeld el azt, hogy van egy kedvenc ilyen játékod, nagyon szereted, használod 2 éve, nem tudom, közben mondjuk már levették a termékskáláról, és kiderül, hogy 2 év után szétesik az egész.
1: És hát legtöbb szétesik egyébként.
2: És hogy akkor miért nem lehet ezeket hosszú élettartamúra tervezni? Vagy,
1: tehát itt lehet egyrészt piaci okkal, vagy válasz erre, hogy hát így nem cél, hogy ez így összeálljon. Ez IKEA-ban sem lehet ugyanazt a konyhafrontot kapni, nem tudom ennyivel.
2: És
1: tehát egyben ez összefügg, nem tudom, hogy volt ez, szóval az elején nem tudtam itt lenni, hogy eleve a tárgykultúráról, tehát hogy a tárgykultúrával, amit, tehát hogy most kiemeltük ugye a szextel, és hogy mennyire érdekes a testkultúrában, mennyire nem része a szexuális tárgykultúra sem az életünknek, de hát hogyha meg körbesétlünk a lakásba, bármi más tárgyunkra is igaz ez, tehát a konyhában is körbe lehet nézni, vagy bárhol, tehát hogy ez az, hogy hol voltunk-e abban a múzeumban, amiben ez így megéri, tehát Indonézia szigetvilágának volt egy kiállítás, és a tárgyi eszközök, a hétköznapi tárgyi eszközök voltak kint, és egyszerűen gyönyörű tárgyak, uh-huh. És hogy láttad, hogy te konkrétan az egész életében azt az egy, nem tudom, fésült, vagy kiskanalat, vagy amit használta.
3: Innen indultunk végül is, tehát hogy az értékes dizájn, és az, hogy, hogy lehet, hogy rászánom inkább azt, hogy 3-szor annyim kerüljön, de az egy tárgy, az kiszolgál engem.
1: De közben ez nincs, és ez nincs, ez így nincsen. A másik meg, amit én magamon is tapasztalok, hogy valamiért, tehát hogy mondjuk, ha a szexnél maradunk, hogy valamire változnak az igények. Tehát, hogy én például barom nyitott vagyok arra, hogy tehát, hogy innováció legyen benne, és hogy új tárgyakkal játszani és kísérletezni.
3: Akkor
1: és
3: itt mondjuk nem biztos, hogy a hosszú távú
1: tehát itt nem feltétlenül,
3: fontos, hanem inkább pont az, hogy ezek élménytárgyak, tehát hogy olyan, hogyha, mint egy zene, vagy egy film, vagy olyan, hogy megveszem az élményt, játszom vele valameddig, és utána veszek egy új élményt.
1: Igen, és a Hitachi vibrátor, ez meg alapból ott van az ágy mellett. Igen,
0: van egy családi masszírozó.
3: Lehet, hogy előveszem borongós estéken, de alapvetően új filmeket akarok nézni.
2: Vagy amikor majd retro lesz.
4: Egyébként én ezt úgy gondolom, hogy tehát ez nagyon sokféle szinten kell, hogy működjön. Tehát hogy pont azért, mivel nem tudod kipróbálni, nincsen próbafülke a szexboltban, amit ki tud próbálni, hogy a pont az a dildó méret az megfelelő mérete, vagy túl vastag, vagy túl hosszú, vagy túl rövid, vagy túl vékony. Ezért aztán kell, hogy legyen egy ilyen entry level, ami kellően olcsó ahhoz, hogy ki tud próbálni, tehát ne legyen költséges a tévedés, és lehessen elég sokféle különböző dolgot kipróbálni. De hogyha megvan az, hogy nekem az anatomilag korrekt véreres dildó az, ami bejön, mert hogy akkor onnantól lehessen azt mondani, hogy jó, akkor ezt most kipróbáltam az olcsó verziót, azt szétjátszottam, szétesett egy fél év alatt, és most vennék egy olyat, amelyikre már büszke is lehetek, tehát ami nem csak pusztán egy használati tárgy, hanem van valami extra értéke is. De ugye van 57 különböző lehetőség, ugye kiminek mi jön be a méretben, az ingerlés helyében, az anyagban, a formában, a nem tudom mit csinálom. Ez azt jelenti, hogy nem egy termékről beszélünk, hanem 27 terméknek legalább 4 különböző verziójáról beszélünk, és ezeket mind párhuzamosan lehet fölépíteni, mint különböző termék családok, az entry level-től a high-endig, ha úgy tetszik. Tehát hogy nem egy tárgyról beszélünk, sosem egy tárgyról beszélünk, mert nincs két egyforma szexualitás sem, meg nincs két egyforma anatómia sem, mert mindenkinek egy kicsit másképp, és máshol van behuzalozva a gyönyörre.
5: Hogyne, de szerintem mondjuk olcsóbb dolgoknak is jót tesz az, hogyha így megtervezik, tehát nem így valaki kitalálja hirtelen, hanem egyszerűen, hogyha egy tervezőnek, egy dizájnernek megvan a háttértudása hozzá, tudja, hogy milyen irányokból érkező igényeket, meg követelményeket kell egyszerűen összefésülni, akkor én biztos vagyok benne, hogy sokkal könnyebb jó terméket előállítani. Alapvetően, tehát, hogyha megnézzük, akkor a költség legtöbbször nem a formatervező apanázsára megy el. Tehát az, amit te kifizetsz az iPadért, vagy kifizetsz a nem tudom, egy Bang & Olufsen hangfalért, vagy bármi, abban nem a formatervező keresi tényleg dagatra magát, hanem ott gyártási költség van, anyagköltség van, ilyen-olyan költség van, de egyszerűen már az, hogyha tényleg neves tervezők foglalkozhatnának ezzel, vagy azok a tervezők, akik ezzel foglalkoznak, azok nem egy ilyen marginális dologban éreznék magukat, akkor már lehetne arra számítani, hogy erről indul egy ilyen beszéd, vagy indul egy ilyen fejlődés.
1: De most a magyar piacról beszélsz, mert egyébként nemzetközi szinten meg hát kurva jó dizájnok vannak, tehát
5: alapvetően igen.
1: Mert ő nagyon jó, tehát hogy most én azt látom, hogy van ez a nagyon olcsó blue budget szarság is van, de hogy itt egyre inkább, tehát nekem sem az építész haverok küldik át az aktuális dizájn oldalakat, az aktuális vibrátor, meg egyéb
5: a Jimmy Jane-ről még nem is esett szó,
1: de hogy igen, de
5: Hogy ott egy konkrét, egy tök jól képzett formatervező, ő az alapítója a cégnek, ő tervezi az összes cuccot, és itt teljesen tisztán látszik, hogy megfelelő tudás birtokában szuper dolgokat lehet csinálni.
4: Azt kell mondjam megint csak, hogy nincs szexuális piacokon, szexuális szubkultúrákban ennek iszonyatos kultúrája van. Igen. Tehát, hogy a fétis szubkultúrákban az a, hogy hívják ezt a korszett,
1: fűző
4: csizma, masz.
3: De hát ez divatos. Az már átléptünk egy másik dimenzióba szerintem.
5: Érted.
4: De miért léptünk
1: el? Hát egy jó harness például az már nem. Az jó, nem csak egy ruha, hanem hogy... Hát amit nem veszel föl, tehát egy dildó rögzítő rendszer például, amiben nagyon fontos a jó dizájn.
5: Jó, hát magát a konkrét dolgot lehet, hogy nem, viszont egyszerűen mivel mondjuk van egy csaj, aki blogot is ír, Zana Bain-nek hívják, egy ideig Berlinben élt, aztán New Yorkban most nem tudom, hogy hol van, de egy ilyen fashion arc, styling, meg nem tudom, ilyen dolgok, akkor én nagyon menő bulikat csinál, és alapvetően ő mozog ebben a szubkultúrában, viszont online eladja a divat blogján a saját maga által tervezett ilyen harnesszeket. És ezeket emberek divatfotózásokhoz hordják, megnyitókra hordják ilyen helyekre. Tehát, hogy ez már egy ilyen vanabi irányba is el tud menni nagyon könnyen, mert ez divatos.
1: Na igen, csak hát itt pont ez az érdekes, hogy valaki a hálószobájába tudja megvenni a megfelelő harnesztet, hogy tudja, hogy tényleg egy jó dizájnt kap, tehát ami nem is nem egy kiegészítő, hanem ez egy szexjáték, tehát az a kategória szerintem.
4: De azt akarom mondani, hogy tényleg plain and simple, tehát nagyon egyszerűen a férfiak pénisz húgycsövébe illeszthető húgycsőtágító orvosi acélkütyüknek olyan dizájnja van, hogy tehát tényleg az, az ékszer szinten van összerakva. Tehát abban a pillanatban, amint kilépünk a mainstreamből, és ebből a tényleg ebből a bugyuta beátehúzés világból, és belépünk abból, a szexet komolyan gondolják, és életvitelszerűen, tehát része az életvetelnek, és ugye azt gondolom, hogy most ez egy éves születésnapra végre megértettem valamit, tehát hogyha a szex része az identitásodnak, meg az életvitelednek, akkor ott hirtelen elkezdenek szép dolgok így búrjánozni körülöttel, legyen szó irodalomról, lásd, ami Kaszanovával, vagy Szádmárkival, vagy nem tudom mivel van, legyen szó tájkultúráról, legyen szó fotográfiáról, irodalomról, zenéről, tehát ott hirtelen ez a dolog, ez
1: és
4: nem
1: árucik. Ez a tabu dolog sincsen, tehát bemész egy üzletbe, és egyáltalán nem, tehát nem az a szint van, amikor ez feszengés tárgy. Egyébként, hogyha old zsizseg 1000 tinédzser, akkor sem. Tehát, hogy akkor tehát pont az, hogy akkor van egy olyan minősége az életednek, neked, az, abszolút, ez, és tényleg része az életednek, és akkor nem gáz, meg nem
3: cikkére. Nekem Budapesten nem sikerült korábban, meg ilyen nem soha, most már lehet, hogy ha újra próbálkoznék, akkor sikerülne.
1: Hát azért érdemes utazni, vagy nem tudom. A szexjátékért azért én semmit szoktam körbenézni.
4: Itt az idő.
1: Most vagy soha.
4: Most vagy soha.
1: Kaszanovának fogjuk átengedni a stúdiót.
3: Ez megtiszteltetés, hogy utánunk rögtön Kaszanova fog megérkezni a
5: lassan. Egyébként olvastam a Kaszanova emlékiratait, és az egyik kedvenc ezen volt. Komolyan, én nagyon szeretem.
4: Nem jelent meg még. De magyarul nem jelent.
5: Jó, hát érted, aki nem látta a gyaloggaloppot, az büszke mindenre, amit fogyasztott már a popkultúrából. Ez azért, szerintem a Kaszanova az már egy kicsit ilyen, de széles érdeklődésre számot tartó dolog.
4: Köszönjük, hogy itt voltatok.
1: Köszönjük.
5: Teszünk fel linkeket a chatfalra gyorsan.
4: De ne is csak linkeket, hanem a kedvenc. Tehát, hogy próbáljuk meg azt, hogy a vendégeink ajánlásával. Ezt bevezetettek egyébként. Tehát, hogy mit ajánlanak a vendégeink középen aktuális témában, és hát úgy hozta a sors, hogy nektek szexjátékot kell ajánlani. Ezt javaslom.
1: És nekem ez most tervem is, hogy a csakatestemenát.hu-ra feltöltöm az elmúlt egy év összes adását, és akkor ezeket a linkeket oda is föl tudom tenni, tehát hogy mindenképp küldjetek, propagáljuk, hogyha vannak
5: jók.
4: Köszönjük szépen!
1: Szuper, köszönjük!
4: Sziasztok! Ne menjetek sehova, mert hogy ez itt a Tilos Rádió tematikus szex éjszakája, és nem sokára Kovács Ilona érkezik Kaszanova emlékirataival, addig is muzsikálunk ez a című műsor. Sziasztok! Ez itt a Tilos Rádió szex műsora két hetente pénteken 8-tól 9-ig.
6: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, a Tilos Rádiót halljátok, benne pedig a Hintérítő című műsor, vendégeink Judit és Péter, a Rehab Critical Mass szervezői, akik idén most már második alkalommal szervezik meg ezt a nagyszerű rendezvényt. Én ott voltam a tavalyin, ez volt az első, éppen arról számoltam be itt a lányoknak, hogy tényleg megmondom az őszintét, én könnyekig hatódtam azon, hogy ilyen most már végre van, és hogy így együtt tudunk élni és mozogni a városban. Azóta eltelt egy év, kérlek, hogy foglaljátok össze, hogy mi változott azóta, mi az új rendezvénynek a paraméterei, mire számíthat az ebben résztvevő lakosság, és hogy miért csináltok ezt az egészet, az a legfontosabb.
7: Sziasztok! Igazság szerint az összefogás a lényeg, a társadalmi összefogás, és egy olyan környezet, egy olyan Budapest, egy olyan ország, ahol az emberek figyelnek egymásra, és mi hiszünk benne, hogy ezáltal élhetővé válik mindenki számára. Ha a gyengébbekre, az erősebbek oda tudnak figyelni, akkor az mindenkinek jó. És hiszünk abban, hogy az embereket az értékeik alapján kell megítélni.
6: Azért nem könnyű játszma.
7: Hát nem
6: korunk Magyarországán belevágni ebbe.
7: Az van, hogy ez megéri. Még gazdaságilag is megéri, hogyha az emberek jól érzik magukat egy társadalomban. És amit kérdeztél, az változott, hogy nekünk a célunk az volt, hogy ezt a nehezen érdekérvényesítő, egyébként nagyon heterogén réteget, a fogyatékossággal élő embereket láthatóvá tenni, hogy merjenek kimenni, és hogy nagyon sokszor az van, hogy mernének, de nincs rá lehetőség, erre majd a Péter, vagy hogy rohadt nehéz, mert nem akadálymentes, se fizikailag, se mentálisan, se infokommunikációban, úgy, ahogy van az egész társadalom, és nagyon komoly eredménynek érzem, hogy ezt a problémát egyáltalán láthatóvá tettük.
6: De ez változik egyébként, Péter, ez a dolog? Tehát akadálymentesebb, mondjuk, mint ezelőtt egy 5-10 évvel volt?
8: Azt gondolom, igen, szervusztok, jó reggelt, de ez egy elég hosszú folyamat, ami mondjuk elkezdődött, mondhatnám azt is, hogy rendszerváltás utáni években. A fizikai akadálymentesítés az egyre látványosabb. Mondjuk azt nagyon gyakran tapasztaljuk, hogy akik az ilyen akadálymentesség kivitelezését végrehajtották, az életben nem ültek még kerekesszékben. És alkalmaznak olykor tanácsadókat, de a kommunikáció kettőjük között is nem igazán profi. És teljesen másképp csinálnák azt, hogyha egy vállalkozó vagy egy cég, tehát kipróbálná azt, hogy milyen is oda bemenni.
6: Hát vagy
9: bemutatni dolgokat. Kötelező próba?
8: Hát kötelező próba lehet, hogy van.
0: Amikor már készen van a bejárat.
8: Mondjuk akár az is. De a lényeg az, hogy én azt gondolom, hogy a Critical Mass-nek is ez az alapvető célja, tehát ez csak egy apró felszínes dolog, hogy most fizikailag akadálymentesítjük a dolgokat, hogy én mondjuk kétféle másságot, mozgássérültséget képviselek, az egyik a kis növésem, a másik az, hogy részlegesen bénult vagyok, és gyakran kerekesszékben élek, hogy úgy élni.
6: Csak nyugodtan fejezbe, és akkor fölkapjuk a telefon, meg a ti is füleseket kapjátok föl.
8: Úgy élni az, hogy egy másság az csak egy kivitelezési apparátus a kommunikációban, és hogy az a lényeg, ami a két fülünk van, és ugyanezt szeretnénk képviselni, mint bármi más ember, akár megélhetés és munkavégzés szintjén is.
6: Kérlek, te is kap fel a fülest. Halló?
10: Sziasztok, ember vagyok.
6: Halló.
10: Lehet, hogy én vagyok túlságosan naív, de most, hogy azt komolyan mondjátok, az már vendégekre gondolok, hogy amikor egy ilyen akadálymentesített szervezés folyik, oda nem hívnak meg kerekesszékest. Na ugye most az van, hogy azt mondod, hogy van valami döntéshozó grup, akik ezt majd eldöntik, hogy hol lesz, mondjuk itt tudom én, a járda lecsapva, vagy hol lesznek akadálymentes részek, ezt megépítik, utána fogják megkérdeni tőletek, hogy ez jó, ez így van, jó van ez így.
6: Jó, köszönjük, válaszolunk a kérdésre. Köszi.
10: Csá, sziasztok.
6: Hello.
11: Lehet, hogy félreértés történt. Én azt tapasztalom, amikor a mi mozgalmunk kitalálójával jövök-megyek tárgyalásokra, meg baráti találkozókra, hogy nincs olyan hely, ahol mi tudunk találkozni emberekkel. És ha még van is olyan, amit akadálymentesnek nevezne, ott nincs egy WC, ahova be lehet jutni akadálymentesen. És ha van egy WC, amiről azt mondják, hogy akadálymentes, az pont úgy van felépítve, hogy amikor átül a kis Csaba, akiről beszélek, akkor beveri a fejét a WC papírtartó gurigába, és leesik a szemüvege, és tehát, hogy abszolút nem funkcionálisan van kitalálva. És
6: de hogy megy át akkor az átadás átvételen?
11: Erről én nem tudok, és igazság szerint mi most csak annyit tudunk vállalni, hogy ilyen eseteket gyűjtünk, a járókelő.hu-val meg is, a közös, hogy mondjam, együttműködünk, és az emberek ott befotózhatnak képeket a járdákról, a WC-kről, és azért, mert hiszünk a proaktivitásban, mi azt gondoljuk, hogyha az emberek beteszik a képeket, amikkel elégedetlenek, feltöltik, a járókelőn egy csomó önkéntes dolgozik azon, hogy ezek a megfelelő illetékesekhez eljussanak, akiknek ez a dolguk, akik azért kapják a fizetésüket, és utána sikeres, mondhatni, amin sikerült változást elérni, legyen ez egy járdaszegély, vagy egy kátyú, vagy bármilyen szitu, azt visszafotózzák, hogy igen, ha szólsz, hogy ott problémád van, és addig szólsz, akkor kötelező, hogy meg legyen oldva.
6: Ez érdekes, ez egy ugyanolyan érdekérvényesítési folyamat, amiben egyik oldalról azt gondolom, ki kell követelni különböző eszközöket, lehetőségeket, de hát ehhez valamennyire ugye tömörülni kell érdekérvényesítési közösségekbe, a másik oldalról pedig a kormányzatnak kutya kötelesség olyan pályázatokat kiírnia, és olyan standardeket bevezetnie, amelyek nélkül nem mehet tovább az élet. Ilyen például nekünk itt a rádiónk. Ezt a rádiót, ez direkt úgy választottuk ezt a helyszínt, hogy tökre akadálymentes legyen. És semmilyen módon nem terveztük, hogy bármi egy picit leadjunk belőle. Pedig tök nehéz volt ingatlan találni, és most sem azért mondom, hogy magunkat igazoljuk, csak az, hogy egyébként ez egy ilyen szándék kérdése is. Hiába láttunk egy nagy csomó helyet olcsóbban, azt mondtuk, hogy nem tudnak bejönni azok, akik egyébként mozgásukban akadályozottak, úgyhogy nem fogunk ide jönni, mert ez egy rádió, és mivel ez egy közintézmény, innentől kezdve a kör bezárult, és hogyha nem lehet följönni, akkor ez nekünk nem lesz jó, hanem ez egy raktárnak lesz jó, vagy nem tudom, bármi másnak.
9: Mondjuk a WC-nk azt például szerintem nekünk sem akadálymentesített.
6: De van egy ilyen izé, egy, de részben. Szerintem, de szerintem
11: itt szerintem sok dolog izgi van, mert addig, amíg én nem barátkoztam össze a Csabival, vagy a Péterrel, nem megyek együtt egy helyre, pont eszembe se jut, hogy a WC akadálymentes legyen, vagy az-e, vagy a gyárda. Amikor babakocsit toló anyuka voltam, akkor ez szempont volt. Aztán elfelejtettem. Uh-huh. És pont erre mondom a láthatóvá tenni, hogy onnantól viszont, hogy tudod, hogy tök jó, és együtt szeretnénk ma menni, és sörözni, bulizni, fagyizni, bármizni, vagy iskolába a gyerek, hogy menjen, onnantól viszont ezt lehet képviselni. Uh-huh. És ez az összefogás, hogy én, akinek ez most nem, éppen nem szempont, figyelek rá, és tudom ugyanúgy képviselni, mint a Csabi, vagy a Péter, vagy bárki. Uh-huh. Lehet ez látássérült. Szóval ez sok mindent jelöl, hallássérült, értelmi, fogyatékos, szóval sok minden mentális problémával küzdő embereknek, ezt nekünk segítenünk kell.
6: De akkor ez ilyen két irányú egyszer fejben kell eldülnie, és világossá kell válni számunkra, hogy mindenki játszik, és hogy arra kell törekednünk, hogy mindenki mindenhová beférjen, mindenhová eljusson, és akkor ezekhez kell azt eligazítanunk a standardeket. Ez
8: pontosan így van, és az az egyik alapvető szempont, hogy egyfajta bármilyen típusú akadálymentesítés úgy történjen meg, hogy a sérültesben élő ember önállóan végezze ott a mozgását, a kommunikációját, bármit segítség nélkül, ne infantilizáljuk az állampolgárokat. Nagyon sok fizikai akadálymentesítés úgy van, hogy csináltunk rámpát, és akkor ilyen 50 fokos, és tolt fel a jeges januári reggelen. Akár a babakocsit, akárki mást, vagy nem így működik. Tehát kell egy olyan fajta empatikus, nem szándékosan nem toleránst mondok, empatikus szemlélet, hogy azt lássuk, hogy egyek vagyunk, bárkivel megtörténhet. Magyarország köztársasági elnöke kerekesszékben élne, vagy egy multinak az elnöke kerekesszékben élne, azon a helyszínen másfajta akadálymentesítés történje, ezt mindnyáján tudjuk. Én kitaláltam, vizináltam egy képet, hogy valahogy az egész államközösségnek, vagy országközösségnek úgy érdemes élnie, mint egy társasház lennénk. A lakik valaki az első emeleten, ugyanolyan problémája van az, hogy a tető beázik, vagy penészes az alaksori lakás. Egy közösség, bárkivel megtörténhet, hogy cserélünk, és közösen kell azt kigazdálkodni.
11: Erre hagyj rá lehet, mert ez is volt egy ilyen koncepciónk, és remélem a jövőben meg is történik. Én Hollandiában éltem, és ott az egy ilyen szociálpolitikai koncepció, hogy az idősek a földszinten laknak. És hogy ez annyira adja magát, annyira, mert akkor tud menni vásárolni, tudja a saját életét maga intézni, és hogy gondoltam, hogy itt is kéne egy ilyen rehab meghirdeti, hogy aki fönt lakik, az cserélje el, egy fönt lakó kerekesszékes, se cseréljen egy család nyugodtan lakást az emeleten. Lehet, hogy nem jön be, de lehet, hogy egy pár esetben bejön. Tehát, hogy lehet, szerintem, tehát az, hogy a politikusokra várunk, vagy az intézményekre, vagy az egyértelmű, hogy nem működik, pedig úgy kéne, de hát nyilván nem hiszük, hogy ez így van, attól működik úgy, hogyha mi állampolgárok, azt mondjuk, hogy erre szükségünk van, vagy itt ez az ötlet, és addig csináljuk, amíg ez megvalósul.
6: Hát illetve, hogyha tudjuk azt, hogy a közönségünkben él olyan ember, aki mozgásában segítségre szorul, akkor kutya kötelességünk, hogy ezzel foglalkozunk akár háztömb szinten, és onnantól kezdve tegyük lehetővé azt, hogy ugyanazokra a szinterekre eljusson. Legutóbb például egy ilyen játszóteret láttam, ahol olyan gyerekek játszhatnak, akik kerekesszékben nőnek fel. És hogy konkrétan bele tudnak tolatni, bele tudnak gurulni ezekbe a játékokba, és utána együtt játszanak a gyerekekkel. Hát ettől nem tudok elképzelni szebb világot, mint amikor végre tényleg kinyílnak ezek a kapuk. És szerintem ez a lelkünknek is sokat jelent amúgy, az, hogyha látjuk, hogy ez működik. Mondjuk én abból a szempontból vagyok érintett, hogy nekem a nagynéném, ő kerekesszékben élte le az egész életét, mert gyermekparalízis kapott annak idején, és hát tulajdonképpen a nyak meg a kézmozgás volt az összes. Tehát úgy nőttem fel, hogy ott ültem mindig, tudod, elől a lábánál ebben a villanyhajtású székben, és hát így járt el dolgozni, így érettségizett le, így élte az életét. És hát pontosan tudom azt, hogy az nem tehetjük meg emberekkel, hogy bezárjuk őket a lakásba, és azt mondjuk, hogy nektek itt kell élnetek, hogy ezzel úgy érzem, hogy megosztanánk az emberiséget. Nem is értem, hogy hogyan
9: tudtuk egy bizonyt csinálni. A gyakorlatban meg ez olyan fokon ez történik, hogy pont hallottam külföldi, hogy külföldiek meglepődnek, hogy itt Magyarországon milyen kevés sérült ember van, mert annyira nem látszik, hogy nem lehet kimenni gyakorlatilag.
11: Erre mondom, hogy a láthatóvá tétel az minden szempontból, tehát ez egy kétirányú dolog. Egyrészt azok, akik érintettek, kimernek mozdulni, másrészt azáltal, hogy láthatóvá válnak, mi tudunk szolidárisan vagy szövetségesként csatlakozni. Mm. És ezt gondolom működő társadalomnak. Tehát, hogy ez itt a cél.
6: Az mennyire, Péter, az mennyire jellemző, hogy egyébként tapasztalati munkatársakat bevonnak ezekbe a folyamatokba. Most úgy értem, hogy például mi mondjuk droggal foglalkozunk, a kábítószer kérdéssel, és nálunk az egy nagyon fontos elvárás most már évek óta, hogy be kell vonnunk a szolgáltatás kialakításához olyanokat, akik érintettek ebben a problémában, konkrétan a kábítószer használókat. Az mennyire jellemző, hogy az akadálymentesítésbe, akár gyakorlati, akár elméleti alapon érintetteket vonnak be Magyarországon?
8: Én azt gondolom, hogy ahogy a kedves Teves Szanávó is mondta, hogy ez így van, tehát ezt nem vonta senki kétségbe, csak ez egy más szint, hogy a törvényben így működik, és hogy valósul meg azt, tehát hogy fogyatékos szervezetekkel, a kerekesszékesekkel konzultálnak, hogy most konkrétan, most nagyon leragadtunk egy mellékhelyiségnél, hogy ez hogy nézzen ki, de mégis a kialakítása nem olyan. Tehát ahogy a Judit is mondta, hogy a Csaba leveri a szemüvegét a WC papírtartóba, engem meg lefejel a pelenkatartó, tehát a pelenkázó, mert akkor pelenkázót is belerakunk, és látszik, hogy úgy alakul az egész, hogy nem, nincs végig gondolva az, hogy abban a helyiségbe bemegy valaki egy felnőtt embernek való kerekesszékkel. Én azért csináltattam vékony kerekesszéket, egész egyszerűen, hogy beférjek a férfi WC-be. Hogyha nincsen mozgássérült klotyó, akkor be tudjak oda menni, és ezzel könnyítsem az életemet, mert egyrészt gyakran tapasztalható az, hogy helységek raktárnak használják, ez konkrétan így van. És vagy az, hogy kulcsot kérjek egy áruházban. Most elnézést, most az egy esélyegyenlőség, hogy éppen majdnem összecsinálom magam, és várok egy kulcsra.
6: Igen, vagy szóval a bejáratnál becsöngetni, hogy legyenek olyan kedvesek elindítani a liftet, amíg egy hét alatt kibányásznak a falból.
8: Szóval hogy elhiszem, hogy nehezebb egy kicsit, csak itt van az, hogy amikor a jog, az érdekérvényesítés alanyi jog, vagy az állam, és egyébként az alaptörvényben is vannak ilyen utalások, hogy kegyet gyakorol, hogy a nincs telenekkel kapcsolatban, hogy ez az államnak kötelessége, vagy úgymond megtesszük keresztény irgalomból. Egy másik kérdés, ami az akadálymentesítésnél fölmerül, hogy egy kicsit túl vannak spirázva dolgok. Mondok erre egy példát, nagyon gyakran olyan WC-csésze van, amit 70 éves gerincműtött embereknek alakítottak ki, hogy túl magas. Tehát nem a kerekesszékesnek való, hanem egy műtött embernek, hogy kórházból lekoppintották, hogy nagyon lehet tőle szívni, aki használja, meg van ilyen nagyon drága mosdó, amivel térdet lehet eltörni, hogy állítólag ezt egy teljesen lebénult kerekesszékes hölgy ismerősöm mondta, hogy ő majdnem, tehát hogy nem tudják, hogy az, aki le van bénulva, az nem tartja magát derékból, kiesik. Adott esetben, és fölöslegesen odaraknak egy 100.000 forintos mosdót, ami egy 10.000 forintos tök jó lenne.
11: Meg hogy ebbe az egész kérdésben is ugyanúgy, mint a fogyatékos ügyben, hogy ez egy ilyen rendszer szintű probléma. Tehát, hogy az, hogy van valahol egy plázában, többnyire plázákban akadálymentes WC-k, vagy be lehet jutni egyáltalán, az egy dolog. De a plázáig hogy az Istenbe lehet eljutni? Tehát, hogyha onnan nézed már egy kicsit magasabbról, akkor hogy jön le onnan, ahol lakik, mondjuk a negyedikről, onnan hogy jut el valahova, mekkora hatalmas köröket kell írni, és akkor mitől legyen motivált, hogy menjen? És akkor én hogy fogom látni? És ez, tehát, hogy így globálisan ez valahogy így néz ki. És hogy jut el iskolába? És az iskolába hol vannak a képzett tanárok, akik neki tudnak segíteni? És akkor hogy lesz normálisan munka lehetősége, vagy hogy kerül ugyanabba a versenypozícióba? És akkor milyen támogatott kap ahhoz, hogy ő neki ugyanolyan egyenértékű élete legyen, ugyanolyan esélyű hozzáférése. És így tovább. És az előbb volt ezek a, hogy amit mondtál Péter, hogy az önálló életvezetés. Itt a Csabi, ő nagyon ezt képviseli, ő tök
6: egy... Kicsoda a Csabi?
11: A Csabi, a kis Csaba, aki ezt a mi mozgalmunkat kitalálta, az ő fejéből pattant ki az egész ötlet, hogy mint a CM-nél el kell érni a kritikus tömeget. És akkor majd észre lesz véve ez a probléma, nem lehet a szőnyeg alá söpörni többé, mert hogy, amit mond a Péter, soha senki nem foglalkozott érdemben ezzel a kérdéssel.
6: Mi nem?
11: Azért, mert nehezen képviselik ezek az emberek az érdekeiket, sokkal nehezebben, tehát mondjuk, ha nincs hangod, ha nem hallasz, ha nem látsz, ha nem tudsz mozogni, fizikailag nehezebb az érdekképviselet továbbá, ahogy az előbb mondtam, ha ebbe szocializálódsz, akkor esélyed sincsen, hogy te megtanuljad, vagy kevés esélyed van. De akkor itt még az előbb volt az önállóság lakáskérdés, hogy nagyon sokszor az a megoldás, hogy akkor állami intézetekbe, úgynevezett mamut intézetekbe elhelyezni az ilyen embereket, szörnyű,
6: kegyetlen. Ez a legkeményebb, hogy ilyen van egyébként.
11: Egy fecó, de szörnyű, kegyetlen, és legtöbbször leszedálva, tehát hogy tökre értelmes, munkaképes.
6: De ez cselekvő. A világ szégyene konkrétan, hogy ilyen van.
11: Erről van szó. Szerintem igen.
6: De tényleg?
9: Voltam a kb. Két hete láthatatlan kiállításon, ahol egy Elemér nevű nem látó vezetett minket. Egyébként elképesztő élmény, nagyon ajánlom mindenkinek. Tehát abban a pillanatban, ahol bementünk egy sötét terembe, és az volt a szituáció, hogy ő látott, mert hogy ő tudott tájékozódni, de mi egyáltalán nem. Onnantól kezdve így ilyen nagyon durva falak borultak le. Én nem gondoltam, hogy bennem vannak ilyen nagyon durva falak, de hogy hirtelen ettől a megváltozott körülménytől nagyon ledőltek ezek. És ő mesélte azt, hogy amiután valaki elveszti a látását, az a statisztika, hogy átlagosan 5 év telik el, mire kimer mozdulni otthonról. Tehát mire eljut odáig, hogy ő bemegy egy tanfolyamra, és megtanul pálcával közlekedni. Hogy olyan pofonokba futnak, hogy mondta, hogy ő volt egy állásinterjún, ahova elment, és akkor ott a hölgy már mindenféléket kérdezett, a HR-es hölgy, és hogy egy ponton, hogy jó, de hát, hogy mi lesz akkor, hogyha mondjuk itt megbotlik egy székben, és elesik. És akkor visszakérdezett, hogy miért magával mi lesz, ha megbotlik egy székben, és elesik. Hát én felállok. És én... Tehát, hogy, és akkor mondta, hogy na, akkor most én is felállok és elmegyek, de hogy az, hogy az interjúztató HR-esnek nem jut az eszébe, hogy ez az ember Csepel külsőről egyedül bejött a belvárosba egy állásinterjúra, hanem azon szörnyölködik, hogy egy irodai székbe, ha megbotlik, akkor mi lesz?
8: Előbb elhangzott az a példa, amit mondtál, hogy a itteni külföldieknek feltűnik az, hogy úgymond kevés a fogyatékos itt Magyarországon, mert nem látják az utcán. Na hát én azt tapasztaltam, hogy múltkor kint voltunk Bécsbe, és két dolog nagyon megütött látványban, hogy pontosan az, hogy nagyon kint vannak a mozgássérültek, teljesen természetesen közlekednek, egyedül, családtaggal, akárkivel, és azt lehetne gondolni, hogy így többen vannak. Nem, hanem normális állampolgárok. És az, hogy mennyire ez így van, ezt mutatta, hogy voltunk a Schönbrunni kastélyban, ahol történik az, hogy egyet veszünk, hogy lehet menni, és érdekes volt tapasztalni, hogy a mozgássérültnek való jegy nem létezik, teljes árujegyet fizet. Azért fizet teljes árujegyet, mert teljes jogú állampolgár a kötelességeivel annyit is keres, ki tudja fizetni a jegyét, nincs infantilizálva egy nyugdíjas jeggyel, hogy úgy csak keres semmit, akkor majd be tudjon menni, meg betologatjuk, hanem bemegy önállóan, mozogva, úgy, hogy mindenhova be tud jutni, hogyha ugyanannyit keresel, akkor nyugodtan lehet ugyanannyit fizetni. És ez a kulcskérdés, ahogy Judit is célzott rá, hogy igenis azt szeretnénk, hogy önállóan létezni, keressünk nyugodtan ugyanannyit, meg képesek vagyunk rá. És itt egy nagyon fontos dolog, hogy Magyarországon a megváltozott munkaképességek, vagy erősen fogyatékosoknak a 17%-a van kereső munkahelyen. Ez Nyugat-Európában bőven 40% fölött van. És ennek az egyik kulcs problematikája az, hogy a távmunkát, mai napig is annyira undorodnak tőle a munkaadók, hogy öröm nézni. Pedig ezt direkt provokatívan hangsúlyozom, mert tudom, gerincműtétet lehet végezni távmunkával. robottechnika révén.
6: Meg hát ez a jövő, és akárhogyan is nézzük, az internet talán ebből a szempontból egyik legfontosabb változás, hogy ezeket a társadalmi távolságokat képes lerövidíteni. És hogy az integrációnál jobb eszköz az internetnél, nem is tudom, hogy volt-e valaha az életben, beleértve a kommunikációs lehetőségeket, illetve akár a munka lehetőségeket.
11: Hát meg applikációk vannak, programok vannak, amik itt nem TB támogatottak. Tehát, hogy nem lehet hozzáférni, hogy milliómos fogyatékosnak kell lenni, hogy te ugyanúgy tudjál élni, és ezeket használjad, pedig ezek igazán könnyen hozzáférhetőek lehetnének.
6: Láttam most olyat, ahogy ilyen iPhone alkalmazás, és azoknak, akik nem látnak, meg olyanok, akiknek látnak, azokat kapcsolja össze. Ide föl kell tenni nekem, aki mondjuk látok, az, aki nem lát, az fölteszi a homlokára, és a kamerán keresztül az ő általa felvett kép, az nálam jelenik meg, és én tudom mondani, hogy most, ahol ő van ott, akkor jobbra, balra, egyenesen vagy merre. Az mennyire komoly, elképesztő. Szóval,
11: tehát, hogy mi a rehabban, azt szoktuk mondani, hogy az egészen az a baj, hogy nem motiváló a rendszer. Tehát, hogy és erre van is a kiáltványunk, amit alá is lehet írni a weboldalunkról.
6: Most mindjárt elmondasz már mindent.
11: Jó.
6: Jó, akkor Judit, kérlek, foglaljátok össze Péterrel, hogy akkor pontosan, jó, oké, programajánló következik, és akkor mondjatok el mindent a saját szavaitokkal a Rehab Critical Mass rendezvényről, hol van, mi a cél, milyen programok vannak, és akkor a végén majd még Judittól azt szeretném tudni, hogy mi a jóisteni csináld ezt az egészet, mert ez mindig nagyon izgat engem, hogy emberek egyébként miért vágnak ilyenbe bele, ugye ilyenkor a kriptodeviancia működik, hogy tudod, ha valaki mondjuk Pink Inkben arról beszél, hogy milyen jogaik vannak a melegeknek, akkor egyből nocsak, micsoda érintettség. Ugyanígy, ha valaki ebben a témában nyomul, akkor mi itt az érintettség, de először akkor programajánló következik.
11: A program az idén annyiban bővül az őszihez képest, hogy tulajdonképpen szimbolikusan egyrészt a 0 km kőtől indulunk, ami Budán van, a Clark Ádám téren. Itt egytől is van gyülekező, de kettőtől is, hogy el lehessen dönteni, ki mennyire fáradékony. Programok várják az embereket, a Nem adom föl együttes, az Osan kihozza azokat a bevásárlókocsikat, amik direkt sérült gyerekekkel együtt
6: ilyen van.
11: Van nekik, képzeld el, hoznak vizet az embereknek, aztán lesz 700 héliumos lufi, amire mindenki írhat, lesznek pedagógusok, akik integrált ovikba, bölcsékbe dolgozó, hihetetlen elhivatott emberek, ők gyerekeknek csinálnak mindenféle foglalkozásokat.
6: Ott a Clark Ádám téren?
11: A Clark Ádám téren, a bringóhintóval hozzák a sérült embereket a Batthyány téről,
6: yeah.
11: A riksások jönnek, hogy segítsenek, lesznek kartonszékek, hogy megpihenhessenek azok, akik fáradtabbak. Szóval számtalan, most valószínűleg ki fogok hagyni ilyen szinten a felsorolásból elnézést valakit, de annyira sok csatlakozó van, és annyira a BKK-hoz alacsony padlós buszokat, hogy a menetbe, aki megfárad, az felszállhasson. Ami nagyon fontos, hajszál pontosan 3 órakor fogunk elindulni. Tilla lesz egyébként az egésznek a konferenci, vagy aki ezt vezényli.
6: Ceremóniamester.
11: 3-kor elindulunk, és dzsámbedobosok fogják a menetet kísérni egy platós teherautóról. A Fehér Paradicsom klubnak köszönhetően a Lánchídon egy pillanatra megállunk, és föleresztjük a lufikat.
6: Mi lesz a lufira írva? Mit is mondták?
11: Ahogyha hoz az ember magával filctollat, akkor az, amit csak szeretne, a dühe, a vágya, az álma, mi hozunk valamennyi filctollat, de jó, ha mindenki hoz egyébként, amit szeretne, azt ráírja, és azt fölengedi.
9: Hát, vagy papírcetlire is lehet írni, azt nem is, és zsinórra
11: kell. Ez egy kicsit macera, tehát én mondjuk, mint szervező az egyszerűség képviseletében.
6: De azt, aki négyzetit meglátom.
11: Szóval, hogy aztán a Roosevelt téren megyünk tovább, a József Attila utcán végig vonulunk, a Károly körútról pedig befordulunk ugyanúgy, mint tavaly a Meridian Hotelnél az Erzsébet térre. És itt is számtalan program, amit az előbb a láthatatlan kiállítás a BKK buszokon megjelenik, mégpedig úgy, hogy becsukják a szememet, és akkor megnézem, hogy milyen lehet közlekedni, milyen egy buszra felszállni, például az Esések iskolája, megmutatja, hogy milyen, hogy lehet jól esni, hogy ezt meg.
6: Esések iskolája, ilyen van?
11: Esések iskolája. Igen, és hogy ez egy lehetne egy prevenciós iskolai program. Nagyon sok baleset, nagyon sok sérülés, nagyon sok haláleset nettó esésből van. Aztán az ölelés terápiások ott lesznek, és kicsit az emberek, akkor lesz a gyerekeknek, akik fáradékonyak, nyugis sátor babzsákokkal, akkor ott is ezek az aranyos óvónénik, bölcsis nénik foglalkoznak a gyerekekkel, közben a szülőket egy picit megmasszírozzák az ehhez értők, akkor a motiváció alapítvány is csinál érzékenyítést, lesz a Spinner kerekes székes Kft-nek graffiti bemutatója, és hát akkor ott a színpad, amit majd lehet, hogy tőled megkérem, de ott fellép a Tunyogi Imre, a Horváth Kristóf színész Bobbal, a Söndörgő, a Republik, a Rutkai Bori Banda, aztán nehogy kihagyjak valakit.
6: Ez óriási, ez nagyon komoly.
11: A Juhász Tomi, a
6: nyugodtan mondjad.
8: Padödő, nem?
11: A Padödő már nem lépje, mert turnéznak, de nagyon sokan. Szóval
6: de fölnéptek volna.
11: Nagyon sokan, és hát szerencsére lesz jövőre is, tehát még ők jöhetnek jövőre, de sokan-sokan jönnek is, mert elhivatottak az ügy iránt. Tehát, hogy a mi célunk az, hogy ez egy örömünnep. Ez nem olyan, hogy akkor most kimegyünk,
6: szomorúan.
11: Van egy fókuszált színpad, ahol... Hanem az a cél, hogy egy, mint egy ilyen pezsgő városban, Berlinben, Amsterdamban, Párizsban van egy fesztivál, ahol együtt nagyon-nagyon sokféle ember jól érzi magát. Meg lehet pihenni, lehet mindenféle érzékenyítésben részt venni, és ami nagyon fontos, hogy a színpadon pozitív példákat mutatunk be idén. Tehát a járókelő, ami a proaktivitás, ezt a játszóteres, a Magic Mish családok, akik érintett szülők, és ezt a játszóteret kitalálták. Van egy applikáció, amit aznap az akadálymentes térképre, egy applikáció, amit aznap a színpadunkon élesítenek be. Akkor vannak a Now Technologies-nak egy fejlesztése, a fejjel mozgatható kerekes székes
6: program. Van.
11: Aztán még nagyon fontos, hogy a nyitottak vagyunk mögénk át, ami közel 900 céget jelent, akik ugyanabban hisznek, mint mi, tehát cég filozófiájukban, hogy az értékek alapján kell megítélni az embereket. Tehát, hogy én úgy érzem, hogy ez a társadalmi összefogás, ez van, és ilyen értemben csodálatos dolog ezt szervezni.
9: Könnyen találtátok csatlakozókat?
11: Keresztünk.
9: Tehát, hogy jelentkeznek is maguktól, és jönnek, és
11: akarnak. Sokan jelentkeznek mostanra már, aha, de nagyon sok kutató munka és keresés van mögötte, de nagyon sok pozitív impulzus is jön vissza, uh-huh, hogy van egy ügy, amihez lehet csatlakozni, és szerintem ez Magyarországon kicsit úgy hiányzik, meg hiányzott, mert minden olyan pártpolitikai, mintha arról szólna az élet, pedig nem arról szól, hogy jól érezzük magunkat, mert itt élünk.
6: Mm. Judit, ki ad erre pénzt?
11: Képzeld el, hogy ez szinte, hogy nincs mögötte pénz, hát én is önkéntesként csinálom egy éve, és mindenki önkéntesként vesz részt, és a Norvég Civil Támogatási Alaptól az akciópályázaton kaptunk.
6: Hát ez nagyon karcsú.
11: Az nagyon
6: karcsú. Más film is, mennyi az?
11: Nagyon. Annyi, pontosan.
6: Hát és ez, amit itt most felsoroltál, ez azt jelenti, hogy ez más film is, plusz az önkéntes munka?
11: Figyelj, iszonyú erővel
6: keresem. Ez nagyon kemény, hallod?
11: Iszonyú, gigantikus erővel keresem a támogatókat, és lehet, hogy találok is, még semmi nem fix, és... Hát mondjam azt, hogy imádkozzon mindenki, hogy sikerüljön.
6: Hát aki hallgatja a rádiót és van neki kest, az nagyon keményen kezdje most beletolni ebbe.
11: Igen, hívjanak.
6: Még a maraton előtt.
11: Igen, mert vannak költségek, de azért ami a része, ami a jó része, az, hogy a fellépőktől kezdve mindenki azért támogatásból vesz részt. És erre mondom, hogy van egy ügy, és azt lehet támogatni.
6: És eddig beállnak így az emberek?
11: Figyelj a kérdésedre, hogy én miért vagyok benne.
6: Igen.
11: Hogy én azért vagyok benne, engem különösebben a fogyatékos ügy nem érdekelt, valamiért azért társadalminak érzékeny vagyok, a gyerekeim, a gyermekek háza is lesz például a színpadon, mint egy pozitív, integrált oktatási példa. És én odaírattam a gyerekeimet, mert én hiszek egy olyan társadalomban, ahol odafigyelnek egymásra az emberek. És az én személyes motivációm az, hogy én azt szeretném, ha a gyerekeim már egy ilyenbe élnének. És megőrülök minden egyes nap, amikor az ellenőrök az időseket lerugdossák a buszról, amikor a hajléktalanokkal úgy bánnak, amikor bárkit származása vagy éppen aktuális állapota miatt... hogy mondjam, méltatlanul kezelünk ezt. Én nem bírom el is.
6: Igen, egyébként ez érdekes, és valószínűleg nem csak amiatt, hogy mind a ketten ugyanabban az intézményben jártunk szociológia szakra, és lehet, hogy a korral jön elő, de egyre érzékenyebb vagyok arra, hogy tényleg, ha bárki az emberiséget bármilyen alapon elkezdi differenciálni, akár bőrszín, faj, származás, bármi, komolyan mondom, mintha merbe rúgnának. És hogy olyan szinten lettem rá érzékeny, hogy nem tudom, hogy mitől van ez, hogy ez így korunkban.
11: Én egy kicsit azt hiszem, hogy most egy kicsit az egész magyar társadalom olyan kevésbé odafigyelős, tehát soha nem... Szóval én egyszer csak elkezdtem azt érezni, hogy megyek a gyerekekért a suliba, és az idős néni rohan a busz után, felszáll a hátsó ajtónál, úgyis nyugdíjas bérlete van, de a buszvezető azért leállítja a motort, megalázóan rászól, és ez még hagyján, de hogy amikor szegénynek előre kell kummogni a lihegve, akkor az utastársak föl vannak háborodva, hogy milyen emberek vannak. És akkor valahogy így kiverődött a biztosíték, és hála Istennek találkoztam a Csabival. Mert nem akarom, hogy a gyerekeim, ez az én motivációm, nem akarom, hogy ilyen társadalomban nőjenek föl. És amikor tudok tenni, vagy ameddig tudok, addig én ezt teszek.
6: Igen, mert emlékszem rá egyébként, amikor az első gyereket után panaszkodtál, hogy nem lehet, kismamák ki vannak zárva a közlekedésből. És emlékszem, mondtad, hogy a legfontosabb topik a világon az, hogy amúgy hogyan jussanak el A pontból B pontba, mert csak azért, mert van egy gyerekük, innentől kezdve már kész. Már a városnak egy része 6 betű nem jár.
11: Hát meg amit mondtál a rokonodról, és hogy azért ez az érintettség, hogy ez nem kevés ember, tehát 5

0: azok ugyanúgy ide tartoznak, és ugyanúgy ki vannak zárva egy lakás szintérről. Ami megint csak így megdöbbenti az embert, hogy felnőttként kell azzal szembesülnünk, hogy amúgy a lakosság egy jelentős része konkrétan rabságban él, és nem tud eljutni ugyanazokra a szinterekre, ahová a többi ember. És hogy nem is értem, hogy hogyan tud reggel fölkelni a nap.
1: Hát meg ami még itt nagyon fontos, és ami célkitűzésünkben van, vannak ezek a közterek, amik arra vannak, hogy ott mi találkozunk, dumáljunk mindenféle dologról, nem csak a fogyi témáról, mindenről. Beszélgessünk egymással a Péterrel, és akkor nyílik a világ mind a kettőnk számára. És valahogy ezeket a köztereket, mintha nem arra találták volna ki hajdanán a civilizáció hajnalán, hogy ott az emberek találkozzanak. Ott már nem ülhetnek a padon, mert méretlenül ráül egy csöves egy padra. Mert leszögezik a padokat. Szóval az ilyenek, hogy...
2: Középső korlát, hogy nehogy odafeküdjél.
0: Igen. Meg ilyen tüskéket, mint amivel a galambokat tartják távol. Igen. Konkrétan ilyenek
1: tehát,
0: vannak.
1: Hogy az, hogy az Erzsébet tér, az, hogy a Clark Ádám tér, az, hogy a Lánchíd, ez mind azt jelenti, hogy mi szeretnénk a köztereket, szimbólumok. Igen. És hogy ez... Erre vannak, hogy mi ott legyünk és jól érezzük. Ma öregek, gyerekek, sérültek, máshogy sérültek, bringások és kerekesszékesek, szóval vidám, sokszínű magyar társadalom is van ilyen.
0: Meg nagyon jó flash egyébként. Tehát szerintem amúgy ilyenben részt venni és megélni azt, hogy így együtt vagyunk, ez egy nagyon jó táplálék a léleknek. Lehet, hogy most kicsit ilyen romantikus az, de amúgy, de hogy így tökre nagyot merít belőle az ember, megnyugszik, csökken a frusztrációja, és hogy azok a dolgok, amiket eddig érthetetlennek tartottunk, azok egyszer csak így hús kidurrannak, mint egy ilyen szappanbuborék, és soha többet már nem tudsz másként gondolkodni, mint ahogyan onnantól kezdve, és ez pedig az, hogy mindenkinek minden szintér jár, és hogy ha kell, akkor minden egyes közintézményt úgy kell átalakítani. Például Rómában láttam egy nagyon-nagyon szép templomot, és ugye mivel nem volt akadálymentes, üvegből csináltak hozzá egy ilyen lépcsőt, meg egy ilyen hatalmas ilyen rámpát. És hogy úgy, hogy közben tudod távolról nem sérül meg az épületnek a homlokzata, mert átlátsz rajta, de mégis arról beszélt, hogy igen, Isten házában hogyan fordulhat elő az, hogy nem megy be valaki kerekesszékkel. Az összes templom előtt ilyet akarok látni. Hát,
1: ez az a járókelőre töltsd föl, Fecó, légy szíves a képeket, pont ez a cél. Oda mész, nem tud bemenni, látod, hogy a barátod nem tud bemenni, aki kerekesszékes, lefotózott, ide rámpát szeretnék, föltöltjük, és amikor nagyon sok bejelentés érkezik, de már egynél is az adott illetékes hivatal el kell kezdjen ezzel foglalkozni. Ez a lényeg.
0: Halló?
3: Szervusztok, Gyuri vagyok.
0: Csáu, Gyuri.
3: Münchenben az, hogy egy templomba bejutni, az már nem is kérdés természetesen, de hogy meg volt csinálva, vagy meg van csinálva a Frauen kirchébe a makett, hogy és bréírással odarakva minden, hogy a vak is be tudjon menni, és meg tudja nézni, hogy mit is láthat a bab templomba belülről, kívülről.
0: Igen, ez is milyen fontos valóban, hogy az, aki nem lát, az szintén az élményből részesüljön. Így van.
1: Nagyon fontos. Mert ez a cél, hogy ez itt is evidencia legyen.
3: Igen, mert az, hogy bemenni, az már nem is kérdés, de sehova, tehát se metróba, se üzletbe, bárhova, az nem is probléma, és sajnos az már ezelőtt 20-25 éves, ahogy hallgatlak benneteket, hogy felötlőd bennem, hogy az a legborzasztóbb kérdés, hogy erről most itthon tárgyalni kell, mikor mi 96-ban kimentünk, ott ez már teljesen normális volt.
0: Jó, hát,
2: köszönjük.
0: Judit, azt mondjátok még, hogy akkor pontosan mikor van ez az egész hatalmas örömünnep, a Rehab Critical Mass?
1: Május 17-én,
0: tehát
1: most vasárnap, és akkor 1 órától lehet gyülekezni a Clark Ádám téren, 3 órakor indulunk, a tömeg nagyságától függően, de 4-5 között odaérünk az Erzsébet térre, és este 9-ig tartanak a programok.
0: Teljesen sötétedésig.
4: Kutyát hozni ér?
1: Hogyne, sőt, mi több, hát egy csomó ilyen segítő
4: terápiát. Na jó, de a segítő kutya az vizsgálja.
1: De mindent ér hozni, de jó. Nyilván nem ér vérebeket hozni.
0: Harami a hallod?
1: Tehát vannak azok a... De a kutyát bármit ér hozni. Pont az a lényeg, hogy minél színesebbek. Ötletet is ér hozni, bármi kis foglalkoztatást is ér hozni. Nyitott a dolog.
0: Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttetek hozzánk, és ezt a rendezvényt promóztátok. Munkátokhoz végtelen kitartást, és nagyon sok energiát kíván.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

Tilos Rádió. Az irodalmi lépegetőt hallgatjátok. Vendégünk DJ Meda, aki egyiptomi származású. Ő játszik zenéket, és svájci művészek Jörg Köpül és Miriam Bürgin hangfelvételeit Egyiptomban, Kairóban készült hangfelvételeket fogunk még bejátszani, csak január 30-án készültek főleg angolul és

Az előző bejátszásban arról beszéltek, hogy Mubarak mennyire nem tudja, hogyan élnek a szegények. És ugye Egyiptomban a legtöbb ember

Az előzőkben egy újságíró hölgy beszélt arról, hogy a rezsim őket egy pár facebookosnak hitte, de ez természetesen nem így van. És hogy ők rendet akarnak minden este, vagy minden alkalommal összetakarítottak maguk után a téren, és semmi balhét nem akartak. Csak változásokat. És hogy nagyon sok erőt adott nekik Tunézia. Akkor döntötték el, hogy vagy az adta az erőt, hogy ők is megpróbálják. Ezek az interjúk január 30-án készültek, lesz majd nem sokára későbbi is, és angol nyelven is. Közben Meda játszik nekünk egyiptomi zenéket, most főleg a 80-as évekből.

most Hakimot hallhatjátok, aki James Brown-nal is készített tracket. Azt mondja Mede, hogy ez igazi bus driver music. Ezt mindenfelé halljátok. Az előző pedig Mohamed Munir volt. Ő pedig núbiai és az egyiptomi zene királya.

Egyiptomból, a Tahrir térről hallatok Kairóból felvételeket. Az előző férfi arról mesélt, hogyan indult el a Tahrir térre egy csokor virággal a kezében, hogy a rendőröknek jelezze, hogy békés szándékkal jött, amire könnygáz volt a válasz. De azt mondja, hogy nem fognak elmenni, és addig maradnak, amíg ez a rabló társaság el nem megy. Természetesen itt a rezsimre gondolt. A zenéket közben Meda játsza nekünk, aki egyiptomi származású, Budapesten DJ-ként. Nem csak arab zenéket, de inkább 70-es, 80-as évek zenéit játsza. Az egyiptomi felvételek pedig a svájci Jörg Köpül és Miriam Bürkin felvételei.

Allegheremo con la sicurezza.

Tilos Rádió. Az irodalmi lépegetőt hallottátok. Egyiptomi zenék és hangfelvételek szóltak. Vendégünk DJ Meda volt, azaz Ahmed Khalil Hussein, aki egyiptomi származású és Budapesten él, és az interjúk, amiket hallgattatok, a svájci származású Jörg Köppl és Miriam Bürgin Egyiptomban készítették őket, főleg január 30-án, de ez az utolsó, ez például február 20-i volt. És még sorolnék egy-két nevet az interjúkészítők között. Ismail Negm, aztán Miriam Bürgin, Fózi Emráni és Jörg Köppl voltak. Megpróbálunk rendes tracklistát összeállítani. Az előadók legalább meg lesznek. További jó hallgatást. Jön a Bang Bang.

0: fact, I know they were. The texture was closer.
1: What do you think, Mr. Wells?
0: But they have come to consider, I'm of course surprised, that the H.G. Wells classic, which is the original for many fantasies about invasions by mythical monsters from planet Mars. I'm extremely surprised to learn that a story which has become familiar to children through the medium of comic strips and many succeeding novels and adventure stories should have had such an immediate and profound effect upon radio listeners.
2: Rövidre fogom ezt az űrgyalog túrát. Már is úgy unom, mintha Lenke tántihoz mennék pofafürdőre. Csak arra jó, hogy kipróbáljam az űrbúvár szerelésem. Halló, halló! Vétel! Hát az összeköttetés az jó. Oxigénellátáson kielégítő. Űröltözék hőszabályozás megfelelő. Gravitáció pótsúly berendezés működik.
3: Eleket termeltetek, egyedek.
4: Ezzel ezennel befejeztetett.
3: Elengedlek benneteket. Mehettek.
4: Melegeledet nekem nejem.
5: Kerek csemege, edd meg.
4: Gyerekem, merre ment?
5: Eszes mestere elvezette.
4: Elmemester ne nevelje, mert elverem kegyetlen. Esztelen elmemester, kegyes fejedelmem ellen nevel.
5: Emester remek egyed, szeresse gyermeket.
4: Nem engedem, fejedelmemnek jelentem, befejeztetem.
6: Gyermeked ez esetben eleget nevel. Ma volt az A, meg az O óra. Sok szót mond óval, okosodó, gondolkodó.
4: Helytelen eszme! Fejedelmem elrendelte, ehelyen engedelmeskedjen, egyenletesen elvel fecsegjen. Etetted, elveszelj, eretnek mester!
6: Nem remegek, harcos lobogómon lobogjon az A, meg az O, mert az A, meg az O haladó hangzó. Hát meg út a jóra való dolgozóknak!
2: A kis öreg úgy látszik, már nem gondolkodik annyira egysikúan. Talán vele megértettem magam.
7: Surprise! Surprise!
8: Tilos Rádió.
9: That's my favorite.

0: folyton Maria Böki, mincicus a blöki.
1: Itt nincs elásva, még a csaszapár. Van itt nálunk egy cívő, kitűnő hangula, olyan, mint a vagyuga, zenne volna, ricsaj, papa mondna gyereket, tuka szép szeretet, egy se nyakok, kesereg, tréfa a baj.
0: A családhoz tartozik, köb ükonokai fokon, egy 30. századbeli rokon. MZ Perix, MZ Perix, jelentkezz, jelentkezz!
2: Kapcs, fordj!
0: Mit mond?
3: Egy forintért megmondom.
2: Elfelejtem ókor, nem tudhat még új magyarul ez az atomókor. Szerencse, hogy beszélhetek így a vízszülékkel, a gondolat átvívő kézi készülékkel.
0: Kapcsolatunk titkos is és misztikus, kicsit utopisztikus.

Érodami lépegetőr. Érodami lépegetőr. Érodami lépegetőr. Érodami lépegetőr. Szia! Guten Tag. Szia! Egy sört. Meg egy sört. A barátó fizet. Kerek szépen egy hozó kávét. Csabannás. Ervíz, árvíz túre, tököforogja. Törköforogja. Árvíz, túre, tököforogja.

0: In the living room, the voice clock sang. Tick-tock, 7 o'clock. Time to get up, time to get up, 7 o'clock. As if it were afraid that nobody would. The morning house lay empty. The clock ticked on, repeating and repeating its sounds into the emptiness. A walk ticked on, repeating and repeating its sounds. Repeating and repeating its sounds into the emptiness. 7:09, breakfast time.
1: Réd, reddori. Langyesők jönnek.
2: A nappali szobában a beszélő óra énekelni kezdett. Tik-tak, tik-tak, 7 óra, ébredjetek, szép szóra! Mintha attól félne, hogy senki sem ébred. A ház üresen állt a reggelben. Az óra tiktakkolt, és újra meg újra ismételte a szavakat a nagy ürességnek. A 4:45 veri, készen áll a reggeli. A konyhában a tűzhely sziszegett és sóhajtozott, és forró belsejéből ki...
0: In the kitchen, the breakfast stove gave a hissing sigh and ejected from its warm interior 8 pieces of perfectly brown toast, 8 eggs sunny side up, 16 slices of bacon, 2 coffees, and 2 cool glasses of milk. Today is August 4, 2026, said a second voice from the kitchen ceiling, in the city of Allendale, California. It repeated the date 3 times for memory's sake. Today is Mr. Featherstone's birthday. Today is the anniversary of Talita's marriage. Insurance is payable, as are the water, gas, and light bills. Somewhere in the walls, relays clicked. Memory tapes glided under electric eyes. 8:01, tick-tock. 8:01 o'clock, off to school, off to work, run, run, 8:01. But no doors slammed. No carpets took the soft tread of rubber heels. It was raining outside. The weather box on the front door sang quietly, rain, rain, go away, rubbers, raincoats for today. And the rain tapped on the empty house, echoing. Outside, the garage chimed and lifted its doors to reveal the waiting car. After a long wait, the door swung down again. At 8:30, the eggs were shriveled and the toast was like stone. An aluminum wedge scraped them into the sink, where hot water whirled them down a metal throat, which digested and flushed them away to the distant sea. The dirty dishes were dropped into a hot washer and emerged twinkling dry. 9:15 sang the clock, time to clean. Out of the warrens in the wall, tiny robot mice darted. The rooms were a crawl with the small cleaning animals, all rubber and metal. They thudded against chairs, whirling their mustached runners, kneading the rug nap, sucking gently at hidden dust. Then, like mysterious invaders, they popped into their burrows.
2: Tálalt 8 szelet tökéletesen barna pirítós kenyeret, 8 tükörtojást, 16 szelet szalonnát, 2 kávét és 2 pohár hideg tejet. Ma 2026. augusztus 4-e van, mondta egy másik hang a konyha mennyezetéről, Allendale városában, Kaliforniában. 3-szor ismételte a dátumot, hogy meg lehessen jegyezni. Ma van Mr. Featherstone születésnapja és Talita házassági évfordulója, esedékes a biztosítás, a víz, a gáz és a villanyszámla. Valahol a falban relék kattantak, memória egységek futottak elektromos szemek előtt. Tik-tak, tik-tak, 8 óra, figyeljetek a szóra, mindenkinek járjon lába, munkahelyre, iskolába, tik-tak, tik-tak, 8 óra. De nem csapódtak az ajtók, a szőnyegek nem nyelték el gumisarkok puha lépteit. Kint esett az eső. Az időmondó doboz a külső ajtó nyugodtan énekelte, eső, eső, el nem állt, esernyő kell és kabát, és az eső vízhangosan kopogott az üres házon. Kint harang kondult a garázsban, a garázsajtó felemelkedett, és feltárta a várakozó kocsit. Hosszú várakozás után az ajtó ismét becsukódott. 8:30 a tükörtojás összezsugorodott, és a pirítós kenyér olyan lett, mint a kő. Egy alumíniumkar egy kagylóba söpörte az egészet, forró víz zúdult rá, lemosta egy fémgaraton, ott felaprózódott és lefolyt a távoli tengerbe vezető csatornába. A piszkos tányérok forró mosogatókagylóba süllyedtek, és a ragyogó szárazon kerültek megint elő. 9:50, takaríts! Énekelte az óra. A fal rejtett rekeszeiből kis robotegerek surrantak elő. A szobákban hemzsegtek a csupa gumi és fém takarító állatkák. Sűrű koppanásokkal végigpásztázták a székeket, átgyúrták a szőnyegek minden szálát, felszívták a rejtett port, azután, mint titokzatos megszállók, eltűntek rekeszeikben. Rózsaszín...
0: Their pink electric eyes faded. The house was clean. 10:00. The sun came out from behind the rain. The house stood alone in a city of rubble and ashes. This was the one house left standing. At night, the ruined city gave off a radioactive glow which could be seen for miles. 10:15. The garden sprinklers whirled up in golden founts, filling the soft morning air with scatterings of brightness. The water pelted window panes, running down the charred west side where the house had been burned evenly free of its white paint. The entire west face of the house was black, save for five places. Here the silhouette in paint of a man mowing a lawn. Here, as in a photograph, a woman bent to pick flowers. Still farther over, their images burned on wood in one titanic instant. A small boy, hands flung into the air. Higher up, the image of a thrown ball. And opposite him, a girl. Hands raised to catch the ball, which never came down. The five spots of paint, the man, the woman, the children, the ball, remained. The rest was a thin charcoal layer. The gentle sprinkler rain filled the garden with falling light. Until this day, how well the house had kept its peace. How carefully it had inquired, who goes there? What's the password? And, getting no answer from lonely foxes and whining cats, it had shut up its windows and drawn shades in an old maidenly preoccupation with self-protection which bordered on a mechanical paranoia. It quivered at each sound, the house did. If a sparrow brushed a window, the shade snapped up.
2: A ház tiszta volt. 10:00. A nap kibújt az eső mögül. A ház egyedül állt a csuparom és hamuvárosban. Ez volt az egyetlen épp ház. Éjszaka a romváros mérföldekre látszó rádióaktív sugárzást bocsájtott ki. 10:11. A kerti locsolók aranyszökőkutakat löveltek, szétszórt csillogással töltötték meg az enyhe délelőtti levegőt. A víz lemosta az ablaktáblákat, és lefutott az elszenesedett nyugati oldalon, amelyről a fehér festék egyenletesen leégett. A ház nyugati fala néhány foltocskát kivéve teljesen fekete volt. Egyik folt pázsitott nyíró férfi ányképe volt. A másik, mint egy fénykép, asszonyt ábrázol, amint lehajlik virágot szedni. Valamivel távolabb, mint egyetlen titáni pillanatban fára égetett képek, egy kisfiú, ahogy a levegőbe ugrik. Fölötte magasabban a feldobott labda képe, szemben vele meg egy leányka akarja felemelt kézzel elkapni a labdát, amely soha többé nem esett földre. Az öt festék volt, a férfi, az asszony, a gyerekek és a labda megmaradt. A többi vékonyan elszenesedett. A locsolók enyhén permetező esője megtöltötte a kertet lehulló fénnyel. Mindeddig megőrizte békéjét a ház. Gondosan megkérdezte, ki az? Mi a jelszó? És mivel a magányos rókáktól és síró macskáktól nem kapott választ, becsukta ablakait, lehúzta redőnyeit, és véllányos szemérmességgel és gépesített paranoiával védte magát. A ház tulajdonképpen minden hangra megrezzent. Ha verép súrolta az ablakot, a redőny lecsapódott. A madár megrettenve elrepült.
0: The house was an altar with 10,000 attendants, big, small, servicing, attending in choirs. But the gods had gone away, and the ritual of the religion continued senselessly, uselessly. 12 noon. A dog whined, shivering on the front porch. The front door recognized the dog voice and opened. The dog, once huge and fleshy, but now gone to bone and covered with sores, moved in and through the house, tracking mud. Behind it whirled angry mice, angry at having to pick up mud, angry at inconvenience. For not a leaf fragment blew under the door, but what the wall panel slipped open, and the copper scrap rats flashed swiftly out. The offending dust, hair, or paper seized in miniature steel jaws was raced back to the burrows. There, down tubes which fed into the cellar, it was dropped into the sighing vent of an incinerator which sat like evil Bale in a dark corner. The dog ran upstairs, hysterically yelping to each door, at last realizing, as the house realized, that only silence was here. It sniffed the air and scratched the kitchen door. Behind the door, the stove was making pancakes, which filled the house with a rich baked odor and the scent of maple syrup. The dog frothed at the mouth, lying at the door, sniffing, its eyes turned to fire. It ran wildly in circles, biting at its tail, spun in a frenzy. Died. It lay in the parlor for an hour. 2 o'clock, sang a voice. Delicately sensing decay at last, the regiments of mice hummed out as softly as blown gray leaves.
2: Még egy madár sem érintette a házat. A ház valóságos oltár volt. 10 000 nagy és kicsi karbantartó és takarító szolgálat tevővel és kórussal. De az istenek elhagyták, és a vallásos szertartás értelmetlenül, haszontalanul folytatódott. Déli 12. Az elülső verandán egy reszkető kutya sírt fel. A külső ajtó felismerte a kutya hangját és kinyílt. A valaha nagy és erős, de most csontig lesoványodott és sebekkel borított kutya beoldalgott, és végigfutott a házon sáros lábnyomokat hagyva maga után. Mögötte haragos egerek cigáztak, haragosak, mert csarat kell felszedni ők, és haragosak a zavarásért. Mert egy levéltörmeléket sem hordhatott be a szél az ajtó alatt, hogy a falburkolat ki ne táruljon, kibocsátva a gyors rézegereket, kik az ellenséges port, hajszálat vagy papírdarabkát megragadták miniatűr acél állkapcsukkal, rekeszeikbe rohantak vele, és a pincébe vezető csövekbe dobták, hogy eljusson az egyik sötét sarokban gonosz bálként guggoló hamvasztó kemence sziszegő gyomrába. A kutya felszaladt a lépcsőn, hisztérikusan vakkantott minden ajtónál, míg végül rájött, mint a ház is, hogy csak a csend hallgat odabent. A levegőbe szimatolt, és kaparni kezdte a konyhaajtót. Az ajtó mögött a tűzhely fánkot készített, és megtöltötte a házat a sütés dús illatával és az áfonya lekvár szagával. A kutyának habzott a szája, az ajtó felé hasalt, szimatolt, szeme tűzben égett. Vadul forgott körbe-körbe, farkát harapta, veszettül pörgött, és kiadta páráját. Egy óráig feküdt a nappali szobában. 2 óra, énekelt a hang. Végül finom szimattal megérezve a bomlást, zümmögve kirajzott az egerek regimentje, meg annyi szürke falevél az elektromos szélben.
0: In an electrical wind. 2:15. The dog was gone. In the cellar, the incinerator glowed suddenly and a whirl of sparks leaped up the chimney. 2:35. Bridge tables sprouted from patio walls. Playing cards fluttered onto pads in a shower of pips. martinis manifested on an oaken bench with egg salad sandwiches. Music played, but the tables were silent and the cards untouched. At 4 o'clock, the tables folded like great butterflies back through the paneled walls. 4:30, the nursery walls glowed. Animals took shape. Yellow giraffes, blue lions, pink antelopes, lilac panthers cavorting in crystal substance. The walls were glass. They looked out upon color and fantasy. Hidden films clocked through well-oiled sprockets, and the walls lived. The nursery floor was woven to resemble a crisp cereal meadow. Over this ran aluminum roaches and iron crickets, and in the hot, still air, butterflies of delicate red tissue wavered among the sharp aroma of animal spores. There was the sound like a great matted yellow hive of bees within a dark bellows, and the lazy bumble of a purring lion. And there was the patter of okapi feet and the murmur of a fresh jungle rain like other hoofs falling upon the summer-starched grass. Now the walls dissolved into distances of parched weed, mile on mile and warm, endless sky. The animals drew away into thorn breaks and water holes. It was the children's hour. 5 o'clock, the bath filled with clear hot water. 6, 7, 8 o'clock, the dinner dishes manipulated like magic tricks, and in the study, a click. In the metal stand opposite the hearth, where a fire now blazed up warmly, a cigar popped out, half an inch of soft gray ash on it, smoking, waiting. 9 o'clock. The beds warmed their hidden circuits, for nights were cool here. 9:05. A voice spoke from the study ceiling. Mrs. McClellan, which poem would you like this evening? The house was silent. The voice said at last, since you express no preference, I shall select a poem at random. Quiet music rose to back the voice. Sarah Teasdale, as I recall, your favorite. There will come soft rains and the smell of the ground, and swallows circling with their shimmering sound, and frogs in the pools singing at night, and wild plum trees in tremulous white. Robins will wear their feathery fire, whistling their whims on a low fence wire, and not one will know of the war. Not one will care at last when it is done. Not one would mind neither bird nor tree if mankind perished utterly. And spring herself, when she woke at dawn, would scarcely know that we were gone.
3: Negyed három. A kutya eltűnt. A pincében a hamvasztó kemence hirtelen felizzott, és szikra eső repült ki a kéményen. 2:35. Bridge-asztalok hajlottak ki a kerti lakfalából, játékkártyák hullottak a posztóra színes zuhatakban, martinik jelentek meg egy tölgyfaasztalkán és tojássalátás szendvicsek. Zene szólt. De az asztalok csendesek, a kártyák érintetlenek maradtak. 4 órakor az asztalok, mint nagy lepkék, összecsukódtak és visszahúzódtak a falborításába. 4:50. Kivilágosodtak a gyerekszoba falai. Állatalakok jelentek meg rajtuk, sárga zsiráfok, kék oroszlánok, rózsaszín antilopok, lila párducok a kristályos anyagban tündökölve. Az üvegfalak színt és fantáziát sugároztak. Rejtett filmek futottak jól olajozott tárcsákon, és a falak életre keltek. De a gyermekszoba padlója olyan volt, mint a friss zöldellő mező. Alumínium szöcskék és vastücskök futkároztak rajta, és a csendes meleg levegőben finom szövésű piros pillangók röpködtek az állati lábnyomok erős szagában. Olyan hang töltötte be a levegőt, mint egy nagy sárga szalmából fonott mékkas zümmögése, és egy rejtett fújtatóból oroszlánok lusta dorombolása hallatszott. És okapi lábak dobogása hangzott fel, és friss eső kopogása a dzsungelben, és különös állatok patái ropogtak a nyár melegétől száraz füveken. Most sok-sok mérföld távolságban hőségtől repedezett növényzetet, és végtelen, forró eget mutattak a falak. Az állatok tüskés szakadékokba és vízmosások mélyére húzottak. Mese délután volt a gyermekeknek.
4: 5 óra.
3: A fürdőkád megtelt tiszta, meleg vízzel.
4: 6, 7, 8 óra.
3: A vacsoraasztalok varázslatosan működtek, és a dolgozó szobában egy kattanás hallatszott. És a kandallóval szemben, melyben most melegen fellobogott a tűz, egy fémálványon égő szivar bukkant elő, félhüvelyk puha, szürke hamuval, füstölögve, várakozva.
4: 9 óra!
3: Az ágyak rejtett áramkörei melegedni kezdtek, mert az éjszakák hűvösek voltak erre.
4: 9 óra, 5 perc!
3: Egy hang szólalt meg a dolgozószoba mennyezetéről. Mrs. McKellen, melyik verset óhajtja hallani ma este? A ház hallgatott. Végül a hang újra megszólalt.
4: Minthogy nincs különösebb kívánsága, kiválasztok egy verset találomra.
3: Hangzene kísérte a hangot.
4: Sarah Teasdale, úgy emlékszem, kedves költője. Langy esők jönnek, s föld illata száll, és köröz a légben majd fecskemadár, és ungnak a békák az égi tavon, és szilvafát lenget a lágy fuvalom. És a rigók mondják, és torkuk remeg, a kis kerítéseken éneküket. És nem beszél senki a háborúról, s nem kérdezi senki, hogy lesz-e, s mikor. S nem kérdezi semmi, se fű, se madár, hogy hol van az ember, jaj, hova már. És új tavasz ébred, és kezd életet, és hogy mi elmúltunk, nem látja meg.
3: A tűz lobogott a téglakandon.
0: The fire burned on the stone hearth, and the cigar fell away into a mound of quiet ash on its tray. The empty chairs faced each other between the silent walls, and the music played. At 10 o'clock, the house began to die. The wind blew. A falling tree bough crashed through the kitchen window. Cleaning solvent bottles shattered over the stove. The room was ablaze in an instant. Fire! Screamed a voice. The house lights flashed. Water pumps shot water from the ceilings. But the solvent spread on the linoleum, licking, eating, under the kitchen door, while the voices took it up in chorus. Fire! Fire! Fire! The house tried to save itself. Doors sprang tightly shut, but the windows were broken by the heat, and the wind blew and sucked upon the fire. The house gave ground as the fire in 10 billion angry sparks moved with flaming ease from room to room and then up the stairs. While scurrying water rats squeaked from the walls, pistoled their water and ran for more, and the wall sprays let down showers of mechanical rain. But too late. Somewhere, sighing, a pump shrugged to a stop. The quenching rain ceased. The reserve water supply, which had filled baths and washed dishes for many quiet days, was gone. The fire crackled up the stairs. It fed upon Picassos and Matisses in the upper halls like delicacies, baking off the oily flesh, tenderly crisping the canvases into black shavings. Now the fire lay in beds, stood in windows, changed the colors of drapes, and then reinforcements. From attic trapdoors, blind robot faces peered down with faucet mouths gushing green chemical. The fire backed off, as even an elephant must at the sight of a dead snake. Now there were 20 snakes whipping over the floor, killing the fire with a cold, clear venom of green froth. But the fire was clever. It had sent flame outside the house, up through the attic to the pumps there. An explosion! The attic brain which directed the pumps was shattered into a bronze shrapnel on the beams. The fire rushed back into every closet and fell to the clothes hung there. The house shuddered, oak bone on bone, its bared skeleton cringing from the heat, its wire, its nerves revealed as if a surgeon had torn the skin off to let the red veins and capillaries quiver in the scalded air. Help! Help! Fire! Run! Run! Heat snapped mirrors like the first brittle winter ice, and the voices wailed, fire, fire, run, run, like a tragic nursery rhyme. A dozen voices, high, low, like children dying in a forest, alone, alone. And the voices faded as the wires popped their sheathings like hot chestnuts. One, two, three, four, five voices. In the nursery, the jungle burned. Blue lions roared, purple giraffes bounded off. The panthers ran in circles, changing color, and 10 million animals running before the fire vanished off toward a distant steaming river. 10 more voices died. In the last instant under the fire avalanche, other choruses, oblivious, could be heard announcing the time, playing music, cutting the lawn by remote control more, or setting an umbrella frantically out, and in the slamming and opening front door, 1,000 things happening like a clock shop when each clock strikes the hour insanely before and after the other, a scene of maniac confusion, yet unity. Singing, screaming, a few last cleaning mice darting bravely out to carry the horrid ashes away. And one voice, with sublime disregard for the situation, read poetry aloud in the fiery study until all the film spools burned, until all the wires withered and the circuits cracked. The fire burst the house and let it slam flat down, puffing out skirts of spark and smoke. In the kitchen, an instant before the rain of fire and timber, the stove could be seen making breakfasts at a psychopathic rate. 10 dozen eggs, 6 loaves of toast, 20 dozen bacon strips, which, heated by fire, started the stove working again, hysterically hissing. The crash, the attic smashing into kitchen and parlor, the parlor into cellar, cellar into sub-cellar, deep freeze, armchair, film tapes, circuits, beds, and all like skeletons thrown in a cluttered mound deep under. Smoke. And silence. A great quantity of smoke. Dawn showed faintly in the east. Among the ruins, one wall stood alone. Within the wall, a last voice said over and over again and again, even as the sun rose to shine upon the heaped rubble and steam. Today is August 5, 2026. Today is August 5, 2026. Today is August 5, 2026. Today is August 5, 2026.
3: A szivar hamuvá hullott a hamutartóban, az üres székek egymást bámulták a néma falak közt, és a zene szólt. 10 órakor kezdődött a ház haláltusája. Fújt a szél. Egy lezuhanó faág betörte a konyhaablakot. Palackozott tisztító oldat ömlött a tűzhelyre. A helyiség egy pillanat alatt lángban állt. Tűz! Sikoltott egy hang. A ház lámpái felvillantak, a szivattyúk vizet fecskendeztek a mennyezetről. De az oldat szétfutott a linóleumon, nyaldosva falva a konyhaajtó alá, míg a hangok kórusban kiáltották. Tűz! Tűz! Tűz! A ház menteni akarta magát. Az ajtók légmentesen becsukódtak, de az ablakokat kitörte a hőség, és a szél fújt és szította a tüzet. A ház kénytelen volt meghátrálni, mikor a tűz 10 milliárd dühös szikrája lángoló könnyedséggel tört utat szobáról szobára, aztán fel a lépcsőn, miközben vízi patkányok surrantak elő a falakból, kiköpték vízüket, és új vízért futottak. És a fali permetezők ontották a gépesített esőzuhatagait.
2: De késő volt. Valahol sziszegve megállt egy szivattyú, a tűzoltó eső elállt. A tartalékvíz, amely sok csendes napon megtöltötte a fürdőkádakat és elmosta a tányérokat, kifogyott.
3: A tűz felfelé pattogott a lépcsőkön. Picasso és Matisse képeket emésztett meg csemegeként a felső szobákban, leégette róluk az olajos húst és fekete foszlányokká pörkölte a ropogós vásznakat. A tűz most belekapott az ágyakba, az ablakrámákba, megváltoztatta a függönyök színét. És ekkor jött az ellentámadás. A padlás csapóajtóiból vakrobotarcok bukkantak elő, és szájukból zöld vegyszert ontottak. A tűz visszahúzódott, mint az elefánt, ha döglött kígyót lát. Most 20 kígyó verte a padlót, és taposta a tüzet a tiszta zöld hab hideg mérgével. De a tűz okos volt. Lángjait kiküldte a ház külső falára, és ott fel a padlásra, a szivattyúkhoz. Robbanás! Az agyszerkezet, amely a szivattyúkat irányította, bronzrepeszekben szóródott szét a padlás gerendákon. A tűz tovahömpölygött, hatalmába kerítette a beépített szekrényeket, és végig tapogatta a felakasztott ruhákat. A ház megremegett, minden tölgygerenda csontja, az egész puszta csontváz vinnyogott a hőségben, húzalai idegei szabadon lógtak, mintha egy sebész lehúzta volna a bőrét, hogy a piros vénák és hajszálerek a tüzes levegőben remegjenek.
4: Segítség! Segítség! Tűz! Fussatok! Fussatok!
3: A hőtől megpattantak a tükrök, mint a töréken téli jég, és a hangok sikoltoztak.
4: Tűz! Tűz! Fussatok! Fussatok!
3: Mint egy tragikus gyermekrigmust, egy tucat hang, magas hang, mély hang, mint haldokló gyermekek az erdőben. Egyedül. Egyedül. És a hangok is elhaltak, amikor a húzalokról levált a burkolat, mint a forró gesztenye héja. 1, 2, 3, 4, 5 hang sorra elnémultak. A gyerekszobában égett a dzsungel. Kék oroszlánok ordítottak, bíbor zsiráfok vágtáztak, a párducok körbefutottak, a színek elváltoztak, és 10 millió állat tűnt el a tűz elől menekülve a távoli, gőzölgő folyam irányában. Megint elnémult 10 hang. Az utolsó pillanatban a tűzlavinában felhangzó kórusok önfeledten jelentették az időt, muzsikáltak, távirányítású fűnyírógépekkel nyírták a pázsitot, vagy kerti ernyőket nyitottak fel, és a nyíló és csapódó külső ajtón át 1000-nyi jelenet látszott, mint az órásboltban, amelyben minden óra megőrült, és egymás előtt vagy után össze-vissza üti az órákat, a tébolyult zavarképei egyé olvadtak, éneklés, sikítás, néhány utolsónak megmaradt derékegér rohangálása, hogy eltakarítsa a borzalmas hamut. És egy hang. Felsőbbrendűen, mit sem törődve a helyzettel, verseket olvasott fel a lángoló dolgozószobában, amíg minden filmtekercs el nem égett, amíg minden vezeték össze nem zsugorodott, és az áramkörök szét nem repedtek. A ház szikraesőt szórva, füstfelhőt fújva, összeomlott. A konyhában egy pillanattal a tűz és gerenda eső lezúdulása előtt a tűzhely háborodott tempóban készítette a reggelit. 10 tucat tojás sütött, 6 cipót pirított szeletekben, 20 tucat szalonna szeletet adagolt, és elfogyasztásuk, a tűz mindet felemésztette, új munkára késztette a hisztérikusan sziszegő tűzhelyet. Összeomlás. A padlás rázuhant a konyhára és a nappalira, a nappali a pincére, a pince az alsó pincére. Mély hűtőkészülékek, karosszékek, filmszalagok, áramkörök, ágyak zuhantak alá összegabajodva, mint a csontvázak a meredek szakadékba. Füst és csend. Nagy, nagy füst. Keleten halványan derengett a hajnal. A romok között egyetlen fal állt. A falban az utolsó hang ismételte újra és újra, még akkor is, mikor a nap már felkelt és rásütött a gőzölgő romhalmazra.
4: Ma 2026. augusztus 5-e van. Ma 2026. augusztus 5-e van. Ma

0: Sziasztok! Ez a Tilos Rádió az FM 90,3-on és a www.tilos.hu-n.
1: Sziasztok! A Roma műsort halljátok. Kivételesen nem Budapestről, hanem Hegymegről, a Dr. Ámbédkár Gimnázium egyik épületéből adjuk a műsort nektek.
2: A mikrofonnál pedig Ami és Suzi egyelőre.
1: Suzi, elmondod akkor, hogy hol vagyunk tulajdonképpen, mert nem biztos, hogy mindenki tudja.
2: Igen, Borsod megyében vagyunk, Hegymegen, ami a Dr. Ámbédkár iskolának az egyik kihelyezett, illetve az egyik épülete. Itt középiskolai oktatás folyik, és ez egy tehát egy középiskolában vagyunk, nem csak egyedül, hanem természetesen diákokkal, sőt az iskolánkat többen is képviselik ezúttal, nem úgy, mint egy hónappal ezelőtt a Tilosban az első műsorunkkor, amikor egyedül én tudtam beszélni az Ámbédkárról. Én most is beszélnék még arról esetleg, hogy hogy kerülünk ide, és mi ez az iskola, de sokkal inkább kihasználnám a lehetőséget, hogy itt van most az iskolánk igazgatója is, aki tudna egy kicsit beszélni arról, hogy hogyan indult ez az Ámbédkár Gimnázium, ugyanis én csak őszóta vagyok munkatárs és kollega ebben a munkában. Igen, szervusz, Tibor!
3: Szervusztok! Nagyon örülök, hogy együtt lehetünk ebben a műsorban. Mi találtunk itt egy épületet. Ez az épület pont iskolának épült, és üresen állt. És hát azt is láttuk, hogy viszont a környéken meg egy csomó olyan fiatal is van, aki meg nem jár iskolába egyáltalán, vagy pedig esetleg olyan iskolába jár, ahova nem szeret, vagy nem jár be eleget, mert ilyen is van. És hát elkezdtünk dolgozni, elkezdtük megkeresni azokat a családokat, akik szívesen dolgoznának velünk együtt.
1: Ne haragudj, Tibor, ez úgy nézett ki konkrétan, hogy végigjártatok házról házra a falvakat, és megkérdeztétek, hogy ki az, aki...
3: Eleinte csináltunk ilyet, aztán már később nem kellett, mert az unokatestvérek bemutattak bennünket egymásnak, tehát mi igazából nem úgy hirdetjük magunkat, mint egy megszokott gimnázium, hogy a felvételi tájékoztatót a 8. osztályfőnök kiosztja, és akkor behúzzák az X-et, hogy ide, meg a hanyadiknak jelölik. Nem erről van szó, mivel még olyan diákunk is van, aki a 8. osztályát nem is az általános iskolában töltötte, hanem már nálunk. Esetleg nem 13 évesen, hanem 16 évesen, vagy 18 évesen. Tehát mi olyan fiatalokkal dolgozunk, akik egy kicsit kikoptak a iskolából, egy olyan épületbe, ahol meg nem volt diák. Tehát összehoztuk ezt a kettőt.
1: Egy olyan faluban, ahol nem nagyon vannak gyerekek.
3: Igen, igen, igen.
1: Ezért aztán hoztok.
3: Ide jöttünk, igen. Hát azért van, aki reggel 6-kor kell azért, hogy ide érjen. Ugye Szikszó elég messze van. És ráadásul a volánbusz az valahol a mezőn rakja le őket, ahol értük kell mennünk egy mikrobusszal. Tehát azért elég kalandos dolgokat vállalnak azok, akik eldöntötték, hogy ők akkor most le fognak érettségizni, visszakapcsolódnak az iskolába. De van olyan is, aki példásan tanult 8. osztályig, ide jártak az unokatestvérei, vagy valaki ismerőse mondta neki, hogy itt jó, és most is ide jár, és általában nyilván, aki nem maradt ki soha az iskolából, az azért általában most is jobb tanuló. Hát persze. De majd lesznek még jobbak, meg lesznek azok is.
1: Felveszik a ritmust a többiek is.
3: Persze.
1: És hány diákotok van?
3: Hát összesen 300 diákunk van, de nem csak itt, hanem máshol is dolgozunk. Sajókazán is dolgozunk, Ózdon, Baranya megyében, szóval sokfelé dolgozunk.
1: És a hegymegi iskola az mióta működik?
3: Hát
1: mert hogy, ahol most vagyunk.
3: Ezt egy tanévnek a kellős közepén találtuk, mert ugye egyre több diákunk lett, és nem fértünk el egy közösségi házba, egy szobában tanultunk először, főleg alsóvadásziakkal. Kik vannak itt alsóvadásziak? Igen, azért.
4: Balogh Riárd, én alsóvadászi vagyok.
3: Igen, te még akkor nem jártál hozzánk, de Évike például eléggé hamar hozzánk került. Mikor kerültél hozzánk?
5: Hát én már 3 éve.
3: 3 éve? Bizony, bizony. Azóta már nekem is több őszhajszálom van. Na, te például, neked úgy alakult, hogy az általános iskolát azt nálunk kellett befejezni, és nem az eredeti helyeden az általános iskolában.
5: Hát nem.
3: Jobb volt, hogy így alakult?
5: Hát szerintem igen.
3: Miért jobb ez így?
5: Hát mert ott nem voltak jó. Nem volt jó nekem az általános iskola.
3: Uh-huh. Ez meg olyan jó?
5: Hát jobb, mint az általános iskola.
3: És mi ebben a jobb?
5: Hát, mit tudom én.
1: Bocsánat, az az általános iskola, ahova te jártál, az egy közös iskola volt fehérekkel, és attól volt neked rossz, hogy ott kevésbé figyeltek rád, vagy kevésbé voltak türelmesek?
5: Valójában ez is benne volt.
1: És itt több segítséget kapsz?
5: Hát valamennyivel többet.
1: Itt a adás előtt beszélgettem valakivel, az egyik fiú valaki. Ja, itt vagy mellettem. Szevasz! Mindjárt. Hogy nem nagyon kaptok leckét? Ez igaz? Tehát, hogy megtanultok itt mindent, ha hazamentek, akkor már nem...
5: Hát nem minden esetben, mert valamikor adnak leckét, és otthon is meg kell tanulni.
1: És olyan leckét visztek már haza, amit már biztos meg tudtok csinálni ott is, akkor, hogyha még 6 másik dolgod van?
5: Hát, valójában igen.
1: De hogyha valami nem megy, akkor itt tudsz segítséget igen. kérni? Úgy kezdjétek el, jó? Oké, okay. Jó, szépen elakadtunk itt. Nagyon sokan ülünk egyébként, és nem tudom, hogy az jó ötlete, hogy most sorba mindenkit bemutassunk, de én nekem tetszik ez a rendszer, Tibor, hogy te így tudod, hogy kitől mit kérdez, mert ismered a gyerekeket, mi pedig nem.
3: Hogy jó, hát most én a legutóbb a Lufiekkal dolgoztam együtt Sajókazán.
1: Ez nem ér el.
3: Az jó lenne, ha például arról mesélnétek, mert az nekem egy élmény volt, nekem az nagyon érdekes volt. Ugye nem iskolában töltöttük azt a 2 napot, és mégis tanultunk. Hát, ez mi volt?
4: Hát igen, hogy innen... Persze. Balogh Riárd vagyok, 16 éves, alsóvadászon lakom, és hát ide a Dr. Ambedkár iskolába, Hegymegre járok most fél éve.
3: Igen. Riárd vagy, de mások is Riárdok, úgyhogy te vagy a Luffy.
4: Igen, a Luffy, így, aki.
3: Mi volt ez a 2 nap, amit Sajókazán töltöttetek? Ott is nekünk sulink van, tehát ott is jártatok az egy picit iskolába ott is.
4: Hát igen, elmentünk ugyebár Sajókazára, mert ez a Jobbik párt szeretett volna ott egy ülést tartani, és ebbe segítettünk mi, hogy valahogy megpróbáljuk beakadályozni, hogy ne legyen rendbontás, meg hogy ne kaszával, meg kapával oldjuk meg ezt a felvonulást.
3: Tehát a Jobbiknak segítettetek?
4: Nem a Jobbiknak, hanem hogy...
1: Hogy ne legyen baj.
4: Hogy ne legyen baj, igen.
3: Igen, mert azt tudni kell, hogy a Sajókazaiaknak a rokonsága a Sajóbábony, ahol már egyszer volt baj november közepén. Ülnek is börtönbe azóta cigányok. Csak cigányokat csukott le a rendőrség egy olyan verekedésben, amiben hát az egyik fél volt csak a cigányok, a másik fél a Jobbik. És hát nyilván a Sajókazaiak attól féltek, hogy ez majd megismétlődik, a Jobbik azért jön.
1: Hogy itt is csináljon valamilyen botrányt, igen.
3: Igen, igen. És akkor ti mit csináltatok? Ezek szerint nem botrányt.
4: Nem botrányt, hanem az ottani házakba, cigánysoron elmentünk, először szórólapokat osztottunk.
3: Mi volt ráírva a szórólapokra?
4: Hát, hogy a közösségi házba jöjjenek el egy ülésre, ahol megbeszélik ezt a dolgokat, hogy milyen féleképpen kéne ezt a dolgot megbeszélni, hogy normálisan meg tudják beszélni a Jobbik párttal, hogy ne legyen rendbontás.
3: Ugye hát a rendőrség
4: igen.
3: akarta ezt a gyűlést, és a rendőrség is tartotta. Ti már magán a gyűlésen nem voltatok, ott 300 ember volt jelen ezen a gyűlésen.
4: Igen.
3: Dugig tele volt, és akkor még mindig a cigányok nagy része még csak nem is volt ott. Tehát ez egy olyan közösség, ahol nagyon sok cigány lakik együtt. Jártatok már ilyen telepen régebben, ahol ennyi sok ember lakik?
4: Hát nem nagyon, mert ez elég nagy település, és ilyen nagy cigánysort, ahogy szokták mondani, még nem láttam, mint ami
3: tehát akkor te ezt tanultad.
4: Hát igen.
3: Jó, nem csak ezzel foglalkoztunk, ez véletlenül úszott be a képbe akkor. Esetleg ki volt még veled? Beszélnél arról nekünk, hogy mi volt az oka, ami miatt hívtunk benneteket, mert nem, ez véletlenül úgy alakult, hogy volt egy ilyen esemény a faluba, persze. De nem ezért hívtunk benneteket. Miért is hívtunk? Mutatkozz be!
6: Molnár Gergely vagyok. Szikszóról.
3: Így van, és te is ott voltál ezen a 2 napon.
6: Igen.
3: Miért hívtunk benneteket oda?
6: Jó kérdés. Jó kérdés.
3: Ki volt a vendégünk akkor?
6: Szoputi,
3: aha, aha, aha. Igen. Hát ilyen furcsa neve van neki. Miért?
2: Ki ő?
6: Hát egy buddha.
3: Hát egy élő buddha? Egy buddhista vezető.
6: Buddhista, igen.
3: Igen. Mit keres egy buddhista vezető a mi sulinkban? Igen, hát ez furcsa, mert azért a gimnáziumokban nem szoktak buddhista vezetők jönni. Ez egy milyen suli ez a mi sulink? Mi a neve a sulinak?
4: Hát a mi iskolánknak a neve az, hogy Dr. Ambedkar, ezt a nevet egy buddháról kapta.
3: Uh-huh, van, vagy legalábbis egy buddhista szentről, így van.
4: Buddhista szentről, igen. És ez a Szuputi és a segítője a Rucsi, aha, azért jöttek el hozzánk Sajókazára, hogy hát ebből a vallással megismertessenek így minket. Uh-huh. Vagy miről is van szó így.
3: És miről van szó?
4: Hát arról, hogy ez a buddhista vallás, ez arról szól, hogy nem hisznek Istenbe, uh-huh, hanem az, hogy ha saját maguk úgy, amit ők elterveznek, annak úgy kell lenni, hogy...
3: És mit terveztek el?
4: Hát...
3: Ugye ezek az indiaiak, akikről beszéltek sokat, milyen sorsuk van ezeknek az indiaiaknak?
4: Hát az indiaiaknak elég rossz sorsuk van, mert nem úgy bánnak velük, mint a... Hát szegények nagyon, aha, le vannak nézve, és kihasználják őket.
3: Aha, tehát nem minden indiai, hanem ezek a kicsodák is? Aha, ott mondja.
4: Dalitok.
3: A dalitok, így van, csak így a rádióhallgatók nem biztos, hogy értik, hogy a dalitok, és csak mi tudjuk, hogy ez mi.
4: Hát igen.
3: Mondjuk magyarul.
4: Érinthetetlenek a dalitok. Érinthetetlenek. Hát az, hogy van különböző ilyen kasztrendszer, és ha a kasztrendszerből például megérintenek egy dalitot, akkor különböző módszerekkel meg kell
3: Hosszasak és annyira büdösek,
4: igen,
3: hogy a többi indiai undorodik hozzájuk érni.
4: Igen.
3: Nem akarnak melléjük ülni az iskolapadban, nem kapnak munkahelyeket, általában a falu szélén laknak. Ismerős ez nekünk?
4: Hát ismerős, mert így hallottunk már róla, hogy is élnek ezek a dalitok.
3: De... Igen. Így van. Jó, és ezzel ismerkedtünk meg, hogy ki is lehet lépni egy ilyen helyzetből, hogy az ember a falu szélén lakik, hogy nem kap munkát, hogy nincsenek rendes iskolái.
4: Hát igen.
3: Nekünk személyesen jelent ez valamit?
4: Hát hasonlóak hozzánk így romákhoz, aha, a dalitok.
3: Miben?
4: Hát abban, hogy valamilyen szinten így nekünk is olyan nehéz, mint nekik így a tanulás, vagy hogy mondjam ezt?
3: Aha.
4: Így.
3: Jó, hát én örülnék, ha beszélne olyas valaki, aki már régebb óta sikeresen itt tanul, hogy mit jelent ez a tanulás. Igen, te rád gondoltam pontosan, ezt nagyon jól látod. De addig a Józsi is megszólalhat, amíg te a bátorságot gyűjtesz, mert Józsi viszont új diákunk, és...
7: Jó napot!
3: Igen, azt jó lenne, hogyha hangosan köszönnél mindenkinek, bemutatkozná.
7: Jó napot kívánok, Kamecz József vagyok, alsóvadászi lakos. Egy fél éve járok ide ebbe az iskolába, mivel az előző iskolám, hát nem tudom, hogy miért bezárt, ezt nem kötötték az orrunkra, de gondolom anyagi vonzata volt, nem tudom. Hát kérdezem valamit.
3: Ismered a társaidat, akivel együtt jársz ide?
7: Igen, persze. Tehát szándékosan jöttem ebbe az iskolába, mivel elég nagy itt az ismeretségem.
3: Aha, tehát esetleg már régebben is voltatok ti osztálytársak valakikkel?
7: Osztálytársak nem, de egy iskolába jártunk. Ja, de mondjuk igen, mert Csibivel osztálytársak voltunk.
3: Nagyon jó, hát ennek örülök, hogy akkor ezek szerint régi kapcsolatokon alapszik ez a dolog. Viszont, amit a Lufi az imént mondott, hogy a cigányoknak vannak ilyen-olyan és amolyan problémái, ez téged nem érint?
7: Hát, nem nagyon őszintén megmondva, mert én nem vagyok roma származású, de viszont elég szorosan kötődök hozzájuk.
3: Az mit jelent, hogy szorosan kötődsz?
7: Hát a falu, ahol én élek, ott, hogy mondjam, elég sok azért a roma származású, elég jól kijövök velük.
3: Aha.
7: Tehát nekem így...
3: Tehát a haverjaid között is?
7: Igen.
3: Vannak cigányok?
7: Persze, uh-huh. vannak.
3: És szívesen tanulsz együtt más?
7: Persze.
3: Származásúakkal is? Na, hát ennek örülök. Akkor halljuk, most már közben erőgyűjtött a Betty, én látom. Átadod a Bettynek?
7: Igen, persze.
3: Hát mutatkozz be.
8: Hello, Csikia Bernadett vagyok. Szikszóról jöttem. 19 nem? éves vagyok.
3: 19 éves vagy? Fiatalabbnak tűnsz.
8: Köszönöm.
3: De tényleg te már elég régóta jársz hozzánk, és van olyan időszak neked néha az életedben, amikor nem Szikszón laksz mégse?
8: Hát igen, volt olyan időszak. Tavaly, azt hiszem, Budapesten laktam. Uh-huh. És itt kellett hagynom a sulit.
3: Hát akkor mi nagyon szomorúak voltunk, mert nélküled az egész suli nem ér semmit.
8: Hát tudom.
3: És akkor ott hogy alakult a tanulás, amikor Pesten voltál?
8: Hát magántanuló voltam, elvileg.
3: Gyakorlatilag?
0: Miért?
8: Hát nem.
0: Ezt megkérdeztetem, hogy miért? Miért mentél föl Pestre?
8: Ja, hát családi okok miatt fel kellett mennünk.
0: És magántanulóként hogy boldogultál?
8: Hát nagyon nehéz volt, de hát valahogy megoldottam.
0: És lemaradtál?
8: Hát le. Jó, alaposan.
3: Tehát addig, amíg Pesten voltál, nem is jártál suliba?
8: Nem.
3: Hát ez a baj, igen. Pedig te szerintem, hogyha egy picit ez nincsen, ez az időszak, akkor te már májusban érettségizel valamelyik tantárgyból.
8: Igen.
3: Melyik tantárgyból hoznál előre az érettségit?
8: Szerintem a földrajzból, meg a történelemből.
3: Aha, tehát földrajzból törőből előrehozott érettségit tennél, de ez akkor nem májusban lesz most, hanem mikor?
0: Szuzi,
8: figyelj!
0: Októberben.
3: Tehát októberben.
9: Örömmel hallom a terveidet.
3: Ja, itt ül a töri tanárod is, igen.
9: Így van, ez jó nekem is tudni, hogy októberre itt ilyen dolgok vannak, úgyhogy nyáron folyamatosan történelmet tanulunk, minden héten dolgozom. Yeah. Nincs nyári szünet, ezt most eltöröltem neked. Be kell pótolnom minden.
0: De már most nem fog velünk tovább beszélgetni, Szuzi, ezt később fél óra múlva kell tanulni.
9: Bet, nagyon jó törisem. Csak ne lenne persze. Akkora szája időnként.
3: Ezt most nem halljuk nézze. Különben.
9: Ez most nem jön, azért is mondom a hallgatóknak, hogy ez egy másik Betty most, akit én hallok. Sokkal nagyobb szája van ennél, és egyébként vele már máskor is találkozhattunk, vagy esetleg láthattátok is az Indexnek a videóján, a tematikus hétünkről készült Index videón a Betty is gyakran föltűnik, és ott viszont sokkal nagyobb szájjal szerepel.
0: Igen.
9: Uh-huh. Igen. Megnéztétek?
0: Persze.
8: Én erről nem is tudtam. Te...
3: Paparazzók fölvették hátulról, hogy te mit csinálsz, és leadták le a nyilvánosságnak.
8: Kivel volt?
9: Hol? A tematikus hét? Hát az első hetünk volt szeptemberben.
3: Akkor kirándultunk az elején.
9: Mindenki jött. Te is voltam. Merre jártunk?
10: Hú, én nem tudom. Jó napot kívánok, Kóta Riárd vagyok, Alsóvadászról.
3: Bizony.
10: Fek a tévé élébe.
9: Hát nem tévé, hanem rádió. És emlékszel akkor, hol jártunk szeptemberben? Milyen?
10: Nem emlékszem rá. Sajnos.
9: Emlékszik-e valaki, hol jártunk szeptemberben? Amikor az Index is jött velünk kirándulni.
3: De mondja csak a mikrofonba.
8: Szalonnán?
9: Például szalonnán voltunk. Aha. Merre voltunk még? Voltunk egy temetőben is.
8: Ja, az a zsidó temetőre gondolsz?
9: Így van, ja. Egy zsidó temetőben. Így van, Szendrőn, pontosan itt hátulról jön a súgás, ugyanis az iskolánkban gyakran azért tartunk tematikus hetet, tehát azért nem túl sűrűn, de az évet ezzel kezdtük. Ilyenkor kirándulunk, és megpróbálunk az iskolán kívül tudást összegyűjteni, meg mindenféle tapasztalatokat. Például mit csináltunk a zsidó temetőben, emlékszel?
8: Le kellett rajzolni a... sírokat, vagy valami ilyesmi?
9: Így van, így a kópja fent, így van. Rajzolni egyébként egész sokat rajzoltunk. Volt még ott velünk valaki egyébként, a kirendülésen.
1: Bocsánat, hogy közbeszólok, csak ilyen technikai információ, hogy akkor most zenéljünk egy kicsit, és utána jöjjünk vissza a Katával, jó?
9: Oké, rendben. Kata jön.

Okay.

Mm-hmm.

0: Hello! Tilos Rádió Aroma Hegymegről, élő adás a Dr. Ambedkár Gimnáziumból.
1: Sziasztok!
0: Na hát, kicsit nehezen rázódunk össze. Azért, hogy nem tudom, hogy mennyire jön ez át, de mi egy osztályteremben vagyunk, és nagyon sokan. Azért van elég sok technikai szünet és fölösleges megjegyzés, mert ezen a szinten már, hogy most összesen tudom számolni, de legalább 15-20-an vagyunk itt, a szemkontaktus nehéz mindenkivel egyszerre tartani.
1: De most egy nagyon jó riportalanyunk lesz, a Bodori Katát fogjuk kérdezgetni, és már fölvettem vele a szemkontaktot. Azért van most itt, mert ő is, neki is van egy saját telephelye, az egyik iskola, az Ózdi, ahol ő a főnök, illetve ő a fő szervező, és erről szeretnénk egy kicsit kérdezni itt Hegymegen.
2: Sziasztok, kedves rádióhallgatók! Örülök is, hogy én is az éterbe kerülhetek, hogy Ózd mennyire az én telephelyem, azt, az egy kicsit erős azért, de valóban a napjaimból 3 órát, minden nap legalább 3 órát Ózdon töltök. Egy általános iskolában délutánonként 3 és 6 között, ott is tanítunk diákokat, ott is cigánydiákokat tanítunk elsősorban, és hasonló körülmények között, mint itt Hegymegen.
0: De ugyanezt a korosztályt tanítod ott is?
2: Nagyjából ezt a korosztályt tanítjuk, igen. Vannak nálunk, a különbség az annyi, hogy nálunk vannak felnőttek is, illetve itt Hegymegen is vannak felnőttek, csak ők délután tanulnak. Mivel Ózdon csak délután tanítunk, tehát nincsen délelőtt foglalkozás, ezért együtt vannak a felnőttek és a fiatalok is. Ez annyira meglepő?
0: Nem, csak az, úgy láttam, hogy a Suzi akar kérdezni, nem. Csak, hogy könnyebb az idősebbekkel?
3: Azért mondanék erre példát, tehát olyan is volt egyébként éppen Hegymegen, hogy a nagymamája beiratkozott egy diákunknak, meg a diák maga is beiratkozott. Nyilván azért nem szívesen ülnék egy tanteremben a nagymamámmal.
0: De azért ez egy példa, nem?
3: Persze, szóval azért ez tulajdonképpen marha jó, mert ez azt jelenti, hogy az a generáció, amelyiknek nem jutott osztályrészül az, hogy középiskolába valaha is járhasson, az nekiveselkedik, megpróbálkozik vele, kipróbálja magát, és ezzel lelkesíti azt a nemzedéket, akinek azért ez már a világ legtermészesebb dolga kell, hogy legyen, hogy igen, leérettségizek, miért ne érettségiznék le? Holott ugye a nagyszüleitek, vagy a szüleitek nemzedékében nem hiszem, hogy nagyon sok, hát nagyjából senki, aki leérettségizett volna. Igen.
0: Tényleg olvastam valahol, talán a ti honlapotokon, talán egy rólatok szóló újságcikkben, hogy nagyon, nagyon rossz az érettségizettek aránya itt ezekben a falvakban. Ez mit jelent nagyjából? Ez a nagyon rossz arány.
3: Ahol nulla. De hát azok a cigántelepek, amiről az előbb például a Luffy beszélt, hát ott nem is lehetne elképzelni, hogy valaki valaha is leérettségizett volna. És azért bizony, ott lakik 1000 ember, ilyen körülmények között, és föl sem merül a lehetősége. Hát már pedig, de hát a 8 osztály sem mindenkinek adatott meg. És hát amíg voltak bányák, voltak gyárak, hát el lehetett menni így is dolgozni. De most már nem lehet. Tehát hogyha a ti veletek egyidős fiataloknak ma már a 3/4 leérettségizik az országban, akkor nektek is muszáj. Nincs más választásotok, mert az életben nem fogtok munkahelyet kapni sehol. Igen.
1: Én visszatérnék egy kicsit a Katához ezzel kapcsolatban, hogy azért Ózdon is elég rossz a helyzet, annak ellenére, hogy ott azért egy városról van szó. Valamivel másabb jellegű az iskola, mint mondjuk itt a Hegymegi, de azért alapvetően ott is ugyanezek a problémák. Hogy mit tapasztalsz az ottani gyerekek között? Most arra gondolok, hogy egyre több diákunk van Ózdon, tehát gyakorlatilag beindult egy ilyen tömeges igény, mióta beindult ott az oktatás.
2: Igen, gyakorlatilag nem telik el úgy nap, hogy valaki ne iratkozzon be. Ugye Ózd egy 38 ezer fős város, elég magas a cigány lakosság, nagyjából 10 ezerre tehető, és hát nyilván ez az arány nő, illetve hát aki teheti, elhagyja ezt a várost munkalehetőségért, ugyanis a városban nagyon kevés munkalehetőség van, mióta bezárták a gyárat. A diákjaink hasonló helyzetből jönnek, mint ti. Csak nyilván az a különbség, hogy Ózd egy város, ti pedig falvakból jöttök. Tehát ez nyilván egy nagy különbség. Tehát vannak iskolák Ózdon egyébként, de érettségit adó intézményekbe cigány fiatalok nem nagyon jutnak oda be, vagy ha be is jutnak, akkor csak nagyon kevesen jutnak be.
3: És hamar kihullanak.
2: Így van, és ki is hullanak, vagy egészségügyi osztályba kerültek, nem, vagy hogyha le is érettségiznek, nem nagyon tanulnak tovább. Nyilván nagyon kevesen tanulnak tovább.
0: És nincs, tehát hogy mondjuk a családjaitokban most itt a gyerekeket kérdezném, vagy de te is, Tibor, ha gondolod, akkor válaszolj, hogy a családjaitok inkább azt akarják, hogy menjetek, és, vagy gyertek el ide, és tanuljatok, és legyen érettségitek, vagy meg kell őket győzni, hogy az jobb, ha ide jöttök, mint hogyha elmentek dolgozni alkalmanként, hogy akár.
3: Hát ezt szerintem a fiatalok jobban tudják, hogy anyuci, apuci, nagybáty mit szeretne. Mondja, Zoli.
4: Hát én Zoltán vagyok, a Sordászról jöttem, és már másfél éve járok ebbe az iskolába. Hát nekem anyukám még azt mondták, hogy én tanuljak, legyen érettségim, meg legyen szakmám is, hogy el tudjak helyezkedni.
3: Tehát téged biztogatnak otthon?
4: Igen, igen, igen.
3: Mindenki?
4: Persze. Hát már a nővérem is leérettségizett, szakmája van.
3: És amikor van az almaszedési szezon, akkor mit mondanak otthon?
4: Van, amikor azt mondják, hogy menjek valahova el, azért keresni kis pénzt úgy nyárára.
3: Ugye ez szeptember-október, amikor az alma érik.
4: Igen, igen. Csak az, hogy én oda azért nem akarok elmenni, mert akkor a sulit ki kéne hagyni, azt meg nem szeretném.
3: Van, aki ezt másképpen gondolja, hát, másképpen csinálja.
4: Van.
3: Halljuk az ellenvéleményt is, jó? Tehát, hogyan alakul ez nálatok?
5: Hát, hogyha alakul.
3: Megérik az alma az almás kertekben?
5: Hát igen, olyankor el szoktam jönni, de anyukámmal elkérdezkedünk tőled, és ha elengedel, akkor úgy megyek dolgozni, ha nem, akkor valahogy megoldom.
0: De hogy te szeretnél inkább elmenni almát szedni, mint iskolába? Vagy anyukád szeretné, hogy inkább almát szedni menjen,
5: hát,
0: iskolába?
5: Hát inkább én, mert azért így jobban tudok segíteni anyukáméknak is.
3: Pénzzel?
5: Hát igen. De ők is azt szeretnék, hogy jöjjek, csak nekik is meg kell érteni, hogy kell a pénz.
0: Többiek?
3: Hát Ricsi, halljuk.
6: Most én mit mondtam?
0: Hát, hogy nálatok, hogy van otthon, Ricsi?
6: Nem járom.
3: Te
6: nem
3: jársz? Ricsi, pont ma beszélgettünk édesanyáddal. Azért ez egy komoly kérdés most nektek. Beszélj róla.
6: Kérdezzen, talán. Hát,
3: azzal a kéréssel fordultatok hozzám. Na és akkor innentől te jössz.
6: Hát, hogy engedjen el, mert most menni szeretnék dolgozni, mert megbüntettek, és akkor nem tudom befizetni a büntetést, és ha nem fizetem, belvisznek a börtönbe.
3: Isten őriz, ugye? Azt meg mi nem akarjuk, meg hát nyilván te se. És akkor nekünk még mindig jobb, hogyha elmész dolgozni. Hetente ez hogy fog kinézni?
6: Hát úgy, hogy max. Egy héten egyszer fel tudok jönni suliba.
3: Nekem az lenne jó, hogyha max. 3-4-szer jönnél a suliba.
6: Hát az jól volna, de akkor meg elvisznek, mert nem fogom tudni befizetni a csekket.
3: Ja, hát igen.
0: És ilyenkor, hogyha így hirtelen kell valami alkalmi munka, könnyen találsz?
6: Persze, van ott alsóvadászon.
0: És mit csinálsz?
6: Egy mezőgazdaságnál. Metszem a fákat, télen.
3: De tudod, hogy hol kell? Nem tudnám. Engem biztos hamar hazazavarnának.
6: Hát már...
0: Fes vagy?
6: 18 volt.
0: És mióta dolgozol ott?
6: 14 éves koromtól. És iskolában most jöttem ide egy fél év, és ott kellett hagynom a munkát.
0: És te szerettél volna iskolába járni, vagy a szüleid szerették volna, hát, hogy gyere?
6: Az én érdekem is volt, mert nekem is van 8 osztályom, és azt szeretném letudni.
3: Szabad megkérdezni, hogy mennyi van meg?
6: Talán 5 vagy 6.
3: Igen.
6: Nem tudom.
3: Jó, hát minket persze nem az érdekel, hogy a papíron mennyi van, hanem a tudás mennyi. És én most azért izgulok, hogy ha te most egy hónapon keresztül most kevesebbet leszel itt, azért a tudás haladjon. Hát fog igen. Az haladni?
6: Hát, nem fogok abból haladni előre, de muszáj.
3: Uh-huh. Jó, hát mindent kitalálunk, hogy ne veszítsük el ezt a kapcsolatot. Tavaly te mit csináltál meg tavaly előtt tanítani?
6: Akkor is dolgoztam.
3: Akkor is dolgoztál végig?
6: Igen.
3: Tehát igazából iskolában tulajdonképpen te nem jártál?
6: Nem. Magántanulóként voltam otthon.
3: Hát az meg a nagy nulli, az semmi sem.
6: Hát, nulla.
3: Igen. Így van. De most viszont, ebben az évben ez hogy alakult?
6: Hát most is voltam tavaly. Az egész fél évben nem voltam itt iskolában, mert dolgoztam otthon az Almásban.
3: Igen.
6: És most jöttem ide.
3: És mióta van vége az Almásnak?
6: November.
3: December. Hát ez az. Meg itt van február. Jó, hát azért én most nagyon szomorú lennék, ha most ez újra kezdődne, mert kicsit kisüt a nap, meg le kell dolgozni ezt, aztán azt. De hát...
0: Igazából én azért kérdezgettem ezt, hogy mennyire... Tehát mondtad, hogy van, hogy eljött a nagymama is beiratkozott az iskolába, hogy mennyire gyakori az a családoknál, hogy itt nálatok, hogy a szülők inkább akár anyagi áldozat árán, tehát mondjuk kieső bevétel árán is azt mondja, hogy menjél és tanulj, vagy inkább úgy gondolják, tehát hogy nektek kell megdolgozni azért otthon, meggyőzni a szülőket, hogy tanulni akartok. Hogy mi a jellemző általában?
7: Mondár Járd vagyok, 16 éves, Szikszóra jöttem, 2 éve járok az iskolába. Hát én nekem a szüleim nem mondják, hogy menjek, mert én el akarom végezni az iskolát, le akarom tenni az érettségét, legyen egy jó munkahelyem, tehát egy családot szeretnék alapítani, és annak legyen értelme.
0: És ez, tehát ezt megértik otthon?
7: Persze, persze.
0: Többiek?
8: Én Molnár Árpád vagyok, Szikszóról jöttem, 18 éves leszek, és évelején jöttem ebbe az iskolába. Hát az én szüleim inkább biztatnak, hogy tegyem le az érettségit, legyen munkahelyem, és hogy legyek valaki.
0: Csak ahogy jön, úgy mondják.
8: Hát inkább biztatnak, hogy járjak iskolába.
3: Mi leszel, ha nagy leszel?
0: Mit szeretnél elérni?
8: Hát én tavaly a százas iskolába jártam, Gyorsgyőri Vasgyár iskolába jártam Miskolcra. Szakközépbe jártam, a rendészetet tanultam. És én azt szerettem volna, hogy 4 évig leteszem az érettségit, és utána 2 évig a rendészeti szakra megyek. Rendőrnek akartam menni, de nem sikerültek úgy a dolgok, ahogy akartam, és úgy jöttem ebbe az iskolába.
0: De változatlanul úgy tervezett, hogyha leérettségiztél, elmész, és...
8: Lehetséges, még nem biztos. Lehet, hogy meggondolom magam.
0: Hány éved van most az érettségi?
8: Nekem most 3.
0: Hát az alatt még lehet, hogy meggondolod magad. Beti, nézd rá! Beti!
3: Bemutatkoztál az, hogy tettük el a mikrofon. Mi leszel, ha nagy leszel?
9: Hát asszony.
0: Asszony! Ez...
9: Hát egyszer úgyis asszony leszek.
0: Oké.
6: Még az nem biztos.
9: Miért lenne nem biztos?
0: Hát, hogy leérettségizel?
9: Jaj, hát igen, persze. Hát le szeretném tenni az érettségét, utána lehet, hogy elmennék dolgozni, de még nem biztos, nem tudom. Utána meg asszony leszek.
3: De hány gyereket akarsz?
9: Hát nem sokat, vagy 2. 8-at, 2. Vagy 3-at, nem tudom.
1: Azt egyébként a többiektől is megkérdezhetjük, hogy milyen életcélokkal ülünk itt, mert az, hogy akkor hogyan járunk iskolába, meg itt, hogy támogatnak a szülők, azt hallottuk, de hogy kinek milyenek a tervei, azt végül is csak tőletek még, úgyhogy ezzel végig mehetnénk még egyszer, szerintem. Aha. Ott a hátsó, is megszólalhatnak.
0: Mondd el, hogy mit szeretnél csinálni, hogyha elvégezted a sulit.
10: Ja. Molnár Gergely vagyok.
0: Mi az, amit te csinálni szeretnél? amikor...
10: Hát én az érettségit leszeretném tudni, és azután a járműfényező szakra szeretnék menni, mert nekem az a szak nagyon tetszik nekem, és tavaly a Diósgyőri szál... a Vasgyári Diós lekvárba. A Diósgyőri Vasgyári iskolába jártam, de sajnos anyagi problémák miatt nem tudtam tovább oda járni, úgyhogy muszáj voltam ide átjönni a Hegymegre.
0: Ezt nem teljesen értem nyilván, mert nem látom át a viszonyokat, hogy miért olcsóbb ide járni.
10: Mivel Hegymegen állják a bérletet, sok mindenben könyvön segítenek.
0: Uh-huh. Mert egyébként erről eddig nem volt szó. Tehát itt az iskolában nem csak, hogy mondjuk jobb közegben tanultok, tehát segítőkészebben, hanem hogy eleve az életeteket megkönnyíti az iskola azzal, hogy ad ahhoz igen. is segítséget, hogy ide tudjatok járni, anyagi segítségre gondolom.
10: Igen, igen.
0: Mint például a bérlet. Értem. Köszönöm. Gyere.
11: Igen, egy kisebb fajta kergetőzés van a következő.
3: Mindenki a mikrofont akarja.
0: Aha, hát nem konkrétan, de oké.
12: Okay. Hellóztok, Virág Dávid Dániel vagyok. Hát én... Szeretném tenni az érettségit, aztán megpróbálok valami könnyebb szakmával.
0: Például?
12: Például kőművessel, és aztán kiváltani a vállalkozóit.
0: Mielőtt így a sorba tovább megyünk, van egyébként itt olyas valaki, aki érettségi után szeretne tovább tanulni? Nem szakmát, hanem főiskola, vagy egyetem, vagy ilyen.
11: Mutatja.
0: Igen?
13: Ber István vagyok.
11: Aha, azt kellene mondani, hogy mi a célod, tehát azért jelentkeztél, hogy te szeretnél tovább tanulni érettségi után. Mégis mire gondoltál? Milyen
13: hát szakít? Leszeretném rakni az érettségit, utána leszeretném rakni a heggesztő szakmát, és ki szeretnék menni külföldre majd.
11: Aha. Ja, ami az, arra gondolt, hogy főiskolán vagy egyetemen, tehát nem szakmát adó, továbbképzésen, hanem valamilyen másik főiskolára az érettségi után akar közületek menni valaki?
0: Senki?
14: Uh-huh. Főiskolára, egyetemre?
0: De miért? Tehát, hogy... Na, Lufi.
14: Komé, Csúzsi, gyeresek ide. Tessék. Te remélem, hogy főiskolára egyetemre fog menni.
0: Az időt sajnáljátok rá, vagy miért? Miért? Miért mindenki csak egy szakmáig szeretne jutni? Erre nagyon kíváncsi vagyok.
15: Hát, valahogy ebben én is így vagyok, hogy valahol nekem ez a... Hát az érettségi mindenféleképp itt Hegymegen szeretném lerakni, utána meg vadgazdászakra szeretnék menni levelezőin, mert hát ahova ezt a szakmát tanítják, elég messze van, és így nem lehet ezt megoldani. Inkább levelezőin szeretném lerakni a
0: de
15: szakmámat.
0: Jó. Oké.
15: Okay. És ez az élet célom.
0: Nagyon jó, köszi.
14: Aztán ami? Te Józsi?
0: Józsi, mond.
16: Ja, én érettségi után, nem tudom, szerintem szakásnak szeretnék menni. Az egy jó szakma, jó, hát mondjuk fiúk nem nagyon űzik azt.
0: Dehogy is nem, a világ legjobb szakácsai mind férfiak. Mind férfiak.
16: Na, hát én ezzel nem voltam tisztában.
0: Akkor most szólok.
16: Most már akkor

0: feladatunk nem fejeződik be. Tehát mi onnan túl tovább küzdünk azért.
1: Nagyon reális, meg nagyon jó dolog az, hogy leérettségiztek és szakmát szeretnétek, de hogy egyikőtökben sincs olyan, hogy szeretnék tanítani, szeretném én ezt továbbadni például, vagy szeretnék én itt óvónő lenni, orvos.
0: Igen, hát ha Betty óvónő akar lenni, akkor neki mindenképpen a felsőoktatásba kell menni, tehát igen. Az érettségi után
1: főiskolára kell menned akkor. Asszony, főiskolára kell menned.
2: Hát de még ez nem biztos.
1: De hát ez az elhatározásodon múlik, figyelj. Nem. Ha úgy döntesz, akkor mész? Miért nem biztos? Döntsd el.
2: Hát még ezen gondolkodom.
1: Ja, még gondolkodom. Szóval miért nem terveztek tovább? Azért, hogy hamarabb keressetek pénzt? Tehát ez inkább kényszer, vagy?
2: Ja.
3: Hát addig megyek, amíg lehet, ha nem, akkor már nem, mert nehéz.
1: Tanulni nehéz? Hát, vagy anyagilag nehéz?
3: Hát mind a kettő. Tanulni is nehéz, mert hát anyagilag is mindkettő.
1: És de van elég sok olyan ösztöndíj, vagy rosszul tudom, Tibor, lehet, hogy én rosszul tudom, de ami segíti azt, hogy ti tovább tudjatok tanulni. Tehát, hogy mondjuk, hogy egy családnak ne legyen plusz költség, hát igaz, hogy mondjuk nem jut be.
3: Az ellet ösztöndíj, nem mindig sikerül megkapni az ösztöndíjat, mert ha van, hogy megkapjuk, van, hogy nem.
1: És hogyha... Tehát tényleg mennyire van ez biztosítva? Tehát, hogyha mondjuk valakiben megvan az elszántság, hogy szeretne tovább tanulni.
0: Úgy, ahogy a fiatalok mondják. Tehát a állam óriási pénzeket fektet ilyen ösztöndiakba, és ez minden választáson mindig elhangzik, hogy hány milliárd forint, de ez az ő szempontjából bizony azt jelenti, hogy ez sose szeptemberben jön az ösztöndíj, amikor neki szüksége lenne arra. Hát elkezdi a tanévet egy egyetemen. Ugye egy egyetemre mindenféle felszerelések kellenek, ha csak a ruhát nézzük, nem lehet egyetemre járni ugyanolyan ruhába, mint amilyenben otthon a focipályára kimegyek. Rengeteg költség merül föl szeptemberben. Nincs olyan állami ösztöndíj, amelyik szeptemberben adna ezeknek a fiataloknak pénzt. És hogy egyáltalán ad-e, az pedig egyik évben sikerül, a másik évben meg nem sikerül. Na most hát erre nem
1: van úgy, hogy elkezdi az egyetemet, vagy a főiskolát, és nem tudja folytatni, mert a következő évben már nem, nincs meg a pénz.
0: Ez így van. Tehát ezek az állami ösztöndíjak, ezek alkalmatlanak pedagógiai célokra, ezek politikai célokra vannak, ezek azért vannak, hogy a politikusok elmondhassák, hogy mi milyen sok pénzt ráköltöttünk ezekre a cigányokra. Mindenki, hát erre ki a maga módján reagál a társadalomban, van, aki ezt sajnálja ezektől a fiataloktól, van, aki pedig örül neki, és akkor szavaz ezekre a politikusokra.
1: Mert milyen jó fejek, hogy igen, gondoskodnak, ja, értem.
0: De a gyakorlatban ezeknek a fiataloknak ez egy olyan bizonytalanság, aminél sokkal biztosabb megszerezni egy olyan szakmát, amivel esetleg például külföldön el tud helyezkedni, aztán jól van. És keresi a pénzt.
1: És a cigány szervezetek különféle már nevet.
0: Hát ilyen nincs is.
1: Nincs?
0: Hát, nem, hát, olyan, én még nem találkoztam, hogy Borsod megyében egy cigány kisebbségi önkormányzat ilyenfajta ösztöndíj, hát nem is engedheti meg magának. Szóval egy kisebbségi önkormányzat az azért olyan 500 000 forintból gazdálkodik egy évben. Most ezeken a településeken olyan tömegben élnek a családok, hogyha mindenkinek el akarnak kezdeni segíteni a CKU elnök, hát hamar elfogyna a pénze. De van ilyen, úgyhogy halljuk.
3: Hát nem van a cigány kisebbség is, ők intézik az ösztöndíjat nekünk. Ha jár 40 000.
1: Ha vonta?
3: Hát egy évben.
1: Ez egy egyszeri,
3: aha. Igen.
4: Jó, hát ez is nagy dolog.
1: Persze, csak mire elég? Tehát, hogy...
3: Hát sem mindenkinek adják. Az átlagtól számít.
1: Hogy tanulsz?
3: Ja, az átlagtól.
1: Hát ez végül is logikus. Hát annak adják, aki tényleg tanul, persze. Mert annak a pénznek van értelme, hogy oda kerüljön. Ez mondjuk így érted. Hogy mondod? Oké. Bocsánat, hogy...
5: Én azt mondtam, hogy lassan csinálhatnánk egy szünetet, és mivel elhangzott itt az igény, hogy... De mondjuk fejezz...
1: Ja, jó,
5: de,
1: hogy... akkor...
5: Ha nem így mondani valót,
1: jó, akkor most tartunk egy kis szünetet.
5: Oké, csak annyit akartam még, hogy elhangzott itt az,

0: küldenénk a számokat valakinek.
1: Igen, igen, persze.
0: És hát ugye a dalt az most mindjárt jön, és esetleg akkor most egy-egy mondatban persze, mindjárt küldjük már valahova, akik itt tűnünk. Mindjárt jön a dal, azt itt a technikusok ránk keverik. Ti mondjatok egy-egy mondatot, hogy kinek küldjük, oké, okay, Petti?
2: Én küldöm Szikszóra az egész bandámnak.
0: Ah, oké. Okay. Azt hiszem elég is lesz egy embernek.
2: Na, attól.
0: Kinek küldöd?
3: Én küldöm Szikszóra a testvéreimnek és vadászra.
0: Oké. Okay.
4: Küldeném Kotlának a vadászra, az egész Szikszói cigánynak és a Gyulának Kamrotra.
5: Én a számot szeretném küldeni az alsó vadászjaknak, és mindenki, aki szereti, hallgassa.
0: Köszönjük. Kata, te?
6: Mindenkinek, aki szereti.
0: Ózra is.
7: Én is szeretem küldeni ezt a számot Szikszóra, az egész Szikszói vasas cigánynak. Fogadjátok sok szeretettel. Ennyi legyen esetleg.
0: Jön a dal.
8: Na, hát akkor technikai fennakadás van, úgyhogy tovább beszélünk. Suzi.
0: Áó. Most akkor én fogok énekelni Szikszóra.
8: Egyszer már beleestem ebbe a csapdába az Index videón, hogy én nekem kellett énekelni cigány dalokat. Még egyszer nem fogok.
0: Kata az hangosabban sikerült, mint a gyerekeknek a dala. De nagyon na, jó volt viszont.
8: Itt van a zene.
0: Akkor mégis megúszta a tiros, hogy a...
8: Akkor gyertek vissza, még egy kicsit beszélgetünk, mert nem működik a zene. Ez az élő adás varázsa. Ennyire voltunk kalibrálva. Nem tudom most mit mondjak.
0: Oké, okay, szerintem kérdezgessük a Katától, eléggé úgyis elsikadt meg ezek az ózdi dolgok. Most hegy meg ilyek, azok már kicsit kivoltak tárgyalva. Picit szünetezünk, mindjárt visszatérünk. Hát, ha esetleg mégis lesz zene is. Hogy? Jó, figyelj, te maradj, az ami van, én meg megnézem akkor a...
8: Jó. Kati, és te most mit csinálsz, amikor itt Hegymegen hospitálsz? Azt mondtad, bemész órákra és nézed, hogy ők mit csinálnak?
9: Igen, én bementem a Suzi órájára, és megnéztem, hogy hogyan tanít. Ezt majd jól megbeszélem vele.
8: De te tanár
9: mit csinált jól,
8: vagy
9: mit csinált rosszul? Én nem vagyok tanár, én szociológus leszek majd, ha egyszer megszerzem a diplomámat. Most kéne egyébként szakdolgát írnom, tehát ahelyett, hogy itt ülök, most nekem a szakdolgozatomat kellene írnom.
8: Jó, most
9: írnom,
8: nem lesz lelki futvallásom.
9: Köszönöm. Úgyhogy nem vagyok tanár, viszont gyakran tartok órát, mert tulajdonképpen...
8: Miért?
9: Hát tartottam már mat, itt egyébként Hegymegen tartottam már matek órát, történelem órát is tartottam, magyar órát tartok. Egyébként most, amivel foglalkozom, mert ez engem is érdekel, ez a szövegértés, tehát szövegértést tanítok a gyerekeknek, illetve elkezdtünk egy regényt olvasni, ilyet még nem nagyon csináltunk, úgyhogy...
8: Melyike?
9: Az Előttem az élet című regényt. Úgyhogy nagyon, nagyon érdekes volt az első pár oldal, mert egy óra volt eddig, amit tanultunk.
10: Igen, szóval a közös olvasás az szükséges, tehát nincs olyan, hogy kiadjuk a kötelező olvasmányt, és a két hét múlva megírjuk belőle az olvasónaplót, szóval ez nem létezik. És a közös olvasás az egy élmény, például azért, mert ugye van, aki gyöngében olvas, van, aki jobban. És aki gyöngében, az mindig rettenetesen szégyeli magát. De ugyanezt csináltuk a Gandhi gimnáziumban is, mindenhol, ahol ilyen sorsú fiatalokkal dolgozunk együtt, hogy nem megvárjuk, amíg majd egyszer magától el kell az olvasni, mert akkor várhatnánk, hanem ezt a közös élményt megadjuk, igen.
8: És az a tapasztalatod, hogy a Katát szeretném egy kicsit forszírozni, hogy attól függetlenül, hogy milyen órára mész be, ugyanolyan hatást sod... Szóval, hogy működik a pedagógia tantártól függetlenül mindenhol egyformán, vagy neked mondjuk nehezebb itt helyettesíteni, mint ahol Ózdon rendszeresen
9: tulajdonképpen
8: ismernek a gyerekek?
9: Inkább ott nehezebb esetleg Ózdon, mert engem nem tanárként ismernek a gyerekek, hanem inkább osztályfőnökükként, ezt szoktam nekik mondani, hogy én még az osztályfőnökük. És ezért nehéz volt az elején, amikor más helyzetben találkoztunk, tehát ugye tanár, tehát benn voltam az osztályteremben, de ez most már egyáltalán nem probléma. Itt Hegymegen nem volt probléma matek órát tartani. Szintén.
8: nem tudom, hogy most mindenki eltűnt körülöttünk, és
9: elfogytak a gyerekek, sajnos. És a felnőttek maradtak itt, úgyhogy...
10: Mert megy a mikrobusz, igen, mert ugye ide nem jön a volánbusz, nem hajlandóak nekünk ezt a szolgáltatást nyújtani, és ezért mi vásároltunk egy mikrobuszt, ami egy drágábbik megoldás nyilván, de hát legalább az a miénk. És hát elviszük őket az első volánbuszig, azért az 10-15
8: kilométer. És most már ez zajlik kint, hogy mennek haza a srácok?
10: Persze, igen.
9: Igen, kétszer fordul a kis busz, úgyhogy vannak még diákok, csak
8: nem tudom, esetleg
9: pihennek.
8: nem lehetne az, hogy a Pétert behívnánk?
10: Hát ő most éppen a buszra teszi fel a fiatalokat, meg
8: ja,
10: ugye
8: értem.
10: Mindig, ezt gondolom más iskolákban is van, most itten végignéztem egy ilyen küzdelmet, hogy a első órán elvettünk egy telefont egy diáktól, mert megszólalt óra közben, akkor a diák most írt egy kérvényt, hogy írásban kérelmezi a telefonnak a visszaadását, akkor a kérvényt elbíráljuk.
8: Ja, most zajlanak.
10: Fókusz van, vitatkozás van. Ezek ilyenkor zajlanak. Hát le kell zárni valahogy a napot, és hát ezek fontos pedagógiai pillanatok, úgyhogy most a Pétert ne vonjuk el.
8: Jó, csak nekünk most már körülbelül 20 percünk van hátra a műsoridőből.
10: Mindjárt előkerülő, de föl kell rakni őket a buszra. Addig hadd helyettesítsem, végülis csak én meg a főnöke. Ez a...
8: Én tulajdonképpen azt nagyon szeretném tudni, hogy hány tanár dolgozik itt, hány...
10: Hát egy olyan 20-an vagyunk, azt szoktam erre mondani, de azért amikor az oktatási hivatal kijön bennünket ellenőrizni, akkor például a Katát mindig le kell tagadni, mert neki még nincsen meg a diplomája. Szociológus végzettsége lenne. Nagyon kell ide egy szociológus végzettségű ember nekünk. Láthatóan nagyon be is vált, és nagyon szívvel léleket csinálja meg mindent. De jó, de ez az oktatási hivatalt nem érdekli. Ők pedagógus diplomát szeretnének tőlem, az meg még nincs a kezében, és ezért bennünket mindig megbüntetnek. Tehát nem esik egybe a hivatalos állami elvárás a mi valódi szükségleteinkkel. Tehát ezért, hogy hány tanárunk van, hát azt nehéz megszámolni. Van egy csomó óraadónk, van egy csomó angol anyanyelvű fiatal, aki dolgozik nálunk, egészen kiválóan tanítják az angolt. Úgy, mint annak idején a békehadtest küldött ilyen önkénteseket ugye Magyarországra iskolákba, ma már az nincsen, de hozzánk jönnek. Ugye a buddhista szálaink azért messzire elnyúlnak egész Indiáig, és mindig vannak itt olyan külföldiek, akikkel csak angolul lehet szót érteni. De hát őket például nem tudom elszámolni tanárként.
8: Értem, és a tantárgyi bontás az nálatok ugyanúgy működik? Tehát a tantervetek megegyezik az általános...
10: Hát igen, a mi generációnk, elnézést, hogy itt töregítelek, de az enyém biztosan még azt ismeri, hogy van a központi tanterv és utasítás, és annak alapján ki lehetett számolni, hogy
8: keretek.
10: Nem tudom én, a isaszegi csata, az március 12-én kerül szóba pont a történelem órán, hát ma már ilyen nincs. Tehát ma már az iskolák azért eléggé szabadon gazdálkodnak a tananyaggal. Az a lényeg, hogy ha kijön a bizottság ide érettségiztetni...
8: Ugyanazt a tudást fogják számon kérni a te gyerekeiden, mint akármelyik.
10: Hát igen, ráadásul ugye az írásbeli része az olyan, hogy az tényleg ez egy pillanatban az egész országban ugyanazok a borítékok kibomlanak, és azokban ugyanaz a feladat van. Helyt kell állni, most akár hol is végzett a diák. Nyilván van emelt szintű érettségi, meg középszintű, meg lehet tovább tanulni könyvesnek is, meg szívsebésznek is, tehát különböző szintek azért persze, hogy vannak, és való igaz, hogy a mi diákjaink közül csak azok szoktak eljutni a felsőoktatás gondolatáig, akik tényleg éveken keresztül körülöttünk vannak, találkoznak a Tilos Rádióval, mindenféle kirándulások vannak Budapestre. Hát tényleg, tehát ezek az élmények kellenek ahhoz, hogy kinyíljon a világ, és elhiggyem, hogy én belőlem is lehet majd mérnök. Hát itt azért a hegymegyi diákok körében még hát nagyon kevés ilyen diákok van. Ahol sok évet dolgoztunk Baranya megyében, ugyanezzel a programmal, ott azért van egy csomó, aki nem csak hogy álmodozik róla, hanem el is végezte. Akár az én főnököm például, tehát akik föntartják ezt az iskolát, az az egyházi szervezet, az csupa cigány fiatalokból áll, akik cigánytelepen megszülettek, leérettségiztek, valamelyik programunkban általában felsőoktatásba kerültek, és most működtetik ezt az iskolát.
8: És milyen arányban jutnak el az érettségig a gyerekeitek?
10: Hát ez nagyon nehéz még itt megszámolni. Borsod megyében erről még számadatok nem állnak a rendelkezésünkre. Az biztos, hogy azért települtünk le ilyen falvakba, hogy bármikor, ha valaki abba hagyja, mert például asszony lett a lányból, ugye, ahogy az imént hallottuk a Betitől, hogy ő most azt szeretne lenni igazából. Őt most hát, ja, előrehozott érettségi. Ja, ha a tanárnéni kéri, akkor ő persze leteszi ezt az érettségit, nem gond, de ő most asszony akar lenni. Akkor hadd legyen asszony, és hadd ne jelentse ez a tanulmányok végét. Tehát az, hogy lemorzsolódik valaki, az nem biztos, hogy örök időkre. Vagy a Ricsi például, aki elmondta, hogy ő az almáskertbe tölti az idejét, igen, amikor csak van munka, ő megy az almáskertbe. Hát azért éveken keresztül tényleg egyáltalán a színét se látta semmilyen iskola. Nem is emlékezett, hogy neki most 5 osztálya van, vagy 6, szerintem nyilván 4. Nem is fontos ugye egy ilyen éles stratégiával, de most itt van, itt vannak a haverjai, itt udvarol a lányoknak, egyszer csak létrejön egy ilyen diák karrier. Hát, ha ebből tényleg lesz 8 osztály, aztán hát, ha ebből lesz érettség, na hát nem lehet ezt előre megmondani.
8: Nem lehet kiszámítani.
10: Persze.
8: És Baranyában mióta működtök?
10: Hát egy olyan 20-valahány éve különböző falvakban. Szóval Baranya azért az egy egész más világ. Ott nem omlott össze a nehézipar, ott nem Ukrajna a szomszéd, hanem Ausztria, meg hát Horvátország. Szóval
8: ott... Egyel könnyebb.
10: Hát nem egyel, sokkal-sokkal könnyebb. Tehát Pécs, ugye a világ kulturális fővárosa most, vagy csak Európáé, mindegy.
0: 2100-ra.
8: Köszönjük, Szuzi.
10: Jó, tehát azért sokkal kisebb a cigányság aránya, tehát ezért sokkal több lehetséges munkahely is van arányaiban. Ugyanolyan helyzetű családokkal dolgoztunk ott is, mint itt is, úgy, ha megszámolom, hogy hány forint érkezik a családban, hogy mekkora négyzetméteren laknak, hány gyerek van, de mégse ugyanolyan a helyzet. A Gandhi gimnázium például ugye 15 éve ott van. Hát azért az egy távlat. Azt a 8. osztályfőnökök szerte a Dél-Dunántúlon a számon tartják, hogy itt egy ügyes, jól teljesítő cigánygyerek menjen a Gandhiba. Mi azon is dolgoztunk egyébként elég sokat, hogy ne csak a Gandhi legyen az egyetlen lehetőség, hanem tényleges választási lehetőség legyen, menjen ide, oda vagy amoda. Matek szakra, vagy mondjuk a Kodályba énekre, vagy ott van egy olasz kéttannyelvű, ugye az ottani cigányok román anyanyelvűek, nekik az olasz kéttannyelvű nagyon megy. Jó, hát szóval sok-sok lehetőség, hát ez itt mind nincs. Tehát itt egész egyszerűen egy 8. osztályfőnökbe meg se fordul a gondolat, hogy ezek a gyerekek valaha is leérettségizzenek. És ezzel találkozunk. Nem is rendelik meg a továbbtanulási tájékoztatót, ezt Szentdrőládon tapasztaltam néhány évvel ezelőtt, hogy kérdeztük valamikor december-január fordulóján a 8. osztályfőnököt, hogy akkor nézzük csak, meg most van itt az ideje, hogy hova is menjen XY. Ja, hát mi azt nem rendeltük meg.
8: Mert fel sem merül bennünk, hogy tovább tanulni.
0: Egyébként nekem pont a Kata mesélt egy hasonló esetet, egy ózdi lánynak a továbbtanulási dolgával kapcsolatban. Ezt meséld már, mert ez is elég súlyos.
9: Igen, a Borsod-Szentgyörgyi iskolában a lánynak az osztályfőnöke úgy reagált arra, amikor a lány mondta neki, hogy ő szeretne a mi iskolánkba járni, ami egy gimnázium, hogy arra nincs szüksége, meg nem is lehet gimnáziumba menni általános iskola után, hanem ezt el kell szépen menni szakiskolába is tanulni valami szakmát, és utána mehet gimnáziumba.
0: Hát egyszer félretájékoztatják a fiatal.
9: Nem is vagyok benne biztos, hogy nem valóban így gondolja ez az osztályfőnök, hogy a cigány gyerek az menjen először a szakiskolába, és utána mehet.
10: Még abban sem vagyok biztos, hogy félretájékoztatja. Tehát egyszerűen a gesztusok világa, ami körülveszi ezeket a fiatalokat, az lezárja ezeket az utakat. Nincs arra lehetőség, hogy átjárás legyen ezek között, a társadalmi rétegek között. Tehát ez bizony olyan, mint a Dél-Afrikai Köztársaság volt 20 évvel ezelőtt, csak nincsenek hivatalos jogi falak emelve az emberek közé, hanem olyan társadalmi távolságok vannak, hogy az elegendő ahhoz, hogy ne tudják átlépni ezeket a árkokat, szakadékokat, igen.
1: De nem, ne, én itt forszíroztam ezt, hogy a család hogy viszonyul, meg kit biztatnak, meg kit nem, hogy a szülőkben sem merül fel az, hogy a gyerek tanuljon tovább?
10: Hát különösen a lányok esetében nagyon durva ez.
1: Hát ezt itt is látom, hogy nagyon túlreprezentáltak a fiúk az iskolában, és amikor kérdeztem, hogy és hol vannak a lányok? Hát otthon.
10: Hát persze. Jól néznénk ki. Igen, hát neki rengeteg dolguk van, nekik ott mosogatni kell, a kisebb testvéreket őrizni kell, hát ők arra nem érnek rá, hogy ők tanuljanak. Hát ez borzasztó. Meg egyáltalán az erkölcsi világ, ami ezek körül, a lányok körül fölépül, az úgy tekint minden olyan lányra, aki ki akar pillantani abból a csador alól tulajdonképpen, hogy hát az nem rendes lány. Ugye az iskola az mégiscsak egy olyan hely, ahol fiúk, mint láthatjuk, nagyon is sokan vannak, és nem a család ellenőrzése szerint zajlik az, hogy akkor hogyan kerül kapcsolatba esetleg a jövendőbeliével. Hát ezt a család nem akarja.
9: De nem csak a fiúknál van ez, én úgy tapasztalom, hogy nagyon sokszor a szülő maga akadályozza, hogy a gyerek eljön az iskolába, mert fontosabbnak tartja, hogy elkísérje a valamelyik testvérét vagy unokatestvérét a kórházba, vagy valami ügyet intézni, vagy a kisebb gyerekekre kell vigyázni, vagy fát kell szerezni. Tehát nagyon sokszor az éppen ott megoldandó problémák miatt ugye a szülő nem engedi a gyereket iskolába, tehát a jövőképük az nagyjából nincsen.
10: Tehát nem kenném rá a szülőkre, tehát itt az van, hogy az iskola nem nyújt valódi perspektívákat ezekben a társadalmi rétegekben. Hát akkor miért is gondolná, hogy fontosabb bemenni az iskolába, mint a kórházba elintézni a következő igazolást, vagy papírt, vagy mit tudom én. Hát az ember életének vannak realitásai, és a továbbtanulás az az irrealitások birodalmába tartozik. Hát akkor miért kéne azt elvárnunk, hogy ennek ellenére? Hát,
1: mert hogy úgy gondolja, hogy a gyereknek úgysem lesz rá szüksége. Hogy elvégezzen egy gimnáziumot, lehet. Mert úgysem fog tovább tanulni.
10: Nekem viszont... is szükségem volna rá, hogy űrhajós legyek. De ez nem realitás.
1: Értem.
9: Az, hogy egyetem is főiskola, ezt nem is ismerik sokan. Nem tudják, hogy ez mit jelent. Nem tudják, hogy az érettség után hogy hova lehet tovább
1: Igen,
9: tanulni.
1: Ezt most láttam, ahogy az előbb körülnéztem, hogy... És ez engem nagyon meglepett, hogy mennyire másképp tervez egy srác itt nálatok, mint Budapesten, hogy én ezt szeretnék lenni, azt szeretnék lenni, abba csupa magasabban kvalifikált szakma szerepel, még hogyha mondjuk nem is jut majd el odáig, de mondjuk most még úgy tervezi, még csak bennetek hát
11: csak
1: nem is?
11: Annyi, hogy nekem anyukám azt mondta, hogy olyan túl nagy iskola nem kell, mert ilyen időszakban nem nagyon lehet elhelyezkedni se. Hogy most így, hogy most bejött ez a válságidő, meg ilyesmi.
1: Egyébként ebben teljesen igaza van.
11: Mert most ilyenkor komolyan? Munkahelyet találni egyszerűen lehetetlen, mármint olyat, amilyet az ember szeretne.
1: Igen.
10: Hát én meg nem értek vele egyet.
1: Nem?
11: Hát jó.
10: Mert
11: jó.
10: Engem sose fog fenyegetni a munkanélküliség, mert egyszerűen annyi végzettségem van, annyi tudásom van, és annyi társadalmi kapcsolatom alakult ki közben, hogy ja, ettől én nekem nem kell félni. Itt meg mindenki ettől fél, hogyha egy pillanatra is kockáztatom a pillanatnyi hasznot, a pillanatnyi kapcsolataimat. Tehát például nem ülök otthon reggel, akkor nem az én házam előtt fog megállni az a mikrobusz, amelyik esetleg Pestre viszi egy hétre az embereket dolgozni, vagy két hétre, vagy három hétre. Ezért nekem érdemes heteken keresztül otthon ülni, és minden reggel várni, hogy hát, ha az én házam előtt megáll. Tehát nem tehetem kockára a megélhetésemet mindenféle bizonytalan kimenetelű továbbtanulási tervekkel. Na, erről van szó.
1: Értem.
11: De viszont most is van ez a helyzet, hogy sok ember elveszítette a munkáit, és nem is tud máshova elhelyezkedni.
10: Nekem azért, Zoli, erre az a válaszom, ezért kell érettségizni, ezért kell egyetemre menni.
11: Hát de van olyan ember is, aki érettségivel, meg más szakmával is nem tud elhelyezkedni, mert egyszerűen nincs hely.
10: Ilyen is van, csak ilyen sokkal kevesebb van. Hát... És hogyha neki nincsen hely, akkor majd ő arrébb tud menni egy megyével, vagy egy várossal, vagy egy országgal arrébb. Mert érted, ha nekem Magyarországon nem jut állás, akkor elmegyek Angliába, vagy elmegyek Franciaországba, mert ezeket a nyelveket én beszélem, mert megtanultam a gimnáziumban, és akkor majd ott találok magamnak munkát.
11: Hát az is egy megoldás. Mondjuk mostanság már sokan azt választják inkább, hogy külföldre.
10: Hát persze. Igen, ezt itt mondták is azért többen is. Tehát Németország azért az egy valódi esély, hát meg az. Hát Anglia pláne. Nyilván ezért is tanítunk angolt, ezért is akarjuk, hogy tanuljanak. Tehát minket...
1: És ti komolyan veszitek a nyelvtanulást itt az iskolában?
11: Igen, igen.
1: És ti is úgy látjátok ezt, akik tanítjátok őket?
10: Nem. Nem, tehát ahhoz,
11: nem,
10: hogy
11: nem mindenki.
10: Valaki igazán komolyan vegye a nyelvtanulást, ahhoz kellenek külföldi barátok.
11: Attól,
10: tehát én azért tanultam meg franciául a gimnáziumi idő alatt, mert nekünk volt egy külföldre szakadt rokonunk, ott született egy unokatestvérem, aki velem majdnem egyidős volt, most is ugye...
1: Jó, ez szóval, így maradt?
10: Ő egyébként nem maradt ott, hanem Magyarországra jött, ideházasodott, itt dolgozik. Tehát, hogy élő igazi kapcsolatok kellenek ahhoz, hogy az ember...
1: És ti tudtok abban segíteni, hogy ők külföldre jussanak, vagy kapcsolatba
10: szerintem
1: kerüljenek?
10: Szerintem ez a mi egyik legfontosabb funkciónk. Nem csak külföldre, Budapest is innen azért külföld. A Tilos Rádió is valami egész más világ. Tehát igazából nagyon sokat beszélünk az oktatásügy kapcsán, cigányok kapcsán az integrációról. Tehát, hogy a szegregáció nem jó, az integráció jó. Ezt szoktuk mondani. Na, de hát itt ugye azért nagy rész cigány fiatalok tanulnak együtt, ezt hívjuk szegregációnak, erre azt kell mondjam, hogy ez nem jó. Na de ha nem itt lennének, ezt elmondták, akkor nem lennének sehol se. Tehát egyelőre itt most ezt elkezdtük, ezt a munkát, de a munkának az igazi értelme az, hogy kinyíljon a világ, ne az, hogy becsukódjon.
12: Nekem pont ezzel lett volna még így gondolatom, hogy akkor ezek szerint a külföldre menetelben az is pluszt jelenthet, hogy ott nincs rasszizmus annyira, mint nálunk.
10: Rasszizmus ellenük. Mindenhol van, de az, hogy te cigány vagy, igen, az Magyarországon, hát különösen Borsod megyében, az lehetetlenné teszi a te továbblépésedet. Már a Dunántúlon nem teszi lehetetlenné, és aztán ahogy átlépted a határt, hát arról ez számol be mindenki. Hát én nagyon sok embert ismerek, akinek a rokonai Kanadába kerültek, vagy Angliába. Hát ott nem is ismerik ezt a problémát, hogy
12: persze.
10: Cigány.
12: És a másik költői kérdés az, hogy ez nekünk jó-e vajon?
10: Hát én azt gondolom, hogy nekünk...
12: Hát az, hogy egy cigány fiatal külföldön jobban érzi magát emiatt.
10: Nekünk Magyarországról nagyon jó, hogy a Soros György annak idején úgy döntött, hogy ő egy szállingbe kimegy külföldre, mert ez nekem személy szerint annak idején azt jelent, hogy amikor visszajött ennek a struktúrának a fölépítésében.
12: Így
10: köszönjük
12: van, visszajön.
10: Soros Zsörnek.
12: Igen.
10: És reméljük, hogy azok a fiatalok, akiket mi itten elindítunk a világba, azok valahogyan visszajönnek, nem biztos, hogy úgy, hogy majd itt lesznek asszonyok és szülnek 8 gyereket, az is egy módszer, de az is egy módszer, hogy nem felejtik el, hogy honnan jöttek, de nem itt törekszenek meg, és távlatot nyújtanak majd másoknak, akik
12: reméljük.
10: Meg itt törekszenek.
12: Reméljük, így lesz.
1: Köszönjük szépen, ez nagyon jó terv volt így, és az áró mondatnak is a műsornak. Vége van az aroma.
10: Köszönjük szépen.
1: Adásunknak. Hegymegről búcsúzunk.
0: Sziasztok, megyünk Ózdra tanítani.
13: Sziasztok, folytatjuk a Honti és Anna 24 órás műsorát pénteken 13-án a Rádiózás Világnapján. És a Szilágyi Saci, a Sándor a vendégünk, aki te tulajdonképpen fotós, vagy fotográfiai író, vagy foglalkozásodra nézve?
14: Hát most fotoművészeti íróként jegyzem magam író. Egy olyan 20 éve. Eredetileg én magyar történelem szakon végeztem, irodalmár szerettem volna lenni, de azt elsodorta a mozgalom, hogy úgy mondjam. Aztán 90 után nem szálltam be a politikába, hogy úgy mondjam, és hát vagyok, aki vagyok.
15: Miért nem szálltál be pont 90-ben a politikába?
14: Mert nem az én dolgom volt, úgy gondoltam, hogy én akkor újságíró voltam egy darabig. többek között ugye igen, is a magyar.
16: De te narancsnál. A 80-as években viszont nagyon aktív politikus voltál a szó civil politikai értelmében, hogy akkor ez demokratikus ellenzék.
15: Igen, azért nem lehet érteni, hogy pont 90-es években nem
16: szállt. Azt értem, hogy a 90-es években miért szállt.
15: Miért? Akkor már ki lehetett ábrándulva az ember.
16: Nem a kiábrándultság, akkor hanem volt akkor remény, a civil politika helyett jött a pártpolitika, nem?
17: De ezek kérdezem, hogy addig láttál reményt a civil politikában, pedig nem.
14: Na, hát egyszerre sokat kérdeztetek, még te nem kérdeztél, mondjátok.
8: Nem, mert így a fiúk egészen...
14: Ne hagyd magad.
8: Nem, egyébként én is ezzel kapcsolatban elnyomtatok, igen, most jut eszembe.
14: Na, ugye?
8: Igen. Nem, hát az, hogy volt-e bármilyen inspiráció arra, hogy beszállj a politikába, vagy megkeresések, tehát, hogy így ezzel a kérdéskörrel kapcsolatban én ezt kérdezném.
16: Már, hát, hogy mostanában?
14: Nem, hogy akkor. Hát, ha nagyon akartam volna, akkor lett volna. De nem akartam, tehát ez egy szándékos, akár.
15: Milyen miniszter? Milyenre gondoltam?
14: Mindenféle.
15: Nem, ez jó, ez a pontos válasz, a mindenféle.
8: Na jó, de milyen igen. Színekben, és milyen mindenféle?
14: Szóval az a helyzet, hogy én ugye valóban egy ilyen a demokratikus ellenzék egyik elég milyen figurája voltam. A nevemhez fűződik a beszélőnek az elindítása, előtte még korábban a Hétfői Szabad Egyetem, az 78-tól 85-ig ment, plusz 88-89-ben a nagy tüntetéseknek a szervezése, beleértve életemnek boldogabb napját, erről majd gondolom, illetve ennek a mai kapcsolatáról beszélünk, ez a 89-es március 15-e. Meg hát a Nagy Imre temetést én piszkáltam ki a temetőből, hogy most ilyen nagyon rövidre zárjam a dolgot. És hát...
15: Neked köszönhetjük Orbán Viktor karrierjét?
14: Igen.
15: Jól hallom.
16: Okay. Megcsinálta volna anélkül is szerintem az Orbán, az ő karrierjét, de tényleg...
14: Majd beszéljünk róla, szerintem az a beszéd az nagyon rendben volt akkor, és ott, de mindegy. Na, visszatérve, hogy a Danis Gyuri barátommal, aki az SZDSZ-nek volt egy ilyen szervező zsenie, elképesztő űrge egyébként, szegény meghalt két éve, vagy valahogy így két éve, vagy egy, már nem is emlékszem, hogy tavaly, nem, tavaly előtt. Nem volt olyan város, ahol ne lett volna 3-4 haverja, szóval én még ilyet nem csesztem. Egy ilyen embert ismertem még rajta kívül, aki az összes létező községről tudta, hogy a templomtól balra milyenféle népség lakik meg jobbra. Ezt úgy hívják, hogy Tölgyesi Péter. Na, visszatérve.
16: Fantasztikus, hogy minden tudott. Na, azt akarok, akkor beszéljünk a Tölgyesiről is, mert én a politikai irányba, meg nem tudom, lehet, hogy én a Pető Iván vonalhoz álltam közelebb, de én a Tölgyesinek drukkoltam, hogy ő legyen az SZDSZ-nek az elnöke.
14: Na, de visszatérve.
16: Na, beszéljünk meg később.
14: Még egyszer, bocsássuk, keresztül.
8: Aranka.
15: Az most én már... elemet nem kérdezted meg többször.
14: Nem vagyok rád annyira kíváncsi.
15: Igen, látom.
14: Na, szóval, hogy Aranka kérdésére, hogy feleljek. Szóval, amikor itt mentek a kerekasztal tárgyalások, akkor mi a Danis Gyuri barátommal mentünk le vidékre, és szerveztük az SZDSZ-t. És a Fideszt, mert azt akkor még együtt adták. És azok az idők voltak, amikor tulajdonképpen az MDF volt egy olyan megtűrt dolog, és nem volt teljesen veszélytelen. Legalábbis ott lent helyben, tehát nekem kinyalhattak már, bocsánat, de szóval velem nem tudtak volna mit csinálni, de ott lent helyben, vidéken abszolút nem volt veszélytelen megszervezni egy SZDSZ alapszervezetet. És akkor mentünk le, én mondtam, hogy gyerekek, nyugi, leverjük ezeket, mint vak a poharat, és ha már itt vagytok, akkor szervezzétek már meg a Fideszt is. Mert mondom, azt együtt adták. Egyébként én szerintem ez volt az egyik baj, amitől megvadult az Orbán. A másikat meg úgy hívják, hogy Antal József, de
16: gondolom majd erre még.
17: Ezt most kifejteni, mi az, mitől vadult meg az együttszervezést?
16: Nem az együttszervezéstől, hanem attól, hogy nagyon sokáig az SZDSZ úgy tekintett ezekre a fiatalokra, mint a ifjúsági szervezet.
18: Mint a fidelitásra, a saját fidelitásra.
16: És ez nem volt helyes, én hiába mondtam, hogy ez nem lesz jó. Most ehhez tudni kell, hogy az SZDSZ-es barátaimnál egy olyan 10-15 évvel fiatalabb vagyok. Tehát nagyon sokáig én voltam hogy úgy mondjam, az ellenzék Benyáminja.
18: A egész addig, míg a publikus, akkor mondta, hogy mikor születtél, melyik?
16: Én 54. február 10-én, köszönöm szépen.
18: Akkor is nagyon jó.
0: Boldog
15: születésnapot. Ez jó.
16: Tehát 61 éves vagyok.
18: Göncz Árpáddal születél egy napon.
16: Pontosan így van.
18: Igen. Jó, ő 93.
16: Üzentem is neki a nekem ő ilyen atyai jó barátom.
18: Hát nekem is ő Árpi volt, bácsi, és gondolom mindenkinek itt.
16: És hát vele nem tudtam beszélni, a Zsuzsával. Tudtam beszélni a feleségével, és hát körülményekhez képest jól van, ennyit tudok mondani, és ezúttal én is üzenem neki, hogy jó egészséget és boldogságot még, ami van. Na, de visszatérve, tehát mivel nagyon sok helyi szervezetet
15: azért gyűlöli az Orbán Viktor, azt mondod, a liberalizmus, mert annó ezt, akkor ez így, és így történt vele.
18: Nem, szerintem nem.
16: Hát figyelj ide.
15: Várj, ti válaszoljatok.
16: Hogy ha engem kérdezel,
15: most hát gyűlöli a liberalizmust, érzem a szavaiból. Holott.
16: Na de emlékszel rá, hogy 92-ig ez hogy volt? Mert hozzá képest a kis János egy, nem is tudom mi volt. Tehát abszolút vadliberálisok voltak.
15: Hát igen. Nekem nem nagyon tetszett, hogy én hívő voltam, ők meg nem. A pápa szám, cápa szám. Nagyon antiklerikálisak
18: is neked, voltunk. Neked szemet szúrt, azt nem szereted ezt a cápa számot?
15: Hát egyedül hívőként mondogattam, hogy biztos kell, de aztán belementek.
18: Nem a hívőség, a klerikális vagy nem klerikális valaki, az volt.
15: Nem, a vadliberálista mondjuk az, hogy a Fidesz valóban az elején, emlékszem, vadliberális volt.
18: Igen. Arról lehet beszélni, hogy hogyan és milyen alapon változtatgatta elveit a Fidesz, ugye? Ha egyáltalán mostak neki.
16: Én abban nem látok bele, én csak azt gondolom, vagy úgy, tehát itt távolról nézve, én azt gondolom, hogy aki meghibbantotta Orbán Viktort, azt úgy hívják, hogy Antal József.
18: Na ő magyarázhatta el neki, nekünk is a hallgatóknak,
16: hogy hogyan működik ez az ország, beleértve a klérust, és bocsánat, de én szigorúan, én nem vagyok hívő egyébként, feleségem igen, egyházi esküvünk volt, stb. Most ezt nem akarom ragozni, mert nem én vagyok most ebben az érdekes, de hogy más dolog a klérus és más dolog a hit, de hát ezt neked aztán miképp nem kell mondani, de hogy a Antal József magyarázhatta el a Viktornak, hogy hogyan működik ez az ország. Tehát egyrészt, hogy van a klérus, van a 3x3-as rendesen, és hát ezen a két lábon kell állni. Nagyjából. És ha belegondolsz, akkor nagyjából ez is történik.
18: Már úgy, ezt úgy kell érteni, hogy a 3x3-as ügynökök kilétének titokban tartása, és a klérus
16: hát is, meg hát a régi 3x3-as hálózatból, ami még
18: megmaradt. Egyrészt a használása a hálózatnak, másrészt pedig az ügynöklista titokban tartása.
16: Hát igen.
18: És a zsarolhatóság.
17: És az ebből fogadó nép, tehát a néplélek, mert ugye az is egyben megmögette van, ugye ez annak a leképeződése.
16: Hát én nem tudom, néplélek ügyben mit magyarázhatott a néhai megboldogult Antal József, és egyébként nem akarom a emlékét megsérteni. Én
15: most
16: nem,
15: már.
16: Nem szenvedhettem akkor sem, de hát ugye halottról vagy jót vagy semmit. Neki egy nagyon negatív emberképe volt. Hihetetlen negatív. És a Viktorban eredetileg nem ez volt, én szerintem, amennyire én ismertem. Én egyébként nem őt ismertem a legjobban, én a Rocky Zolit ismertem, meg a...
18: A Rocky ember annyira fölötte áll a fideszeseknek, a szellemi értelemben, aki a tahiti mitológiáról könyvet...
15: Jó, de...
19: igen, igen.
18: Szóval azért...
19: De én nem ilyen.
18: Szóval...
19: Hát nézzétek,
15: nem a tipikus egy... fideszes. Nem. Így van, jó. De az kialakul a fideszes, az nem azonnal.
19: Tehát őt meg a Deutsch Tomival volt, ami jóba. Hm. És tulajdonképpen ezekkel a szerveződésekkel.
18: Fodora?
19: Gáborral úgy később, illetve hát én is voltam lakója Kis Jánosnak, meg jóval utánam a Gábor is volt lakója, mert szóval én ettől az ellenzéki pesti társaságtól csak jót kaptam, tudod, úgyhogy...
18: Te hova valósi vagy különben?
19: Hát születni Nyíregyházán születtem, a nagyszüleim azok tunyogmatolcsiak és gacsáiak, mond valamit?
18: Hát tunyogmatolcs, igen, de gacsáj nem.
19: Gacsáj, rozsáj.
15: Ez a Gerló, nem? ezért szeretlek. Tunyogmacsáj, jelezed a másik.
18: hát nem, hát jó, most már tudom, most acihoz fogom kötni.
19: Gacsáj az rozsáj mellett. Rozsáj az onnan is. Hát, mind a kettő az ott van a hogy mondjam, ez a szájvonal végénél, ott most már ukrán és román és magyar igen. Hármas határnál.
17: Parcú műszaki rész.
19: És így van.
15: Fú. Közben Hóérka behozott egy tálszendvicset. Ezt...
19: Te vagy a Hóérka? Nem így képzeltem. Nem, köszönöm szépen.
15: Kellemes, hogy mindjárt a Hóhér.
19: Hát igen.
15: Na de nem, még mindig nem, tehát még nem adtam magyarázatot az első kérdésünkre. Hogy...
19: Hát hogy nem, azt magyarázom, csak én mindent ilyen hosszú petting nagy élvezet tudom. Hát, szóval... Tehát, hogy de hát az egyenes válasz a konkrét kérdése az, hogy hát engem nagyon sokan ismertek az SZDSZ-ben, tehát hogyha én nagyon ambicionáltam volna azt, hogy elinduljak bármilyen tisztségért.
15: Van egy telefonál. Demski Gáborra
18: van. Vedd fel az egyik
17: kérdőjén. Haló, haló.
20: Halló, sziasztok! Bocsánat, kérdeztetek valamit, mert valami megütötte a fülemet.
19: Mondja.
20: Hogy azt mondtad, hogy az Antalnak negatív emberképe volt, és az Orbánnak nem ezt. Kifejtenéd, hogy ez mit jelent? Mi az, hogy negatív emberkép? Hogy rossznak gondolta az embereket? Vagy...
18: Nem, igen. Hogy humorra sose nevetett például.
19: Ezt nem én mondtam, de ez is egy... Igen.
20: Tehát úgy idegenül állt a világban, vagy...
19: Hát abszolút.
20: Jó, oké, csak ennyit akartam.
19: Abszolút, és meg azt is gondolom még ráadásul, hogy azt gondolt, hogy az embereket olyan dolgok mozgatják, mint szóval, hogy meg lehet, sőt, emiatt meg is kell venni őket, stb. Szóval nem, tényleg nem. Én például, hogyha mentem volna valahova egy hajó kirándulásra, biztos nem őt választom társam.
20: Jó. Oké, rendben.
19: És ez viszont az akkori Viktorra nem igaz.
20: Ha most bocsánat, egyébként ha már így belemerültünk, szóval arra azért tényleg kíváncsi lennék, aki ismerte őt fiatal korában, hogy ennek tényleg nem volt semmi nyoma, hogy ez lesz belőle, mert, vagy jele. Tehát, hogy én azért nem nagyon hiszem, én értem azt, hogy a hatalom az teljesen deformálja az embert, de azért nem hiszem, hogy feketéből fehérre tudja átfordítani. Tehát nekem van olyan ismerősöm, aki... mit tudom én, most harmadszor válik el, és egy lehetetlen alak, és fogalmam sincs, hogy milyen nő képes összeállni vele, de ő ilyen volt egyetemista korában is, erőszakos,
18: igen,
20: stb.
18: Nekem tehát, is ilyen információ vele.
20: Jó, de ezt most már a rádión meghallgatom, hogyha válaszoltak.
18: Oké, köszönöm. A Víg Mónika, aki a Narancsnak alapító szerkesztője volt, még abból az időből tulajdonképpen a Fidesz Hírek nevű labból akarták őket kinöveszteni, és ő azt mondta, ő részt vett akkor a Fidesznek alatt az életében, 92-ben bekövetkezett autóbaleset haláláig. Ő mondta, hogy cezaromán a Viktor.
19: Én nem ismertem olyan közelről. És 91
18: körül kezdett ilyeneket mondani.
19: De. Én nem ismertem olyan közelről a Viktor táborról. Én csak azt tudom, hogy az ilyen felszólalásai, hát pontosan azt mondta, amit az ember hallani akart, és másrészt meg taknyolás is. Tehát nekem, amivel a tököm tele volt a 80-as években, ez az értelmiségi mellédubálás. Ezt én nagyon utáltam.
17: Erre hadd tettek egy összevételt, hogy
15: de miért használsz múlt időt? Most nem utálod az értelmiségi mellédumálás politika ügyben?
19: Nem feltétlen ismerem, de majd erre visszatérünk.
17: Tehát én ezzel kapcsolatban, ugye itt a hallgató kérdésére, meg ezzel kapcsolatban, hogy én úgy látom, ez az én véleményem mondom, tehát, hogy én úgy látom például, amikor volt ez az ominózus beszéd a Hősök terén, amikor az oroszok kimenetelét forszírozta, hát hogy ott is az is egy plugin volt, már előre le volt a szervezve, és igazából ő volt az, aki magához ragadta azt, mint hogy ő hatott volna rá arra, hogy kimenjenek az oroszok. Tehát ott is ráérzett a néphangulatra, és én már ott ugyanezt a mentalitást láttam benne, hogy azzal kapcsolatban, mint most.
19: Ez szerintem egy városi legenda. Én most direkt megnéztem, idefelé jövet, megnéztem a interneten, hogy mi van erről. Tehát voltak ilyen-olyan csapatmozgatások az országon belül, de arról nem volt szó, hogy kivonuljanak a szovjet csapatok. És az a külügyi ember, nevét persze elfelejtettem, aki ezekben a tárgyalásokban komoly szerepet játszott, ő is a Viktor beszédhez köti. Tehát én szerintem ez, tehát utólag most mindenki olyan kurva okos, hogy én már akkor láttam, meg én már akkor megmondtam. Én szerintem ezt nem lehetett akkor látni. Tehát a Viktor egy csodálatos, tehát az volt, de nem csak benne, a többiekben is. Hát a Szelényi Zsuzsi a maga csetlés botlásával esze ágában nem volt mellé beszélni. Tehát szokás mondani, hogy a fiatalság nem erény, hanem helyzet. Lehet, de egy kurva jó helyzet. Tehát, és benne van az, hogy az, ami esetleg másokban így, tehát én annak idején sokkal többet, tehát hogy mondjam, az, hogy a rendőrség cseszegetett bennünket, ellenzékieket, azt el lehetett viselni, mert az volt a normális, az volt a dolguk, hogy úgy mondjam. De az, hogy emellé még az értelmiségi haverjaink is cseszegettek, az azért már nekem sok volt. És már pedig ez volt, és ráadásul a később az SZDSZ-ben, hát én sejtettem, hogy én ott megbolondulnék ettől a értelmiségi oldudvartól, mert mindenki rohadt okos, állati okos. És hát én meg nem voltam olyan nagyon okos, meg nem is akartam olyan nagyon okos lenni, én ilyen praktikus ember voltam, csináltam egy 100 000-es tüntetést, és ez azért ne felejtődjék el, mert tulajdonképpen ezért jöttem ide.
17: De van ez a mondás, az okos ember hülyeskedik, hülye ember okoskodik.
19: Ez jó, ezt nem tudom, de hát volt ez az országos tanács, vagy mi a franca?
18: OT.
19: Hát így nem lehet politizálni. Na most én meg soha, na ez a másik, ezt már nem tudom, melyikőtök kérdezte, hogy én nem akartam, tehát nekem az ellenzékiség az nem politizálás volt, hanem erkölcs, hogy úgy mondjam.
18: De az erkölcs az mondjuk az egy gondolati szerkezet, amelyben struktúrában van az, hogy hogyan cselekszel. De a megnyilvánulás...
19: Az
18: erkölcs az egy olyan norma rendszer, amelynek az alapján gondolati dolog, egy norma rendszer, egy
19: lelkiismeret. Sokkal egyszerűbb. Nem, sokkal egyszerűbb.
18: Amelynek az alapján te gyakorlatilag dolgokat csinálsz és cselekszel. Amit hát igen, jónak találsz, azt csinálod, nem azt.
19: De ez egy sokkal egyszerűbb dolog volt, hogy jó lehet, családilag nekem nem ez jött, mert édesapám katonatiszt volt, ilyen szegény paraszti családból, ahogy már céloztam rá, hogy nagyszüleim hova valók, de ilyen kiemelt káderként elég magas beosztású katonatiszt volt. De mindesetre, mikor én már olyan felnőtt lettem, egyetemista lettem, akkor hát egyrészt arra kellett rájönnöm, hogy hazudnak az iskolában. Ugye arra kellett rájönnöm, hogy itt mindenki 50, hát nem mindenki, de amikor fölköltöztem Pestre, mert megtudtam, hogy itt van egy olyan zenekar, hogy Sirius, és akkor eljöttem, meghallgattam, és akkor azt mondtam, hogy tényleg ez volt, én Szegeden laktam, följöttem stoppal a Bercsényibe. Ne viccelj, az egyetlen világszínvonalú zenekar, hát nehézség. Na, de hogy itt mindenki 56-ot, vagy nem mindenki, hanem amikor már ezzel társaságra elkezdtem barátkozni, tehát hogy magán beszélgetésben forradalomnak nevezik, de nyilvánosan megment az OSE, ugye nem tudom, emlékeztek-e, maga nem tudhatja, mert fiatal, ugye októberi sajnálatos események, szóval ilyen egész, szóval, és az, hogy én elkezdtem a hétfői szabad egyetemet, annak az volt az oka, hogy ne legyen kettős
18: beszélt. Ez a repülő egyetem.
15: Miért nem tartóztattak le téged soha?
19: Nem tudom. Én nem bújtam el.
15: Tudom, szóval. De megérdemelti volna egy letartóztatást.
19: Meg, persze. és akkor lehettem volna én a Dembski, mi?
15: Nem,
19: na, szóval, hogy
15: a Dajst, amire gondoltam.
19: Vagy a Dajst. Nem, én nem kerestem egyébként a bajt. Tehát engem például a Krassó Gyuriéknak ez az akcionista cucca, ez engem inkább zavart, mint vonzott. Meg bele volt más bajom is, mert kis forradalmi hazugságért azért nem ment messzire, de hát ez mindegy, ezt most hagyjuk. Ő is halottról vagy jót, vagy semmit. Na mindegy, szóval visszatérve, hogy nekem ez egy erkölcsi dolog volt, hogy ne legyen kettős beszéd.
2: Hát igen.
19: Szóval, hogy mondjam, én nem voltam elég okos ahhoz, úgy gondoltam, hogy nem vagyok elég okos ahhoz, hogy a sorok között olvassak.
15: De ez most ezért... mi az, nem voltam elég okos, tudod, Szokratész beszél így, hogy aténiak egy dolgot tudok, hogy nem tudok semmit. Tehát így gondolja?
19: Így kecni. Aha, igen.
15: Jó.
2: Szeretnéd esetleg is. Nem, ő is van, lesz, mint a Szokratész.
19: Na jó, persze ez egy álnaív dolog, de tényleg arról volt szó, hogy félig meddig azért komoly. Tehát az, hogy az egyetem is tud, én magyar történelem szakra jártam. Magyar tanáraim kurva jók voltak, a történelem tanáraim azok seghülyék. Nagyjából ez volt a leosztás. Szegeden kezdtem, aztán mondom, a Sirius miatt fölköltöztem Pestre. Egy darabig egyébként a Bercsényiben csöveztem meg egyebek, úgyhogy nagyon sok építész haverom van, Nagy Bálint is, aki ugye a beszélőben aztán, meg szerintem a Bábcit is én
2: olyan ismerem, ugye?
19: És szerintem rajta keresztül ismerlek téged. Na mindegy, szóval, hogy ez egy intellektuális, egyrészt egy intellektuális mozgalom volt szerintem, mert gondolj bele, a beszélőnek a nagy tette szerintem igazából az volt, hogy egy politikai kultúrát teremtett. Hát addig vagy sziszegve volt egy ilyen antikommunista duma a kávéházakban, nem tudom én, egy anyázás, ma így mondanánk, de hát abból a világon semmi nem jött ki. Na most a beszélő vezércikkei, ami többségét a Kis János írta, nem mindegyiket, de a többségét, ott egyáltalán lehetett gondolkodni a politikáról. Nagyon nagy dolog volt. Tehát az, hogy menjenek a oroszok, nem tudom én, micsodában, meg... Szóval ezzel semmire nem megyünk, és most is nagyon nagy szükség lenne valami ilyesmire. Én úgy gondolom. Lehet, hogy szamizdatra is, lehet, hogy hétfői szabad egyetemre is, illetve hát úgy tudom, hogy van is ilyen, egy kicsit próbáltam itt tájékozódni, mert...
2: Inkább ilyenek, mint ilyen.
19: Igen, ilyenek. Igen. Hál' Istennek. Hát,
2: de olyan szempontból, hogy most van több ilyen fórum, csak egyszerűen ezek meg így nem kapcsolnak egymásra, és marginálisak. Nem annyira beszélnek, és az volt a szerep, hogy sokkal funkcionálisabb volt, és nem volt más.
19: Hát egyrészt volt más is, tehát nem az egyetlen.
2: De nem ilyen súlya volt, tehát a beszélőnek tényleg ilyen...
19: Na jó, de azért volt, hát nézd, a beszélőnek először is azért volt súlya, azt nem tudjátok, de a 83-as év az nagyon kevés volt. Szóval akkor nagyon úgy nézett ki, hogy a zsernyákság tényleg elhatározta, hogy felszámolja az ellenzéki ügyeket. És a beszélőben is volt egy beszélgetés, hogy tehát egy ilyen szerkesztőségi beszélgetés, hogy úgy néz ki, hogy ennek nincs értelme, és abba kellene hagyni.
15: Hát, 83-ban volt egy ilyen pillanat?
19: Bizony. Hát gondolj bele, mi 80-ban kezdtük.
2: Azt meg tudod csatolni, hogy 83 körül mekkora példánszáma lehetett a beszélőnek?
19: Mindig olyan 1000 körül volt, aztán 2000 volt a nagy időkben, nem ez számított.
2: A rendszerváltás korán 7-8 volt.
19: Akkor sem volt több.
15: Nem ez számított. Ennek adott körbe.
2: Kézről-kézről. Amikor kikerült az utcára, a felszabtéren.
19: Csak elmondom, basszaveg. Szóval, hogy nem ez számított, hanem az, hogy a Szabad Európa Rádió felolvasta. Na, az számított, mert azt viszont legalább 100 000 hallgatták, ha nem többen. Illetve Csernobyl után, hát azt hiszem duplájára emelkedett a hallgatóság száma. Na, az számított igazán.
2: De most arra akartam kiugadni, hogy például most azért nem lehet olyan szerintem olyan hatékonyan ezt csinálni, mert annyira felgyorsult az információlomlás, annyiféle platform van, hogy egyszerűen megöli a sokféle platform.
19: Hát ezt nem tudom.
15: Szabadságtéri emlékműnél átsorba mutatják, hogy a szabad egyetem gondolat azért létezik még mindig.
17: Csak nem tud olyan szignifikáns erőt képviselni, mint annak idején Szabad Európa meg a...
15: Hát beszélő. Nagyobb nyomás volt, jó, van éppen szocialista diktatúra, hát. Vagy mi a kutyafa. Most kapitalista diktatúra, azért összemérhető ez a két korszak.
17: De nem biztos, hogy már különbség lenne, hogyha most ugyanolyan információs körülmények lennének, mint akkor.
18: Hát összemérhető, szerintem összemérendő és összehasonlítandó ez a két korszak. Szóval én mondat után más irányba ment beszélgetésre, hogy ha a demokratikus ellenzékben a politizálás az valahogy civil politizálás volt.
19: Tehát nem, már... számomra volt
18: ez. Hát de azoknak a számára, akik ugye az ellenzéknek úgy voltak az aktivista teljes tagjai, hogy nem volt ez még úgy intézményesülve, hogy ne lehettek volna civil. Mindenki civil volt.
19: Hát bizonyos értelemben.
18: Ugyanúgy ma ugye vannak a kormánypártok, vannak az úgynevezett ellenzéki pártok, vannak a parlamenten kívüli pártok, de akik most lépnek színre, és most szökkennek szárba, és egyáltalán alakulnak meg, vagy kezdik magukat artikulálni, ezek pont a civilek. Tehát hogy a politikát ki lehetne esetleg venni, vagy ki lehet esetleg venni a profiknak a kezéből, és részvétellel helyettesíteni nem helyettesíteni a szakértelmet, hanem hát átvenni a beleszólást, hanem is a hatalmat. Az analógiákat hogy látod a akkori meg a mostani idők között?
19: Látok analógiákat. Szóval az az igazság, hogy én tényleg tehát úgy csináltam végig ezt a úgymond ellenzéki politizálást, hogy én egy népszabadságot a kezembe nem vettem, mert most mit tudtam volna meg belőle? Hát a világon semmit. Tehát azt, amit én tudni akartam, tehát hogy számomra 56 az forradalom volt, az, hogy a Kádár gyilkos, azt én leírtam a Bibó emlékkönyvbe, bár azt hiszem, hogy ott egy kicsit ki kellett húzni egy fél mondatot, de az most mindegy.
18: De az nem ez volt.
19: A Bibót idéztem, aki nekem elmondta, én kétszer-háromszor találkoztam Bibó Istvánnal, meg 10 évet töltöttem a ő munkáinak a gondozásával, és az egyik ilyen találkozásunkkor, többen voltunk nála, akkor mondta, hogy a Kádár az olyan, mint ugyanazt csinálja, mint Ferenc császár, Ferenc József és Horthy Miklós, hogy először megmutatja, hogy hol lakik az Úristen, nyakasztat és akasztat, majd aztán fokozatosan kiengedi a gyeplőt. És ezt a nyakasztat és akasztat, ezt ki kellett hagynom. Ez ugye 80-ban jelent meg, akkor hány éves voltam, 26.
15: Mondjuk 26. Meg a születben arról beszéltünk, hogy talán életedben egy szöveg jelent meg úgy, ahogy te szeretted volna?
19: Igen, ez nem az volt. Ezt ki kellett venni. És egyébként ennek kapcsán ismertem meg a Göncz Árpádot. Tehát ő volt az, aki elbeszélgetett velem, hogy ezt kéri a szerkesztőség, és hát nekem nem is az, mert ha a saját szövegem lett volna, akkor azt mondom, hogy azért könnyebben belemegyek, de hát idéztem a Bibót. Tehát még nagyobb felelősség volt. De hát úgy voltam vele, hogy mindegy. Na visszatérve, tehát, hogy én köszönöm szépen, nem vagyok éhes, hogy itt incsiklandozó szendvicseket kínálgatnak a kedves kollégák. Na szóval, hogy én nem olvastam például a Népszabadságot, meg egyáltalán az úgynevezett politikáról, hát azt gondoltam, hogy most mi a francnak, hát semmit nem lehet tudni. És nem foglalkoztam vele. És tulajdonképpen, hogy megelőlegezzem, most is azt gondolom, hogy egyfelől sajtószabadság van, másfelől nincs igazi újságírás Magyarországon, mert nem lehet tudni, hogy nincsenek információk. Tehát egy ilyen vélemény újságírás van, nem sokban különbözik a kávéházi fecsejtől, már bocsánat, ezt lehet magas szinten űzni, meg nem, de hát elképesztő. Elképesztő. Az a nagyon kevés Az más, de tulajdonképpen még ott sem igazi információkról van szó, hanem egyebekről. Na most és ugye hát én életkoromnál fogva is, meg egyebek miatt is, én például nem Facebookoztam nagyon sokáig. És most ősszel kezdtem el annak hatására, hogy eltévedtem egy-két ilyen tüntetésre, és baromira jól éreztem magam. Ez a tá-tá-ti-ti-tá, ez nekem bement a fülembe, ráadásul még korábbról is ismerős volt, ugye, hogy ez nekem tetszett, és akkor valaki mondta, hogy hát ez a Facebookon szerveződnek ezek a dolgok,

0: Minden csináltam én mindent, nyomkodtam ezért lószar, és tulajdonképpen az volt az elképzelésem, hogy mondom, nagyon belelkesedtem ezektől a tüntetésektől, fogalmam nem volt, hogy melyiket kiszervezés, megmondom őszintén, hogy nem is érdekelt. Abszolút nem érdekelt. Az érdekelt, hogy ott színpadon elhangzott, meg maga a helyzet, hogy ott lehetek, és akkor én is beinthetek egy
1: nagyon. Akkor te most remélsz, ugye?
0: Én abszolút remélek, majd de kicsit és olyan bonyolultan.
2: Tüntetések, mert így a résztvevők létszámával mennyire voltál megelégedve?
0: Egyáltalán nem, hát pont ez a lényeg, hogy mivel én annak idején ugye a március 15-ét, ami hát mégiscsak egy szemben a 100 000-en, nem tudom én micsoda ellen, az tényleg egy 100 000-es tüntetés volt, ez lószar, itt ha 20 000-en voltak, sokat mondom. Tehát
2: most az internetadósra gondolsz?
0: Igen.
2: Hát a másodikon szerintem azért több volt.
1: Hát jó,
2: voltam.
1: Mondjuk 40 000, de az, amit mondasz, a 100 000-es.
2: Jó, ez igaz, nagy
1: jó, ez a Rákonfini porta téma.
0: Én a BBC tudósítójával, meg a rendőrségnek a izéjével mindig az adott számot szoktam mondani. Ehhez értek, tényleg értek. Tehát az, amit én láttam ezen a Erzsébet hídon vonulós cucc, az, ha 22.514 embernél több volt, akkor én learapom a saját fejemet. Tehát ez nem volt 20 000 embernél több, ez biztos.
2: Ennyire elszoktunk már a tömegektől.
1: Nem, ennyire szeretnék, hogy 100 000 legyen, szeretnék. Az a 20 000 inkább.
0: Na, visszatérve, hogy azt láttam, hogy egyrészt itt hetente volt, hogy hetente több tüntetés is van, és hát ez nem jó, hát kifáradnak az emberek, mert azt nem csak meghirdetni kell, hanem stb. Tehát volt egy szép, és elkezdtem ez ügyben posztolni, vagy mit kezdtem posztolni. El csinálni? Elkezdtem azt írni, hogy gyerekek, jó lenne azért gyűjteni, izmozni a március 15-ére. Mert tudnélik, a politikának van egy szakmai része, én ahhoz nem értek, de van egy szimbolikus része, ahhoz talán valamit értek, vagy van valami érzéken, inkább így mondanám. És tudtam, vagy sejtettem, meg valami kis tapasztalat is. Tehát, hogy én egy szép, nagy, 100 000-es március 15-én gondolkodtam, és ezt úgy meg is lebegtettem a Facebookon, és elkezdtem szervezni, és el is jutottam valameddig. Tehát az én elképzelésem az volt, hogy ugye 89. március 15-e, és nem, hogy mondjam, egyrészt nem nosztalgiából, másrészt nem akartam magam reaktiválni. Tehát én úgy vagyok vele, hogy ez a mostani történet, ez nem az én történetem, ez a mostani 20-30 évesek története. Én már kiszórakoztam magam, köszönöm szépen, jól megvagyok, és tényleg jól megvagyok a bőrömben, de ez nem az én sztorim. Tehát nem nekem kell megmondani, hogy mik legyenek a követelések, mit tudom én. De azt érzékeltem, hogy itt a külön, ahogy pláne, hogy elkezdtem tájékozódni a Facebookon, hogy itt különböző társaságok vannak, és nem értenek szót, meg nem tudom én is. Azt gondoltam,
2: megfúrják is egymást.
0: Megfúrják, ja, hát ez ugyanaz. Na most március 15-én anno mi 31, illetve nem mi, hanem ezt mondhatom így, és elnézést, ezt soha nem voltam álszerény, de most se leszek, tehát azt effektíve, hát én meg a többiek úgy 31 különböző szervezetet fogtunk össze. És az volt az okosság igazából, hogy mivel vonulós volt a tüntetés, mindegyik szervezetnek, amelyek egymással nem biztos, hogy szót tudtak volna érteni, de mindegyik szervezetnek tudtunk adni olyan terepet, olyan helyszínt, ahol ők megnyilvánulhattak. Nem tudom, érthető-e, hogy mit akartam mondani.
2: Kicsit azért meg fecskén.
3: Külön helyszíneket? Tehát, hogy a
0: hát mi
3: közben?
0: Annak idei, hát nem, hát ezt előre ki volt találva, hogy ki hol szól, de az útvonal mentén.
3: Tehát, hogy egymástól elkülönböző helyszíneket.
0: És innen jött nekem az ötlet, hogy ezt most is meg lehetne csinálni, hogy anélkül, hogy összekényszeríteni egy izébe a különböző szervezeteket, úgy megőrizhetnék az arcukat, hogy mit tudom én, az egyik elvállalja, az nekünk még nem volt helyszínünk, de a József Nádor teret, ugye hát az elképzelés az volt, hogy délben, ahogy szoktunk, volt

0: mindig, tehát már 72-73-tól kezdve a Petőfi szobornál kezdenénk, és akkor mennénk különböző helyszínekre. Azt tudom, hogy például a Szabadság térre senki nem gondolt, holott 89-ben az egy nagyon fontos helyszín volt. Tehát
1: és 2014-ben is.
0: És így van, de
2: tudod mi a baj? Kérdezte veszel a Jancsót.
0: Nincs vége a történetnek. Én nem felejtem el, csak hogy ne fussunk ki az időből.
2: Miért nem szerveződnek ilyen tüntetések, mint szerveztetek? Anyám még mind a mai napig emlegeti sírva. Hogy kérdezem, Miki bácsi, miért nem csinál olyan filmeket, mint régen? Szegény legények meghosszom. Azt mondja, Tibor, figyelj, most már a televízióban olyan asszisztensek vannak, akik egy napra le tudnak szervezni 8 vagy 12 embert. De olyan, mint az én időmben, hogy 2-3 ezer embert leszel, olyan már nincs. És mondom, hogy ezért változott még Miki bácsi stílusa. Azt mondja, meghaltak a bűnések is, akik tolták a kocsimat. Tehát igazad van, nagyon jó az elképzelés, hogy nem kell feltétlenül egy színpadra az összes elképzelést és akaratot összehozni, hisz ezt ki lehet teríteni
1: több színpadra. Igen, egy út ment.
3: A Biden nem mondta végig.
2: De ezt mondom, hogy annyira analóg és hatékony szervező vagy, ahogy azt mondja a Jancsó, hogy már nincsenek is olyan szervező. Tulajdonképpen folyamatosan azt érzem, hogy pánikhelyzet van a civileknél, vagy az ellenzéknél, hogy végre legalább valaki mondja meg. Tehát a minimum elfelé, tehát nem az, hogy összerakom és a szinergia hatásainak megfelelően kifejtődik ez a hatás, hanem a ellentétes irányú szorongást látok.
0: Hát igen, meg nyilván mindenki meg akarja mutatni a saját arcát, ami egy teljesen jogos törekvés, és épp ezért gondoltam
2: én. De te nem akartad 89-ben a saját arcodat megmutatni,
0: érted? Én soha nem a saját arcomat akartam megmutatni, hanem én másokat akartam segíteni abban, hogy megmutathassák az arcát.
2: Na de ezt mondom, hogy ilyen figura már nincs.
3: De ez egy hatalmas különbség.
0: Hát lehet. Na mindegy.
2: Tehát a Misetics Bálintnak én drukkolok, mert szimpatikus, és tök jó, hogy oda ment a Rogán Antalhoz, de mondjam azt, hogy a mások meg másnak drukkolnak.
3: Nem, itt... És te, bocsánat,
2: ez a Fradi Dózsa problémával
3: tegeződött, de hogy mondjuk a sok csoportosulás, ami most jelen van, úgy nem ismer részletesen a...
0: Na majd, nem nagyon.
3: Na, hát azt mondom, mert azt akartam kérdezni, akkor lehet felfedezni bármi minőségi különbséget a szervezők hozzáállása között.
0: Mindjárt mondom, mert tehát azért nem vagyok teljesen hülye, tehát azt fölfogtam, hogy itt vannak ezek a már nem úgy értem, hogy az előbb azt akartad mondani, hogy hülye vagyok. Nem, csak hogy tiszta legyen. Tehát fölfogtam, hogy itt vannak ilyen ego szkanderek, meg nem tudom én micsodák, és de arra gondoltam, hogy itt vagyok én a múltammal, azt vagy tudják, vagy nem, az tök mindegy, de minden esetre mégiscsak egy, hogy mondjam, tehát tüntetés szervezésben elég jó voltam, hogy úgy mondjam, jó referencia munkáim vannak. Azt tudtátok egyébként, hogy a gyülekezési törvényt az csak Lex Sacinak hívják? Az tényleg, Isten bizony a nevemhez fűződik. Na mindegy. Na visszatérve, arra gondoltam, hogy én, mint kívülálló, ha nem is összehozni, de legalább, hogy mondjam, egy asztalhoz le tudom ültetni az embereket. Pont azért, mert tehát, hogy félreértés ne essék, én nem arra gondoltam, hogy én Szilágyi Saci meghirdeti, hogy legyen egy 100 000-es tüntetés március 15-én, és akkor lehet hozzá csatlakozni. Hát ez egy baromság. Tehát nem erre gondoltam, hanem pont arra gondoltam, hogy mivel kívülálló vagyok, ezért talán könnyebben. Na, és elkezdődött ez a dolog, most én nem akarom nevesíteni, mert nem a nevek az érdekesek tényleg, de az első egy-két akadályt elég jól vettem. Tehát volt erre fogadó készség. Tehát volt készség arra, mert ugye mi volt az én problémám? Az volt az én problémám, hogyha március 15-én különböző szervezetek meghirdetnek külön-külön nem tudom én micsodákat, akkor még a 12 pontjukat se fogjuk. Ja. Érted? Tehát egy zűrza, egy
3: kakofónia lesz.
0: Ez a helyes kifejezés. Szóval zűrzavar lesz az egészből, nem jó. És tehát arra gondoltam, hogy kiki csináljon a saját helyszínén olyan szónokokkal, akikkel akar, abban nem kell belepofázni, de legyen egy közös fölhívás, és legyen egy közös 12 pont. És legyen 100 000 ember. Meg lehetett volna csinálni. Na most mi történt? Az történt, hogy ilyen kisebb szervezetek, viszonylag kisebb szervezetekkel, akik... Na jó, itt...
3: Nem akarsz neveket mondani.
0: Nem akarok neveket mondani, mindegy. Szóval ott ez...
2: Nem
0: jó. Francnak se hiányzik. Hogy jól fogadták a dolgot, főleg ezt tetszett, amire ti is reagáltatok, tehát hogy külön helyszínek, tehát egyszerre autonóm, mégis közös. És akkor lett volna egy olyan megbeszélés, ahova megérkezett ez a megint csak nem akarok neveket mondani, de egyik a 100 000-es, a másik a 60 000-es zsugásoknak a képviselői, és közölték, hogy vagy úgy lesz a március 15-dik, de úgy, hogy ott voltak ezek, tehát akik már elvileg benne lettek volna, közölték, hogy vagy úgy lesz a március 15-dike, ahogy ők elképzelik, vagy sehogy. És az egyik őjük azt bírta mondani, hogy ő már megbeszélte egy szervezettel, elcserélte a március 15-ét a Putyin tüntetésre, és
4: mi van? Hát, de most tényleg.
3: Ezt kérdeztem én is, amikor mesélte a Saci, hogy mi van?
0: Ha hiszed, ha nem, ez hangzott el, én sem akartam hinni a fülemnek.
2: Még egyszer.
0: Tehát, hogy a Putyin tüntetést átengedte, annak a szervezését átengedte neki, annak fejében, hogy ő megkapja a március 15-e szervezését. Tehát egy mutyi, nem tudok más mondani.
4: Ez annyira kicsinyes.
2: Tüntetés mutyi van az országban.
0: És hát
2: de jó, hogy elköltöztem Szerbiába.
0: Én egyszerűen nem, hát ott az isteni
2: lehet. Ez borzasztó. Ez borzasztó, hogy most mondtam.
0: Isten bizony nem hazudok, higgyétek el. Én nem akartam hinni a fülemnek, és az, hogy nem álltam föl, és nem mondtam, hogy hát gyerekek, bacatok egyedül, én ehhez nem kellek, annak egyszerűen az az oka, hogy nem akartam hinni a fülemnek.
3: Hát a... Kérdezzek valamit tőletek is.
0: Igen.
3: Hogy ugye a civil, vagy a részvételi
2: demokrácia...
3: Azt akarom, hogy van egy részvételi szintje a demokrácia gyakorlásnak, főleg manapság, tehát azok az egyes csoportok, akik azon az útvonalon saját színeiken saját magukat képviselik, ez megy magától. Igazából nem itt van a nagy kockázat, és nem itt van a nagy kérdés, hanem ott, amikor egy metaszint megjelenik, aki majd összetereli őket, kinek a nevében tereli össze. Tehát gyakorlatilag, amikor megjelenik csírájában a képviseleti demokrácia működtetésének a kérdése, ott jönnek létre
0: ilyen... itt most nem erről van szó.
2: Nem
0: erről van szó. Ezt a problémát, amit te mondasz, pont az én abszolút civil és abszolút kívülálló helyzetem ezt megoldotta volna. Tehát nem hozzám kellett volna csatlakozni, mint ahogy, ha bármelyik meghirdeti, akkor valamelyikhez kell csatlakozni, ha közöset akarsz.
4: Nem, hát ez nagyon durva, ez ilyen egész
0: cizamat. De lehet is. Én, ahogy látom, itt két... Na, mert ugye kérdeztétek, hogy milyen analógiákat látok. Tehát én azt gondolom, van ez az örök vita, hogy a parlamenti pártokkal igen, vagy nem. Én azt gondolom, hogy a mostani parlamenti pártok annó a reformkörösöknek feleltek meg, tehát az MSZNP-n belüli frakció izének, amivel én azt gondoltam, hogy azok csak jobbak, mint a Kádárék, de hát semmi közöm hozzájuk. Hát az ég egy adta a világon, semmi közöm. Tehát, és én emiatt az MDF-el sem nagyon tudtam mit kezdeni, mert azok meg ott voltak. Hát a Pozsgai segélyben voltak benne. Már bocsánat, én szeretek.
5: Most már fordítva van.
0: Szeretek
5: árnyaltan
0: fogalmazni. Na most, tehát ez engem nem érdekel. A civilekben meg mindenféle bumbánatos, mit tudom én, ómagyar síralom, emlékszel te erre? Volt valami ilyen ómagyar síralom szövetkezet, vagy egyes?
2: Ma is van.
0: De mindegy, de hát úgy voltam velük, hogy tök mindegy, semmi közöm igaz, hát az ómagyar Mária síralomhoz van, de ez a
2: hátrafelé az ómáriához nincs, igen.
0: Vagy a mi volt még a nem hitel, hanem Széchenyi kaszinó volt.
2: Igen.
0: Mit kell emlékszem? Hát ugye? Pedig mi mindent elkövettek, hogy ne emlékezz. Na szóval, hogy ezekhez nekem nem volt közöm, de ezek civilek voltak, és azt szerettem volna, hogy igenis hozhassák el a kis táblájukat, meg a vizé, meg mondhassák el a szövegüket, stb. Na most én úgy látom, hogy mivel kétfajta igény van, emiatt kétfajta úgymond civil szerveződés is van. Az egyik igény az az, hogy az Orbán rezsim takarodjon lehetőleg tegnap, vagy...
5: Tegnap előtt és melegebb éghajlatra.
0: Így van. Tehát ez az egyik. A másik meg az, amelyik azt mondja, hogy föl kell építeni a civil társadalmat.
3: De ez most, nem egy más kizáró követelések.
0: De úgy néz ki, hogy igen.
2: De. Igen.
0: Úgy néz ki, hogy igen.
2: De.
0: És egyrészt...
2: Váradi Zsolti, nem?
0: Egyrészt én nem úgy látom, hogy azok, akik ebben a tüntetés bizniszben benne vannak, amiben biznisz most nem pénzt kell érteni, hanem
4: pozíció.
2: Lázár János, hogy föl fog hívni minket. Lázár János a vonalban, viccelek, ne higgyétek el.
0: Haló.
2: Igen.
6: Halló!
0: Na.
6: Az eszme maradt, csak az arcok, mások a forradalomból viccet csináltak, énekelte a Pál utcai fiúk ugye a 90-es években.
5: Ja,
2: igen.
6: Most azt képzeljétek el, ha ezek hatalomra kerülnek. Hát amikor még ellenzékben, amikor már ellenzékben ilyenek.
0: Hát figyelj ide, én mondom, nem akartam hinni a fülemnek, hát ehhez képest a Gyurcsány Ferenc egy, nem tudom, egy szűzlány. Hát nem,
2: úriember.
6: Ezért már régóta mondom, Magyarország pontosan ott van, ahol lennie kell. Olyan miniszterelnöke van, olyan miniszterei, és pont olyan ellenzék.
0: Hát, nézd.
6: Pillanat, mert a kutyám éppen megzabál egy kis kutyát.
0: Oké, na helló.
2: Jó,
0: csak. Hát én azért hurrá pessimista voltam, és vagyok világéletemben, tehát abból indulok ki, hogy annyira szar a helyzet, hogy ennél csak jobb lehet, szóval.
5: Igen, ami pont ünnepélye, onnan már csak fölfelé.
0: Így van,
3: lejjebb is.
0: Na, visszatérve, tehát én úgy érzékelem, hogy ez kétfajta civil, úgymond civil kezdeményezés. Először is én azt gondolom, hogy amikor először elkezdődtek ezek a tüntetések.
2: Két pár nappal ezelőtt Lázár János azt a szót használta.
0: Ki az a Lázár János?
2: Lázár János magyar miniszterelnök helyettes, ha jól tudom.
5: Miniszterelnökség.
0: Ja, jó.
2: Nagy posztot ő. Csináltam egy vudu babát, ami rá hasonlít, azt szurkálom. Mert azt a kifejezést használta, hogy megélhetési civil. És akkor kinevettem, hogy azért erős a kifejezés, de most, hogy így mondod, elbizonyítottam, tényleg vannak megélhetési civil
5: politikusok. Vannak élhetési emberek.
2: Nem, mert önmagában a civil az, aki a megélhetésért küszködik egyik napról, másik hónapról, hónapra. Na. Ez a Hódmezővásárhelyi népművészeti fülesedény, meg azt a kifejezést használta, hogy megélhetési civil.
3: De ő nem erre gondolt.
0: De.
2: Éppen ezt akarok kérdezni.
4: Milyen rossz, hogy valamiben lehet, hogy igaza van.
2: Igen, azért tárta meg, hogy lehetséges, hogy van ez, aki ezen keresztül...
0: Én nem akarom módszerolni őket, én csak egy dolognak voltam a tanúja, hogyha más is hasonló dolgok elő tud hozni, hát könnyű megfejteni, hogy kikről van szó, de nem akarom nevesíteni, mert a franszak se hiányzik egy per. Mindenki gondoljon, akire akar. Apja és fiáról van szó egyébként, hogy elkenjem a dolgot. Szóval, hogy de én értem, hogy miről van szó. Szóval bennük valószínű az a lázék, hogy minél hamarabb eltakarítani ezt a lopkodós. És tényleg úgy van, hogy Hát minden nappal az ország milliárdokkal lesz szegényebb, vagy azért, mert na mindegy, igen, ezt nem mondom, ezt tudjátok. Igen. Na most van a másik társaság, ami nekem nagyon-nagyon rokonszenves, és ezt kezdtem el mondani, hogy amikor a tüntetések voltak, például a Kunce Gábor teljesen értetlen volt az egésszel szemben, hogyha jól emlékszem. Nem érte, tehát jött ez a nyomás, hogy de tessék pártá alakulni.
2: Igen, és a nyomorult, így van. Minden nap,
0: és igen, a civilek meg mondták, hogy én nem akarok párta alakulni, mert én civil akarok maradni. És azt nem értették meg, amit viszont én azt hiszem, hogy értek, hogy ez egy új társadalmi modell. És ahhoz, azzal szemben, hogy szarjuk le a politikát, mert mocskos, nem tudom én, milyen dolog a politika. Én, aki bimon nőttem föl, én tudom, hogy a politika nem mocskos személy dolog, csak akkor, hogyha mocskos ülés szemét módon csinálják. Ennyi az egész. Na, visszatérve, tehát van egyszer ez az elképzelés, másrészt meg az, hogy oké, egyrészt nem tudjuk, vagy nem lehet elzavarni a Orbánt és a bandáját, másrészt nincs is, aki odaálljon, tehát igazuk van azoknak a civileknek, akik építkezni akarnak. Na, én megmondom őszintén, hogy az én szememben ez az építkezős civil társaság, ami nagyon rokonszenves, és hát ráadásul...
5: Ez alakítja át a társadalmat.
0: Hát csak ehhez idő kell.
5: Hát idő kell, igen.
2: Nagyon örülünk, mert Váradi Zsolt, hadd mondjuk el a Hont és Anna legalább háromszor vagy négyszer láttam.
5: És meg fogjuk látni, és most is látni, akartak kívül, csak bonyolult lett volna.
2: Várj, a Lex Sacit el kell mesélned, mert egy óra van.
5: A következő vendégünk 20 percet késik, van neked még annyi?
2: Még hát,
0: hívjátok föl későn 30-at. Tehát
2: fel, ja, nem,
5: mert én akkor javaslom, hogy tartjuk 5 percet.
2: Egy kis zene is fordítunk.
5: És akkor még visszajönnénk.
0: De mi zenélünk?
5: Most egy kicsit.
2: Ja, hogy
0: ők
5: zenélünk. Nem zenélünk. A hallgatók csalálják. Egy
3: más idegen játszunk itt.
5: Itt vagyunk ismét. Péntek van 13-a, Honti Hanna 24 órában, van remény, és van Saci, Szilágyi Sándor itt ül közöttünk még.
3: Jaja.
5: Egyelőre.
3: Folytatottunk a témában? A civil szervezeteknek a megosztottságán is.
5: Hát, hogy az a úgynevezett összefogás, most az, hogy ezt milyen értelemben kell gondolni, hogy az egyes civilek, akik mondjuk magukat képviselik, azokat egy március 15-e vagy valaminek a kapcsán ki fogja össze, mint különálló, vagy önálló valaki, például te, vagy más, hogy szerinted ez lesz most a fontos kérdés, amikor megjelenik a közvetlen demokrácia, hogy akkor a képviselet az hogyan zajlik?
0: Nem. Hát ez egy egyszeri alkalom lett volna, ami azt demonstrálhatta volna, hogy ezek a civil szerveződések nem ilyen elaprózott valamik, hanem pláne, hogyha összeállnak, akkor tudnak erőt fölmutatni. Sajnos ez nem sikerült. Én szerintem ez nem az én kudarcom, hát elmondtam, hogy mi történt. De arról beszéltünk inkább, hogy kétfajta civil szervezet van. Az egyik az tulajdonképpen ilyen, hogy mondjam, politikai nyilvánossághoz szeretne jutni, ami érthető, mert az is egy fontos szempont, hogy ezt a jelenlegi kormányzatot le lehessen váltani. Én ugyan nem látom a realitását. Nagyon nagy a különbség a 90 előtti attitűdhöz képest szerintem abban a tekintetben, hogy akkor ugye mi egy megszállt ország voltunk, egy egypártrendszerű berendezkedéssel. Én a magam részéről nem tudtam elképzelni, én úgy csináltam végig az egész 80-as évek, 70-es, 80-as évek ellenzéki mozgalmát, hogy közben egy percig nem gondoltam, hogy az én életemben az, ami nekem fontos, hogy több pártrendszer legyen, hogy az oroszok menjenek a francba, hogy ez megvalósul. Mm. De úgy voltam vele, hogy...
5: Tehát most is úgy gondolod, hogy ez még odébb van, és hát ha idébb van.
0: Ezt nem tudom, hogy most hogy gondolom. Először is most nem nekem kell gondolni, hanem a mostani fiataloknak kell gondolni.
5: De gondolni neked is kell.
4: Miért? Gondolni neked mindenkinek kell. Mindenkinek, tehát hogy ilyen célok, nem csak a fiataloknak, vagy én gondolom.
3: És a geopolitikaiért azon mindig változik.
0: Én gondolok ezt, azt, azt, de nem annyira, akkor inkább úgy mondom, hogy nem annyira fontos, hogy én mit gondolok. Akkor az volt fontos, most meg nem az fontos, de vannak párhuzamok, mondom, tehát, hogy és vannak nagyon nagy különbségek. Tehát az azért egy nagyon nagy dolog, bárki bármit mond, és bárhogy azt mondja, hogy a rendszerváltás óta, meg egyáltalán az egész rendszerváltás szart se ér, hogy azt viszont higgyék el nekem a fiatalok, hogy az azért egy nagy dolog, hogy elmentek a francba az oroszok, és hogy több pártrendszer van. Akármennyire szar ez a több pártrendszer, és akármennyire a...
2: Visszajönnek az oroszok, szerintem?
4: Nem sokára jön.
0: Hát...
2: Nem olyan egyszerű azért ez a...
0: Hát nézd...
2: Azért Ukrajna is probléma, mert...
5: Egészen szervesen soha nem is voltak itt az oroszok, csak amikor le kellett,
2: szervesen,
5: verni, le kellett verni egy forradalmat, de akkor jöttek.
2: Igen, hadseregcsoport volt.
5: Jó, de
3: a geopolitika helyzet is mennyire befolyásoló ebben a megítélésben, mert szerintem ezt nem lehet függetleníteni, és ilyen szempontból hasonló helyzet a két időszak között.
0: Én ebben nem hiszek. Tehát én azt gondolom, hogy azért mégiscsak tehát egy nemzetet az határoz meg, hogy a vezetői hátsó lábukra állnak, vagy nem. De hát, hogyha kutyaként viselkednek, akkor kutya lesz ez a nemzet is. Hogyha hátsó lábukra állnak, akkor emberi lesz.
3: Igen, de van olyan történelmi szituáció, amikor hiába viselkednek bármi vezetői, és nem tudnak mit csinálni.
0: De mire gondolsz?
2: Mit Dögóra gondolsz a másik világháborúban?
3: Bármire tudom. Azt mondom, hogy ezeket aznak mérlegelését, hogy bekövetkezik az, hogy bármilyen rendszerváltás, bármilyen kormányváltás, ezt mindig meghatároztam egy országon, egy kis ország, nyitott gazdasága, hogy hogyan alakult a környező ország, vagy a környező geopolitikai helyzet.
0: Hát én ezt nem tudom. Egyrészt én nem ezekben a dimenziókban gondolkodtam. Én azokban a dimenziókban gondolkodtam világ életemben, hogy mi lenne a mi ez?
2: Hallgató a vonalban, ja? Hallgassuk. Pardon? Meg. Mondjad!
4: Szia!
0: Haló.
7: Haló, sziasztok, ember vagyok. Csak egy kérdést szeretnék folytatni az államot, hogy tud a nemzet kutyaként viselkedni? Erre kíváncsi lennék, mert...
0: Nem a nemzet. A nemzet vezetői tud.
7: Vagy vezetői tudnak kutyaként viselkedni, de egy nemzet önmagában nem tud, szerintem.
0: Ezt mondtam én is.
7: Ja, akkor ebből
0: de mondtam, ha tehát. Veszekedni akarsz, veszekedjünk.
7: Én nem akarok, de veszekedhetünk, de másról, ez
0: nem, nem. Épp ezt mondom, hogy egy nemzet nem tud. A nemzet vezetői tudnak kutyaként viselkedni. Ezt mondtam.
7: Igen, akkor bocs, akkor jó, akkor ezért nem maradtam el.
0: Hát köszönöm a pontosítást, oké, halló.
7: Csá, sziasztok.
3: De soha nem tudnak függetlenül viselkedni a környező szint.
0: Nem kell függetlenül viselkedni. Most az Orbán úgy csinál, mint hogyha ő ilyen faszagyerek lenne, meg nem tudom én micsoda, és hogy az EU-val szemben, meg nem tudom én mivel szemben, de hát kutyakomédia az egész.
3: Ja,
0: hát közben tényleg szaréhugyé, meg, hát illetve nem szaréhugyé, hanem úgy néz ki, hogy elég rendes suskákért eladja az országot, hát szóval ilyen nincsen. Ne haragudjál. Ott vannak ezek megint
2: így? Hallgató.
0: Jó, oké.
8: Halló?
4: Szia!
2: Mondjad!
0: Nökén.
8: Szia! 48 győztes vagy vesztes forradalom volt.
0: Melyik 48?
8: 1848.
2: A forradalom szerintem győztes, a szabadságharc vesztes.
5: Olyasmi... Nem válaszol.
8: Jó, tehát a végeredmény az vesztés volt.
0: Nem volt vesztés.
5: Nekem volna válaszom.
0: Nem volt vesztés. Miért lett volna vesztés?
5: Hogy 67-ben győzött.
0: Figyelj ide, te...
8: Igen, te... várj egy picit, csak hadd mondja végig gondolat.
0: Nem 67-ben. 67-ben árultatott el, de...
5: Árultatott el, és győzött egyszerre.
0: Igen. Na, mondjad?
8: 56, Deni?
9: pillanat elütjük a kutyát. Deni!
2: Mondja, hogy itt ez a kutya.
9: Lesz arra az úttest.
0: Most figyelj ide, megeszi azt a másik kutyát, lesz két kutyát. Hát
9: igen, 56 az győztes vagy vesztes forradalomban?
0: Szerinted?
9: Ezt kérdezem tőletek.
2: De visszakérdeztek.
0: De én kérdezem.
9: Hát, de én kérdeztem
2: előbb. Az
0: jó. Figyelj ide, maga... hogyha annyit mondok jó. neked, hogy az én születési évszámom nem 56, de az összes PIN kódomban, és ezt üzenem mindenkinek, a 56 szerepel, szóval, hogy figyelj ide, az egyetlen olyan történeti esemény, amikor Magyarország egyáltalán világ történeti tényezővé vált.
9: Én minden este azt szerettem volna mondani, hogy nem csak a győztes forradalmak tudják összetartani a nemzetet.
0: Én sem mondtam, hogy a győztes forradalmak, viszont forradalmak és nem ellenforradalmak tartják
9: de
0: össze.
9: Én most nem veled vitatkozom, hanem aki veled vitatkozott ott a stúdióban, és azt mondta, hogy ez egy kiszolgáltatott nemzet, meg félembe kell venni. Tehát nem feltétlenül kell egy forradalomban nyerni.
0: Így van. Oké, köszi. Na, szóval, hogy én is azt gondolom, hogy a... Megjött a következő...
2: De azért kíváncsi lennék a gondolatod végén.
0: Tehát, hogy én persze, hát helyzet mindig van, na de egy politikust mégiscsak az határoz meg, hogy egy helyzetben hogyan viselkedik, és egy helyzetben lehet úgy viselkedni, hogy lefekszem a helyzetnek, meg lehet úgy viselkedni, hogy nem fekszem le a helyzetnek, és lehet úgy viselkedni, hogy úgy csinálok, mintha nem feküdnék le, és közben mégis lefekszem egy helyzetnek. Nem, most lehet,
2: ez az
0: Orbán
2: az utolsó, nem?
0: Miből gondolod? Na, szóval, hogy és a legaljasabb az egészben az, hogy számomra a politika önmagában, mondom éppen azért, mert én Bibó Istvánnal töltöttem 10 évet, már az ő műveivel, tehát nem egy aljas ördögtől való dolog. Tehát én tényleg azt gondolom, hogy a politika és az erkölcs, a politika és az emberi józanság összeegyeztethető dolgok. De azon múlik, hogy össze kell egyeztetni. Ha nem egyeztetjük össze, ha arról szól úgymond, tehát hogyha a politika az a hatalom technikájáról szól, akkor az engem nem érdekel. Hogyha a politika arról szól, ami a szó eredeti értelme, ugye a polisz, a közösség ügyeinek a rendezése, vagy annak az intézése, akkor az számomra egy szent dolog, és azt lehet szolgálni, lehet... De egy dolog nem fér bele, az egész biztos, tehát az, hogy lopunk, csalunk, hazudunk, az nem fér bele.
2: Két dolgot akkor ehhez. Először is véletlenül minap Platont olvasgattam, és azt írja,
0: hogy lehet véletlenül Platont olvasni?
4: Leesett a poltról.
2: Úgyhogy a könyvek mindenfelé hevernek, nincsenek visszatérve a helyükre.
0: Na jó, igen.
2: Nem, tényleg, igen, hogy hogy a demokráciába az, hogy a demokráciát kívülről nem lehet bevezetni, a demokráciát alulról építi föl azon szabad, egyenlő jogú polgárok közössége, aki a magasabb, nem tudom pontosan fordítani, a magasabb értékek iránt vannak elkötelezve, tehát például drámát néznek. A platoni, a görög városállamban, a demokráciában teljesen természetes volt, hogy a választók szellemi színvonala megközelíti a politikusét. Ez szerintem...
3: Ez most is igaz.
2: Kétharmad! Mindjárt elkezdek kiabálni, de lesz kétharmad.
3: Most megközelíti a szellemi színvonala.
5: A témban háromharmados képviselete volt a démosznak.
2: Egy, népek, kettő, jó, akkor ez...
3: De most is megközelíti.
2: Jó, ez egy gondolati csíra, kettő.
5: De Platón ellenezte a demokráciát fontos, is, hogy, és a színházat is.
2: Hogy szabadkán ülök, mert itt tudok gondolni a magyarokra. Mert itthon vagyok, nem tudok a magyarokra gondolni, mert benne vagyok, de akkor ott ülök, tudok.
0: Hát gondolkodja az itteni szerbeket.
2: Azt mondja, nem figyeljetek, komolykodjatok. Azt mondja az a Frankfurt-e Allgemeine Zeitung a Korbán Viktor, tök komoly, ezt írásba adta, tehát nem ferdítek, hanem pontosan parafrazálom ő, pontosan tök vicces, hogy hogy mi nem multikulturális társadalmat akarunk építeni. Nekünk a multikulturális társadalommal szemben van egy saját egyéni magyar megoldásunk.
5: Azt, hogy utáljuk
2: a... Jó, figyelj, ez még csak az első mondat, még nem is vettem elő a fejszínt. Az a nagyon érdekes, hogy ezen gondolkoztam, eszembe jutott Ráhel. Oh. Nem.
0: Melyik?
2: Orbán.
4: Az ő
2: Ráhel. Svájcban egy liberális, multikulturális társadalomban nevelteti a lányát.
4: Igen.
2: Kérdés.
0: Na de azt hál' Istennek nem építheti.
2: Miért nem tűnik fel a magyaroknak, hogy ennek az embernek...
5: Feltűnik.
2: Nem, ha feltűnnek, érted, másnap elcsapnák. Azt mondanák, Viktor fiam, hazudós vagy, mert a édes kicsi lányod, aki számít, gondolom számít a hazával szembe, azt a, ahol illegális a fű, illegális, legális a fű. Beszélek Svájcról. A demokrácia, nem
0: az. Svájcban legális.
2: Nem, értitek? Nem, arra a kérdésre kell választani.
5: Miért nem az Erbazsánban tanul a
2: nem család? Az Orbán Viktor a kérdés, a magyarok a kérdés. A magyarok.
0: A magyarok,
2: magyarok a vonal.
5: Ugyan az a kérdés.
0: Ja, megint.
10: Szia!
11: Szép jó napot mindenkinek, szervusztok!
5: Szervusz!
0: Kutyával mi a helyzet?
11: Nekem nincsen az embernek.
0: Ja, bocsánat!
5: Ő cukros Imike.
2: Ő cukros Imike.
0: Jó, mondjad.
11: De egyébként van ott a két aranyos kutyusnak.
4: Igen.
11: Én is ezen gondolkodom, hogy a jobboldali barátaink miért szavaznak még mindig Orbán Viktorra.
2: Ez egy jó kérdés.
11: Hogy ezek halomra lopják magukat, úgy, hogy az én zsebemből is kilopják a pénzt. Én egyetlen egy dologra tudok gondolni. A nyílt vagy burkolt zsidózásra, cigányozásra és buzizásra. Mert ez sajnos, az én véleményem, sajnos az emberek nagy részének tetszik.
0: Van rá
11: egyén,
0: mi?
11: Van rá, persze. Ha én jobboldali vagyok, és egy kicsit gondolkodom, hogy ezek tönkretették az oktatást, az egészségügyet, lopnak, csalnak, hazudnak, belehazudnak a pofámba, akkor én nem szavazok rájuk. Valamiért mégis szavazok rájuk, azért, mert írtam, hogy jobboldali zsidóznak, cigányoznak. Lehet, hogy rosszul gondolom?
5: Szóval nagyon lehet, hogy jól gondolod, igen.
2: Hogy senki nem
5: valóban fogadók, de az az igazság, hogy...
11: Na, hallgatlak benneteket, az én Istenem áldjon meg mindenkit, úgy álltok egymásra, szervusztok.
5: Szóval, hogy ugyanazoknak a problémáknak ugyanazon problémák helyzetből való kiutat van, aki az idegen keblemre ölelésében látja, van, aki az idegennek a
0: jó, hát ez azért
5: látja.
0: Történetileg egyrészt változhat. Tehát, hogy magyarázzam, és én szerintem most sokkal jobb a helyzet Magyarországon, mint volt ezelőtt 20 évvel, és egész egyszerűen én arra magyarázom, vagy azzal magyarázom, hogy hála jó Istennek, nagyon sok fiatal tudott elmenni külföldi, főleg európai, vagy akár amerikai ország, tehát külföldi országokba, és hát ott megtapasztalták, hogy milyen
5: van
0: normális, így van.
2: És implicite benne van, hogy abba bízol, hogy visszajön?
0: Én biztos vagyok benne, hogy a többség vissza akar jönni.
2: Azért mondom, mert csak azon pozitív ez a tapasztalás, hogyha visszajön.
0: Figyelj, egy normális ember, hogy mondjam, nem normális ember, ez hülyeség. Tehát egy normális élethelyzet az mégiscsak az, hogy a barátaid, a családoddal, ezekkel vagy körbevéve, nem pedig vadidegenekkel, ahol el kell kezdened felépíteni a magad életét. Na most igazából a kérdés, amit a betelefonál föltett, igazából az, hogy mi van azzal az 1.100.000 szavazóval, aki elpártolt a Fidesztől. Hogy miért nem jelentkezik? Kezdik ez úgymond a baloldal? A büdös életben nem fog.
2: Nem fog, azt én is.
0: Tudjálik, hát egész egyszerűen ott egy fal van, le van szigetelve.
2: Annak vége.
0: Tehát a baloldal, úgymond baloldalra, most ezen is lehetne vitatkozni, hogy mi a baloldal, meg a jobb oldal, mert Én például egyáltalán vagyok biztos, hogy az MSZP egy baloldali párt. Nem. Én például önmagamat anarcho-szocialistának határoztam világéletemben meg magam, és én most is.
2: Keresztény-szocialista vagyok.
0: No, az is legyen.
2: Olyan hülyeség ezt Magyarországon
0: nem, mondani, nem, de nem, van ilyen? Nem, én pontosan tudom, hogy miről okay. beszélsz. Én meg anarcho-szocialista vagyok, tehát azt gondolom, hogy a lehető legkisebb méretében is, meg pláne hatókörében legkisebb államot szeretnék, magyarán ne pofázzon bele az állam az én életembe. Ne pofázzon bele. Tehát amihez nincs köze. Tehát a nők micsodáján keresztül, már tényleg mindenben, tehát hogy a vasárnapomat hogy töltse, melyek a picsába? Bocsánat, de ez nem, az állam.
2: Nem, való. A véleménye? Gecsi után ez a kifejezés jó, okay. már helyen való. Na,
0: bocsánat.
2: Szerintem a picsa sokkal szebb szó, mint a gecsi.
0: Jó. Na, visszatérve, de a másik pedig az a szolidaritás, tehát a ennyiben vagyok én szocialista, hogy én azt gondolom, hogy a társadalomban minél nagyobb társadalmi, tehát nem intézményes, hanem társadalmi szolidaritásra lenne szükség.
2: Tehát de az, miért? Hogy egy... Érted, miért?
0: Mi az, hogy miért? Hát figyelj, de egy olyan országban élni, ahol olyan mély szegénység van, ahol figyelj ide.
2: Figyelj, a mély szegénységben miért tartanak jobban együtt az emberek? Ott vagyok köztük, látom, képzeld el, hát a cigányokat se utálják annyira, tehát a mély szegénység nemzeteket is másként tesztel meg. Hát van néplélek valahol, gondolom, van, ez valahol összefügg.
0: Csak kinek jussunk a
2: vizébe. Aztán hallom. Hűha.
10: Igen, tehát. Igen. Szia.
12: Halló, sziasztok, Ápoló vagyok.
10: Szia, Ápoló.
12: Én is a semmi hatalmat senkinek alapját tartom legszimpatikusabbnak, de hadd kérdezzem meg Satitól.
0: Mondja.
12: Akinek figyelmmel kísértem a munkásságát annak idején közelről, hogy a legutóbbi választásokon ő kire szavazott, és
2: miért? Ez jó.
0: Melyik volt a legutóbbi?
5: Hát volt három, tehát tavaly volt parlamenti, kormányzati és európai.
2: De az élek a legjobb is. Hát, melyik eredmény érdekel, hogy szavaztál?
0: Fogalmam nincs, már megmondom őszintén. Ilyen kizárásos alapon elmentem, mindig elmegyek, és ilyen, hát befogom az orrom, meg becsukom a szemem, nem a szememet, nem, tehát abszolút negatív módon szavazok, nem tudok más mondani. Hát valami ilyesmi. Nem... Isten bizony, nem szoktam sumakolni meg.
2: Hadd tegyek egy vallomást. Én kétszer szavaztam a mocsok.
0: Tehát én megfordítom. Volt ma olyan, hogy az SZDSZ-re nagyon rossz szívvel szavaztam. Hmm. Inkább így mondom.
2: Képzeljétek tehát, el, volt én rossz szívvel a Bajnaira szavaztam. Én olyan hülye vagyok, én följöttem, képzeld, Szabadkán fölvonatoztam, hogy meghallgassam ezt az embert, ott állt a napfénybe, és azt mondta, hogy ő addig nem megy el innen, míg az Orbánt el nem zavarja. Bajnai, ha hallod, te gyáva kutya, te komolyan, hogy lehet, hogy mernek ilyen mondatokat mondani? Nincs is az országban, nem is dolgozik a politikában.
10: Úgy mernek, hogy van aki, aki elhiszti, és itt
2: te tényleg nem. Azt gondolja, hogy ez a felvétel nincs meg, nem felvétel, láttam, az arcomba mondta a napfényben.
4: Jó, és szerinted érdekli?
2: Igen, egy kicsit tudod, hittem neki. Lehet, tudod, azért volt nagy
5: szemét. Lehet, hogy akkor még ő is
2: elhittem. Hittem neki, átvert, apám, ő vert át utoljára a társaságon.
0: Na.
2: Vége. Köszönjük, jó, Saci, hogy velünk Saci. Voltál.
10: Egy rövidet. Átállunk a...
2: Zene van, és folytatódik a pont is. Először éves. Kiabáltam a mai nap folyamán. Nem, Gellom, én mondod, ma nem is kiabáltam.
10: Hát egyszer-kétszer becsúszott, semmi gond.
2: Igen.
4: Na, kéne picit.
0: Na, hát sziasztok. Örülök, hogy még...

Villos Rádió, FM 90.3, irodalmi lépegető. Sanyi, Adhesz és Varek. Telefont nem veszünk föl. SMS-t írhattok 0620 99 99 903. Villos Rádió, FM 90.3, hallgass!

A szobában. Bent állt a szobában. Az éjszakai szobában. Félálomban bújt ki az ágyból, magára kapta a frottírköpenyt, kisurrant a hálóból, nesztelenül behúzta maga mögött az ajtót, és egyszerre csak odabent az ebédlőben. A bútorok nem törődtek vele. Észrevették, de egyszerűen nem törődtek vele. Csak hadácsologjon ott az ajtóban. A holdfény átvilágított a függönyön. A szoba elmerült a csöndben, és ebben a furcsa, fehér fényben. A bútorok mozdulatlansága. Ahogy a székek körülveszik az ebédlőasztalt. Talán éppen megbeszéltek valamit. Megbeszélést tartottak. Az ebédlőasztal egy hírt közölt velük. A székek továbbadták a szekrénynek. A szekrény a nagy komódnak és a kis komódnak. Pusmogva tárgyaltak. De minden abba maradt, ahogy ő belépett. Mélységes hallgatás. Az asztal sértődöttsége. A székeké. Itt van. Még bemerte ide tolni a képét. A férfi a köpenyövét csavargatta, egészen szorosra húzta, majd kioldotta. Egy hangra várt. Egy recsenésre. A székeket nézte, ahogy kissé előredőlve ráhajolnak az asztalra. Lassan, szinte mozdulatlanul ráborulnak. Tudják, hát persze, hogy tudják. Elindult az asztal körül. Megérintette az egyik szék hátát. Mintha magyarázkodni akarna, vagy éppen mentegetőzni. Ide figyeljetek! Ki tudja, mikor kerül sor arra, még hónapokig itt maradhattok, talán egy fél évig is. És higgyétek el, nem én főztem ki ezt az egészet. Azok oda se figyeltek, rá se hederítettek, ahogy ott mászkált mögöttük. Nevetséges alak, másra akarja kenni ezt az ügyet. Körülöttük járkált. Végig simított a vállukon. Egy váratlan mozdulattal hátrahúzta az egyik széket. Úgy ült mereven, mozdulatlanul. Hát akkor tessék, beszélgessünk. De azoknak semmi kedvük se volt az ilyesmihez. Ő meg előrehajolt. Penyerét rácsúsztatta az asztal lapjára. Az az igazság, mi az igazság, halljuk, hogy már régen el kellett volna adni benneteket. Kimondta, most aztán kimondta. Úgy maradt, előrehajolva. Végignézett a társaságon. A társaság tagjain. Azok csak hallgattak. Talán várták a folytatást, tessék, most már csak pakoljon ki mindennel. Roskatag, ócskaságok vagyunk, semmi helyünk egy lakásban, egy jobb lakásban. A férfi beburkolózott a köpenyébe. Egy pillanatra maga fölé fordította a szomszéd széket. Visszatolta. Megint csak végignézett a székeken, mintha mindegyikre rá akarna ülni egy pillanatra valamilyen félreértett tapintatból. Egy ány hintázott a függönyön. Előre lendült. Belevetette magát a sötétbe. Lélegzést lehetett hallani. Egyenletes, mély lélegzést. Halk, csúfondáros nevetést. Egy alig hallható hangot. Nem kísérsz el. Engem nem kell elkísérni sehova. Ki lehet ez? Egy kislány? Miféle kislány? A férfi várt, figyelt. De a hang elhallgatott. Talán itt áll a háta mögött az a lány. Meg a többiek, akik elfoglalták az éjszakai szobát. Elfoglalták? Nevetséges, mindig is az övék volt. Közben egy férfi hang, mintha már nagyon régen beszélt volna, kissé panaszosan, szemrehányóan. De hát mindig én kísértelek el Gizi nénihez. Amióta csak oda jársz hegedülni, én mutattalak bele a Gizi néninek. Szünet. És azt se felejtsük el, hogy én beszéltelek rá erre az egészre. Soha eszedbe se jutott volna, hogy hegedülni tanulj. Mondd, hogy nem így volt. A többi izgatott suttogás. Csönd. A várakozás csöndje. És megint az a csúfondáros nevetés. A lány, mintha ágyban heverne. Egyik oldalról átfordult a másikra. Hasra fekszik. Párnáját paskolgatja, belenevet a párnába. Soha többé nem kísérsz el sehova. Hangok szálltak át a szobán. Mintha egyszerre többen beszélnének, szídnak valakit. A férfi félig felemelkedett, apát szídják, hogy mindent eltékozolt. Tékozolt, Istenem! Soha semmit se lehetett rábízni, és meg a holmiát is szétszórta. Egy női hang.
Te mindent előhagytál, szétdobáltál, a csát, teáscsészét is ott hagytad az asztalon. A parizer héjakat. Most már felállt. Belekapaszkodott a szék vállába. Ki ez a hang? Még csak nem is emlékeztet anya hangjára. Hát akkor miféle nő? Hogy került ide? És apa leinti, visszavág neki? Apa meg se szólalt. Egy másik női hang elfulladva. Miért nem tudsz velem maradni? Miért kell mindig elmenned? Csönd szállt a szobára. Az éjszaka végtelen szomorúsága. Ebből a csöndből tört fel egy férfi hang. A te emlékeid nagyon is a múltban gyökereznek. A múltban miket tudsz mondani? A többi már megint suttogás. Ki ez a nő? Ki ez a férfi? És a többiek? Kik ülnek ennél az asztalnál? Ott állt a székbe kapaszkodva. A keze végig simított a szék hátán. Lecsúszott róla. Érezte, hogy a szék fellélegzik, megkönnyebbül. A bútorok ingerültsége, az az ellenséges ingerültség. Kiment a szobából. Az ajtóból még visszafordult. Talán mondani akart valamit, vagy éppen csak elbúcsúzni. Fölösleges, uram, teljesen fölösleges. Ahogy behúzta maga mögött az ajtót, rákezdték. Micsoda képmutató alak! Egyetlen mit akart itt? Talán még őt kell sajnálni? Sajnáltatja magát, nagyon jó. Bosszús, mogorva recsenések. Csönd. A bútorok csöndje.

Egy kis üzletben. Kék garnitúra a kirakat halott fényében. Az asztal és a fotelek az ablaknál. Mögöttük a lomha szekrény, az aprócska könyválvány. Egy heverő beleveszve a sötétbe. Olykor egy járókelő megáll odakint, rámered a bútorokra. Megborzong és eliszkol. Beleveti magát az utcába. Nem látogatják ezt az üzletet. Maga a bolt vezetője is eltűnt, vagy meghúzódik valahol hátul egy kék konyhaszekrény mögött. Moccani sem mer. Talán rátámadnak a bútorok. Ezek a mogorva, beporosodott bútorok. Egy óvatlan pillanatban áttörik az ablaküveget, és itt hagyják ezt az egészet. Tele üvegszilánkkal, felhasadt húzattal, kibicsaklott lábbal. Csak elinnen, miért is maradnának? Nincs vevő a kék garnitúrára. Senki se akar beleülni a fotelekbe.

Hova viszi az olvasót? Milyen tájakra? És ki az írója? A kék könyv írója. Akinek ez az egyetlen műve. Egyetlen műve egyetlen példányban. Itt található ebben az üzletben. A bútorok között. De hát senki se jön be, hogy leemelje a polcról és belelapozzon. Különben is, ennek a könyvnek nincsenek lapjai. A kék fedelek között maga a semmi. Ki tudja, talán valamikor régen, amikor ezt a könyvet ide tették, igen, akkor még lehetett valami a címlap mögött. Oldalak, nyomtatott oldalak. De hát eltűntek. Levegővé váltak. Akár csak a könyv címe, az író neve, nincs neve az írónak. Éjszakánként előjön a férfi, akire rábízták ezt az üzletet. Előbújik a konyhabútorok mögül. Leül a fotelbe. Fejét tenyerébe hajtja. Elnyúlt mozdulatokkal dörzseli kopasz fejét, aztán csak kibámul az utcára. Kék garnitúra a kirakatban. Asztal, fotelek, szekrény, könyválvány, heverő. Nincs látogatójuk. Senki se néz be hozzájuk. És nem is várnak senkire. Az előkelőben. Idegenek, nem ismerik egymást, nem is akarnak tudni egymásról. A dupla rekamié szinte elönti az üzletet. Szekrények a falnál beépített polcokkal. Tömör, barna fotelek. Világos barna kockák, sötét barna alapon. Állólámpa, újságtartó kovácsolt vasból. A bútorok között sétányok. A sétálók halkan beszélgetnek. Nincs egy hangos szó. Egy kopaszos férfi köhög. Riadtan elfordul, zsebkendőt tesz a szája elé. Fiatal pár áldogál egy asztalka előtt. Oly áhítatosan. A fiú súg valamit a lánynak. Az elpirul. Komolyan mondod? Igazán megvesszük? A fiú bólint. Persze, azért még várnunk kell. És most a lány is bólint. Várni. Egy nő belekapaszkodik a férje karjába. Eladták, ígéretet kaptunk arra a szekrényre, és mégis. Elfulladva közelebb hajol a másikhoz. Beszélj velük, beszélned kell velük. A férfi a fejét ingatja, lassan kihúzza a karját a felesége karjából. Elindul az üvegablakos fülke felé. A barna köpenyes főnökasszony az ablak mögött. Egy kis lámpa mellett jegyezget. Vagy inkább jeleket ró egy papírlapra. Fölnéz, szigorú, megközelíthetetlen arc. A férfi megáll a fülke előtt, riadtan mosolyog, bedugja a fejét, visszahúzza, oldalt levág a fülke mellett, eliszkol valamerre a szekrények felé. A felesége dermedten nézi. Így áll egy pillanatig megkövülve. Utána veti magát a bútorok között. Aranyos barna délután, az uzsonnázás délutánja. Talán kisasszonyok tűnnek feltáltával, azon habos kábé kuglóval. Egy fehér hajó barna képű bácsi beleül az egyik karosszékbe, és mesélni kezd. A gyerekek és a felnőttek köré eltelepednek. Meséljen, Oszkár bácsi, meséljen! A főnök asszony tűnik fel, lehet, hogy kiküld valakit. Talán éppen a fiatal párt, már elég régen időznek itt. Ez nem Cukrászda, és nem is Margit sziget. Igazán beláthatják. Senkit se küld ki, csak éppen körülnéz, körülhordozza tekintetét. Valóságos tömeg a dupla rekamié körül. A többiek háttérbe szorulnak. A szekrények beépített polcaikkal, a fotelek, az asztalok, a dohányzóasztalok és a márványasztalok gyertyatartóval. Egy nő hever a rekamién, haja kibontva, szeme lehunyva. Mosolyomlik el az arcán, lassan görögni kezd, így görög mosolyogva, lehunyt szemmel. A rekamié üres mezőnye. Barna köpenyes kisasszonyok surrannak át a termen, mintha úgy észrevétlenül meg akarnának motozni valakit. A falhoz tapadva állnak mélységes gyanakvással. A sétálók sétálnak. Társaságok alakulnak, társaságok bomlanak fel, hogy aztán ismét összeverődjenek. Ismerősök köszöntik egymást. A főnök asszony odabent a fülkéjében, kávézgat. Egy magas, ősz hölgy áll előtte, magyaráz valamit. A főnök asszony eltűnődve iszogatja a kávéját, foteltól fotelig menekül a férj, lebukik az egyik mögé. Egy pillanat, és tovább kúszik. Mögötte az asszony. Hát itt bujkálsz! Elkínzott nyöszörgés a bútorok mögül. Egy sárga bajuszos férfi a könyveket nézegeti a polcon. Dallos Sándor az aranymecset, aranyecset. Fekete István, csí. A sárga bajuszos

telephajol. Babajevszkij az aranycsillag lovagja. A főnök asszony előtt az üres kávéscsésze. Az ősz hölgy még mindig beszél. Leereszkedik a főnök asszony elé, letérdel, kezét összekulcsolja. Meg kell, hogy kapjam azt az asztalt. A főnök asszony, ahogy keresztül lép rajta. Azt hiszem, el kell, hogy náspágolja magát, Fonyóné. Istenem, mire kényszerít? De már nem is törődik vele, odalép a sárga bajuszos férfihez. Ez azért mégse könyvtár. Kiveszi a kezéből a Babajevszkit. Megfogja a karját, kivezeti. A tömeg szétnyílik előtte, ahogy visszatér a cellájába. A késő délután kellemesen bódító zsongása. Egyszerre csönd és sötétség. A sétálók eltűntek, akárcsak a főnök asszony a kisasszonyaival. Kigyullad a kirakat fénye. Odament a magukra maradt bútorok hideg közönye.

Tilos Rádió. Az irodalmi lépegetőt halljátok, és benne Mándi Iván a Bútorok című kisregényét. Nem sokára folytatjuk.

Kertben. Égtek a fotelek a kertben. A mágiára hajított, karjuktól, lábuktól megfosztott fotelek. Támlájuk hátrahajolt, belezuhant a lángokba. Szikár, ráncos arcú nő ergölbült piszkavaskkal tologatta alattuk a gajakat. Olykor szinte belehajolt a lángok közé. Hátrébb húzódott, kiegyenesedett. Úgy állt ott kopott bőrmellényben, ormótlan, sárfoltos csizmában. Hátra nézett, a félrecsúszott tetejű kopottas ház felé. Talán a többiek is kijönnek. Asztalok, szekrények és konyhaszekrények kitántorognak, hogy levessék magukat a lángokba. Belebökött az egyik fotártámlába. Úgy, csak égjetek, mintha már régen készült volna erre. A fotelek megbüntetésére. És most aztán eljött napja. Kirángatta őket a szobából, régi helyükről, megszokott nyugalmukból. Csak hogy ez persze nem ment olyan könnyen. Előbb még a baltának is akadt dolga. Ahogy mindez eszébe jutott, vihogni kezdett. Kezecskéjét levagdosta, lábacskáját levagdosta, akár csak egy gyerekvers. A derék kis balta minden esetre megtette a magáit. Ő meg kihozta ide a kezecskéket és a lábacskákat. Utoljára pedig a csupasz törzset. A mágiát akkor már elkészítette. Már csak meg kellett gyújtani. Rá kellett hajítani a szétvagdosott foteleket. És aztán csak nézni. Kiabálni kezdett, mintha váratlanul dühhalmat kapott volna. Elegem volt belőletek, az egész társaságból. Elfulladt. Többen álltak körülötte. A domboldalról jöttek, közeli kertekből, házakból. Szomszédok, ismerősök, idegenek nézték, ahogy bőrmellényben, csizmában a lángok körül kering. Egy tréningruhás férfi. Mit csinál, Etuskám? Mit csinálnék? Láthatja. Keze fejével megtörölte a homlokát. Új foteleket rendeltem. A múlt héten bent jártam a városban. Körülnéztem egy kicsit. Azok hallgattak valami döbbent csodálkozással. Miért? Én nem mehetek be a városba? És nem vásárolhatok új foteleket? Persze, Tuskám, idősebb női hang. Miért ne? Modern garnitúra. De azért arra is ügyeltem, hogy kényelmes legyen. A mágia felé bökött. Elegem volt belőlük. Senki se kötelezhet rá, hogy örökké. Igaza van, Tuskám? Az idősebb nő közelem ment hozzá. Nem akarnék bejönni hozzám? Főzök egy jó erős kávét, elbeszélgetünk. Azt csak a fejével intett, hogy nem, hiszen most már bármikor megérkezhet a szállítmány. A szállítmány? Mára ígérték a foteleket. Pontos és gyors szállítást ígértek. Végignézett az arcukon. Talán egy hangra várt, egy megjegyzésre. Merev arcok vették körül. A kör közepén állt, mint egy furcsa játékban, mintha ki kellene találni valamit ezekből az arcokból, ebből a hallgatásból. Körbe ment ócska mellényében, csizmájában. Egy férfi előtt lehorgonzott. Tanár úr, maga látta, amikor lementem a buszállomásra. Én nem vagyok tanár. Nem tanár. Ő a tanár. Rámutatott egy másik férfira. Biológus. Megzavarodva nézett egyik arcról a másikra. Csak ugyan, akár egy társasjátékban, ahol ki kell találni valakiről valamit. És ő mellé fogott. Eltévesztette. Eltévedt az arcok között. És most szabad a gazda? Feladja ezt az egész reménytelen? Az arcok. Oly idegenek. Mintha hirtelen kicserélték volna az egész társaságot. Lehajtotta a fejét. Arról az üzletről motyogott valamit, ahol feladta a megrendelést. Udvariasan fogadtak, előzékenyen. Maga a vezető segített kiválasztani a foteleket. A főnök. Felírta a nevemet, címemet. Hát akkor meg kell, hogy érkezzenek. Persze, hogy megérkeznek, ingerült hang. Még a mai napon? Nem mehetek el, értsétek meg. Tétova mosoly, nem fogadhatok el semmiféle meghívást. Itt kell maradnom. Ahogy gondolja, Tuskám. Lenézett a dombról az országút felé. Autók robogtak el. Buszok és motorosok. Egy darabig csak nézte az utat, majd gondterhelten, hogy ugye fel tud jönni a kocsi? Mert elég rossz az út. Tegnap esett az eső. Tegnap is, tegnap előtt is. És ez a csúszós, agyagos út azért fel tud jönni oldalt az üdülő felől. Az üdülő felől. Mélységes csodálkozás. Miféle üdülő? Mikor építették? És kik üdülnek abban az üdülőben? Alsó állkapcsa megfeszült. Lassan őrölni kezdett alázatosan, és mégis dühösen, mintha rádöbbent volna valamire. Csalnak,
Mindig kifundálnak valamit, és mindig csalnak. Mint most ez az üdülő. Szállt a füst, a mágiára hajtott fotelek füstje. A támlák már eltűntek, csak a rugókat lehetett látni. A nagyságos urak odabent terpeszkedtek, berendezkedtek. Milyen jogon? Azt mondja meg nekem valaki. Arra is gondoltam, hogy eladom őket. Ez is megfordult a fejemben. Tehát ki veszi meg ezeket? Talán egy plébános, etuskám. Plébános. Plébános plaplakban. Még hogy paplakban, fölnevetett. De hát nem ismerek semmiféle plébánost. Honnan rángassak elő egy plébánost? A füst már lassan oszladozott, és a szomszédok is oszladoztak. Eltűntek a kertből. Ő még mindig csak nevetett, hogy az üszkös hamu fölé hajolt. Plébános paplakban. Várni lehetett, hogy körültáncolja azt a dombot, de aztán csak úgy állt mozdulatlanul. Egy pillanatra a ház felé fordult. Az ajtó nyitva, az ajtó mögött kifosztott szobák. Elfordította a fejét. A domb. Most már csak az volt előtte. Az önmagába rokskadt mágia. Sötét, megfeketedett hamu. És ebben a hamuban rugók meg szegek. Ami nem égett el. Ami megmaradt. Fotelek lecsupaszított csontváza.

a gangon. Kopott, barna szék a negyedik emeleten. Kibicsaklott lábbal a hátsó lépcsőház mellett. Hogy került ide? Mikor? Nem lehet tudni. Egy reggel csak itt átsorgott a falhoz támaszkodva. Éjszaka vánszoroghatott fel a hátsó lépcsőn. Elég keserves lehetett ezzel a lábbal. Valahogy azért mégiscsak felvonzolta magát a negyedikre. Leroskadt a fal mellett. Valaha itt lakhatott. Megvolt a maga helye egy szobában. Aztán megunták és kirakták. A többieket meg csak tűrték valahogy, de ő már túlságosan lerobbant. A támlája meghasadt. Eladni se lehetett. Megdühödtek rá, kihajították. Egy éjszaka levitték a ház elé. Ki a ház elé? Egy darabig ott áldogált. Aztán eltűnt. Már el is felejtették, mikor egyszer csak visszasomfordált. Honnan? Miféle roncstelepről? Minden esetre éjszaka jöhetett ezzel a rossz lábával. Most itt áll és vár. Csak megnyílik előtte egy ajtó, az a bizonyos ajtó. Visszafogadják, kijönnek érte, és visszaviszik abba a bizonyos szobába. Ajtók nyíltak az emeleten, előbújtak a lakók. Megálltak a gang rácsánál, körülnéztek, beleszagolt a levegőbe, leszóltak valakinek a másodikra. Egy csikket lehajítottak az udvarra. Elindultak, újra keltek, és elmentek mellette. Nem vették észre, még csak el se fordították a fejüket. Egyszerűen meg se látták. Ő pedig csak várt, félig lecsúszva a fal mellett. Majd éjszaka kijönnek, vagy legalábbis, ha már besötétedett. Kijönnek érte és beviszik. Nem jöttek ki érte se éjszaka, se nappal. Egyszer rátettek egy törött szélű, fekete kalapot. Foszladozó sálat. Eltűnt a kalap, eltűnt a sál. Megint csak egyedül maradt. Egy délelőtt valaki karon ragadta, kövérkés pongyolás nő, ahogy úgy elment mellette, belékarolt, fölkapta, vitte magával. Közben nem nézett rá, egy pillantásra sem éltatta, csak vitte, mint valami lehetetlenül lezüllött rokont. Megállt egy ajtónál, kissé megemelte a széket, és ha lehet, még távolabb tartotta magától. Két csöngetés. Az ajtó nem nyílt ki. Újabb csöngetés. Záporozott a csöngetés. Lépések, egy riadt női hang. Jövök már, jövök! A pongyolás nő ismét megemelte a széket, talán, hogy mindjárt bevágja az előszobába. Résnyire nyílt az ajtó. Ilyet női arca résben. Irén néni, nagyon örülnék, ha beengedne, kedves Ildikó. Én még jobban örülnék, ha végre bevennék ezt a... De Irén néni, kérem. Nagyon jól tudom, hogy a maguké. Ez a szék. Hátraszólt valahol a lakásba. Láttatta valaha ezt a széket? Nevetséges, bajuszos férfi a nő mögött. Hogy gondolja ezt, Irén néni? Úgy gondolom, hogy a gang nem szeméttelep. Azért mégse szeméttelep. Benyomta a széket az előszobába. Eltűnt. Magukra maradtak ők hárman. A nő, a férfi és a szék a nyitott ajtóban. Ó, azért még nem csukták be mögötte. Nevetséges, de ez már csöndesebben hangzott. A nő elborzadva. Egy csontváz, de hiszen ez egy csontváz. A férfi. Talán, ha ideállítjuk a gázóra alá. A nő eszelős rémülettel. A gázóra alá? Nem állítjuk a gázóra alá, nem állítjuk sehová. És mielőtt még a másik megszólaltott volna, felkapta a széket. Végigvágtatott vele a gangon, egy pillanatra megállta, hogy a kezében lóbálta. Áthajolt a rácson, leveti magát így a székkel együtt, de aztán már a hátsó lépcsőháznál. Alig kapott levegőt, ahogy végre letette a széket. Valósággal rázuhant. Így ült lehunyt szemmel, fejét a falhoz támasztva. Egy recsenés. A szék megcsúszott a fal mellett, hiába az a láb. A nő éppen, hogy fel tudott ugrani, de azért nem futott el. Ott állt és csak nézte az öreget. Megsajnálta. Bocsánatot akart kérni? Ígéretet tett? Mindenféle felelőtlen ígéreteket, hogy olykor majd kijön hozzá, meglátogatja, rendbehozatja a lábát, kihív egy specialistát és megnézeti? Megfordult és elment. A szék nem is számított másra. Állt a gangon és napozott. Valaki bevágta a hátsó lépcsőházba, valaki előhozta. Elgáncsolták, gáncsot vetettek neki, nézték, ahogy végigvágódik a gang kövén. Hátra hulcolták. Elővonszolták. Egyszer csak eltűnt, mint aki megunta ezt az egészet.
az öbölben. Úsztak a székek az öbölben. Szétázott roncsok. Az egyiket már elhagyta a támlája, és most úgy pörgött önmaga körül. A másik egy lehetetlenül megfeketedett párna. Talán díványpárna lehetett, amit úgy dobtak rá. Mégis, hogy kényelmesebben lehessen üldögélni, valahogy nem csúszott le a székről. De aki rajta ült, mintha éppen most bukfencezett volna le. Elaludhatott, észre se vette, hogy besiklott a vízbe. Föl se ébred. Békésen szundikál odalent. Majd csak utána jön a párna után a szék, és akkor majd úgy úszkál a mélyben, a régi, megszokott helyén, fejét féloldalra hajtva, száját kissé eltátva. Egyébként nem ő a társaság kedvence, hiszen oly hamar elbóbiskolt. Éppen csak evett egy kicsit, éppen csak ivott egy kicsit, viccet sose mondott, ha viccet mondtak, nem nevetett. Olykor bókolt a háziasszonynak. Szerette volna megcsipkedni a háziasszony pufó kislányát, a háziasszony feszes fenekű szobalányát, magát a háziasszonyt. Na de hát, egy kicsit evett, egy kicsit ivott, úgy eltűnődve maga elé bámult, és elaludt. Nem ő volt a társaság középpontja, de most mégiscsak körülveszik a többiek, a társaság, a kártyapartnerek kártyával a kezükben, az ivó cimborák pohárral a kezükben, nők szétbomlott hajjal, kecsesen előre tartott tányérkákkal. Az otthon hangulata. Meg kell teremteni az otthon hangulatát. Nők pongyolában, nők esti ruhában. Vásodképű kis lurkok siklanak az alvó férfi mellett. Egymásra kacsintanak, meghúzzák az orrát, a fülét. Egy kislány beleül az ölébe. Egy olyan igazi romlott kislány. Víztől csöpögő fürge ujjaival kigombolja a nadrágját. Gombolja, gombolgatja, félúton megáll, lecsúszik róla, eltűnik valahol a szétnyíló kagylók és moszatok között. Ő meg ott maradt félig, kigombolt nadrágjával, mosoly suhan át az arcán, víz alatti mosoly. Megfordul önmaga körül, egyszer-kétszer megpördül, úgy felhúzott térdel, mintha széken ülne. Azon a régi széken. Arca megremeg, buborékok pattannak ki belőle. Így hagyja el az arca apró, kis buborékokban. Úsztak a székek az öbölben. Székek, széklábak, karfák, támlák. Úsztak, lebegtek, vagy csak éppen úgy dzsingatóztak.

az utcán. Kint álltak a járda szélén egy öreg, vastag törzsű fa mellett. A barna asztalka és a szék. Oly véznák, hogy az őszi napfény szinte átsütött rajtuk. Idős házaspár, akik mögött bezárult a lakás. Az utcára kerültek, de itt is tudják, hogy kell viselkedni. Ők nem koldusok. Az asztalból valaki kihúzta a fiókot, elemelte, elvitte. Ő meg úgy maradt kifosztva. És talán még gőgösebben, csak tessék, ha még mindig van mit elvenni tőlünk. Ha még mindig. A vékonyka szék, mintha mérsékelné, hagyd öreg, nem érdemes velük törődni. Miért is törődnének velük? A járókelőkkel, a bámészkodókkal, akik egy-egy percre megálltak mellettük, egy fiú rákoppintott az asztal lapjára, és azzal eltűnt. Egy borostásképű férfi hosszan kopogott. Egyszerűen nem tudta abba hagyni. Kopogott, kopogott. Talán valamilyen zeneművet, az utca egyhangú, porús zenéjét. Egy lány leült a székre. A lábát lógázta, felugrott, nevetve elszaladt. Egy fekete ruhás öregúr köhögő rohamot kapott, hirtelen tört rá a rohama, hogy ott átsorgott, fuldokolva átfogta a szék támláját, valósággal rároskadt. Azt megadóan tűrte. Az öreg eltámolygott. Egy pillanatra visszanézett, meglehetősen szemrehányóan, mintha a széknek köszönhette volna az egészet. Akadt, aki fölemelte a széket, egy pillanatig a levegőben tartotta, letette. Akadt, aki fölemelte az asztalt. A hóna alá vette, és elindult vele. Visszavitte, letette. Aki bedugta a kezét a fiók helyére, az üres levegőben kotorászott, mintha fontos iratok után kutatna, vagy éppen csak egy levél után. És aztán csak úgy bámult. Ez a két öreg nem magyarázkodtak, senkit sem szidalmaztak, hogy így meg úgy ő juttatott ide bennünket, neki köszönhetjük mindezt, nem gyalázkodtak és nem siránkoztak. Történt, ami történt. Kint álltak az őszi napfényben az öreg fa mellett. Kopottan, áttetszően, soványan. És valami olyan mélységes fölénnyel. Szobában. Megint csak az éjszakai szobában, az ebédlő bútorai között, mintha valamilyen üzenetet kapott volna, hogy várják ebben a szobában, valaki beszélni akar vele. Minden esetre fölkelt, és elindult az ebédlő felé. Tulajdonképpen csak erre várt, nem is aludt, legfeljebb egy fél órát, egy órát. Nyíltak és csukottak az ajtók, bent állt az ebédlőben, egy hangra várt. Megint csak egy hangra, hogy valaki megszólítja. A székek az asztal körül. Szorosan az asztal körül. Az egyik kisé hátrébb csúszott, mintha hellyel kínálná. Feléje indult, de nem ült le. Valahogy megérezte ezt a sötét gúnyt. Na mi az? Ülj csak le, ha van pofád. Dőj hátra, lógázd a lábad, miért ne? Egy fölösleges mozdulattal megérintette a szék hátát. Elkezdte a sétáját a szobában. Megállt az ablaknál, kibámult a sötétbe. A hold eltűnt. Néhány lámpa eszeveszett, elveszett fénye. Egy férfi bandukolt az elhagyott utcán, pillanatra fölnézett. Észrevett. Meglátta az arcomat, a gyáva arcomat. Azt is tudja, hogy miért ácsorgok itt. Megállt odalent, és csak néz. Nem mozdul. Ki lehet? Ismerem valahonnan? Egy olyan íróféle? Egy régi szerkesztő? Talán már járt is nálam? Itt ült ebben a szobában? Feketét ivott, beszélgettünk, közben fölállt, elment a vitrin előtt, mennyi fénykép, ki ez a pipás alak itt a kertben, a nagyapád? És ez a nő sállal a nyakában, elment a vitrin előtt, a nagy komód előtt. Milyen régi bútorok, manapság már nem is látni ilyet. Akárhogy is, egyszer már járt itt ez az alak. Aztán nem jött többet. Most meg talán egy éjszakai mulatóból keveredett elő, eszébe jutott ez a ház, ez a szoba, a bútorok. Azok a masszív, régi bútorok. A férfi eltűnt odalent. Feljön, kicsöngeti a házmestert, és feljön. Talán egy kicsit beszívott, de azért a házmester felhozza liften. Becsönget. Nem gyújtok villanyt, ha beengedem. Ebben a szobában se gyújtok villanyt. Ülünk a sötétben, és beszélgetünk, vagy csak hallgatunk. Elfordult az ablaktól. Az asztal körül ülnek, és hallgatnak. Még csak véletlenül se szólalnak meg. Őt figyelik, ahogy az asztal körül járkál. Az asztal fölé hajolnak, mintha kártyalapokat csúsztatnának egymásnak. De közben csak őt figyelik. Hangot se hallani, se suttogást, se nevetkélést. Csöndben van az éjszakai társaság. Megnyílt a nagy komód ajtaja.
éppen csak résnyire, mintha új heggyel tolnák kifelé. Köhécselés hallatszott odabentről, halk recsenés, mintha valaki a másik oldalára fordulna. Már nagyon sokáig feküdt az egyik oldalán, és most átfordul. Ennyit csak megengedhet magának. A férfi egy széken ült a vitrin és a fal között. Ez a vésznaszék még tűrte itt a sarokban, és csak nézte, ahogy a komód ajtaja. Valaki mindjárt kidugja onnan a kezét, elkezd integetni a sötétben, megint a recsenés, egy alig hallható hang. Igazán nem akarlak zavarni, fiacskám, de most már azért mégiscsak kibújok innen, ha nem haragszol. Ő meg beszorítva a sarokban, és közben az a csöndes, tiszta hang. Elég időt adtam, hogy összeszed magad, talán a színműveddel is elkészültél. Mondd, miért tiszta színműveket? Hiszen azelőtt sose? Jó, jó, nem azért mondom, de mégis színművek. Azért felolvashattál volna valamit abból a színműből. Egyáltalán néha benézhettél volna hozzám. Tudod, hogy mindig akad nálam egy kis bor meg konyak, ravaszkás nevetés, félretettem néhány üveggel. Kis szünet? Na most már azért mászunk ki ebből a... Mit bámulsz? Inkább segíthetnél? Csak a karomat kell megfognod. Éppen csak a karomat. Mi lesz, fiacskám? Egy szekrény. Ott találtak rá a szekrényben. Ott lógott felakasztva, mint egy felöltő. Tréfának szánta még egy utolsó, sötét tréfának. Másnap el kellett volna hagyni a szállodát. Elhagyni? Kidobták, kihajították. Már régen nem tudta fizetni a szobáját, és semmi remény, hogy akkor őt már minden laptól elküldték. Mindenhonnan kikopott. A modorában lehetett valami, a lényében. Ha mondtál neki valamit, csak nézett és bólogatott. Te pedig egyszerre csak viszkedtél a dűtől, dűralmot kaptál. Mindenkit lenézett, lekezelt. Összeugrott egy államtitkárral, külügyi államtitkárral. Azt még valahogy elnézték volna, mondom inkább a lénye miatt, a lényében volt valami. Azt hiszem, semmi másban nem lehetett abban a szállodai szekrényben. Se egy kabát, se ingek. Ő lógott benne egyedül. A reggeli takarítónő fedezte el, gyanús lehetett neki valami. Talán a félig kinyílt szekrény ajtó. Bekukkantott, benézett. Ő meg ott lógott, gondosan beakasztva. Milyen pofát vághatott ez a nő? Elájult? Nem hiszem. Ezek már annyi mindent láttak, olyan edzettek, akár csak a szekrények, a szállodai szekrények. Legalábbis a külvárosokban, a pályaudvarok környékén. Azért lehet, hogy akadt még abban a szekrényben egy pár félretaposott ócska cipő, egy elnyújt kabát. De ő minden esetre ott lógott azon a barna rúdon. Kapuajban. Szüllött öreg fogorvosi szék a klinika kapujában. Nyaka kibicsaklott, a műbútorhúzat felhasítva. Talán valami bosszú? A bosszú műve? Egy régi beteg, akit csúnyán megkínoztak ebben a székben? Megkínoztak és megaláztak. Visszafizetett, törlesztett valamit. Vagy inkább csak az öregség, ahogy az idő megtette a magáét? Hát persze, hiszen ki is törődne egy ilyen öreg fogorvosi székkel, ahogy itt áll a kapuajban. Mellette a betegek végtelen vonulása a rendelők felé. Nem, ez már nem az ő dolga. De aki visszanézett rá, beleborzadt. Aki úgy elmenőben visszafordult. Lyukas fogak, odvas fogak, kitépett fogak, tömés, csonkok, gyökérkezelés, véres csonkok. Ezt lehetett érezni, ha valaki úgy elmenőben. Családi bútorok. Mit recsegteted azt a széket egyetlen? Hogy ülsz azon a széken? Most nézzék meg, mit művel ez a kölyök? Csak tessék, foglaljon helyet. Miért ne ülhetne abba a karosszékbe, ha van pofája? Lefektette a díványra azt a nőt, ledöntötte. Meddig dög lesz azon a díványon? Ide figyelj, én elválok tőled. Egyszerűen nem tudom nézni, hogy több egyebet se csinálsz naphosszat. Mióta hajszolok egy ülő garnitúrát a raktárban. Kivéhet szekrények a hodályszerű pincében, szorosan egymás mellett, vál a vál mellett. Mogorva, zord szekrénycsorda. Ide jöttek meghalni. Nem emlékeznek semmire. Mire is emlékeznének? A polcokra?
a gondosan összehajtott ingekre a polcokon, az akasztókra, a téli kabátokra, felöltőkre, zakókra, az akasztókon, a nadrágokra, ahogy lassan észrevétlenül kicsúsznak a zakók alól, és egy öngyilkos mozdulattal levetik magukat a mélybe, a nyakkendő tartó szalagjára, a nyakkendőkre, a vidám csíkosakra, az ünnepélyesekre sötétebb tónusban, a feketékre gyász alkalmára. Rég eltűntek mind. A szalagot egyetlen mozdulattal letépték, ez volt a jel. Ezzel indult a lefokozás, ahogy a szekrényt megfosztották mindenétől. Kiemelték az akasztókat, egyiket a másik után. Azok úgy hagyták el a szekrényt féloldalasan, himbálózva, vállukat rángatva. Kiszakították a polcokat. Egy arc benézett, hideg, kutató tekintett. Mi maradt itt? Maradt itt még valami? Semmi sem maradt, csak maga a szekrény, megfosztva mindenétől, kibelezve. A könyvszekrényről lesöpörték a könyveket, a regényeket és az útleírásokat, az elhízott lexikonokat és a vékonyka verseskötöteket. A padlóra kerültek, oszlopokba szortírozva, spárgával gúzsba kötve. Maradtak a polcok szürke pora. A padló haragos szürke pora az elhurcolt szekrények után. A padló szutykos szakálla. Erre emlékeznek a szekrények, és az asztalok, az egymásra dobált asztalok, ahogy lapjukkal egymásra zuhantak, kimerült birkózók. Mi lehetett itt? Miféle mérkőzés? Asztal-asztal ellen? Páros viadal a lehúzott redőnyök mögött? Ebédlő asztalok rontottak egymásnak azonos súlycsoportban? Valaha békés íróasztalok? Gyermekasztalkák az ifjúsági mérkőzésen? Berepett koponyák a mérkőzés után. Megroppant derekak, ketté hasadt lábak. Ki a győztes? Ki a legyőzött? Nem lehet tudni. Ahogy úgy hevertek összetörve, egymásra zuhanva, becsapás történt. Írtózatos becsapás. Díjat ígérhettek a győztesnek, a bajnoknak. Olimpiai nagy díjat. És aztán tessék. A székek? Mire emlékeznek az összekötözött székek? Az egymás ölébe nyomott fotelek? Mint valami szerencsétlen közösülés után maga a katasztrófa, öregek megcsúfolt szerelme, de hát azért csak emlékeznek valamire, vagy valakire. Ahogy a férfi megállt egy ilyen fotel mögött, megfogta a vállát egy régi, ismerős mozdulattal, végig simított a karján, leült, kinyújtózott. Hátra dűtötte a fejét, rágyújtott egy szivarra. Egy lány elment előtte, és ránevetett. Magához húzta a lányt. Senki sem ment előtte. Senkit se húzott az ölébe. Egyedül gubbasztott a fotelben. Átült egy másik fotelbe. Egy vésznaszékre. Kint üldögélt a konyhában. Nézte a falat, a repedéseket a falon. Szivarra gyújtott. Cipőt pucolt, a sarokba vágta a cipőrongyot. A levegőbe bámult. Jobb, ha ki sem mozdul az odójából, mondták a barátai. Kiállhatatlan fráter. Unalmas alak, mondták a nők, dögunalom, maga a pusztulás. Még egy hajó kirándulásra se lehet rábeszélni, hát most kezdjél vele valamit. De a székek megtűrték. Most is arra vártak, hogy felbukkonjon ebben az alvilági sötétségben.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk.

irodalmi lépegető. Csak is előre. Jó van.

ilyen telünk volt, ráfáztunk, megírtam egy naplóba. Január 5-én kezdtem, amikor a hideg hullám először elérte hazánkat. Gondok vannak a központi fűtéssel. Jégcsapok lógnak a könnyező pálmáinkról. Mi azért melegszünk. Kiosztottam a gyerekeknek a személyi fűtőtesteket. Kaptak egyet csillagszórót. Kigyulladt a karácsonyfánk is, így aztán két napra megoldottuk a lakás fűtését. Még szerencse, hogy dupla luccot vettünk. Egyelőre van szén az országban. Csupán 19 megyéből jelentettek gondokat. A Futapest mintájára megszervezik a Fagyapest akciót és a Vacogó mozgalmat. Rádai Mihály új sorozatot indít a tévében. Unokáink is fázni fognak, avagy Pallas Athéna kezéből soha többé nem lopják el a láncsát, mert odafagyok. Ma tüzet okozott a lakásában egy vízszerelő, aki nyílt lánggal próbálta főmelegíteni a tőle elidegült feleségét. Állítólag az asszony az ágyban mellé bújt, 5 fokot esett a hőmérséklet. Az utakon sakmatta helyzet. Futólada üti fehér gyalogot, aki közben rosár. A szénkészletek teljesen kimerültek. A lakosság még nem teljesen. A gázművek megnyugtató hírt közöl. 2 napja nem érkezett telefonos hiba bejelentés. Azóta van befagyva a vonalunk. Ma olyan jegesre fagytam, hogy este magától lecsúszott a nadrágot. Már a kártyában is így megy a sor. Jéger alsó, Jéger felső, Jéger király, Jéger ász. Ma, január 6-án jól befűtöttek a televízióba. Kigyulladt a székház. A tűzoltó parancsnok kijelentette, a tévében szilveszter este óta nem látta mekkora égést. Ma megittam egy liter bort, és nem borvirágos, hanem jégvirágos lett az orrom. Ebből is látszik, vizezik a bor. Ma sem volt fűtésünk, így aztán bebújtunk a hűtőszekrénybe, ott csak mínusz 10 fok. Áramszünetek is előfordulnak. A világítás megoldására Szent János bogarakat gyűjtünk, melyek kereszteződnek a szapora csótányokkal. 2 nap múlva fényárban úszik a lakótel. Már csak 25-ös izzót használhatunk, azt is csak zokni stoppolás. Este bámultunk ki a feleségemmel az ablakon, s megszólalt. Látod arra azt a sötét foltot? Mondom, látom. Na, azok ott már új palota fények. Ma a szénrevárok betörték a debreceni tüzép kapuját. A tüzépesek kórusban kiabálták. Lieg nicht! Lieg nicht! Megjelenik egy korlátozó rendelet. Egyik nap a páros számra, másik nap a páratlan számra végződő gépkocsik tulajdonosai nem nézhetik a tévét. Nagyon várjuk a napi sajtót. Ilyenkor kis időre megoldódik a fűtésünk. Már csak annyi a különbség a lakás belé és a kinti hideg közén, hogy a bentiért fizetni kell. Ezek már megint célozgatnak. A tévében jégkunyhóban lakó eszkimókat mutattak. Sok a reklamáció a tüzépeken. Egyesek feketén kapták meg a barna szemet. Nincs gázpalack. A gázművek bejelenti, hogy nincs gáz. Erre a lakosság bejelenti, hogy gáz van. Végül kiosztanak 1-2 palackot, de gáz helyett vízzel vannak tele. Ezek azt hiszik, hogy szegény ember vízzel főz. Én patron csavartam a gázpalackba. Gáz nincs, de szóda van. Fogytán a szén. A bábolnai tüzépen, feketére festve, tojásbriketként árulják a megzápult tojásokat. Sokan várnak fűtőolajra. Aki otthon fel akar melegedni, annak előbb a kútnál meg kell fagyni. Hiába, aki a mínusz nem becsüli, a plusz nem érdemli.
Akik olaj nélkül maradtak, az MK-nél és a Rákóczi téren próbafúrásokba kezdenek. Jolánka, a térkirálynője olyan kemény húsú, mint régen. Megfagyott. Ma, január 21-én újabb hideg zuhany ért bennünket. Az anyag és árhivatal feltalálta a helyből felszálló árakat. A legnagyobb gond az áramellátásban és a gázszolgáltatásban, hogy a kínálat nem igazodik a keresethez. Egy illetékes kijelenti. Mi felkészültünk a térre, de be kell vallanunk, hidegre nem számoltunk. A vonatok szénhián a maguk mögött hagyott talpfákkal tüzelnek. Takarékosságra hivatkozva MÁV kikapcsolja a fénysorompókat. Fél óra múlva egy vonat belehajt egy áthaladó lovaskocsiba, az anyagi kár és a ló tetemes. A tévé már csak egy órányi műsort sugároz, egyedül a hétfői adásnapok változatlanul. A falusi tüzépeken nincs szén. A fűtés megoldására felmerül a kérdés. Szén, avagy szalma? Az iskolákban a derékszöget már csak így írják. Minusz 90 fok. A laktanyák falán táblák hirdetik, az áram kimaradáson van. A kormány bejelenti, a szénhiány oka az aszály. A tévé már csak a tornát közvetíti, de csak a bemelegítését. Fűtés terén az utolsókat rúgjuk, a fűtőtestbe. Új tulajdonságát fedeztük fel a radiátorunknak, a többen körülüljük fölmelegszik. Éjszaka betörtek hozzánk, elvittek néhány értékes tárgyat, például egy hősugárzót és 200 gyertyát, de mindez csekéség ahhoz képest, hogy nyitva hagyták az ablakot. Síkosak a járdák és fogytán a só. A házmester ma reggel szórta szét az utolsó adag heringet és sóspercet. A földszinti kutyás szomszéd sírva jött haza. A tacskója lábát fölemelve odafagyott egy fához. Átalakítottuk a lakásunkat. Amíg fáztunk, addig parkettás volt. A sajtóban a tüzép mától kezdve a Merkur sorszámaival együtt közli a szénrevárók sorszámát. Ez a tél számomra tiszta ráfizetés. Hogy ne fűtsünk kétfelé, hozzánk költözött a feleségem édesanyja. Szerencsére ritkán látom, mert gyakran van áramszünet. Ma olyan hideg volt, hogy a kanyarban eltört a szomszédunk macskája. Ismét rengeteg hó hullott, ráadásul olyan hirtelen, hogy néhány autó még behajtott az alagútba, de kijönni már nem tud. Hómunkára hóembereket keresnek. Tipikus szervezési gondok vannak. Ahol hómunkás van, ott lapát nincs, ahol lapát van, ott hómunkás nincs, ahol mind a kettő van, ott meg hó nincs. Fennakadások vannak a vasútnál is. A keletiben bemondja a hangos beszélő. Értesítjük az utazó közönséget, hogy a Debrecen felül érkező villanyvonat 8 órát késik, mert az utasok lassan tolják. Abszolút szénhiány van, pedig a fiúk a bányában dolgoznak. Ma már 9 meccset töröltek a totóban. A héten 3-an értek el 4 találatot, 5-en 3 találatot, 8-an 2 találatot. 5 találatos totószelvény nem akad. Az Istenhegyi úton rendezték meg az alpesi sívilágkupa befejező fordulóját, melyen a magyar Tóth József elsőként szakított át Trabantjával a déli pályaudvar melletti szallagkorlát. Takarékossági okokból ma leszereltek 5000 villanyrendőt. Élő rendőrök irányítják a forgalmat. Egy óra múlva megszűnt a keresztirányú forgalom az MK-nél. A Rákóczi út irányába kitárt karokkal megfagyott a forgalom irányító rendőr. Néhány perc múlva egy néni virágcsokrot tett a lába elé, keresztet vetett és továbbá. Továbbra sincs fűtésünk, azt hiszem be kell fejeznem a naplóm írását.
most már föl kell tüzelnem a maradék lapokat. Azt azért még büszkén beírom, hogy ma váltam igazán takarékossá. Levágtam a macskánk farkát, hogyha ki kell engedni, ne kelljen sokáig nyitva tartani az ajtót.

0: sì.
1: Hát, hölgyeim és uraim, nem tudom, emlékeznek-e még a Rúzsa Sándorra. Ilyen furcsa, ilyen csobolyó, vagy csöbölyő, vagy miből ittak. Olyan volt, kérem, mint a lavor bedeszkázva. Olyan volt. Na, ebből itták a piát, épp a szőke iszik. Megy bele, piszkosú. Valahonnan megtudta, hogy potya. Na, így. Megy bele. Leteszi, azt mondja a szirtesnek, hogy bakfitty. Mondom, te, Manus, mit mondod? Azt mondja, nem értettem én, mit mondod? Nem értettem. Ekkor azt mondja a szirtes Ádám, hogy mit mondott kell nekem? Na, mondom, ő se érti, jó van. Ő. Pedig ő már ugye látta a próbákat is. Mi már csak így készen kapjuk, ugye? Ha ez már készen van. Na, minden. Megy tovább a móka, azt mondja a szirtes. Szóval azt mondta kán nekem, hogy bok, figy. Azt mondja el a szőke. Azt mondja a szirtes. Azt nehéz szöveg. Jó. És aki ezt filmre írta, hú. Az írókámnak ezzel mi munkája volt? Amire el tudta adni, de tényleg ez... Ilyen szöveg. Hát nem! Hát, szerintem, amikor az író ezt írt a filmre, közben szedett ilyen fogalmazásgátlót, és... mert különben valami csak kijönne, hát biztos kijönne. Szóval, hát, egyszer nekem egy kocsisom, azt mondta, hogy bakfit. Hát, ráemeltem a karó. Azt mondja a szőke. Rá? Tudja a szövegét? Láttátok, milyen emberek vannak? Nem elég, hogy nézi, meg is tanulja, mert jó. Na szép! Jó. Érdekes, én nem tudtam megtanulni. Pedig figyeltem, piszkos úr, na minden. Szóval, ahogy mondta a hölgy, hogy rá. Aztán mi lett vele, mikor ráemelte a karó? Alatta maradt. Úgyhogy nekem többet senki nem erészelje azt mondani, hogy bakfit, mert ráemelem a karót. Azt mondja erre a mortusos anyó. Rá? Hát akkor bajuszpödré? Hát akkor bakfit. Jó van! Rendben van, gondoltam, most jön a cselekmény mindjárt, ugye? Veszi a karót, puff fejbe, kanyec filma. Kész. Ne örüljön, nem ez volt, ne örüljön. Azt mondja a morcos, bakfi, mire az? Azt mondja a szirtes. Hát jó van, akkor gyere, aludj nálunk. Hát ember az ilyen. Na szóval, volt kérem, másik rész, ez se kutya. Jön bajány, nagy lány, ó, parasztlány, nagy parasztlány, jaj. Ilyen műszempillával, nem tudom, voltak-e már vidéken, kérem, minden tanyán van ilyen műszempilla. Ugye az igazi? Na kérd, ezt a betyárok hozták a műszempillát a csajoknak Bécsből. Azok betyárok már akkor kijártak Bécsbe, csak akkor még vissza is jöttek. Na gondolják, a lányok kinn áll a pusztában, fúj a szél, piszkosú, a szempilla meg csak úgy zizeg. Ott áll, jön ám a morcos. Ezt kérem, jött, akkor, hanem ez mindig jött. Hogy is megérkezik, nem tudom, megfigyelték-e, ez a Sanyó tanyavilágban, akármerre ment, mindenhol volt neki egy-egy fix, beépített spinéje. Ezek nem ám ilyen könnyűvérű luvnyák voltak ezek. Hogyne, Isten őrizze! Ezek tisztességes, dolgozó nők voltak. Mindnek volt dolgozó, tisztességes dolgozó férje is. Csak amikor a Sanyó gyűjt, férje sose volt otthon. Hoppá! Hogy hol volt, de közben elment a másik csajhoz. Így járták körbe egymásét szépen, így. Ez volt, kérem, a korabeli vetésforgó. Bizony. Na mindegy. Bemennek a házikóba. Szép, romos házikó. Azt mondja a lelkem a fiúnak, hogy de így. Megágyaztam.
0: Azt mondja erre a morcos.
1: Azért. Ilyen hülye betyárt, ilyen még Istenem. Azért. Na nehogy beleesen a molymad, azért. Miért? Azért. Na mindegy, fölfogta, hogy azért. Megértette. Tudják, mi a borzasztó? Hogy ez a vezérbetyár. Akkor milyen, ha beosztod? Mi képzeljék el? Na szóval, bent vannak azért. Ágyikobban lefekszenek. Indul a lamú azért. Jó van. Szóval, mondanám, hogy csak röhög nem kell aztán. Szóval, lefekszenek az ágyikóba, indul a lamúr. Azt mondja a lelkem egyszer csak, hogy Szűz Mária, oda ég a lángosom. Erre iszkiri. Tényleg, nem tudom, emlékeznek rá, ez a lány a forró, tüzes kemencébe, így kis kezével így nyúlt.
0: Hát az meleg. Az nagyon meleg a alt.
1: Hát ő fütötte be, elfelejtette. Én kérem, nem vagyok egy pék típus, de van egy ilyen hosszú lapát, oda kell menni vele a lukhoz, hogy hoppá, nesze, tied, azért van, ugye? Hát meg így ment bele, mint a frigiderbe, így szépen nyújt bele. Ja, és a másik, milyen volt kérem, a lángos minősége? Hát ez a szék, ez ahhoz képest, kérem, gyerek piskót ahhoz képest. Hát nem. És így kellett törni belőle, hogy így... Hát gyöngébb ember éhen halt volna. Na mindegy, vissza ágyikóba, megy tovább a lamúr. Azt mondja a jány a fiúnak, hogy szerelmesen áll. Sőn. Az azt jelenti, hogy Sándor, igen, csak hát... Úgy nem olyan szép, csak Söndör, meg azért Söndör, mert egy lukon mindenki jön, úgyhogy Söndör, persze. Nem kell formát cserélni közben, hogy... És azt mondja, Söndör, azt mondja erre a morcos. Megmondtam már, nem mond a nevemet, amikor dolgozunk. Hát, van ilyen, mi? Nem szereti, van ilyen. Jó, másik rész. A tanyán él a Bánhidi Laci bácsi, filmbeli nevét nem tudom, Laci bácsi ott él. Na, megy a morcos lovon. Ez a ló, ez nem a morcos, ez a... Odaér, azt mondja Laci bácsinak, hogy ide azt a két tehenet. Azt mondja Laci bácsi,
2: ne vigyétek el. Hát meddő az a két tehén. Hát tény. Miért viszitek el ezt a két meddő tehenet?
1: Nem tudom, megfigyelték el, Laci bácsi mindig így szekérem beszél állandóan. Hát de egyszer engednék, hogy elmondja a földön, nem? Vagy nem baj, hát legyen szekér. De akkor meg legalább az út legyen beton, vagy valami. Na képzeljék el, itt a tévé képernyő, teljes nagyságban, a két meddő tehenet hajtják. Menenek, menedegélnek. Állj! Mind a két meddő tehén ököl. Igen. Azért volt a két tehén meddő, mert ököl. Csak nem vették észre. Hát pedig kérem, így. Olyan egyszerű a különbség a tehén meg az ököl között, elmagyarázom. Jaj, nem a szex miatt, nem. Csak így titt alapon, így terjesztőleg, persze. Na szóval, gondolják el, itt a tehénnek az első két lába, így, nem ám cipőbe, ilyen nyáriasan frankon, persze, mesztélláb, így, itt az első, ott meg körülbelül ott az ajtónál, mondjuk, ott meg a hátsó két láb. Azt mondja, nagy, igen, ez egy ilyen tehén deluxe. Vagy két tehén, mit tudom én, na. És itt van közte a tehén, így, na eddig egyforma. Most van a különbség. A tehénnél, ott a Cornellnál, ott a, vagy hogy mondjam, nem tudom másképpen. Szóval, nagyon finoman kell fogalmazni, mert ugye mégis szalonképes, hátra fölveszik lemezre. Egyébként tudom gyorsan, higgyék el, csak így nem megy. Szóval a Cornellnál van egy ilyen
2: ilyen. Négy ujjú kesztyű. De jó, felfújva. Frankó, na ez a tehén. Az ökörnél kicsit előbbre van. Ugye a 16-os tájékán, hogy... De csak egy ujjú kesztyű. És ami a fontos, nincs felfújva. És kérdés, ezt nem veszik észre. Jó, hogy nem akarták megfejni, mi? Hát, kérdés, lemennél fogadni a filmet, a Jancsó rendezi, meg is fejik. Meg, hát biztos.
3: Egyik alkalommal nagy pesti vállalatnál nőnapi ünnepség volt. Trapéria, muskát, világot. És most következik Hofi Géza. Mondom, akkor így következik. Be a színpadra. Ugye ilyen nőnapi ünnepségen akármilyen számot nem lehet előadni, mégiscsak ugye az ünnepnek megfelelőt kell. Ugye? Na, van nekem a színházban egy ilyen Majakovszki vers átírásom. Erre kaptam a Jászai díjat. Az nem, verte. Na, most bejött, jó van.
2: Hát jó, mert ezért csinálom, hát. Hát de nem, hát csinálnám én ezt pénzért, ugyan már. Ennyiért meg pláne nem, nem értem.
3: Ne, ez csak arra elég, hogy az ember befizesse a községfejlesztési adót.
2: Tényleg, nekem az adóból már van 3 falum. Mind szép, fejlett, kultúrált falu. Ó, járda is van. Deszka viszik maguk előtt, mikor mennek ide. Aztán az esik pofára, aki a főutcán lakik.

Éppen vannak el. Szóval visszatérve a tapsra, nálunk a taps nekem 8 a norma. 8. Igen, eddig 5 volt. Csak a komlós húsvétkor felemelte 8-ra. Ez hozta a nyuszi. Úgy megörültem. Igen, mert 10-et vártam. Elírhatta. Vagy meglöpték. Na, visszatérve a nagy vállalatra, kérem, hát van ez a Majakovszki vers, kezdeném mondani. Tudják, ilyenkor ilyen nagy vállalati ünnepségen elsősorban kikülnek. Na, hát azok ott ültek szépen, kirittyentve, kiöltözve minden. Kezdeném a verset mondani, és két kis gyerek, az is kiöltözködve, fut el a színpad meg a nézőtér között, egy futkos. Na, mondom, milyen ügyes, tényleg. Én magad Majakovszkival vívelődök. A gyerek meg csak fut. Nem mondom, csak el fog fáradni nem sokára, hát elég vérszegénynek látszik, hogy hát nem bírja ki, mert hosszú vers, ugye nem bírja ki a végéig. Na, mondom, illetve kezdem, gyerek fut vissza. Apukája elsősorban üldögélt, nem Majakovszkit nézte, nem, a gyereket. Azt mondja, jaj, nézzék oda, hogy fut. Hát igen, én fiam, mi munka van ebbe? Na, elkezdem Majakovszkit mondani. Gyerek megint fut. Ha mondom, szépen kedvesen mondom. Öcsike, ne futkossál, mert elesel. Apukája, nekem. Nem, ne, nem esik el. Erre én mondom, de igen, mert elbuktatom. Hát én még ilyen. Na és végre a verset elkezdhettem, mondom a verset, akkor meg a közönséget, hogy nézem, hogy olyan furcsán úgy ültek, hogy így oldalra, így hajoltak mindig, így oldalra. Mondom, mi van itt, ilyen billenő széken ülnek, vagy mi van itten? Csak mondom tovább a verset, megint csak így hajoltak itt. Tudják, mi volt ez? Mindig vették fel a kinizsit. Hát igen, hát a dolgozó, ugye a dolgozó, mit szedjen fel a parkettát? Hát így még mindig jobban járunk, persze. Így van ez, kérem. Majakovszki meg kinizsi, úgy együtt. Úgy. Nagy szellemek, ha találkoznak. Na mindegy. Akkor másik alkalommal egy vidéki fellépésünk után egy kritika jelent meg L.I. tollából. L.I. ez egy újságíró. Igen, ez a neve, L.I. Jó nevű újságíró. L.I. Ez egy L.I.-rás lehet. Na mindegy, azt írta, hogy én a közönségnek vidéken tücsköt, bogarat összehordtam. Milyen érdekes az élet. Ott is Majakovszki verset mondtam. Ő de zsenánd, mi? Hiába, lelkem nem ismerte Majakovszkit. Hát van olyan, persze. Szerintem ő is többet ír, mint olvas. El kellett volna küldeni neki egy Majakovszki összes kötetet, ráírni egy nyilat, hogy így tartandó. Én. Igen, mert nem mindegy, hogy fogja, ugye? Na most, hölgyeim és uraim, én elmondanám ezt a verset most itt önöknek, és kérem, döntsék el. Kicsit bogár, vagy esetleg valami más, mit lehet tudni? Na, indulnék. Nák. Né, mindegy, elindul. Kérem, nagyon sok probléma van nálunk a lakásokkal, a lakáshelyzettel. Olyan nagyon szép Majakovszki vers, a vers címe. Kíván, Kozirev. Jó van. Nyugodtan lehet nevetni bátrabban is, lehet. Azért, mert Iván Kozirev azért lehet, az... Persze, jó van. Engedj el magát úgy. Szék tartja, azért van minden, persze. Na, tehát Iván Kozirev, öntőmunkás, elbeszélése arról, hogyan költözött új lakás. Ezt a verset én most elmondom úgy, mintha Majakovszki ma írta volna itt, nálunk Magyarországon. Na kérem. Ez ilyen koncentrálásszerű ilyen idő. Láttam a televízió, amikor szavalnak, akkor mindig úgy elkomolyodnak, ha kő, ha nem, és úgy szenved.
Most én is mindjárt

0: Mindjárt szenvedni fogok, figyeljék meg! Mert nem tudom a szövegét. Azt mondja. Na, azt mondja. Vers címe. Mondom, hogy a vers címe magyarul, mert le kell fordítani. Kovács! János!
1: Öntő munkát.
0: Jó van, látom a verset, nem csak hallották, olvasták is. Jó. Legyenek büszkék, jó van. Na, a vers itt kezd, ez az eleje, itt kezdődik. Proletár vagyok, mit szaporítsam a szót? Ez van, nagy dolog. Eddig ágról szakadt módon éltem, de most lakást kaptam. 3000 ide, 3000 oda, 3000 amada, 3000 ide. Kettő. Mondom, kettő a taps. Figyelek, ajjaj. Egyik alkalommal képzeljék el a színházban, mondom a szöveget. Poén nem volt. Van úgy. Majd csak figyeljen, van úgy, persze. Na és intettem, hogy na, tapsoljanak. A komlós levonta, hogy normacsalás. Képzeljék. Na, tehát ennél résznél álltunk meg, mondom tovább. Lakást kaptam a dolgozók házépítő szövetkezetében. Levegős, világos és meleg. Levegős, nem zár az ablak. Világos, hát világos, hogy nem zár. Hát világos, hát egy ablak még zárjon, nem? Nem elég, hogy ablak még zárjon is? Röhely. És meleg lesz nyáron, olyan meleg lesz. Éj, majd figyeljék meg! Rekkenő lesz nyáron, rekkenő! Na! Ez jön most, ez a rész. Egy szóval minden prima benne. Üres, mit csinál? De mégis egy dolog, amit szeretek, és ez holdfénynél fehérebb. Boldogítóbb, mint álmaink hona. Ez, de lám, mellé beszélek. Nem csak én, Végszó, mellé beszélek. Ez a fürdőszoba. Vízon a csapban. Most nem érdekes, tényleg gondoljon bele. Vízon a csapban. Úgy, ahogy mondom, a csapban víz van. De nem jön ki, az Úristennek nem jön ki a csapból. Nem jön. Csak... Komolyan. Csak képzelj, csak azt mondja, hogy... Ez mondja, és nem jön. De legalább nem mondaná, ugye? Az ember akkor nem várja. Na mindegy. Most meg ez a részünk most. Tényleg nem mondanám, hát ez a részünk. Hosszú vers, persze. Egyik csapon H a jel, M a másikon. H azt jelenti, hogy hiába csavarod, akkor se folyik. Az. M meg azt jelenti, hogy ne rögtessenek már ide, hát így nem megy. Azt mondja, a másik az emmek, hogy miért pont én folyak, hogyha a másik nem folyik. Jó. Na szóval, most jön ez, hogy... Megjövök fáradtan. Csak tudnám, mitől, mi? Hát gyárból jöttem, én lennék fáradt. Megjövök, fáradtam, meghalni szeretnék. Sem Scsi, sem Tea nem vidít, mint máskor. Hát máskor én akkorákat tudok röhögni a teján, hogy hát én a kamillán megszakadok, komolyan meg. Na mindegy. Azt mondja, hogy... Igen. A Scsim van felakadva, az ugye. A teja az rendben van, mi? Csak a Scsi. Rendben. Tessék, Scsi törölve. Azon nem rögünk, csak a teján. Ahogy gondolja. Csak nem rokon a Scsi. Hogy ennyire védi. Na. Azért beszélek ám másról ilyen sokat, de nem tudom, mi következik a versben. És ami a röhely, hogy ez nem vicc. Na, komolyan szépen, mert komoly. Na. Majd... Sirálymót, kádba csobbanok,